0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003 március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Cutor Zoltán első zenekara a Ropi 1982. decemberében lépett fel egy iskolai előszilveszteri bulin először. Tagjai ekkor még mindössze 13-14 évesek voltak. Nem sokára egy erős AC/DC hatás a zenekart egyre határozottabb irányba terelte. Ropi néven azonban még jó néhány sikeres koncertet adtak. Gimnazista korukra stílus és fazonmódosulást követően természetesen a nevük is megváltozott Steel Hill-re. 1987-ben a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett, 1989-ben elektroműszerész képesítést, majd 94-ben a Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula tanárképző főiskolán biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett. Zenei pályafutása 1989-ben indult be a Nyer zenekar frontembere, zeneszerzője és szövegírójaként. 2005-ben a Nyers feloszlása után megalapította a Melbondó zenekart, amelynek ő lett a frontembere, a zeneszerzője és a szövegírója.
0: Trend Night.
1: Cutor Zoltán következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend FM 94.2.
1: Gazdaságban utazunk.
2: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, bár nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

Kegyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgy sem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz, a tegnap.

mondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőnk megérne egy próbát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Santa Fe.
1: Oh oh!
0: Jetzt holt er wen Jutas. All kann doch gut, vor Gott bei uns gehen. Beült a nyúl és Usdi, csóró teknős meg csak lesett, és a teknője egy akmót fújt a szél. A tanúság, hogy drága a benzin, de megéri, mert az az igazság, hogy a V8-as az más. Nyáron a Balatonon egy Mustang

menjünk haza gyerekek. Boldog lehetnék, már csak egy pár táncol. Már csak a manus. Hová lett a nő? Boldog lehetnék. Elment egy csávó, valakinek nem mustangja van. Már bocsánat a kifejezését, hanem egy még drágább sportkocsi.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balázs Gyula 1992-től 2007-ig volt a Blackout énekese. Ez alatt 99-ben Jáborszky Bélával megalapította saját zenekarát, a Kowalszky meg a Vegát. Majd Juhász Róbertet keresték meg, hogy segítsen keretet adni a formálódó daloknak. Újvári Péter és Temesi Bertalan is rövidesen csatlakozott hozzájuk, így összeállt az eredeti Vega ötös fogat. Első lemezük 2003-ban jelent meg Pimasz Grimasz címmel, aztán a többi, a legutóbbi 2020-ban Essencia címmel, a megjelenés havában egyébként ez is platina lemez lett.
1: Trend Night.
2: A Kowalszky meg a Vega érkezik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ektomorf, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Monstert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

a hajnali talál. Gyere át hozzám, gyere át megvárj, gyere át a hajnali talál. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, látom át, szemed magába zár. Ölelj szorosan, mint én, szemembe néz őszintén, érzem át a vágy

gyere át a hajnali talát. Ölej szorosan, mint én, szemembe néző szintén, látom ám, szemed magába zár. Ölej szorosan, mint

A te nézd, még van baracka fám. Nézd, az álom mind valóra vár. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál. Gyere át hozzám, gyere át, megvár. Gyere át, a hajnal itt talál.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György hegy matinét, amely borokkal, zenével és árnyékos teraszokkal várja a közönséget a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai amolyan nyitott pince jelleggel várnak mindenkit. Lesznek borkóstolók, piknik, fűbenülés, kis koncertek, tűzsó, zsonglőrök, tai chi és számos egyéb program. A részvételhez nem szükséges előzetesen regisztrálni. A helyszínek bármelyikén hozzá lehet jutni kóstoló pohárhoz. A rendezvény helyszíneinek listáját és részletes programját a Szent György hegyalja hajnalig honlapon találják.
0: Kiállítás.
1: A nyári felújítás után újra megnyitja a kapuit a Rót Miksa Emlékház és Gyűjtemény szeptember 5-én és 6-án ingyenes programokkal és díjmentes látogatással várják a látogatókat. A vezetett programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, így szombaton többek között az Újra Nyitva című évad nyitó tárlatvezetés, vasárnap pedig a pincétől a padlásig vendégségben Rót Miksánál című épülettörténeti séta. Vezetésen látható a Rót 160 időszaki kiállítás, de iparművészeti kulisszatitkokba és Rót Miksa minden napjaiba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A Lakásmúzeum, a Rót 160, a Mozaikok és Üvegek című kiállítások, az alkotóműhely programok, valamint az épület előzetes regisztráció nélkül díjmentesen látható.
0: Esemény.
1: Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség Napjai rendezvény sorozat, amelyet idén szeptember 19-én és 20-án rendeznek meg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében. Az Európa számos országában megrendezett programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az épített értékek és a kulturális sokszínűség megőrzésére, valamint a hazai építészeti örökség és műemlékállomány gazdagságára. Mint írták, az idei esemény központi témája a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, épített örökségünk élettel való megtöltése. A kétnapos rendezvény alatt a nagy közönség sok más esetben máskor elzárt, nem látható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg a kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, az Acsai Prónai Kastély vagy a Kőszegi Festetics Palota. A szervezők hangsúlyozták, a kezdeményezés sikeréhez elengedhetetlen a helyi közösségek, intézmények és örökségvédelmi szereplők részvétele. Ezért várják az ország minden pontjáról azoknak a helyszíneknek és szervezőknek a regisztrációját, akik megnyitják kapuikat a látogatók előtt, és szakszerűen bemutatják a rájuk bízott épített örökséget.
0: Színház.
1: Három premierrel és a korábbi években sikerrel játszott produkciókkal vág neki ősszel induló új évadának a pécsi Bóbita Báb Színház. A Baranyai Vármegye székhelyen több mint 6 évtizede, 2016 óta a Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint az új produkciók közül elsőként, még az évad hivatalos kezdete előtt, a pécsi nyárzáró gyerekrendezvény a Szamárfő Fesztivál keretében augusztus 29-én a Bőgős fia meg az ördög című 4 éven felülieknek szóló báb előadást tekintheti meg a közönség. A Sramó Gábor és Alapi Tóth Zoltán által rendezett, Arató Máté Balogh Zita Mária Tatai Gergő főszereplésével színpadra kerülő produkció története egy valóra vált kívánság és az abból eredő problémák köré épül. Szeptember 30-án láthatja a közönség először a Csizmás Kandúr című, szintén 4 éven felüli gyerekeket megcélzó produkciót. A Sramó Gábor rendezésében megvalósuló Várnagy Kinga, Rácz Attila, Arató Máté, Szalai Barbara és Matta Lóránc szereplésével műsorra tűzött bábjátékban a legkisebb testvér és különleges macskája kapcsolatát mesélik el. Az ugyanennek a korosztálynak szóló Minden egér szereti a sajtot című darabot a következő esztendő tavaszán, jövő áprilistól láthatja a publikum. A Blattner Géza díjas Bartal Kis Rita rendezésében színre kerülő produkcióban a fehér és szürke egerek viszályainak és barátságainak mozzanatait eleveníti meg a társulat. A teátrum a következő évadban olyan előadásokat tart műsoron, amelyek korábban számos alkalommal sikert arattak a közönség körében, így a gyerekek továbbra is láthatják a többi között. A történetek a kutyusról meg a bicusról, a bűbájos lakat, a dzsungelmese, az elveszett szaloncukor és az Ali király ünnepi vacsorája című darabokat is.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Tedd próbára a bátorságod. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból, és olyan élményekkel feltölteni, amelyeket még évek múlva is lelkesen emlegetünk. A legváltozatosabb kínálat Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark. Kislőd. A Balatontól északra, Ajka közelében, Kislődön található, a 30 hektáros területen fekvő kalandpark, amely a Bakony legendás betyárjáról, Sobri Jóskáról kapta a nevét. A park kínálata rendkívül sokszínű. Van itt szinte minden, az erdei erőpróbáktól a kvadig, a vízi akadálypályáktól az állatsimogatóig, az extrém drótkötélpályáktól a bobig, a gokártig és a jetskiig. A drótkötél pályán akár 80 km/órás sebességgel is szágulhatunk, 1 km hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk. Aki pedig különleges kiképzésen szeretne részt venni, az FBI akadémiára is beiratkozhat egy kalandos gyors talpaló erejéig. A Legek parkja, Zemplén kalandpark, Sátoraljaújhely. A lenyűgöző környezetben fekvő kalandpark nem véletlenül lett az ország legismertebb adrenalin turbózó létesítménye, hiszen számos különlegességgel büszkélkedhet. Itt található Közép-Kelet-Európa leghosszabb, 2275 méter hosszú, egész évben látogatható bob pályája. Ha kipróbáltad, utazz fel a Magashegyi kilátóig az ország leghosszabb libegőjén, amelynek menetideje oda-vissza 50 perc. A Szárhegy és a Magashegy közötti átcsúszó pályán akár 80-nal is szágulhatsz, és kamerát is kölcsönözhetsz az élmény megörökítéséhez. Fizikai erődet a több nehézségi fokozatú kalandpályákon teheted próbára, míg a sebességet a bob pályán is élvezheted. A legmagasabban fekvő kalandpark Oxigén Adrenalin Park, Sástó. A Mátra déli lejtőjén Mátra Füred és Mátra háza között terül el az ország legmagasabban fekvő kalandparkja, ahonnan tiszta időben a Kékestetőtől akár az Alföldig is elláthatunk. Több mint 30 féle játék várja a különböző edzettségi és erőléti állapotban érkező bátrakat. Van itt kvadpálya a vezetés szerelmeseinek, függőhíd, kenopály, 360 fokos átforduló hinta, kalandpark, mászófal, de a kicsik sem unatkoznak. Rájuk a Frédi Béni játszótér, a légvár és a játszóház vár. A kalandparkot és Sástót libegő köti össze.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárokat. 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Közzétették a felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárait a felvi.hu honlapon, közölte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-ig a határidő lejártáig 18 ezernél is többen jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük mintegy 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésen mintegy 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat, fűzték hozzá. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamely szakára lehetett jelentkezni. Több mint 40 egyetem, illetve főiskola hirdetett meg az összes képzési területen állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában képzéseket, ismertették. Január 1-től 120 ezer forintra nő az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege, ismertette Magyar Péter miniszterelnök a kormány döntését. A videójában rámutatott, ezzel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugdíja. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. Vannak tartozások, amelyeket nem lehet forintban megfizetni, ilyen a haza tartozása azok felé, akik évtizedeken át dolgoztak, gyermeket neveltek, gondoskodtak a szüleikről, átsegítették Magyarországot a legnehezebb korszakain, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ezt a tartozást soha nem tudjuk teljesen megfizetni, azt viszont minden kormány megmutathatja a döntéseivel, hogy mennyire becsüli az időseket. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete. A nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó kereset 7,1, a nettó 9,4, a reálkereset pedig 7,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A májusihoz mérve a bruttó kereset 9.339, a nettó 6.137 forinttal csökkent. A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedési ütemét, jegyezte meg a KSH. A prémium, jutalom, egyhavi külön juttatás nélkül számolt rendszeres bruttó átlagkereset 708.600 forint volt, közel 8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Baka András köztársasági elnök részvétét fejezte ki a nepáli kínai természeti katasztrófában érintett minden áldozat családjának. A Sándor Palota Facebook oldalán közzétett bejegyzésében azt írták, hogy a nepáli áradásokban három magyar honfitársunk is eltűnt. Baka András köztársasági elnök őszinte részvétét fejezi ki minden áldozat családjának, olvasható a bejegyzésben.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de több órás napsütés is valószínű. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és élénk erős marad. A hőmérséklet kora reggel 16-23 fok között alakul. Délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok közötti, még délkeleten még 35 fok körüli értékekre van kilátás.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat, én Gábor Víg Vanda vagyok is, ez a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor. Itt van velem a mai vendégem, akinek nagyon örülök, már a stúdióban, Sági Stella, immunológiai kutató, a Semmelweis Egyetemnek a PhD hallgatója, és elképesztően izgalmas területről fogunk a mai adásban beszélgetni, mert én azt gondolom, hogy mindenkit érdekel, hogy hogyan működik a testünk, és hogy mi történik akkor, amikor ez valamilyen hatás mechanizmus szerint mondjuk megváltozik, és annyira jó, mert te végül is foglalkozol azzal, hogy segíts az embereknek egy picit megérteni a szervezetük működését immunológiai szempontból, ami szerintem a mai világban elképesztően fontos terület, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és itt vagy, és tegeződni fogunk a műsor során. Szia!
2: Szia, és köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Óriási a terület, ami előttünk van. Az ember ilyenkor a szerkesztő műsorvezető székbe azt se tudja, hogy hova nyúljon, hogy hova kapjon. Mert valóban, ahogy mondtam, és ez egy nagyon fontos terület, te is készítesz különböző felvételeket azzal kapcsolatban, hogy próbálod az emberekhez közelebb hozni a te munkádat, de szerintem neked is nehéz lehet kiválasztani sokszor, hogy mi legyen a téma. De induljunk el onnan, hogy téged hogy talált meg ez a téma. Miért pont ezzel foglalkozol? Miért az immunológiai kutatás az, ami téged ennyire érdekel?
2: Nekem az egész családom elég rál beállítottságú, nagyon sok orvos és kutató van a családomban. Főként először így nagyon visszamenőleg ilyen dédnagymamáim, dédnagypapáim, meg a nagypapám is még mezőgazdasággal foglalkozott, és utána jött egy kisebb ilyen váltás, hogy az orvosbiológiába indult el a családomnak az egyik fele, és a másik fele meg mindig is az orvosi irányba mozgott. Az apukám például fogorvos, a nagynéném, ő genetikus, igazából ő volt, aki mindig egy kicsit így példaképként volt előttem. Nagyon sikeres karriert futott be, most lett kinevezve a Szegedi Tudományegyetemnek az orvosi karának a dékányának, az első női dékánya, és hihetetlen büszke vagyok rá. Mindig ott volt előttem amúgy ez a pálya, és mindig azt láttam, hogy ez nőként is teljesen elérhető. A nagymamáim között is van orvos, tehát hogy abszolút semmi akadályát nem láttam ennek szerencsére. A gimnáziumban, meg talán még általános iskolában érdekes mód régész akartam lenni, tehát elég nagy váltás, az is valamilyen szinten van, hogy emberekkel foglalkozik, de aztán igazából a biológia az mindig is érdekelt, az emberi szervezet főként, és a Szegedi Tudományegyetemen volt az immunológia kurzusom, és ott a Gácser Attila volt a most a Biológia Intézetnek a vezetője, ő volt az előadó, és már az első órán úgy voltam vele, hogy én az immunológiával akarok foglalkozni, és nagyon jó laborba kerültem be, utána egyrészt dolgoztam a Szegedi Orvostudományi Karnak a bőrgyógyászat és allergológiai klinikáján, most pedig a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetében vagyok a nyirok élettani kutatócsoportba, amit dr. Jakus Zoltán vezet. Több projektet is viszek, és egyszerűen ez látszik, hogy szerelem első látásra volt. Igaz, hogy bonyolult szerelem, de nagyon erős.
1: Én azt látom, hogy ez a terület valóban mostanában úgy nagyobb hangsúlyt kapott, nagyon sok olyan megbetegedés van, hanem ugye az immunrendszernek a felborult működésének a következménye. Rá szoktuk ezt fogni a rohanó életmódunkra, a megváltozott élelmiszerekre. Tehát olyan sok minden van, amire vissza tudunk mutatni, hogy talán ez annak a következménye, vagy annak a következménye, de nagyon bonyolult rendszer szerintem a testünk, és nagyon nehéz megérteni azt, hogy mi az a kis pici dolog, tényleg pici, mert te ilyen pici dolgoknak a kutatásával foglalkozol, aminek a módosulása, vagy a ritmusból való kiesése, akár egy komoly betegséget, vagy egy olyan elváltozást tud okozni, ami tényleg kihatással van az embernek az életére.
2: Abszolút egyetértek azzal, amit mondtál, hogy ez viszonylag még egy új tudományága magának az orvosbiológiának. Nagyon összetett, hihetetlen összetett, és amit te is mondtál, hogy nem sok esetben egy-egy, akár egy autoimmunbetegségnél, daganatos megbetegedésnél nagyon nehéz egyetlen egy okot megmondani, hogy igen, ez az. Persze látunk ilyen tendenciákat, hogy mi jellemző mondjuk a reumatoid artritisre, pikkely sömőre, mik azok a molekuláris útvonalak, amik elvezetnek ezekhez a betegségekhez. Viszont én szeretek, és szerintem ezt ez egy nagyon fontos üzenet a magának, az egész orvosbiológiának, az orvostudománynak, hogy a szervezetünk egy nagyon komplex gépezet, úgymond, és az immunológiai szempontból nagyon fontos az, hogy az immunrendszerünknek van egy beállított egyensúlya, hogy meg tudja különböztetni, például bennünk is élnek a mikrobiomon keresztül különböző vírusok, baktériumok, amik ugyanúgy bennünk is megtalálhatóak, és úgymond értünk dolgoznak, tehát nem azért vannak ott, hogy kártékony hatással legyenek ránk, viszont hogyha a mikrobiomunkba például, ha tovább viszem ezt a példát, megborul az az egyensúly, akkor viszont kártékonyak is lehetnek azok a bizonyos bennünk élő mikroorganizmusok. Fő lényeg az, hogy különböző betegségeknél nagyon sok esetben ez az egyensúly az, ami megborul a szervezetbe. Ennek természetesen vannak genetikai okai is, szinte az összes autoimmunbetegség daganatra is ugye genetikailag hajlamot lehet örökölni, illetve nagyon fontosak még a különböző környezeti behatások, UV-sugárzás, akár a stressz. Tehát ez egy nagyon komplex rendszer, én pont ezért szeretem azt mondani, hogy ez az egyensúly, amit nagyon törekedni kell, hogy megtartsunk a szervezetünkbe, és nagyon nehéz sok esetben tényleg ez az, hogy egyetlen egy indokot mondani, hogy na emiatt alakult ki ez a betegség sajnos.
1: A stresszt említetted, és ez ami mindenhol ott van, ugye van jó stressz, meg rossz, de általában azért a hosszan fennálló rossz stressz az, ami tulajdonképpen megeszi az embert, lehet ezt szerintem így mondani. Ez a magyar nyelv olyan jó, mert nagyon sok mindent kifejez, de hogy valóban, amit sokáig nem tudunk megoldani kívül, az eljut belülre, vagy elkezd dolgozni belül. És hogy például a daganatos megbetegedéseknek is szokták azt mondani, hogy nagyon komoly lelki tényezőit is fel lehet tárni, az autoimmunbetegségekre ugyanígy igaz ez szerintem. Szóval, hogy érdekes, hogy ez a lelki tényező, ez aztán manifesztálódik valamiféle testi tünetben, ha hosszan fennáll.
2: Kétféle stressz szeretnék most így szétválasztani. Az egyik az az akut stressz, ami hirtelen nagyon rövid periódusig éri mondjuk az embert. A stressz az ilyen szempontból nem feltétlen rossz, mert például felkészíti magát a szervezetünket arra, hogy fussunk, ha esetleg valami veszély van. Ilyen esetben az immunrendszerünk is van, hogy gyorsabban tud reagálni, ha esetleg megvágjuk magunkat. Viszont a krónikus, nagyon sokáig fennálló stressz az valóban súlyosbító tényező lehet, egy alapgyulladásos állapotot képes beállítani a szervezetben. Ez a szakmámban a legutoljára, amit olvastam, ilyen első cikk, az 1995-ben jelent meg, szóval viszonylag régóta nézik ezeket a stresszfaktorokat, viszont a tudományos világ nagyon kényesen kezeli ezt a témát. Erős olyat állítani, hogy egy stressz miatt alakul ki egy daganatos megbetegedés, mert ahogyan említettem, nagyon sok faktoros lehet. Természetesen ez egy krónikus stresszes állapotnak a fennmaradása súlyosbító tényező lehet. Hiszen ilyen esetben például aktiválódik a szimpatikus idegrendszerünk, illetve a stressztenge is. Ez egy olyan rendszer igazából, aminek a szimpatikus idegrendszernek és ennek a HPS, úgy hívják, HPS tengely. Ez a hipotalamus, hipofízis és mellékfese tengely. Ezeknek a hatására például adrenalin, noradrenalin és kortizol szabadul fel. Ezek ugye hormonok. Ezeknek a hormonoknak a receptorai egyrészt megtalálhatóak immunsejteken, másrészt például endotélsejteken is, tehát hogy gyakorlatilag a szervezetünkben mindenhol képesek hatni. Vegyük az első példát, amikor nagyon rövid ideig ér minket egy stressz, mondjuk elfutunk valahonnan, mert hogy megijedünk, a bokorból kiugrik valami, akkor itt immunológiai szinten egy nagyon rövid átrendeződésről van szó. Ilyen esetben az úgynevezett velünk született immunitás sejtjeinek egy bizonyos alpopulációja növekednek meg, ezek sokszor gyulladásért felelősek. Viszont, hogyha hosszabb ideig vagyunk kitéve stressznek, akár mondjuk egy hozzánk tartozónak az elveszítése, folyamatos munkastressz, ilyesmire gondolok, tehát egy olyan dolog, ami konstans jelen van az életünkben, amitől nagyon nehezen tudunk megszabadulni. Az viszont teljesen máshogy hat magára az immunrendszerünkre. Akár csontvelő szinten is voltak erre kutatások, hogy mind egér, mind ember alapú kutatások is voltak, hogy csontvelő szinten is megváltoztathatja az immunsejtjeinknek az elosztását, a termelődését. részét. Ilyenkor nagyon sokszor, ahogy mondtam, egy alapgyulladásos állapot áll fenn. Viszont egy másik fontos dolog az, hogy ugye említettem, hogy a kortizol szint, az ugye úgy tudom, hogy a közhiedelemben úgy van eltelve egy stressz hormon, a kortizol szint is folyamatosan magasan van. És a kortizolról érdekes módon azt kell tudni, hogy amúgy az alapvetően egy gyulladás csökkentő hatása van. Na már, hogyha folyamatosan ott van ez a hormon a szervezetünkben lévő immunsejtek, azok érzéketlenné válnak ezzel szemben, tehát nem feltétlen érzik azt a gyulladás csökkentő hatását magának ennek a hormonnak, amit kéne. Ehhez kapcsolódóan, ahogy említettem, amit elmúlt pár percben bontottam ki, hogy van egy alapgyulladásos állapot. Viszont ezeknek a hosszú távú hatása az akár az immunsejteknek a termelődésére is kihathat, akár ugye a csontvelőn keresztül, vagy akár a funkciójukat is károsíthatja. Például van egy ilyen sejtünk, sejtcsoportunk, hogy természetes ölősejtek. Ezek például a daganatos sejteknek az eltávolításában és a vírusos fertőzések való védekezésben segít nekünk, és mutatták már azt is, hogy ez a tartós stressz az károsíthatja a funkcióját. Tehát nem feltétlen a számát, hanem hogy nem tud olyan hatékonyan védekezni ez a sejtcsoport. Továbbá még azt is láttam, ez a 95-ös cikk, amit említettem, ez volt az, amit így először elolvastam még nagyon régen, és ez is így egyszer így felvetette bennem ezt az egész most modern embernek az életmódjával, ugye, amit te is említettél, hogy rengeteg stressz ér minket, hogy már 95-ben mutattak egy ilyet, nagyon kis elemszámmal, tehát, hogy 30 ember vett részt, az viszonylag kevésnek számít azért, de emberi kutatás volt, és egy elég érdekes kutatóként elég érdekes felállítása volt ennek a kísérletnek, hogy Alzheimer-es rokonokat gondozó hölgyeket, nőket, csak nőket vizsgáltak, csináltak nekik egy ilyen biopsziát, az ugye, amikor a bőrből kivesznek, vagy hát csinálnak egy ilyen kör alakú sebet, és akkor kivesznek egy bizonyos bőrdarabot. És megfigyelték különböző módszerekkel, mértek gyulladásos faktorokat, képpel is analizálták, nézték a sebgyógyulást, és az egyik csoport ez volt, akik egy nagyon beteg családtagot láttak el, napi szinten foglalkoztak vele, tehát ez is egy stressznek, azért egy nagyon intenzív pszichológiai, fizikai stressznek számít, hogy egy másik ember erről kell gondoskodni. Ez volt az egyik csoport, a másik csoport pedig ugyanebben a korosztályban található nők, akiknek nincsen ilyen erős pszichológiai, fizikai, lelki terhelése. Azoknak, akik gondoskodtak az Alzheimer-es rokonról, nekik 9,5 nappal lassabban gyógyultak be a sebeik. Az összes esetben. Ez egy nagyon kezdetleges kutatás volt, de ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy sebnél az immunrendszerünk az, ami meggyógyítja a sebet, ami gondoskodik a gyulladástól, ami gondoskodik arról, hogy a fertőzés esetleg kint vagyunk az utcán, ne terjedjen el, ne a sebünkben ne kerüljenek úgy kórokozók, hogy károsítsák az immunrendszerünket. Egyre több kutatás van, ami ezt bizonyítja. Légúti megbetegedésekkel is vizsgálták ezt, rinovírussal például. Csinálták azt, hogy egy ilyen kérdőívet töltöttek ki a résztvevők, hogy mennyi stressz éri őket napközben, ami egy kicsit ugye olyan szempontból bele lehet kötni ezekbe a kutatásokba, hogy kinek mi a stressz, ugyebár. Viszont ezeknél a kutatásoknál is azt mutatták, hogy akiknek stresszesebb az életük, azok klinikailag igazolhatóan, tehát erősebb lázuk volt, jobban megbetegedtek gyakorlatilag, súlyosabb tüneteik voltak gyakorlatilag, azokhoz az emberekhez képest, akiknek nem volt ilyen stresszes a mindennapjuk, de ugye, ahogy említettük az adás elén, vagy említetted, ezek mind nagyon-nagyon bonyolult folyamatok, kifejezetten akár egy daganatos megbetegedésnél, autoimmun megbetegedésnél is nagyon bonyolultak. Ez a vírusos fertőzés, illetve a sebgyógyulásos modell szerintem egy kicsit tisztább bizonyítékot vagy alapot tud adni ezekre az állításokra, mint mondjuk egy autoimmun vagy daganatos megbetegedés.
1: Több ez a megbetegedés szerinted az elmúlt években vagy évtizedekben, vagy most már több mindent tudunk róla, többet tudunk róla beszélni, vagy több információ van ezekről?
2: Szerintem mind a kettő igaz, őszintén szólva. Az orvostudomány, az orvosbiológiai tudomány robbanásszerűen fejlődött. Mióta bejött a molekuláris biológia az 1980-as években, akkor azt hittük, mindent tudunk. Most már rájövünk, hogy nagyon nem tudunk mindent. De ezzel most nem akartam aláásni semmilyen tekintélyt, hanem én azt látom, hogy nagyon sokszor az emberek azt hiszik, hogy már mióta kutatunk, már mióta van ez az orvostudomány, és hogy már hogy nem tudtuk például, én ezt nagyon sokszor megkaptam már, hogy miért nem találták meg még a ráknak az ellenszerét, a daganatoknak, a daganatos megbetegedéseknek. Ahány sejt van a szervezetünkben, annyi féle daganat tud kialakulni, mindegyiket máshogyan kell kezelni, senki nem ugyanolyan, mi is máshogy nézünk ki. Más más milyen folyamatok vannak bennünk, ha visszalépek akár a mikrobiomos témához, teljesen más összetételű lehet a mikrobiomunk. Nagyon bonyolultak ezek a folyamatok, és nagyon sok felfedezetlen dolog van szerintem még így az emberi szervezeten belül, viszont ugye egyre többet tudunk, hogyha mondjuk az 1800-as években valaki megjelent egy kiütés, nem tudták, hogy akkor ez most hoppá lehet, hogy pikkelysömör, vagy dermatitis, vagy valami hasonló, fogalmuk se volt róla. Most már ezeket a klasszifikációkat, ezeket a beosztásokat el tudjuk ugye különíteni, sokkal könnyebben meg tudjuk különböztetni a betegségeket, sokkal célzottabb terápiákat tudunk alkalmazni. Én is sokszor hallottam ezt már, hogy régebben bezzeg nem voltak ezek. De voltak, csak talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem tudtuk pontosabban definiálni, és akkor nem maga a beteg se tudta olykor, hogy, vagy a beteg hozzátartozója, hogy miben hunyt el az édesapja, édesanyja, testvére, stb. Csak elhunyt, és ennyi. Viszont most már ugye sokkal nagyobb tárház van erre, hogy besoroljuk ezeket a dolgokat, és hogy tudjuk, hogy mi történik. A másik az életmód. Az szerintem egyértelműen amúgy hozzá tud járulni ezeknek a betegségeknek a kialakulásához. Én ennek a vallója vagyok, hogy azért, amit a modern társadalom, meg amiben benne él az ember, nem arra lettünk teremtve. Az idegrendszerünk az, és rengeteg ilyen neurobiológiai kutatást olvastam, hogy egyszerűen olyan gyorsan sok információhoz jut az agyunk egy nap, hogy nem erre van kifejleszve az idegrendszerünk. Most ez lehet, hogy egy kicsit erősen hangzik, de mi is állatok vagyunk gyakorlatilag, természet közelbe kellene lennünk, sokkal lassabban élnünk. A mediterrán emberek csinálják a legjobban.
1: Igen, ők hogy most ilyenkor oda vannak pihenni.
2: Például, tehát, hogy egyszerűen annyi olyan mértékű stressz éri szerintem manapság a modern embert, hogy az nagyon kártékony alapvetően az idegrendszerünkre, és ahogy beszéltük, a szervezetünk egy egész, az idegrendszer is kommunikál, akár az immunrendszerünkkel. Hogyha még itt a modern világ kártékonyságairól kellene beszélni, akkor akár az alkoholt is fel tudnám hozni, hogy azért az is egy méreg úgymond a szervezetünknek. Nem is olyan rég, egy fél éve olvastam ezzel kapcsolatban több cikket is, hogy az alvás minőséget is rendkívül rossz irányba tudja befolyásolni, akár egy korsósörnek az elfogyasztása. Már nem alszunk olyan mélyen, már nem tisztulunk úgy ki, mert az alvás nem egy passzív folyamat. Ugyanúgy a szervezetünk az nem áll be egy ilyen pauzamódba, hanem ugyanúgy dolgozik, sőt a nyirokérrendszer ilyenkor csinál egy ilyen mosást, az agyunk is ilyenkor raktározza el ugye a mélyebb részekbe a fontosabb emlékeket, ami nem olyan fontos, az kuka. Tehát, hogy a szervezetünk, mi hiába nem tudjuk, dolgozik azért, hogy mi megfelelően tudjunk gondolkodni, létezni. Azért hoztam ezt fel, mert az alvás minőség az nagyon-nagyon tudja befolyásolni egy emberi szervezetnek a megfelelő működését. Még az immunrendszer működés, minden. Tehát, hogy az egészét lényegében.
1: Mondom én, hogy elképesztően izgalmas ez a terület. Kedves hallgatunk, ez a Lélektér Vígondával című magazin műsor. Ság Istella, immunológiai kutató a mai adásunknak a vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban. Sági Stella immunológiai kutató a mai vendégem. A stresszről, az életmódról beszélgettünk a szünet előtt. Nyilván nagyon sok olyan dolog van, amit nem nagyon lehet kiitatni az embernek az életéből, bár az előző héten pont arról beszélgettünk, hogy van, aki azt tudja mondani, hogy akkor hátat fordít a munkának, illetve az elvárásoknak is, választja önmagát mondjuk egy olyan helyen, ahol a természetben él, a természettel foglalkozik. És hát nagyon sok segítség van egyébként, amit az ember a mai világban, akár az életmódjához, akár a testének az egészségesen tartásához tudunk használni. De mindenből nem tudjuk magunkat kivonni, mert például a közlekedés egy elég stresszes folyamat, pláne nagyvárosokban, és mondjuk abból nem tudjuk nagyon kiiktatni magunkat. Tehát, hogy meg fog bennünket találni sok minden. Erre szoktuk azt mondani, hogy ha nem tudunk a helyzeten változtatni, akkor a saját hozzáállásunkat kellene valahogy olyan értelemben alakítani, hogy az egy elviselhető és élhető élet legyen. És itt jön a 1 millió dolláros kérdés, és azon gondolkodtam végig, hogy ha már megvannak az elváltozások, megvannak azok a módosult sejtek, amik valamilyen okból ezt a reakciót tudják adni. Mi lehet a megoldás? Te milyen kutatási területen dolgozol? Mi az, aminek az eredményét majd például a te munkádban fogod tudni te is realizálni, vagy fogjuk tudni mi látni? Hogy mondtad, hogy ez egy óriási terület, ilyen értelemben nyilván pici az eredmény, ahhoz képest, hogy mekkora globális a kérdéskör a túloldalon. Mert ahogy te is mondtad, ahány sejt, annyiféle történet lehet.
2: Akkor kezdem azzal, hogy én mit csinálok. Igazából több projektem is van. Egyrészt egy kicsit ez ilyen titkos dolog, de egy ilyen
1: nem mondjuk
2: egy
1: betegségnek.
2: Egy betegségnek igyekszem megtalálni egy együttműködés keretein belül terápiát próbálunk kifejleszteni egy megbetegedésre, ami rengeteg emberen segíthet. Második projektem, amin dolgozok, az a Dr. Pardi Norbertékkel a Philadelphiai Egyetemmel együttműködésben az mRNA-s vakcinációnak a fejlesztése, ami körül rengeteg, amúgy pont rengeteg kételj támadt ugye az emberekbe, és pont emiatt is döntöttem egy kicsit úgy, hogy elmegyek a tudománykommunikációs irányba, mert én egy évvel ezelőtt kezdtem konkrétan ezt, hogy az embereknek elmagyarázni magába ezeket a folyamatokat, amik lezajlanak, mert azt láttam, még én, mint szakember, úgymond, akkor még mondjuk még egyetemre jártam, tehát akkor még durva kimondani azt, hogy szakember lettem volna.
1: Valaki, ki belülről nézi a folyamatokat.
2: Igen, ezt köszönöm szépen, ez egy nagyon jó megfogalmazás. Aki ért ehhez. Én is meglepődtem, hogy így előjött ez a technológia, mert annyira így volt ez lekommunikálva, és közben meg 30-40 évnyi kutatás volt mögötte. És voltam már a Karikó Katalinnak nem egy előadásán is, és ő is mondta, hogy ő tisztában van vele, hogy ő nem megfelelően kommunikálta le ezt az egészet, ott voltunk egy globális, borzasztó nagy probléma kellős közepén, és a kutatókról tudni kell azt, hogy nem a világ legextrovertáltabb emberei. Bárkivel, hogyha egy kutatóval megkérdezi az ember, hogy mit csinál, egyből hatalmas tömérdek információt bocsájt ki az emberre, aki nem ért hozzá, mert van egy ilyen szakadék szerintem a laikusok és a kutatók orvosbiológiával, fizikával, akármilyen természettudom, vagy akár humán kutatást végző emberekkel, hogy van egy szaknyelvünk és szakzsargon, és mi azon a nyelven tudjuk kifejezni magunkat, és nincsen megtanítva a kutatóknak az, hogy hogyan beszéljünk hétköznapi nyelven úgy, hogy bárki, Mari néni az utcáról is megértse, akárhogy mit kutatunk, és hogy például ez egy miért volt egy hatalmas találmány. Mert én például megtehettem azt, hogy megláttam, hogy itt ez a technológia, és hogy ezzel fognak embereket beoltani. Én rákerestem, én tudtam, hol kell keresni, tudtam, hogy mik azok a megbízható szaklapok, hiteles, akadémiailag elismert, pályával rendelkező emberek publikálnak ilyen újságokba, akik tényleg a kutatás top emberei, és én ezeket el tudtam olvasni, én ezeket értelmezni tudtam, és amikor először így fontam a szemöldökömet, hogy hú, mi ez az új technológia, én még soha nem hallottam róla, aztán én megértettem. Jöttek hozzám az ismerőseim, hogy mit gondolok erről, mert hogy olyan, mindenkinek ez volt a nagyon gyanús dolog, az emberek azok félnek általában az új dolgoktól, főleg, hogyha nincsen nekik rendesen elmagyarázva. És én el tudtam magyarázni az ismerőseimnek, hogy ez micsoda, mi történik, mi az, ami esetleg még lehet változtatni rajta, hogyan lehetne még esetleg optimalizálni, fejleszteni, de nagyon sok embernél ez az információ kimaradt, mert nem volt olyan ember, aki nekik elmagyarázza. És ezért is akartam, egy kicsit most elmentem az eredeti kérdéstől, bocsánat, de nagyon fontos szerintem az, amit ugye az adás előtt is beszéltünk, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kapok amúgy összességében így az emberektől, hogy milyen jó, hogy ezeket így el tudom magyarázni, és szerintem erre nagyon nagy szükség van, főleg itt Magyarországon is most ez egy trend kezd lenni, hogy egyre több ilyen tudománykommunikációs szakember van, akik tényleg ebben dolgoznak, akik tényleg, nekem is van végzettségem ehhez, akiknek tényleg ebbe van a végzettségük, és nem pedig csak beírják, hogy ez micsoda, mert ha rákeresek arra, most megint egy nagyon hülye példát fogok hozni, hogy a banán jótékony hatásai kidob 70 cikket, banán rossz hatásai arra is kidob 70 cikket. És egy olyan ember, aki nem tanulta ezt, hogy hogyan kell szűrni ezt az információt, sokszor rosszul értelmezheti ezeket a dolgokat, és hogyha egy ilyen embernek van egy platformja biztosítva, és ilyen ember terjeszt információkat, aki könnyebben tud ugye kommunikálni az átlag emberrel, a laikus emberrel, akkor sajnos nagyon könnyen el tudnak terjedni a hamis információ például.
1: Neked milyen céljaid vannak? Tehát most Karikó Katalint említetted, aki egyébként a Lélektér műsornak volt vendége. Ugye mi beszélgettünk ennek az adásnak a keretén belül egy pár évvel ezelőtt, hál' Istennek egyébként egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt, és én nagyon hálás voltam professzor asszonynak, hogy le tudtunk ülni beszélgetni, úgyhogy akkor elmesélte, hogy hogy jutott el tulajdonképpen a technológia odáig, hogy fel tudták használni, hiszen akkor volt egy akut helyzet, amit igen, orvosolni kellett, ott meg volt egy több tíz éve kutatott technológia, ami valamiféle megoldást jelentett arra, hogy legyen egy olyan eljárás, ami ott hirtelen már készen volt. Úgyhogy erről mi beszélgettünk, párhuzamba állítva veled az ő munkásságát, ugye egyébként ő is Szegedről indult, és úgy került ki Amerikába. Neked van olyan terület, amivel te kifejezetten szeretnél foglalkozni, említetted, hogy több kutatási terület is van, amin dolgozol, de hogy milyen jövőképpel például egy ilyen típusú végzettségű ember előtt, mint ahogy te is vagy?
2: Nagyon érdekes, mert amikor elindultam ezen a karrierúton, akkor azt hittem, hogy gyakorlatilag kettő választásom van. Az, hogy benne maradok az akadémiába, tehát, hogy mondjuk most a Semmelweis Egyetemen csinálom a PhD-mat, hogy ott maradok, adjunktusi pozícióba kerülök, professzor leszek, stb. Stb.
1: Tanítasz
2: tulajdonképpen. Azt most is csinálom amúgy.
1: Pont, és igen, mondjuk egy laborba vagy bezárva.
2: Igen.
1: Ott dolgozol.
2: Igen, bezárva.
1: Van, aki itt a kutatói munka pont ezért tart egy picit messzebb, hogy ugye, hát végül is mégiscsak egy ilyen picit elzártabb terület, mint hogyha valaki elmegy úgy orvosnak, hogy 5 percenként nyitnak be az ajtón, igen, hogy kérem a következőt.
2: Igen.
1: Másabb.
2: Igen. Másabb. Amúgy én azt szeretem benne, hogy nem minden napom néz ki ugyanúgy. Tehát, hogy ezt nem gondolná az ember, de hogy tényleg, most nyáron voltam Görögországban egy nagyon jó konferencián, ott rengeteg emberrel, amerikai, kanadai, ausztrál kutatókkal tudtam beszélgetni. Mindenki megosztotta a saját kutatási területéről, hogy mit talált, és ez egy nagyon jó közösségek tudnak amúgy kialakulni, mert tényleg ezek olyan emberek, ilyenkor olyan emberek gyűlnek össze, akik imádják azt, amit csinálnak, és én is ezt szeretem benne. Az akadémiai közegben igen amúgy, ez egy kicsit olyan, az ember a saját kutatási érdeklődése iránt mehet. Tehát, hogy olvasunk rengeteg szaklapot, az alapján esetleg jön egy ilyen hipotézisünk, egy ötletünk, hogy lehet, hogy ezt is meg kéne nézni, mert hogy hol lehet, hogy ez is érdekes, és ott egy kicsit nagyobb az embernek a szabadsága. A másik nagyon sarkalatos irány az az iparba való elhelyezkedés, esetleg egy gyógyszerfejlesztési irány, de nem csak ez a kettő van. Nem tudom miért, most maradjunk a Richter Gedeonnál. Ott megmondják nekem, hogy egy ilyen fejfájás gyógyszert kell kifejlesztened, és akkor ez a határidő, ezt csináld meg. Én akkor nem mondhatom azt, hogy bocs, de én a daganatos megbetegedésekkel szeretnék foglalkozni, hanem ott megvan adva egy irány, ami egy út, amit neked követned kell. Az akadémiában egy kicsit magának tudja alakítani az ember, viszont a kettő között van szerintem, és most már nagyon jó, mert látok erre törekvéseket, csak nagyon nehéz ezt szerintem megoldani, hogy van a kettő között egy szakadék, mert annyi jó ötlet jön egy akadémiába kutató embernek, hogy mondjuk lehetne egy molekulát megcélozva egy betegséget kezelni, és akkor ő ezt kutatja, egy akadémiai ember, egy akadémiai kutató lepublikálja, mondjuk egy nagyon jó presztízsű labba, és onnantól kezdve az el van felejtve. Tehát egy akadémiai kutatás itt megáll. Ha nem nyomja a kutató, aki megtalálta mondjuk ezt a kifejezett molekulát, amit hogyha blokkolunk, akkor meg tudunk akadályozni valami borzasztó betegséget, hanem úgy van vele, hogy oké, akkor megyek a következőre, akkor azzal nem lesz semmi. És lehet, hogy lehetne belőle akár egy terápia az embereknek. A gyógyszercégek meg ugye borzasztó okos embereket alkalmaznak ők is, tehát, hogy ugyanúgy kutatókat alkalmaznak, nem csak bérjek. Na akkor mondd meg, hogy milyen gyógyszert csináljak, csak az egy zártabb közeg, én úgy látom, és sokszor, most már Magyarországon talán vannak egyrészt már ilyen fiatalkorban, mint nálam is vannak ilyen törekvések, hogy például a kooperatív doktori program, ahol egy PhD hallgató

0: van amúgy egy kutatónak, lehet akár ilyen orvoslátogató is valaki, gyógyszermechanizmusokat elmagyarázni, különbözően cégeket képviselve, akár orvosoknak, egy kórháznak, tehát nagyon sokféle van, akár, ha jól tudom, pontos megnevezése azt hiszem talán a kriminológus, hogy akár ilyen bűnügyi helyszínekre, mint a doktor csontba az új lenyomatokat, meg ilyeneket, tehát hogy nagyon sok minden van, én is meglepődtem rajta amúgy.
1: Te de melyiket látod magad előtt?
0: Én a főként az akadémiát. Nekem az egész családom az mindig is az akadémián belül volt. Az, hogy én mit szeretnék, én pont ezt a hidat szeretném amúgy egy kicsit építeni, az akadémia meg a gyárak az ipar között, mert tényleg azt látom, hogy brilliáns kutatások vesznek el a süllyesztőbe, és én pont ezt a hidat szeretnék kockát lerakni akár, hogy tovább menjünk, és hogy tényleg egy ötletből akár valós terápia is lehessen. Én szerintem így most jelenleg úgy látom, hogy ez az irány, amit szeretnék.
1: Picikét visszamegyek az időben. Mivel játszottál gyerekkorodban? Szerintem elképesztően meghatározó az, hogy valaki mivel játszik gyerekkorában. Doktornéni szerettél volna lenni, már kicsinek is vagy? Vagy mennyasszony szerettél volna lenni? Esetleg pénztáros néni. Ezek nagyon kelendő elképzelések a kislányok körében.
0: Én nagyon sokat sportoltam, rengeteg mindent. Amúgy 13 évig társastáncoltam, de amellé mindig volt egy második sportom, box, kickbox, kapuéra, kajakoztam, úsztam, nagyon sok mindent. Most már egy kicsit kevesebb, sajnos kevesebb időm van mozogni, de mindig is imádtam mozogni. Iszonyatosan szerettem biciklizni, fára mászni, akkor a természetbe lenni, a fákat, most már a növényektől egy kicsit elhatárolódtam. Nagyon szerettem természetbe lenni, fára mászni, persze szerettem ilyen lányosabb dolgokat is csinálni.
1: Igen, mert ezek ugye elég markáns.
0: Igen, igen. Volt ilyen kis mikroszkópom is, emlékszem, még egy ilyen játék mikroszkópom volt. Hú, az lehet, hogy az még az én korosztályomban az nagyon nagy dolog volt, hogy volt egy ilyen újság, az volt a vége az újságnak, hogy egy csontváz lett. A csontváznak a részei voltak, meg ilyen szervek. Két testvérem van, egy nővérem, meg egy öcsém, és akkor gyűjtöttük, és azt kiraktuk, és imádtuk. Anyukám amúgy biológia tanár.
1: És a testvérek?
0: A nővérem az fogorvosi asszisztens, ő abba az irányba ment el, az öcsém pedig mezőgazdasági, mert ő mond növényorvos most már, ő már ezt elvégezte.
1: Növényorvos.
0: Igen, tehát abszolút ez a természet irányú az egész családunk, tehát hogy mindenki ebbe az irányba ment el gyakorlatilag.
1: És amikor nem a laborban fejleszted a következő nagyon komoly megbetegedésre a gyógyírt, akkor mivel tudsz kikapcsolódni? Tehát egy olyan típusú ember, reál beállítottság, ember, hogyha nem a kapuérában véded meg magad, vagy nem boxolsz, és éppen nem dolgozol, akkor mit szoktál csinálni? Mi érdekel a nagyvilágból? És még egy kérdés van, mert ez most beugrott, hogy ezt akartam korábban is kérdezni, hogy amikor valaki megtudja, hogy te mivel foglalkozol, akkor így nem borítja rád az összes betegségét, és szerinted az mitől lehet, és arra mi lehet, tehát hogy így hogy találnak meg ezek a dolgok?
0: De ez engem abszolút nem zavar, tehát hogy én ezt tanultam évekig, és ahogy mondtam, szerintem nagyon fontos az, hogyha szerintem egy kicsit benne is van úgymond a szerződésbe, hogyha ezt tanulja az ember, akkor igenis tessék ezt elmagyarázni az embereknek, mert jó hiszeműen jönnek oda és kérdeznek. Én se tudok minden üzenetre. Az a baj, hogy nagyon sokan írnak például közösségi média felületen, elküldik nekem a leleteiket, és már nem is nagyon válaszolgatok ezekre az üzenetekre, mert már nagyon sok
1: képtelenség,
0: meg ugyanazt leírni, hogy nem én vagyok a kezelő orvosuk, én csak tudom, kommunikációt folytatok, tehát hogy én nagyon sajnálom ezeket az embereket egyértelműen, mert valószínűleg nem azért írnak rám egy ilyen problémával, panasszal, mert jó kedvük van, hanem hogy valószínűleg jártak már több orvosnál, akik nem tudtak nekik segíteni, csak nem tudok mindenkin segíteni. De ha megismerek valakit, akkor új embert például, meg az ismerőseim közül is nagyon sokszor szoktak kérdezni tőlem, vagy hogy mit csinál. Ez általában ugye ez szokott lenni új embereknél, hogy amúgy így mit csinálok, tehát hogy így hogy kell elképzelni a napomat, vagy tényleg az, hogy ez micsoda? Mi ez a kiütés? Ez az, hogy egy rosszul néze ki. Uh-huh. Próbálok válaszolni, de így nem szeretek bediagnosztizálni pár mondat, meg akármi kinézet, bármi alapján embereket, mert nem én vagyok a kezelő orvosuk, én kutató vagyok, én nekem nem ez az irányom, hanem inkább tényleg az, hogy nagyobb kutatásokat végezzek igazából.
1: Az a másik kérdés, az első kérdés, mi köt le?
0: Amúgy mostanában...
1: Mondd, hogy nem a National nézetre.
0: Amúgy nagyon szeretem a természetfilmeket is. Nagyon, amúgy az ilyen állat, főleg az ilyen tenger, a tengert imádom, én nagyon sokáig amúgy valami tengerbiológiával

0: ilyesmivel akartam foglalkozni, de aztán beleszerettem az immunológiába, de én imádok utazni, nagyon-nagyon szeretek más országokba elmenni, kultúrákat megismerni, azoknak az embereknek a hétköznapjaiba belelátni, csak leülni egy padra, vagy egy kávézóba, és megnézni, hogy egy az emberek mit csinálnak. Imádok múzeumokba járni. A párom az nem nagyon szeret, de mindig elkísér. A múzeumokba szeretek járni. Nagyon szerettem régebben olvasni regényeket, főleg krimiket, skandináv krimiket, azok a legjobbak szerintem. De arra most már annyira nincsen időm, hanem inkább a szaklapokat bújom. Én alapból egy extrovertáltabb ember is vagyok, főleg kutatók között. Engem nagyon fel tud tölteni az emberi kapcsolódás, az, hogy a barátaimmal vagyok. Nagyon szeretek a természetbe is lenni. Mostanában nagyon megszerettem a túrázást is. Próbálok azért mozogni is, most ebben a 40 fokban mondjuk elég nehéz, de például a téli sportokat is nagyon szeretek. 3 éves korom óta sielek például, tehát hogy a mozgás, az emberi kapcsolatok, azért próbálom az agyamat is valamilyen szinten mozgatni, majd most akartam elkezdeni, nem tudom, valamelyik nap rám jött, hogy én elkezdek keresztrejt végezni. Nem tudom, hogy miért, de...
1: Ez nagyon aranyos.
0: Igen, kicsit ilyen nyugdíjas szerintem. Program.
1: Ez jó, hogy nyáron az embernek jó, utazás közben.
0: Igen, próbálok a telefonról azért leszakadni, mert szerintem az se az igazi, hogy én is sajnos nagyon, főleg ezek annyira addiktívak tudnak lenni, szerintem a közösségi média oldalak, főleg a TikTok, ahol csak ilyennyit csinál az ember. Sok esetben hasznos is tud lenni, hogyha olyan tartalmak vannak az algoritmusban, de annyira ott tudja tartani az embert. Próbálok így kiszakadni a technológiából, a szeretteimmel időt tölteni, nem csak a barátaimmal, hanem én amúgy alapból szegedi vagyok, de ugye most már Budapesten élek. Próbálok minél többször a családomat meglátogatni, szüleimmel együtt lenni, ilyesmi, barátokkal, párommal együtt lenni, ilyesmi.
1: Mindenképpen muszáj megkérdeznem, hogyha már szóba jött az, hogy másoknak hogyan tudsz segíteni, de hogyha neked van valami olyan történés a testedben, akkor hogyan kezdesz el a kis sejtjeiddel kommunikálni, beszélgetni, hogy na most ez vagy az a történet, mire vezethető vissza, vagy minek köszönhető. Tehát, hogy amikor valaki már ennyire ismeri a működési mechanizmusát ennek a kis szerkezetnek, amiben a lélek lakik, az hogyan gyógyítja saját magát?
0: Szerintem, és az pont, hol dolgozok laborot, van egy vele, hát 3 évvel fiatalabb nálam fiú, és pont beszéltük, hogy amúgy ez nagyon egy kicsit a visszájára üt, mert hogy például ő utál fájdalomcsillapítót bevenni. Ő kihordja a fejfájást. Én nekem meg például borzasztó, és ezt senkinek nem ajánlom, de most, január végén, amikor voltam síelni, lecsatolt a lécem, és ráestem a vállamra, és mint kiderült, eltört itt egy csontom, de én zseniális emberként azt mondtam, hogy biztos csak kiugrott, már ugrott ki vállam, már volt olyan, hogy egyszerre mind a két vállam kiugrott, és Tom Cruise megszégyenítő módon hátra vágva mind a kettőt visszaugrasztottam, és nem is mentem el emerre.
1: Ez Jason Statham, aki visszavarja az egyik karját a másikkal.
0: Tényleg a kémbe. Igen. Na tehát egy hasonló.
1: Minden túlél.
0: És akkor sem mentem el orvoshoz, akkor sem, mert úgy volt, nem baj, és mint kiderült, ugye eltört a vállam. Hát 3 hónapig jártam gyógytornászhoz utána, mert bár befort a csont, mi rájutottam MR-re, addigra már megvolt. Nekem az volt ott az egyetlen rossz, hogy fáj a vállam, meg jobb oldal nem tudok aludni, mert a jobb vállam tört el. Tehát, hogy itt nekem is jelzett most a szervezetem, és most érzem, hogy ez tényleg ez, amikor az ilyen kis piszvicsáré dolgokkal régebben nem foglalkoztam. Tehát,
1: mint egy váltörés.
0: Igen, mint egy váltörés. Igen. Tehát, hogy az a baj pont ez, hogy én azt látom, meg is egy kicsit ebbe nőttem fel, mert ugye nekem is nagyon sok orvos van a családom, meg mondom, hogy nincsen semmi baj. Szerintem egy kicsit néha ez a visszájára tud menni. A másik véglet az, aki nagyon ilyen hipohonder lesz, de azt szerintem az kevesebb van. Ma az a tanulmányok elején, főleg a mikrobiológia, amikor megtudja az ember, hogy mennyi mikroorganizmus, vírus, baktérium van körülöttünk, akkor a tömegközlekedésen így nem akar hozzányúlni az ember semmihez, sőt, egész nap maxba akar lenni, csak egy idő után átlendült ebbe az oldalba. De most én is próbálok minél többet foglalkozni magammal, mert most főleg emiatt a váltörés miatt egy kicsit úgy visszamaradt a magammal való foglalkozás. Mozgás mindenféleképpen, hogyha úgy látom, meg azért figyelgetem, nekem például nagyon sok az anyajegyem, én évente járok szűrésre, ezt mindenkinek hangsúlyozom, főleg az ilyen fehérbőrű ember embereknek, mint például én, akinek ilyen sokan jegye van, évente kell legalább. A nőknél nagyon-nagyon fontos a legalább évente elmenni nőgyógyászhoz, ezt milliószor akár, tehát hogy ez szerintem nőként az egyik legszülés előtt álló nő, fiatal nő előtt, akár vagy szülés után lévő nőnél is minden évben, sőt akár hogyha vannak genetikai hajlamokra, akkor még akár fél évente is. A nőknél szerintem ez a legfontosabb, hogy nőgyógyászati szűréshez figyelni a testre. Tényleg az, hogy ahogy mondtuk a legelején, hogy mindenki más. Ma, szerintem saját magunkra kell figyelnünk. Én vallom azt, hogy mindenkinek megvan az útja, az útjának a tempója, és nem szabad máshoz hasonlítani az életútunkat, mert lehet, hogy valaki 25 évesen dollármilliárdos céget alapít, és 50 évesen meghal, lehet, hogy valaki meg 50 évesen lesz sikeres, és él 80 éves koráig. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen mentális gát. Én szeretem azt csinálni, hogy egy kicsit így lenyugszok, hogy ez az én életem, gondoskodnom kell magamról, ez az én testem, figyelnem kell magamra, és így igazából ez. És így próbálok most már figyelni, és a vállamra figyelni mindenféleképpen.
1: Ezek nagyon fontos, jó tanácsok voltak így a műsor végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk. Én hívnálak vissza máskor is, mert, mint mondtuk, annyi téma van, és csak érintőlegesen tudtunk mindenből egy kicsit, mert hát nem tudtuk az egész óceánt ide behozni, de nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sok hasznos információt megosztottál velünk.
0: Köszönöm szépen, és bármikor szívesen jövök, és remélem a hallgatóságnak is hasznos volt, nem csak neked.
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen köszönjük a hallgatóknak is, hogy itt voltak, ha lemaradtak volna a Sági Stella immunológiai kutatóval készült beszélgetésről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétésben és a felületeinken is, és jövő héten is lesz Lélektér. Én akkor is fogom várni önöket, tartsanak akkor is velünk, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígmanda.
2: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: heavy or the other way around now.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: A radarképen is megjelennek az árvaszúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere. Ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
1: Időjárás jelentés.
2: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
2: Jó reggelt kívánok a hétvégén is korán kelőknek, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál pedig Péli Nagy Kata szerkesztő műsorvezető. Egészen 11 óráig kínálunk érdekes beszélgetéseket, igazi hétvégi témákat, hasznos információkat és programokat. Ismétlő műsorunkat Kalmár András kulturális ajánló műsorával a Kapcsolódjunkkal kezdjük, majd Buza Sándor turisztikai információs magazinjából szemezgetünk, végül pedig olvasni valót ajánl nekünk, akár a hétvégére is, Olá Andrea.
1: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: 130 év film történetéből válogat idén ősszel is a Budapest Film Maraton, amelyet szeptember 15-e és 20-a között rendeznek meg. A hazai filmgyártás első darabja a Tánc című rövid film volt, amelyből sajnos nem maradt fent egyetlen kópia sem. A restaurált filmklasszikusok ünnepéről és persze a programokról Rádúj Györggyel, a Nemzeti Filmintézet igazgatójával Kalmár András beszélgetett Kapcsolódjunk című műsorában.
3: Azt azért elárulnám azoknak, akik esetleg még nem voltak ezen a fesztiválon, vagy nem találkoztak még a klasszikus filmmaratonnal, hogy itt nem csak azt kell elképzelni, hogy régi fekete-fehér filmeket vetítenek zongoraszóra, hanem bizony, hát már olyan filmek is klasszikusnak számítanak, mint az Amelie, vagy például a Zongorista, vagy ugye a Thelma és Louise, és hát nem véletlenül soroltam fel pont ezeket a filmeket, hiszen ezeket is bemutatjátok majd.
4: Így van, tulajdonképpen az elmúlt 130 év filmtörténetéből válogatunk. Hát a filmtörténet valóban jelentős időszakokat ölel fel, ugye a magyar filmtörténet 125 éves, idén ünnepeljük a magyar film születésének a 125. évfordulóját, hiszen konszenzus van abban a film tudósok és a film kutatók között, hogy az első filmalkotásként értékelhető magyar mozgókép az a Tánc, ami 1901-ben került leforgatásra.
3: De az nincs meg sajnos, is. Ugye? Az azóta se került elő.
4: Hát ennek egy gyönyörű jelenet fénykép albuma maradt fenn csupán. Sajnos egyes források szerint a 30-as években még létezett belőle kópia, vagy legalábbis kópia darabok. Mára már ezt nem tudjuk felmutatni, tehát Magyarországon nagy valószínűséggel nem maradt fennvetíthető kópia a filmből. A Hungarika kutatásunk, a Nemzetközi Hungarika kutatásunk keretében persze folyamatosan keressük az esetleg a világban kallódó kópiáját a filmnek.
3: Igen, bocs, Gyuri, muszáj itt belevágnom, vagy közbevágnom, hiszen ez egy elképesztően izgalmas része a munkátoknak, hiszen van ebbe egyfajta régészet, de ilyen Indiana Jones-szerű, tehát hogy mentek és különböző archívumokban, meg nem is tudom, hogy hol, akár ócska piacokon keresgélnek a hozzáértő különböző régi filmeket, filmrészleteket, töredékeket, negatív darabkákat, és akkor időnként ugyanúgy, ahogy az igazi időzőjelben az igazi régészet életébe, egyszer csak fölbukkan egy aranyládika, vagy egy ilyen gyémánt kösöntyű, vagy hát egy azzal egyenértékű filmrészlet.
4: Igen, hát tulajdonképpen a kutatóinknak a módszerei között szerepelnek az irányított kutatások, amikor céltudatosan valamilyen forrásra hagyatkozva, ez lehet egy újságcikk, egy korabeli írás, egy naplófeljegyzés, egy forgalmazási jegyzőkönyv, hiszen ne felejtsük el, hogy már a néma filmek idejében a filmforgalmazás nagyon jelentős iparágnak, jól dokumentált iparágnak számított. Tehát vannak nyomok, hogy hol bukkanhattak fel a világban olyan filmek, olyan magyar filmek, amiket Magyarországon már nem találunk. Minden esetre nem kerültek elő az elmúlt 70 évben, hiszen az archívum 70 éves lesz jövőre. És hát ilyen közgyűjtemények, magángyűjtemények, akiknél felbukkanhatnak ezek a filmek, vagy filmes töredékek, ezekkel kapcsolatban állunk rendszeresen, egy hálózatot működtetünk a nagyvilágban azokkal a kollégákkal szoros együttműködésben, akik segítségünkre tudnak lenni. És akkor emellett van az, amiről beszélsz, a kicsit az Indiana Jones munkájához hasonlítható rész, akkor valóban, hát igen, amikor valóban a legváratlanabb helyeken bukkanhat fel egy-egy filmtekercs, vagy egy filmhez kapcsolódó, hogy mondjam, kellékanyag. Ugye ne felejtsük el, hogy pár évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt hasonló izgalmas és kalandos és véletlenek sorozatának köszönhetően került elő az Egri csillagok 1923-as változatának a fotóállománya, a jelmezterv állománya és pár képkocka a filmből, illetve hát nem is pár, hanem jó pár képkocka a filmből, amiből bizonyos jelenet foszlányokat tudtunk rekonstruálni, és hát ott is abszolút tulajdonképpen annak köszönhetően bukkantunk rá, hogy az egyik bank fiókban a pénztárnál dolgozó hölgy felismerte Enyedi Ildikó filmrendezőnőt, és mondta, hogy az ő unokatestvérének a lakásában egy dobozban nagyon, nagyon furcsa régi filmes dolgokra bukkantak, és mit kell ilyenkor tenni. És hát Enyedi Ildikó természetesen, aki jól ismeri az archívumot és nagyon jó szakmai barátunk, azonnal szólt nekünk, hogy itt van valami, amit ki kéne nyomozni, és akkor Kuruc Márton kollégámmal filmtörténet egyik Indiana Jones-ával kiszálltunk a helyszínre, és valóban elképesztően izgalmas élményben volt részünk, amikor ezt a dobozt felnyitva előbukkantak ezek a közel száz, illetve most már több mint 100 éves leletek. Úgyhogy igen, van a munkánknak egy régészethez
3: csodálatos történet. Na jó, de akkor térjünk rá egy kicsit a programokra. Én nem kívánom, hogy mindet felsorod, lehetetlen is lenne. Azt azért tudni kell, hogy hát a klasszikus filmfesztiválokból, vagy azok közül, mert nem egy ilyet rendeznek a világban, de azért a három legnagyobb között van a budapesti, és hát elképesztő felhozatal van. Vannak ismert filmek, vannak kevésbé ismert filmek, vannak egészen különleges csemegék, mint ez az egész női vámpír gyűjtemény, erről azért mondj egy pár szót, légy szíves, és hát ugye a vendégek, hiszen mindig elképesztő, hát mondjuk azt, hogy világsztárokat hoztok Budapestre végül is. Azt gondolom, hogy nem ciki így fogalmazni.
4: Nem, hát épp ellenkezőleg, sőt, hogy egy fesztiválnak mindig nagyon fontos az, hogy illusztris vendégek is részt vegyenek a programban, hiszen azzal tudjuk azt a pluszt hozzáadni a közönség számára, ami miatt egy kicsit talán jobban motiváltak arra, hogy eljöjjenek a moziba, eljöjjenek megnézni a filmeket, meghallgassák a filmekhez kapcsolódó kísérő programokat. Nagyon fontos, hogy ezeknek a világhírű alkotóknak, magyar és nemzetközi világhírű alkotóknak a jelenléte az hozzásegítse a közönséget ahhoz, hogy igenis érdemes elmenni a filmszínházba, érdemes a moziba járás szokását fenntartani, érdemes a filmeket nézni, hiszen ők megosztják velünk azokat a gondolatokat, hogy mi alapján készültek ezek a filmek, és rengeteg anekdótát mesélnek a filmek készítése körüli izgalmas történeteket, és hát leginkább azt, hogy mi volt az ő fejükben, mi volt az ő szándékukban, mi állt az ő szándékukban akkor, alkotói szándékukban akkor, amikor ezeket a csodálatos filmalkotásokat Nagyvászonra álmodták és vitték, és ezzel hozzásegítettek bennünket az ízlésvilágunk, az értékrendszerünk formálásához, és az egész világról alkotott képünknek egy kicsit a jobb, hogy mondjam, a világosabbá tételéhez segítettek bennünket, és ki más tudna erről jobban mesélni, mint ők maguk az alkotók. Ezért próbáljuk őket elhozni, ezért ennek a jegyében járt nálunk már Wim Wenders, Costa Gavras, ugye Szabó István rendszeres vendége a fesztiválnak, de még amikor élt, Makkára is tiszteletét tette nálunk, igen. Mészáros Márta, Enyedi Ildikó rendszeresen, Elek Juditnak, ugye az egész életművének egy hatalmas főhajtást tartottunk halála előtti években, és hát sorolhatnám, David Cronenberg volt a vendégünk, Atom Egoyan tavaly, úgyhogy mindig igyekszünk neves alkotókat elhozni, akik nem csak ismert nevűek, vagy is, hogy mondjam, közismertek, hanem akikről tudjuk azt, hogy az alkotói munkásságuk megérdemli azt, hogy tisztelegjünk előtte. Most idén Mathieu Kassovitz lesz a vendégünk, ugye Mathieu Kassovitz a francia fene gyereke a filmgyártásnak. Hát ugye a Gyűlölet című filmmel berobbant annak idején, éppen egy évvel a Pulp Fiction, Tarantino-féle Pulp Fiction aranypálmája után, és tulajdonképpen akkor hirtelen mindenki úgy is gondolta, hogy na megérkezett az európai válasz az amerikai kihívásra, és Mathieu Kassovitz fantasztikus munkát végzett rendezőként is, és később színészként, tehát ő ugye az Amelie csodálatos életében főszerepet játszott, de nem csak, hiszen nagyon jelentős főszerephez jutott Costa Gavras Amen című filmjében, igen, amit szintén műsorra fogunk tűzni. Úgy néz ki, hogy Costa Gavras jelenlétében kerül vetítésre az Amen, de ezen kívül van egy olyan oldala is Mathieu Kassovitznak, amiről keveset tudunk, hogy ő egy kiváló filmproducer is, és szenzációs filmeknek volt a producere az elmúlt 21 néhány évben, úgyhogy egy mesterkurzus keretében ezekről a tevékenységeiről fog nekünk mesélni, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek a figyelmébe a Mathieu Kassovitz mesterkurzust, ami 18-án kerül megrendezésre az Uránia Nemzeti Filmszínházba, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen gondolatokat hoz majd meg velünk. De hát ugyanígy kíváncsiak vagyunk Mohsen Makhmalbaf munkásságára is, aki egy irányi filmrendező, világhírű filmrendező, és akit szívesen hívtunk meg a fesztiválra, bemutatjuk a kiváló filmalkotásait, és őt is megszólítjuk egy beszélgetés, egy közönség előtti beszélgetés keretében, hogy meséljen nekünk a munkásságáról, alkotói világáról. És a harmadik olyan vendégünk, aki szintén mesterkurzust fog tartani, ő nem filmrendező, hanem operatőr, és ez nem más, mint Pavel Edelman, aki a Zongorista című filmek és a Katyinnak is az operatőre volt, tehát Andrzej Wajda többször dolgozott vele életében, és Roman Polanskinak is az operatőre volt, egy kiváló lengyel operatőr, aki egy operatőri mesterkurzust fog tartani a program keretében, és hát természetesen nem csak a mesterkurzus kapcsolódik hozzá, hanem Andrzej Wajda születésének 100. évfordulója alkalmából válogatást állítottunk össze Szabó István segítségével Andrzej Wajda filmjeiből, és tulajdonképpen Pavel Edelman segíteni fog nekünk abban, hogy Andrzej Wajdára emlékezzünk a fesztivál keretében.
3: Gyuri, közben az jutott eszembe, hogy hát fantasztikus nagy nevek röpködtek itt, de a nálunk fiatalabb generációk egyáltalán nem biztos, hogy találkoztak velük, mondjuk a Ridley Scott még megvan nekik, vagy már, vagy hogy mondjam ezt, de például Costa Gavras vagy Andrzej Wajda, aki nem kifejezetten filmekkel foglalkozik, vagy ezt tanulja, annak nem biztos, hogy sokat jelent, ami szerintem nem baj, viszont az fontos hangsúlyozni, hogy ide bárki jöhet, tehát nem kell ehhez feltétlenül film szakembernek lennie, vagy ezt tanulnia annak, aki részt akar ezen venni, hiszen ezek a filmek nem véletlenül választottátok ki őket, amellett, hogy mérföldkövek valahol a filmtörténetben, egyszerűen jók, tehát jó őket megnézni, és szórakoztató őket megnézni, és különösebb tanúságok levonása nélkül is csak be lehet ülni az Urániába, zárójelben ugye az Urániába lesz a legtöbb vetítés.
4: Az Urániában, a Toldi moziban, a Francia intézetben, az Art Plus cinemában és a Városháza udvarán a Budapest Film által üzemeltetett Kert moziban kerülnek vetítésre a filmek. 100 filmet fogunk levetíteni 6 nap alatt, és ahogy mondod, tulajdonképpen a fesztiválnak az óriási előnye, hogy mivel ez egy klasszikus, régebbi filmeket bemutató mustra, a kurátori válogatások, amiket a filmarchívum munkatársai és felkért kurátorok állítottak össze, itt azért ki is emelném Varró Attillát, a Filmvilág főszerkesztőjét, aki a női vámpír filmekből állított össze egy csodálatos válogatást.
3: Ja, igen, erről akartam pár szót, hogy mondj.
4: Vince Teréz, az ELTE tanára, aki távol-keleti filmekből válogatott. És hát ugye van a kurátoraink között vannak diákok, hiszen van egy komplett ELTÉ-s hallgatói kurátori szekció, ami egy egész délutánon keresztül fogja vetíteni azokat a filmeket, amit a diákok állítottak össze, azok szerint a szempontok alapján, amiket ők az idei fesztiválra meghatároztak. Na most ezek a filmek valóban a világfilm alkotásának, vagy a világfilm termésének és az elmúlt 125 év filmtermésének a legjava és a legjobbjai, mind magyar, mind külföldi tekintetben. Tehát megvan nekünk az a szerencsénk, hogy egy klasszikus filmfesztiválnak mindig megvan az óriási szerencséje, hogy a legjobbak közül válogathat, hiszen egy kortárs filmfesztivál nevezése az mindig okozhat kellemes és kellemetlen csalódást.
3: Az egy bonyolult dolog.
4: Az egy másik szempontrendszer alapján történik. Mindenkünk megvan az a luxusunk, ha lehet így mondani, hogy a világ legjobb filmjeiből válogathatunk, és abból is válogatunk, tehát nem lehet mellélőni a budapesti klasszikus filmmaratonon bármelyik filmre beül a közönség, akkor biztos, hogy nem fog csalódni, mert a világ egyik legjobb filmalkotását fogja látni, vagy legalábbis egy olyan különleges csemegét és felfedezést, amivel korábban esetleg nem is találkozhatott, de biztos lehet benne, hogy ott is a minőség az garantált lesz, hiszen a munkatársak, akik a filmeket kiválasztják, azok mindenképpen szem előtt tartják azt, hogy csak olyan film kerülhet a programba, ami a közönség figyelmét megérdemli.
3: Igen, és hát a minőséget említetted, ez nem csak a tartalomra vonatkozik, hanem a kép és hangi világra, hiszen ugye az a fesztiválnak tulajdonképpen a lényege, hogy ezek a filmek mind felújítás alá kerültek, ami azt jelenti, hogy restaurálták a színeket, kontrasztot, stb., tehát a képi világot, eltüntették a karcokat, stb., mert azért
4: van,
3: pláne régebbi, de még újabb filmeknél is azért ez előfordul, és hát hang az is nagyon fontos, tehát azzal is azt gondolom, hogy elég sok szakember bíbelődött, hogy ez most ilyen 21. századi minőségben szólalhasson meg.
4: Abszolút. Hát tulajdonképpen 16 restaurálási premierünk lesz, ami azt jelenti, hogy a filmmaratonon kerülnek ezek a filmek először bemutatásra a világ, ezek a restaurált filmalkotások világra, vagy ezeknek a filmalkotásoknak a restaurált kópiái, és ez egy óriási dolog. A magyar felhozatalból itt az 56-os eseményeknek a 70. évfordulója kapcsán nagyon sok olyan filmet restauráltunk, amivel tartoztunk a közönségnek, hogy újra láthassa. Lesznek külföldi restaurálási premierek, például lesznek német néma filmek, amiket most restauráltak, amiket magyar vonatkozása van, hiszen Putti Lia de Putti, aki világhírű filmszínésznő volt a 20-as, 30-as években, egészen Hollywoodig jutott, tulajdonképpen ő volt az, aki a hollywoodi német és először németországi, majd a hollywoodi moziba behozta ezt a vamp stílust és ezt a furcsa frizurát, amit a Pulp Fictionben utána Uma Thurman is hordott. Liza Minnelli
3: a kabaréban
4: említi meg őt, mint példaképét, és hát Lia de Putti előtt fogunk tisztelegni több olyan restaurált filmalkotással, amit külföldről hoztunk el, és ezek között lesznek premierek is, de hát a legnagyobb restaurálási premierünk, vagy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó premierünk, az a Queen budapesti koncertjéről készült film. 40 évvel ezelőtt járt Budapesten a Queen együttes, és erről egy fantasztikus koncertfilm készült, amit a Mafilm akkori elképesztő operatőr stábja és Zsombolyai János rendezésében elkészített filmje örökített meg. Tehát a filmalkotásnak és a koncertnek a 40. évforduló alkalmából a Sony Musical való együttműködésben és Peter Jackson, tehát a Gyűrűk ura rendezőjének a film laboratóriumával együttműködve, a Park Road nevű céggel együttműködve csináltuk meg a filmnek a restaurálását. Az archívumban megőrzött eredeti negatív, 40 éven át megőrzött eredeti negatívokat használtuk a film digitalizálásához, amelyet a filmlaborban, a Budakeszi úton a Nemzeti Filmintézet filmlaborban hajtottunk végre, és utána a digitális restaurálást pedig Peter Jackson Park Road nevű cége végezte. Úgyhogy a világon először szeptember 15-én a Budapesti Klasszikus Filmmaraton nyitó estéjén lehet majd látni a filmnek a restaurált, a 4K-s restaurált kópiáját, de a maratonon lesz még egy vetítés, hiszen a nyitó vetítés nyilván kevés lenne, hogy minden érdeklődőnek az igényét ki tudjuk elégíteni. Lesz egy második vetítés 19-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban, szintén jegyeket váltani. Ugye most ez egy nagyon izgalmas együttállás a Zeneházával, ez a program.
3: Igen, ezt akartam mondani.
4: Így van, hiszen a Zeneházában Freddie Mercury életéről szóló kiállítást lehet megtekinteni, tehát miközben a maratonon dübörög majd a restaurált Queen Budapesten című koncertfilm, ezzel párhuzamosan a magyar és a nemzetközi vendégei a fesztiválnak megtekinthetik a Zeneházában a Freddie Mercury életét bemutató kiállítást, csodálatos kiállítást.
3: Na, szuper, annyival egészíteném még ki, hogy aki most azon töri a fejét, hogy mi köze a Gyűrűk urának a Queenhez, hát annyi, hogy a Peter Jacksonnak volt egy következő projektje a Gyűrűk ura után, amikor is a Beatlesnek ugye a Let It Be volt a film címe, tehát tulajdonképpen ő talált Beatles anyagokból, csinált egy 4 részes fantasztikus filmet, azt hiszem az HBO-n lehetett látni, tulajdonképpen restaurálta az eredeti Beatles anyagokat, azt hiszem Let It Be volt a címe, tehát nyilván ebbe neki volt egy elképesztő tapasztalata, és hát nyilván hihetetlen infrastruktúrája.
4: Igen, és hát elképesztően érzékeny filmalkotóról van szó, tehát Peter Jackson nagyon-nagyon érdeklődik a régi filmek iránt, a film megőrzés iránt. Ne felejtsük el, hogy neki köszönhetjük azt a sok órás dokumentumfilmet is, ami az első világháborús dokumentumoknak a kiszínezett verzióját jelentette. De most itt nagyon fontos aláhúzni, hogy a kiszínezés, a filmek kiszínezése, az egy problémás megítélés alá eső dolog filmarchívumi körökben, de Peter Jackson olyan elképesztő stábot rakott össze, és olyan hihetetlen kutatást végzett annak érdekében, hogy az a filmen megjelenő színek, amik az eredeti filmszalagokon ugye nem léteztek, hiszen ott fekete-fehér filmszalagra rögzítették a világháborús eseményeket, ő egy éveken keresztül egy komoly kutatóstábbal kutatta az összes katonai zubbony, ruha, kitüntetés, jármű, minden eszköznek az autentikus színeit beazonosítva, ebből egy komplett kutatási almanakot csináltak, ami csak az előkészülete volt a munkának, és utána 200 restaurátorral és színezővel dolgozott azon, hogy ezek a színek, amik bekerülnek a filmszalagra, ezek a film digitális kópiájára, ezek autentikusak legyenek a kor színeivel. Tehát még egyszer mondom, hogy az, amikor valaki az AI-jal kiszíneztet egy filmet, és felrakja a YouTube-ra,
3: az nem ugyanaz.
4: Kontárság. Azt nem fogadjuk el. De a Peter Jackson olyan elképesztő, igényes, és erőt, és pénzt nem kímélő munkát tett bele ebbe, hogy ezelőtt az eredmény előtt mindenki főhajtással tisztelget. Valóban a Beatles restaurálás is komoly volt, és hát most azonnal tulajdonképpen a Sony első megkeresésére azonnal igent mondott, hogy a Queen koncertfilm restaurálásában is részt vehessen, és fantasztikus munkát végeztek. Úgyhogy ebben a minőségben ezt a gyönyörű budapesti koncertfilmet, ahol ugye ráadásul nekünk nagyon fontos momentumunk, vagy közös emlékezeti pillanatunk is rögzült, hiszen a Freddie Mercury, amikor elénekelte a Tavaszi szélvizet áras színű népdalunkat a 80 ezer ember előtt, hát akkor a szem nem maradt szárazon, és hát ennek a dalnak mind a mai napig nagyon erős szimbolikája, erős üzenete van, és ott akkor talán abban a pillanatban 40 évvel ezelőtt ezen a koncerten mindenki egy kicsit úgy érezhette, hogy talán vége lesz a kommunista diktatúrának és az úgynevezett kommunizmusnak vagy szocializmusnak, és hát valóban ugye már csak idézőjelben csak 3 évet kellett várni ahhoz, hogy demokratikus rendszer alakuljon ki Magyarországon. Tehát nekünk mindenképpen fontos ez a koncert, nem csak zenei értelemben, hanem történelmi értelemben is.
3: Hát ez így van. Nem maradt más hátra, el kell mondjuk a lényeget, ami úgy szól, hogy filmmaraton.hu. Itt lehet minden részletet megtalálni. A program ugye az mostanában alakul még, tehát még nincs meg az egészen hivatalos.
4: Most már készen van. A filmmaraton.hu-n már a teljes programot tudja böngészni a közönség. A vetítési időpontokkal kapcsolatban még a héten vannak kisebb simítások, de már tulajdonképpen azokat is lezártuk. Tehát a program rács elkészült, beindul a jegyértékesítés is, tehát azok, akik szeretnének jegyet váltani a fesztivál programjaira, egy nagyon kedvezményes 1500 forintos jegyáron tudnak jegyet váltani, online is elkezdhetik a vásárlást, illetve azok, akik a filmszakmában dolgoznak, vagy diákok és pedagógusok, nekik pedig akkreditációs lehetőséget kínálunk a filmmaraton.hu felületén keresztül.
5: Rádúj Györggyel, a Nemzeti Filmintézet igazgatójával Kalmár András beszélgetett a szeptember 15-e és 20-a között zajló Budapest Film Maratonról. Most némi zene után folytatjuk a Hétvégi Menetrend című műsorunkat méghozzá, a héten elhangzott legérdekesebb híranyagainkból válogatva. Egy ügyvéddel beszélgetünk arról, hogy reálisan mennyi szerezhető vissza a becslések szerint, mintegy 30 ezer milliárd forint eltűnt közvagyomból.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
1: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Kellemes ébredést kívánok a hétvége első napján, köszöntöm azokat, akik ma is rádiónkkal kezdik a napot. Itt a hétvégi menetrend műsora, Péli Nagy Kata vagyok. A hét egyik legnagyobb figyelmet felkeltő politikai eseménye a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztási folyamata volt, de a nagy kérdés még mindig az, hogy milyen nyomozati és jogi procedúrák után is főleg mekkora összeg szerezhető vissza. A Horváth Lóránd ügyvédi iroda vezető ügyvédje nyilatkozott rádiónknak arról, hogy legalább 30 ezer milliárd forint az elmúlt 20 évben eltűnt közvagyon nagysága, ami 7 ezer olyan ügyet jelent, amit vizsgálnia kell a most alakuló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. Ennek jó, ha 10%-a visszaszerezhető. Ez az arány a jogász szerint kifejezetten jó, legalábbis nemzetközi összehasonlításban. A visszaszerzést viszont a vagyontranszformáció akadályozhatja, ami már rég elkezdődött. Horváth Lóránttal beszélgettem mindenről.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Az első becslések szerint az elmúlt két évtizedben eltűnt teljes közvagyon nagysága körülbelül 30 ezer milliárd forint. Ugye az is kérdés, hogy ezt hogyan lehetett egyáltalán megbecsülni, de az még nagyobb kérdés, hogy ennek mekkora részét lehet majd későbbiekben valahogy visszaszerezni. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére ugye most történnek a meghallgatások és a kiválasztások, és az egyik jelölt azt mondta, hogy jó esélye legfeljebb 10%-át lehet visszaszerezni. Ez egy jó aránynak tekinthető?
2: Igen, lehet, hogy a társadalomnak ez egy kicsit alacsonynak tűnik, mert mindenki arra gondolhat, hogy 50-70-80-90%-ot vissza lehet szerezni. De a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a 10% is egy nagyon jelentős eredménynek számít. Tehát egy pár százalékos eredmény mondjuk az Egyesült Államokban, Németországban, Európában, Európa több országában már egy jelentős eredménynek számít ezen a téren. Tehát azt gondolom, hogy Ligeti Miklós, mint szakember pontosan tudta ezeket a számokat, ezeket arányszámokat, amelyeket bemondott, és a 10% én azt gondolom, hogy ez egy reális cél.
1: Mi az, ami akadályozhatja, most jogi szempontból természetesen, hogy ennél nagyobb legyen az arány?
2: Ami akadályozhatja ezt, az a vagyontranszformációnak a mértéke. Elindul egy vagyon ellen mondjuk Magyarországról, megjár 5-6 országot, és valamilyen módon átformálódik, tehát lehet ez fizikai vagyon, lehet utána valamilyen pénzvagyon, ami bankszámlákon ül, itt-ott elrejtve, másoknak a neve alatt esetleg, vagy át lehet transformálni készpénzé akár, és azt el lehet való rejteni. Ugye ezek a vagyontranszformáció fogják meghatározni azt, hogy valaminek a végére tudunk elérni, vagy sem.
1: Ön szerint ez már elkezdődött? Ne legyünk naívak.
2: Igen, ne legyünk naívak. A vagyontranszformáció nem, hogy elkezdődött, hanem folyamatban van. Én többször is jeleztem posztjaimban, meg megszólalásaimban, hogy nagyon sok időt hagytunk arra, hogy azok a elkövetők és azok a személyek, akik egyébként ebben gondolkoznak, és indokolt, hogy eltüntessék valahogy a vagyonukat, azok nagyon sok időt hagyunk arra, hogy egyáltalán ezt végrehajtsák, és ne felejtsük azt sem el, hogy itt ez a hatóság, amíg megkezdi a munkáját, az én szerény becsléseim szerint az körülbelül fél év lesz, amire ügyindításokat tudnak kezdeményezni. Nyilván, hogy más társhatóságok, más nyomozóhatóságok, a NAV adóhatóság, akár az ügyészség megkezdhetne ilyen ügyeket, és meg is kezdett egyébként, de az ügyszám az olyan magas, az én becsléseim szerint körülbelül egy olyan 7000 ügyet kellene megindítani ahhoz, hogy ez sikeres legyen. Olyan magas az ügyszám, hogy kapacitásban a hatóságok ezt nem bírják.
1: Adódik a kérdés, hogy meg lehet-e addig is akadályozni a vagyontranszformációt?
2: Minden további nélkül meg lehetne akadályozni, abban az esetben, hogyha megindulnának az eljárások, és az eljárások első lépcsőjén pedig valamilyen vagyonbiztosítási intézkedések történnek.
1: Van-e a külügynek, most hirtelen behúzom ebbe a történetbe a külügyet, azért, mert gondolom, hogy a vagyontranszformáció egyik útja az olyan országokba való kimenekítés, amellyel a jogi kapcsolataink garantálják azt, hogy nem lehet aztán majd hozzáférni ehhez.
2: Én nem gondolom, hogy lennének olyan országok, vagy legalábbis nagyon szűk az a réteg, ahol úgy el lehet rejteni vagyont, hogy nem lehet hozzáférni. Mind az Európai Unió, mind pedig a fejlett nyugati országok arra törekedtek, hogy ezeknek az országoknak a számát csökkentsék, tehát ugye nekik is lehetnek hasonló ügyeik, nem pusztán korrupcióban, hanem egyéb más bűncselekményből elrejtett vagyonok vonatkozásában. Tehát, hogy ezeknek az országoknak a száma viszonylag kevés, tehát ezzel nem gondolom, hogy probléma lenne. Inkább a probléma ott kezdődik, hogy egyáltalán a vagyon ellen fellehető ezekben az országban. A külügynek érdemi kapcsolata szerintem ezzel nincsen, tehát ez mindenképpen bűnügyi vonal, itt bűnügyi együttműködésekről van szó.
1: Ha megnézzük, hogy milyen jogi háttere van a vagyon visszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal működésének, akkor meg kell említeni, hogy idén, tehát 2026-ban meghozták azt a bizonyos 34. törvényt, amely különleges jogokkal ruházza fel ezt a vagyonvédelmi hivatalt. Ez ugye alapvetően arra vonatkozik, hogy hogyan indulhatnak el a vizsgálatok. De az, hogy aztán polgári törvénykönyv, vagy a büntető törvénykönyv hatája, illetve jogszabályi háttere alá tartozik majd, az ugye adott, milyen jogi lehetőségek vannak.
2: A vagyon visszaszerzésről szóló jogszabály, ami meghatározza a hivatalnak a tevékenységét, az alapvetően a vagyon visszaszerzésére összpontosít. Tehát a büntetőjogi felelősségre vonás kérdése az már egy más törvény hatájára tartozik, attól függetlenül, hogy ez a hivatal a vádat képviselheti minden tovább nélkül, de az már egy másik eljárás. A vagyon visszaszerzésnek az első lépése a kockázat elemzés, vagy kockázat értékelés, amit a hivatalnak el kell végezni. Ez gyakorlatilag egy elkövetési térképnek a felvázolása, vagy elkészítése. Ez egy forenszik, most egy idegen szót használtam, egy ilyen nyomozói tevékenység, egy felderítő tevékenység. És ugye ezekhez kellene villámgyorsan neki kezdeni, hogy minél gyorsabban lássuk azt, hogy a különböző elkövetések, vagy különböző pénzutak, tranzakciók, személyek, stb. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és hol található az a vagyon, és ezt követően vannak eszközei ennek a hivatalnak arra, hogy ezt a vagyont vagy lebiztosítsa az eljárás végéig, és utána pedig visszaszerezze.
1: Éppen az egyik jelölt hivatkozott arra, hogy objektív közvagyonvédelmi kockázatértékelési módszertanra van szükség.
2: Igen.
1: Ez azt jelenti, hogy itt különböző prioritások vannak akkor, amikor megnézik, hogy melyik ügyhöz fogjanak először hozzá.
2: Azt feltételezem, mert nyilván, hogy ez most egy kísérlet, egy speciális nyomozó ügyészséget állít fel az országgyűlés ezzel a hivatallal, de azt feltételezem, hogy ezeknek a folyamatoknak lesznek majd sémái, különböző szektorokban elkövetett cselekményeknek különböző nyomozati felderítési, stb. Sémáikat fogják kialakítani. Egyébként hozzáteszem, hogy ezek a sémák, ezek gyakorlatilag megvannak már a nyomozó hatóságoknál, és speciálisan erre a környezetre kell majd ráalakítani. Az, hogy miért hangsúlyozik, hogy objektívnek kell lenni, hát nyilván, hogy objektívnek kell lenni, tehát nem is gondolom, hogy más lehetne.
1: Mik lehetnek az első célpontok?
2: Hát valószínűleg az első célpontok azok a kiemelt ügyek lesznek, amelyek az elmúlt 16 évben nyilvánosságra kerültek. Én legalábbis biztos, hogy ezzel kezdeném, már hozzáteszem, hogy ezeknek a száma a teljes ügytömeghez képest elenyésző lesz. Nagyon sok olyan csatornán csorgott ki a pénz, és itt nem csak az állami rendszert gondolom, hanem az önkormányzati rendszert is. A hatáskör természetesen arra is kiterjed. Azt gondolom, hogy az első az lesz, hogy ezek a nagy ügyek, amelyekben látványos lépéseket fognak tenni, és mellette pedig párhuzamosan a kisebb, hát idézőjelben kisebb ügyek.
1: Mik lehetnek a nagy ügyek?
2: Nyilván bele kell kezdeni az MNB ügybe. Az egy olyan nagy port kavart ügycsoport volt, ami nagy nyilvánosságot kezdett. Aztán a magántőke alapoknak a kérdése, a kekváknak a kérdése. Tehát igazából nagyon hosszú az a lista. Ligeti Miklós ennek talán a szakmai legjobb ismerője.
1: Tud-e arról, hogy már vannak előkészített ügyek, csak nem kerültek olyan szintre, hogy elkezdődjön a nyomozás? Tehát azért néha lehet hallani azt, hogy hát azért a rendőrség vagy azok a szervek, akik nyomozásra vannak jogosultak, azok már azért készítettek elő dolgokat. Van olyan dosszi, amit már csak elő kell húzni?
2: Biztos vagyok benne. Ebbe biztos vagyok. Tehát, hogy ezeknek az ügyeknek a felderítése egyébként folyamatban lehetett már a választások előtt is. Tehát akadtak olyan cselekmények, amelyek után már nyomoztak, és nyilván, hogy a választásokat követően ezek a folyamatok felgyorsultak, tehát nagy valószínűséggel vannak már olyan nyomozati anyagok, bizonyítékok, amelyek alapján meg lehet indulni a hatóságnak.
1: Na most azok a célszemélyek, akik szóba jöhetnek, hát gondolom ők is majd megkeresik a megfelelő jogi védelmet saját maguknak. Elképzelhető, hogy itt egy hosszadalmas jogi viták elé néznek, vagy nézünk, és valójában sok minden más nem fog történni hosszú ideig. napig.
2: Ez is elképzelhető, és abban is biztos vagyok, hogy az érintettek már megfelelő védelmet kerestek maguknak, vagy legalábbis konzultáltak ezekről. Kockázatelemzéseket végeztek, felkészültek arra, hogy a hatóságok előbb-utóbb bekopognak hozzájuk. Az, hogy most hosszadalmas lesz az eljárás, vagy nem, az mind a hivatalnak a belső eljárásán, illetve a belső működésétől fog függni.
1: Az elmúlt percekben Horváth Lóránt ügyvéddel beszélgettem.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Nem kell külön kérvényezni, automatikusan jár majd január 1-től a kormány által megemelt minimum.

0: osztály 6 és 12 ezer forint mértékben a 120 és a 140 ezer forint közötti nyugdíjakat korrigálná. Nos, az intézkedések részleteiről Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettem.
1: Azt tudjuk-e, hogy hány embert érinthet az, hogy 120 ezer forintra emelkedett a legalacsonyabb összeg az öregségi nyugdíjnak?
2: Hát ha csak az öregségi nyugdíjasokat nézzük, akkor ez 127 ezer embert érinthet. Közülük 71 ezernek még 100 ezer forintot se éri el a nyugdíja, tehát az ő részükre ez egy óriási emelés, valóban örömhír. Az eredeti Tisza párti programban szerepelt az is, hogy nem csak az öregségi nyugdíjra, hanem a rokkantakra is kiterjesztenék ezt a 120 ezer forintos minimál és ellátási összeget. Ha ez így lenne, akkor ez még további 114 ezer rokkantsági ellátásba részesülő személyt is érintene, az már összesen kb. 240 ezer nyugdíjast és rokkantsági ellátottat érintene ez az intézkedés. Egyelőre a bejelentésből arra lehet következtetni, hogy csak az öregségi nyugdíjról volt szó, tehát ez a 127 ezer ember, ez biztosan számíthat arra, hogy jövő január 1-től a 120 ezer forintnál akár jelentősen kisebb nyugdíja is fölugrik 120 ezer forint összegre.
1: Hogy mindenkit megnyugtassunk, ez azt jelenti, hogy nem kell külön kérvényezni, egyszerűen ennyi összeggel fog minimum megjelenni a postás,
2: ez automatikusan,
1: illetve, vagy a számlán ez az összeg.
2: Így van, automatikusan végbe megy. Amiért még szorítsuk az ujjunkat, az az, hogy a rokkantsági ellátottakra is terjedjen ki, mint amit az eredeti koncepció is javasolt volna, mert ez esetben, akkor mondom, további 115 ezer ember még jól járhat ezzel az intézkedéssel.
1: A kormány bejelentése elegendő, vagy törvényt kell ehhez módosítani?
2: A bejelentés nem elegendő, mindenképpen jogszabály kell, vagy a nyugdíjtörvénybe kell beleírni, vagy pedig egy kormányrendeletben kell erről rendelkezni, ami azért is nagyon fontos, mert azért még millió részletkérdés nyitott, például, hogy a öreg nyugdíjasok körében az özvegyi nyugdíjasokra külön vonatkozna ez a 120 ezer forint, tehát hogyha valaki jogosult saját jogon is nyugdíjra, meg van özvegyi nyugdíja is, akkor vajon mind a két ellátásra vonatkozna-e ez az intézkedés?
1: Tehát, hogy összeadódik-e?
2: Így van, hogy összeadódik-e. Egyelőre erre nincs utalás, de mondom, a leginkább, ami a hiányosság, az, hogy a rokkantsági ellátottakra vonatkozik-e, vagy sem, ezt mielőbb tisztázni kellene, mert nagyon sok embert érint, és nagyon sok ember most aggódva várja, hogy vajon ő is részesülhet-e ebben az emelésben.
1: Ugye volt még egy sávos emelési ígéret a 120 és a 140 ezer közötti nyugdíjaknál. Erről tudunk-e részletet?
2: A részlet az a Tisza párt választási programjában szerepel, hogy a 120 és 140 ezer közötti nyugdíjban részesülők, azok kapnának egy 6/12 000 forintos plusz rendkívüli emelést, feltehetően szintén jövő január 1-től, de erről még nem történt semmilyen bejelentés. Azért fontos ezt tisztázni, mert a Magyarországon az úgynevezett mély szegénységi küszöb, vagyis az az érték, ami az igazán pici nyugdíjasokat jellemzi, hogy ők a mély szegénység kockázatával élnek, az ma a KSH szerint kb. 140 ezer forint lenne. Tehát, hogyha 120 ezerig megemelem a pici nyugdíjakat, akkor még a 140 ezerig valamit kell csinálnom, mert még az is benne van ebben a bizonyos mély szegénységi sávban. Gondolom emiatt született ez a köztes megoldás, hogy akkor a 120-140 közöttieknek adjunk plusz emelést, de erről mondom, még nem történt bejelentés, és a jogszabály írói számára meg ezúttal is nagyon szeretném azt üzenni, hogy semmiképpen nem merev küszöböket írjunk bele a jogszabályba, tehát például, hogy 120 ezer forint, meg 140 ezer forint, mert az már jövőre, aztán meg folyamatosan egyre inkább az infláció miatt inflálódna, és gyakorlatilag leamortizálódnának ezek a küszöbök. Tehát igazán ezt a mindenkori inflációval növelt összegbe kéne beleírni a jogszabályba. Gyakorlatilag ez a minimál nyugdíj összeg, ez a mindenkori nyugdíjemelés mértékével automatikusan emelkedjen a következő évekbe, ez sokat segítene, hogy megmaradjon ez az intézkedés értelmes nagyságrendű segítségnek.
1: Arról tudunk-e valamit, hogy a 13. illetve a 14. havi nyugdíj megmarad-e, jön-e, egybe jön-e, mikor jön, vagy részletekbe, van-e már valamilyen kiszivárgott hír legalább?
2: A kormányzati bejelentés még csak ráutalás szerűen volt, a pénzügyminiszter arról nyilatkozott, hogy vizsgálják most a 13. 14. havi nyugdíj kérdését. Nyilván a pénzügyminiszteri szempontú vizsgálat az arra utal, hogy a
1: fedezetet
2: kell erre teremteni, mert egy havi plusz nyugdíj az 600 milliárd forint, ez a 13. havi nyugdíj, és a 14. havi nyugdíjat, az pedig jövőre kettő heti rész lenne esedékes a nyugdíjtörvényben már belefoglalt rendelkezések szerint. Az egy további 300 milliárd forintos tétel, tehát 900 milliárd forintot elő kell valahonnan még kaparni majd a jövő évi

0: fizetés tervezésekor, mert az a baj a 13. és 14. havi nyugdíj, mint plusz juttatás kérdéskörével, hogy ennek nincs semmilyen járulékfedezete, tehát ezt az egyéb adóbevételek terhére kell megteremteni. A 13. havi nyugdíj szerintem egész biztosan változatlanul megmarad, mert ez annyira beépült már a nyugdíjasok életébe, hogy ez politikailag nagyon veszélyes lenne ezt bolygatni. A 14. havi nyugdíj, mivel az még nem végleges, hiszen az még csak részletekben érkezik, azzal lehetséges, hogy lehetne valamilyen szolidaritási elemeket is érvényre juttatni, mondjuk lengyel mintára, ahol a különböző nagyságrendű nyugdíjak sok részére, mondjuk a nyugdíjak különböző összegűek, akkor különböző mértékű ez a 14. havi juttatás például a lengyeleknél. Egyelőre ez azért veszedelmes, mert már beleírták a nyugdíjtörvénybe, még az előző kormány, hogy a 14. havi nyugdíj teljes összegben megadják a nyugdíjasoknak egy ilyen 4 éves átmeneti ciklussal. Tehát ezt módosítani, annak vannak kockázatai, de nyilván majd meglátjuk, hogy a költségvetés hogyan alakul. Nyilván erre utalt a pénzügyminiszteri bejelentés is, hogy még vizsgálják a kérdést.
1: Az elmúlt percekben Farkas András nyugdíj szakértővel beszélgettem a január 1-jével 120 ezer forintra megemelt minimál nyugdíjról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábor, a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagy számban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ez itt a hétvégi menetrend, a mikrofonnál pedig Péli Nagy Kata. Szerencsés az, akinek a szülei, rokonai egészségben hosszú életet tudhatnak maguknak. Gyakran azonban segítségre van szükség, a gondozásban, az ápolásban, az ellátásban is. Sajnos ez is egy olyan terület, amely már régóta vár támogatásra. Előregedő társadalom, drasztikus szakemberhiány, több éves várólisták, emelkedő havi költségek, túlterheltség. Nos, ez jellemzi ma a hazai idős otthonok helyzetét. Jelenleg 40 ezer idős vár állami normatívás elhelyezésre, miközben a létező 54 ezer férőhely mindegyike betelt. A kormány 20 ezerrel bővíteni a kapacitást, azonban a szakképzett személyzet óriási hiánya miatt az üzemeltetés nem lenne megoldott. Legalábbis így véli az idős otthonok és nyugdíjas házak országos egyesületének elnöke. Nagy Viktor a külföldi, főleg ázsiai munkavállalók szerződtetésében látja a megoldást. Vele beszélgettem mindenről.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: A kiinduló helyzetünk sajnos az, hogy egyre inkább előregedik a magyar társadalom. Gondolom, hogy ez nem egy új jelenség, vagy nem sajátosan magyar jelenség. Másrészt már nincsenek több generációs családok, és hogyha az idős szülőket, az utódok kell, hogy gondozzák, akkor általában az a jellemző, hogy ők még dolgoznak, és nagyon gyakran a saját utódaikkal, tehát gyakran unokáikra is kell vigyázni, illetve velük foglalkozni. Rengeteg a probléma. Hogyan látja az idős gondozás helyzetét ma Magyarországon?
2: Én alapvetően azt látom, hogy sajnos az idős gondozás az jelenleg Magyarországon erősebből vérzik. Ahogy ön is utalt rá, ugye egy előregedő társadalomról beszélünk, ami az egész európai tendenciákat is bemutatja kis hazánkban. Az idős gondozás, illetve az időseknek a helyzete egyre nagyobb figyelmet érdemel, illetve azt mondanám, hogy egyre nagyobb figyelmet érdemelne, ez sajnos még mindig nem került a jelenlegi társadalmi kérdések sodorvonalába, de bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban hát a társadalmi folyamatok kényszerszerűségének a hatására is, de meg fog történni.
1: Hát most nagyon diplomatikus volt, de nézzük azért a konkrétumokat. Jelenleg a rászorultak hány százalékát lehet elhelyezni idős otthonba? Persze, az lenne az optimális, hogyha mindenki otthon tudná ezeket az éveket eltölteni.
2: A társadalmi szerkezetváltozás alapján látnunk kell, hogy sajnos az egykor a 17.-18. Században oly jellemző nagycsaládos modell, miszerint ugye több generáció élt egy fedél alatt, dédszülők, nagyszülők, szülők, gyermekek, unokák viszonylatában. Ez így a 20.-21. századra teljes mértékben felszámolódott, és hát ugye most már mikrocsaládokról, illetve csonkacsaládokról beszélhetünk, ami teljes mértékben ellehetetleníti nem csak a több generációknak az együttélését, hanem ugye az idősek családon belüli gondozását, illetve családon belüli ápolását is, de nem csak ez a legnagyobb akadály. Időskor év számok tekintetében is kitolódott, hiszen most már nem ritka azért a 70-80 vagy akár 90 éves polgártársaknak a jelenléte is. Ez a fajta időskor, ez már egyre inkább hospitalizálódik, egyre inkább ápolássá, szakápolássá, egészségügyi háttértámogatás igényű ellátási formává válik, ami azért, ha őszinték akarunk lenni, csak meghatározott, illetve megfelelő szakmai feltételekkel rendelkező egészségügyi vagy szociális intézményekben lehetséges.
1: Most ugye arra céloz, hogy akármennyire szeretné egy családtag jól ellátni az idős szülőt, egyszerűen vannak bizonyos szituációk, amikor nem tudja, hogy mit kell csinálni, vagy hogy kell jól csinálni.
2: Innentől kezdve halad magának az idősnek az ellátása egyfajta kényszerpálya felé. Sajnos Magyarországon az ezzel kapcsolatos mentalitás, ez még mindig a még nem, már nem mentalitása, ugyanis a családok, és hát maga az idős is, amíg megteheti, egyre inkább elodázza, vagy szereti elnyújtani az intézményben való elhelyezést, míg nem egy hirtelen történt esemény, ami tipikusan vagy egy elesés, vagy egy csípőtörés, vagy akár adott esetben az időskori demenciának a hirtelen fokozódása bekövetkezik, és ezt követően pedig tipikusan a családok vagy a hozzátartozók kapkodva rohannak férőhelyet keresni egy idős otthonban, ami ami azért a mai Magyarországon nem olyan egyszerű történet.
1: Mert hogy kevés a férőhely?
2: Számok tekintetében érdemes azt megjegyeznünk, hogy most jelenleg Magyarországon körülbelül olyan 853 idős otthon működik, és jelenleg 54 ezer fő az, aki állami normatívával finanszírozott férőhelyen van különböző idős otthonokban. Ebből ered, hogy minek utána a keresleti oldal az jóval nagyobb, mint a kínálati oldal. Egyes becslések szerint ugyanis közel 40 ezeren keresnek jelenleg idős otthonban férőhelyet a mai Magyarországon. Erre visszavezethető az, hogy ez egyre inkább aktuálissá válik, illetve ennek a kérdésnek a megoldása kényszerszerűvé válik a magyar társadalom keretein belül.
1: És akkor itt jönnek a várólisták, illetve a bekerülési költségek, illetve a már bekerülteknek a fenntartási költségei. Miután az állami finanszírozási hely nagyon kevés, ezért hát néha horribilis összegekért lehet magán helyekre elhelyezni, ami szinte lehetetlen.
2: Látható az, hogy ugye az idős gondozás is kezd egyfajta piac átalakulni, illetve nem átalakulni, ez már egy kész kiforrott piac itt a mai Magyarországon is, ahol a magánszférának az előretörése az hónapról hónapra érezhető, csak a saját praxisomban látom, hogy mennyi külső magánszereplő dönt az idős otthonok megnyitása mellett. De hát ugye azt is látni kell, hogy ezek a magán idős otthonok teljesen más szolgáltatási díjszabással működnek, illetve lépnek a piacra, semmint az állami vagy egyházi fenntartású intézmények, és ahogy ön is utalt rá, nyilván ezt a fajta díjszabást a mai Magyarországon csak egy viszonylagosan szűk réteg tudja megfizetni, úgyhogy éppen emiatt az ellátotti kör is jelentősen más.
1: Az új kormányzat most nagyon nagy hangsúlyt fektet a gyermekotthonok állapotára, illetve a rászoruló gyerekek segítésére. Mikor várható egy olyan koncepció? Vagy valakik már dolgoznak-e rajta? Vagy egyébként a szakma már kidolgozott-e egy olyan koncepciót, amely az idősek ellátásán is tudna segíteni?
2: A jelenlegi kormányzatnak még a szociális szférát érintő vállalásaiban a legelején olvastam egy előre belengetett 20 ezer férőhely számos növekedési igényt, vagy növekedési szándékot, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi férőhelyeket 20 ezerrel szeretnék növelni. Ezek nyilván az elképzelések szerint új intézmények nyitásában, illetve a jelenlegi intézmények bővülésében, bővítésében mutatkoznának meg. Azonban ez a rendszer működését tekintve közel sem ennyire egyszerű, hiszen az egy dolog, hogy nyilván különböző állami támogatásokkal, vagy különböző normatív támogatásokkal intézményeket felépíteni, bővíteni, mármint ami az építésügyi vonatkozásokat illetve az nem feltétlenül nagy kihívás. Itt a nagyobb kihívás a személyi, illetve a személyzeti oldal lesz, ugyanis ez a terület oly sok más területhez hasonlóan hatalmas szakképzett és szakképzetlen munkaerő hiánnyal küzd, és azért egy 20 ezer férőhelyes növekedést azt le kell követnie az ezt kiszolgáló személyzetnek is, tehát szakápolók, szociális gondozóknak a jelenléte az már a jelenlegi struktúrában is szinte minden intézményben hiányzik, hát még hogyha 20 ezer fővel megnő az ellátotti kör.
1: Ez a 20 ezer fős növekvény, ez mennyire oldaná meg a helyzetet? Mennyire lenne szükség egyébként?
2: Tűzoltás jelleggel megoldást jelentene sok ellátott, illetve sok hozzátartozó számára. Itt a célszám ez a 40 ezer fő, úgyhogy ennek megfelelően egy jóval nagyobb kapacitás növekedést igényelne a rendszer. Nyilván, hogy haladunk előre az években, az ellátotti szám, illetve az ellátási igény is folyamatosan nő, úgyhogy ez egyfajta időzített bomba, amit hogyha időben nem hatástalanítunk, az előbb vagy utóbb ránk fog robbanni.
1: Azt mondta, hogy ápolóhiány van, és szakképzett munkatársak is kevesen vannak. Megoldás jelenthetne-e, hogyha a bérüket növelnék? Ugye általában mindig ott van hiány, ahol alacsony a bér, illetve a jövedelem. De hát nagyon sok esetben ez sem megoldás, hiszen a képzettségen ez nem fog változtatni.
2: Én azt látom, hogy a szociális szférában való bér növekedés, ami egyébként szintén a jelenlegi kormányzat egyik vállalását képezte, az csak részmegoldást jelenthet az idős ellátásban tapasztalható hatalmas munkaerőhiányra, ugyanis sajnálatos azt látni, hogyha az ember egy idős otthonba belép, akkor már kis túlzással nagyon sok esetben nem feltétlenül tudja elkülöníteni a gondozót, illetve a gondozottat. Ez ugye azt jelenti, hogy egy nagyon előregedő és már a saját munkájában nagyon sokszor kiégett munkavállalói csoportról beszélünk, aminek sajnos a fiatalabb korosztályban nincsen utánpótlása, úgyhogy esetleges bérnövekedés hatására sem egyik napról a másikra lenne magától értetődő az új munkavállalók megjelenése. Én személy szerint egyedüli megoldásként, főleg rövid és középtávon a külföldi munkaerőnek az ebbe a szférába való behozatalát látom, amire számos jó példát mutat rengeteg nyugat-európai, illetve észak-európai intézményhálózat.
1: Milyen országokból gondolná, hogy ez megoldható?
2: Itt a célországok, illetve a származási országok tekintetében tipikusan a Fülöp-szigetek, Indonézia, India, Kolumbia, illetve Vietnám az, ahonnan várható ilyen jellegű szakképzett munkaerő. Ezek az országok egyébként, amiket most felsoroltam, a szomszédos Ausztriának a munkaerőtoborzási célországait jelentik, és tényleges integrációs programmal, nyelvoktatási programmal, és hát megfelelő szakképzettséggel, megfelelő szakismeretekkel ellátott munkavállalói kör érkezik ezekből az országokból. Nekem meggyőződésem különösen, hogyha az idős gondozás területéről beszélünk, hogy Magyarország számára is ez lesz az egyedüli járható út a közeljövőben.
1: Nagy Viktorral, az Idős Otthonok és Nyugdíjas Házak Országos Egyesületének elnökével beszélgettem az elmúlt percekben.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Van egy dél-koreai város, ahol a fénynek története van, ahol a sejem nem csupán textil, hanem identitás, emlékezet és művészet. Idén nyáron Budapestre érkezett ennek a különleges örökségnek egy látványos szelete, a Korea fényei, Csindzsú sejemlámpásai című tárlat, amely június 19-e és szeptember 4-e között látogatható a Koreai Kulturális Központban. A kiállítás Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városába, Csindzsúba kalauzol, ahol évszázadok óta összefonódik a sejemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A tárlat középpontjában azok a különleges fényből és sejemből alkotott installációk állnak, amelyek egy több mint 1000 éves kulturális örökséget fordítanak le a kortárs vizualitás nyelvére. A budapesti kiállításon több mint 1400 sejemlámpás kelti életre ezt az egyedülálló világot, különleges fény és tér élményé alakítva a kiállító teret. Csindzsú a világ egyik meghatározó sejemközpontja, ahol több mint 100 éve készülnek kivételes minőségű sejmek. A budapesti kiállításon a látogatók megismerhetik ezeket az installációkat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, sőt, jó napot és szép hétvégét kívánok a hallgatóknak. A Trend FM zenei portfóliója, kínálata közismerten igényes és élvezetes. Nos, ebből adtunk is ízelítőt már ma reggel is, garantáltan nincs köztük AI generált zenei anyag. Tömegével jelennek meg ugyanakkor a megosztókon olyan művek, amelyek kísértetiesen utánozzák az ismert előadók stílusát. Épp egy ilyenre akadt a minap Búza Sándor, aki aztán el is beszélgetett erről Horváth Péterrel, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatójával, annak kapcsán, hogy az adatok szerint 12 milliárdos károkat okozhat idehaza a szerzői jogi bevételekben az AI, vagyis a mesterséges intelligencia által generált zenei piac.
2: 12 milliárd forintot bukhat a magyar zeneipar az AI miatt. Döbbenetes szám, ugyanis a mesterséges intelligencia eddigi szabályozatlan terjedése miatt 2028-ra a magyarországi zenei jogdíj bevételeknek csaknem ötöde kerülhet veszélybe. Összességében 12 milliárd forintra rúghat a kiesés. Állapította meg a közelmúltban közzétett jelentésében a ProArt Szövetség a szerzői jogokért. Jelentésében a szervezet a generatív mesterséges intelligencia, zárójel gen a i, zárójel vissza, gazdasági hatásait elemezte, mi pedig most azért vagyunk itt, hogy ezt ketten elemezzük. A vendégem dr. Horváth Péter, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatója. Szervusz Péter!
3: Szervusz Sándor, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
2: Azért, amikor ezt a számot olvastam, jó, hogy ültem. Ez abból a szempontból volt számomra döbbenetes, az a 12 milliárd, hogy hát egy olyan nagyon-nagyon mikro piacon vagyunk, és egy olyan kis piacról beszélünk, hogy ennek ellenére ekkora számok generálódnak ma 2026-ban? Generálódhatnak?
3: Hát bízunk benne, hogy nem. Hogy nem. Ez a becslés, a szakértői becslés, ez egy olyan nem is jóslat lesz, de egy olyan jóslat lesz, ami nem tud beteljesülni, és a szabályozás az utoléri a valóságot, de mindenképpen jeleznünk kellett azt a magyar zeneipar szereplőinek, illetve a döntéshozóknak, bízunk benne, hogy hozzájuk is eljut ez a jelentésünk, hogy a szabályozás területén nagyon-nagyon sürget az idő, és lépéseket kell tenni.
2: De ez gondolom nem csak magyar jelenség, vagy nem csak a ti fejetek és a szerzőknek a feje fáj ettől, hanem ez egy világjellegű megjelenés most.
3: Hát az elmúlt, ez az új évezred, ez arról szól, hogy minden világjelenség szerintem. Tehát, hogyha megjelenik egy technológiai újdonság, akkor az már nem korlátozódik egy országra, egy kontinensre, hanem globális.
2: A zene nem ismer határokat.
3: A zene felhasználás sem ismer határokat, és a zene felhasználásával a visszaélés sem ismer határokat sajnos. Már 2024-ben, tehát két éve a szerzőket képviselő világszervezet, a CISAC készített egy hasonló jellegű felmérést, tehát egyfajta minta volt nekünk is, de ők globálisan mérték fel ezt a problémát, és azt a becslést sikerült tenniük a szakértőiknek, hogy 25-30%-os bevétel kiesés fenyegetheti a zeneipart globálisan a mesterséges generatív intelligencia megjelenésével, és ennek a szabályozatlan használatával.
2: Mit jelent az, hogy generatív intelligencia? Mennyiben más ez, mint a normál AI?
3: Nagyon egyszerűen, de nem vagyok mérnök ember, és ez egy nekem is egy megfoghatatlan fenomenom. Amikor egy szöveges parancsal zenét vagy képet tudunk előállítatni a rendszerrel, ezt nevezzük annak. Viszont ez a rendszer, ez annyira még nem okos, hogy, mint az emberi agy, hogy ha meghallunk egy hangot, ha egy illatot érzünk, akkor hozzá akár egy kis filmet is le tud pörgetni a szemünk előtt az agyunk. Persze az agyunk is abból táplálkozik, amit megtanult, jó részét, illetve abból az a kreativitásunk, amit ez még hozzá tud adni, és a korábbi elemekből, vagy érzetekből egy teljesen új univerzumot képes teremteni. Tehát amikor olvasunk valamit, mert amikor gyerekkoromban Tolkient olvastam, és megjelentek a szereplők, és amikor a filmet néztem, akkor hát nem teljesen ugyanolyan volt. Zenében is, meg mindenben ez a helyzet. Amit ezek a rendszerek tudnak, hogy amit az emberi kreativitás létrehozott, ennek az írott formáját, a képi formáját, a hangfelvételekben rögzített formáját mind-mind megetették ezekkel a rendszerekkel, és ebből építkezik. Tehát amikor van egy óriási puzzle, ami hihetetlen dimenziókkal bírt, mert hogy képi anyag van benne, hanganyag, szöveges anyagok, és ebből képes ez az új intelligencia, ami abszolút mesterséges, ez képes arra, hogy ezekből a régi darabkákban, amit megetettek vele, tehát nem ő hozza létre, hanem a régi darabkákat újra összerakja valamilyen metaadatok alapján.
2: Újjá
3: varázsolja.
2: Nagyon hasonlatossá.
3: Hasonlatossá, de sematikussá.
2: Hát igen, ugye pontosan azt a hasonlatot akartam idehozni, amikor az ember festéket kever, és akkor összekever, és akkor kijön egy új szín a keverésből. De itt végül is akkor arról van szó, hogy a korábban kreatív módon megalkotott elemeket, legyen ez dallam, legyen ez szöveg, legyen ez képi anyag, beöntik egy rendszerbe, amely generál ezekből, ezeknek a felhasználásával valami nagyon hasonlót, amit ebben a pillanatban a zenehallgatóknak nem fognak megsértődni, a nagyon nagy százaléka még nem tudja megkülönböztetni, hogy ez eredetie, vagy nem. A whitefüliek persze már meg tudják különböztetni. Én nagyon-nagyon sok időt töltök minden nap zenehallgatással, én most már akkor is meg tudom különböztetni az AI-t, azt gondolom, amikor már rápillantok valamire, nem is kell meghallgatni a hangot, de be kell vallam neked őszintén, hogy az mondjuk 2-3 évvel ezelőtt azért lementem hídba, amikor meghallottam egy aztán kiderült AI felvételt. És különösen ezt például megfigyeltem mondjuk a rockzenénél és a blueszenénél szólalt meg vastag riffekkel, olyan hangokkal, hogy a falatta a másikat, minden a helyén volt, minden gitárszóló a helyén volt. Aztán amikor jöttek ezek szépen sorba és hallgattam, akkor rájöttem, hogy mind ugyanaz a hang, ugyanaz a generáció, ugyanaz a generálódás, ugyanazok a riffek, ugyanúgy irgalmatlan turbulenciával jönnek a gitárszólók, vagyis előbb-utóbb azt mondta az ember, én mondtam, hogy hát ennek semmi tetején, mert semmi izgalma sincsen.
3: Igen, és ugye ennek van egy másik rétege is, hogy az előadó művészek teljesítményét is megetették vele, tehát hangfelvételek, meg videók, filmek formájában, tehát a hasonlatosságok, meg ezek a fordulatok, ezek sajnos előjönnek úgy is, hogy mondjuk egy adott előadó, vagy egy adott együttes stílusában megjelent valami, és valahogy, hogy azok a hangok, azok ott
2: igen, nagyon, hát nagyon furcsán. Igen, egy tegnapi vissza. Példa, a tegnapi példa, ugyanúgy fölmentem a YouTube-ra, és kidobott egy képet Bruce Springsteen tisztelet Bonnie Tylernek. Mind a kettőt szeretem. Hát azonnal rá csettintettem. Első pillanatban látszott már, hogy ez egy AI. Megpróbálták nagyon-nagyon szépen visszahozni a Springsteennek a hangját, de ezt a rekettes hangot még nem tudták generálni, úgyhogy olyan legyen. Szövegben pedig, dallamvilágában pedig egy picit ugye a Springsteeni stílus, meg a Bonnie Tylernek a stílusa keveredett egymással, de ez is, hogyha valaki ezt meghallgatja, akkor azt gondolja, hogy Bruce Springsteen énekel, mert alkotott egy Bonnie Tyler tiszteletére szóló dalt, holott ez egyáltalán nem így van, hanem az ő kreativitásukból és az ő agyukból gyúrtak valamit össze.
3: És itt van a hihetetlen nagy probléma. Tehát, hogy az egész betanítási folyamat az úgy zajlott, hogy erről nem kérdezték meg a jogosultakat. Ugye, amikor zene esetén a zeneszerzőket, a szövegírókat, az előadó művészeket, a kiadókat, akik ugye a szerepük az ebben a folyamatban, hogy a szereplőket összehozzák-e, az anyagi, meg az erőforrásokat biztosítsák, és a szervezési feladatokat ellássák, majd a disztribúció is. Szóval őket nem kérdezték meg, és így hozták létre ezt a valamit, és mindig újabb és újabb problémákkal találkozunk, tehát amikor egy már nem létező együttes, egy már elhunyt előadó művésznek a hangja képe jelenik meg, mint hogyha most őt újra feltámadt volna, és nem egy fiókban levő felvétel talált meg valaki, ami...
2: Nem egy remix történik,
3: igen. Hanem mint hogyha most az ő stílusában, mint ő adna elő valamit, és ez szerintem egy nagyon-nagyon furcsa, veszélyes dolog. Itt az előadó művészek tisztelete is csorbát szenved, az akaratuk, vagy végakaratuk, hogy az ő művészi karrierük lezárult. És akkor most itt újra felbukkan valami, és ugye ezek, ezt, hogyha valaki amatőr módon otthon mondjuk pingált, vagy gitározott valamit valakinek a stílusába, az szépen, ez egy tisztelt adás is lehetett, de ma már arról van szó, hogy ebből pénzt csinálnak. És ezzel durván visszaélnek, és megvannak azok a gazdasági szereplők, akik nagyon-nagyon szépen erre üzleti modellt építenek, és ennek vannak az egyes humán résztvevői, akik pedig utána ebből gazdagodnak.
2: Konkrétan sérülnek a szerzői jogok.
3: Abszolút.
2: Ha már itt tartunk, akkor mit nevezünk szerzői jognak a zenében? Vagyis ilyen dolgok érdekelnének, meg gondolom a hallgatót is, hogy kinek van nagyobb szerzői joga, a dallamírónak, vagy a szövegírónak, mondjuk egy Lennon McCartney esetében, ki kap nagyobb jogdíjat egy dal elérése érdekében. Mi van akkor, amikor ezt a dalt feldolgozzák, akkor hogy mondjuk remixeket készítenek belőle, akkor valószínű meg kell kérni az engedélyt. Kitől kéri meg az engedélyt, ha már mondjuk például meghalt az egyik elkövető, most időzőjelbe téve. Mi van azokkal a mashupokkal? Ugye a mashupok azok a dalok, amikor ügyes hangmérnökök, meg zenészek, különféle dalokat hoznak össze, mint a puzzle elemeket hozzák össze, szinte észre sem lehet venni, és akkor egyik dallamívre rátesznek egy másik zenekarnak a szövegrészét, amiből egy nagyon-nagyon kreatív és nagyon új valami jön létre. Szóval ezeket most hogy kell elképzelni 2026-ban? Meg hát azért az jóval korábban történt már.
3: A szerzőknek azért van már egy pár száz éves története, és mindig valahogy a technikai változásokra próbált reagálni. Tehát most, hogyha nem nagyon szaladjunk vissza a 18. századba, de hogyha a 19. század végét nézzük, ahol megjelenik ugye a fotográf, tehát a könyvnyomtatást vegyük adottnak, megjelenik a fotográfia, mint teljesen új műfaj, megjelenik a hangrögzítés, mint teljesen új lehetőség, aztán beköszön a rádió, ami a hangfelvételek, vagy a hangnak a bárhova eljutatását lehetővé teszi, mellette megjelenik ugye a hangrögzítésnek egy másik formája, amikor a hangfelvételeket valami hengerre, majd szép kis lemezekre karcolják bele, és akkor ez már egy értékesíthetővé váló fizikai termék
2: lesz. Kikerül a piacra.
3: És megjelenik a megfoghatatlan, tehát amit fizikailag megfoghatatlan termék, és így létrejön mondjuk a zenében a közös jogkezelés, ami pont arról szól, hogy a zeneszerzők, szövegírók, akiknek előadják a szerzeményeit, és abból egy másik előadó művész tud profitálni, vagy egy vendéglátóhely, majd a rádiók, és így tovább, akkor az értéklánc úgy működhet, hogyha

0: működni az az egész kulturális értéklánc, hogyha minden felhasználáshoz mondjuk engedélyt kérjenek, hogyha ez megvalósítható, akkor közvetlenül a szerzőtől. Ha ez kivitelezhetetlen, mondjuk egy rádió, egy rádió nagyon sok hangfelvételt használ fel. Most a minden hangfelvételnek a szerzőjét, az előadó művészét, tehát a zeneszerzőt, szövegírót, a zenészeket, az énekest, a kiadót is, mindenkit egyesével megkeresni, hogy lejátszhatják ezt a dalt, hányszor játszhatják le, milyen környezetben. Ez egy lehetetlen vállalkozás lenne. Ezért van jelentőség a közös jogkezelő szervezeteknek, akiket a szerzők, alkotók megbíznak azzal, hogy bizonyos jogokat ők kezeljenek, ezért adjanak jogot a rádiónak az ő nevükben, hogy felhasználhassák ezeket a hangfelvételeket, tehát zenét, a szerzők, a zeneszerzők, szövegírók alkotásait, cserébe a rádió jogdíjat fizet, a közös jogkezelő megküzd ezekért a jogdíjakért, majd felosztja az által.
1: Ezt Magyarországon ti koordináljátok?
0: Nem, és akkor két szó talán a ProArtról, tehát ProArt Szövetség a szerző jogokért. Mi egy olyan szervezet vagyunk, amit 22 éve hozott létre 5 közös magyar jogkezelő szervezet, a legismertebb talán az Artisius, mellette az Előadó Művészi Jogvédőiroda, aki a magyar előadó művészeket képviseli, a cirkuszművészektől a színészeken át a zenei előadókig. A MAHASZ, a Magyar Hangfelvétel Kiadók Szövetsége, a Filmjusz, aki a magyar film alkotókat képviseli, és a Hungárt, aki pedig a vizuális művészeket, mondjuk a fotósoktól egészen a szobrászokig.
1: Voltak éppen ti jogképviselők vagytok?
0: Igen, mi megpróbálunk, amikor problémás helyzetek adódnak, akkor azoknak a probléma megoldásában próbálunk segíteni. Tehát amikor mi kerülünk képbe, akkor valami baj történt, illetve megpróbálunk a felvilágosításban különböző csatornáinkon eljutatni a közönséghez, a felhasználókhoz azt a szükséges információmennyiséget, amivel könnyebben tudnak boldogulni ebben a már nagyon digitalizált világban.
1: Mikortól él egy szerzői jog? Én megírok egy dalt, én vagyok a zeneszerző, megírtam a szöveget, de betettem az asztal fiókba.
0: A szerzői jog a kontinentális, tehát Európában az a speciális helyzet van, vagy ez a normális helyzet, hogyha létrejön egy kreatív alkotás, akkor az onnantól, ahogy az utolsó pontot kitetted, és még a...
1: De ha nem publikálom, akkor...
0: Akkor is. És itt van, hogy a szerzőnek több alapvető fundamentális joga van. Az egyik például az, hogy ő dönti el, hogy nyilvánosságra hozza a művét, vagy sem.
1: De amennyiben nyilvánosságra hozza, ott már van egy transzparencia, ami alapján már belép az a jogkövetés, hogy akkor már akik felhasználják az ő szerzeményét, akkor az már beleszámít.
0: Igen, akkor... Bármit, hogyha mondjuk ellopják a fiókodból, tehát nem hoztad nyilvánosságra, de valaki azt elkezdi használni, akkor mondhatod azt, hogy nem adsz hozzá engedélyt, és utalag ezeket nehéz reparálni, de a lehetőség megvan, az elvi lehetőség erre. És ugye az engedélyezésnek az a lényege, hogy az alkotó eldönthesse azt, hogy ő tehát engedélyt ad erre, hogy más azt felhasználja, mert lehet, hogy nem ért egyet azzal a környezetemben fel akarják használni, és akkor eldöntheti, hogy ezért díjazást kér, vagy sem. Ugye normál esetben alapvető díjazást kér, majd neki is meg kell élni, és így működik az egész értéklánc, és eldöntheti, hogy mennyi legyen az a díjazás. És amikor visszaélés van, akkor ezeket a lépcsőket szokták kihagyni ebből, és ezt azért valahogy reparálni kell.
1: Mi van abban az esetben a szerzői jogokkal, amikor már az alkotó nem él?
0: A kontinentális szerzői jognak az az egyik alaptétele, hogy a szerző halálát követően még tovább élnek a szerzői jogok.
1: Van időkorlát?
0: Jelenleg 70 évig. Tehát azt jelenti, hogy ez esetben az örökösök, akik gyakorolhatják ezeket a jogokat, és mindig, amikor a Bartók örökösök...
1: Így van, ez volt a legfrissebb
0: sokáig,
1: egyébként, igen.
0: Igen, és ott azért megoszlottak a vélemények arról, hogy ők mennyire... Bartók szellemében adtak felhasználási engedélyt bizonyos művek, bizonyos alkotók számára, de most már szabadon felhasználhatók a Bartók művek. Természetesen azt fel kell tüntetni, hogy Bartók Béla szerzeményéről van szó, tehát az nem lehet, tehát ez a 70 év elteltével is, tehát ezek a minimális feltételek megvan. nem kell engedélyt kérni a felhasználó, és nem kell díjat sem

0: fizetni.
1: Horváth Péterrel, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatójával Búza Sándor beszélgetett. Most következzenek a hírek, majd folytatódik a beszélgetés a hazai zeneiparról és az AI által generált produkciókról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubbot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból szemezgetek önöknek. Péli Nagy Kata vagyok. A technikai fejlődés nem lehet lopás. Nos, ez egy egyszerű állítás, és mégsem olyan könnyű az érvényesítése a generatív mesterséges intelligencia által kreált művek piacán. Folytatódik a beszélgetés Horváth Péterrel, a ProArt Szövetség a szerzői jogokért igazgatójával, a szerzői jogok védelméről és azok sérelméről a zenei iparban. Búza Sándor beszélgetett vele a Menni Enni című műsorban.
2: Digitális transformáció második nagy hullámának a korai időszakában vagyunk. Mi ez a második hullám?
3: A második hullám a generatív mesterséges intelligencia.
2: Amiről konkrétan amiről beszélünk.
3: Pont, igen, amit szépen és röviden.
2: És az még az egy jó állapot? Hát persze jó állapot, hogy ennek a korai időszakában vagyunk, vagyis hogyha itt el tudnátok kapni nemzetközileg meg Magyarországon is, amit el kell kapni, akkor valamit lehetne annak érdekében tenni, hogy a szerzői jogok ne sérüljenek.
3: Igen. Röviden az, hogy időben kell reagálni, és talán még időben vagyunk. Sajnos a jogalkotás, a szerzői jogok területén
2: mindig később minden, kullog.
3: Igen, ez valahogy utánkövető módban van, de bízunk benne, hogy a világszerte és Európa szerte is művészek felemelték a hangjukat, kiáltványokat tettek közzé, hogy a és egy ilyen erősebb mondat, de kifejező az, hogy a technikai fejlődés nem lehet a lopás.
2: Ez a folyamat most már abból a szempontból is kezd látszani, hogy mondjuk a streaming, a nagy streaming szolgáltató, mondjuk a Spotify már vagy a YouTube is megjeleníti, hogy melyek azok az alkotások, amelyek AI-jal készültek. Egy kis pici AI ott van, most már észre lehet venni, ha az ember egy kicsit jobban figyel.
3: Igen, ez már egyfajta szabályozásnak az eredménye is, illetve szerintem pontosan az előbb említett alkotói felháborodásnak is a következménye.
2: Na de hát ez egy dolog, hogy megjelenik ott a jelzés, hogy ez egy AI, de megvan itt emögött az a jogi egyetértés, hogy voltak éppen egy AI-t kiteszünk, tehát transzparens lesz, de a háttérben akkor ez már azért kerülhetett ki, mert a háttérben azért meg tudtak egyezni?
3: Nem, sajnos
2: na,
3: nem.
2: Hát ez az, igen.
3: Sajnos nem, tehát még, igen, itt ugye normális sorrend az lenne, hogy engedélyezés, jogdíjfizetés, és akkor ez egy transzparens folyamat. Most ott tartunk, hogy a transzparencia lassan-lassan kezd megjelenni, és maguk, mondjuk a streaming szolgáltatók is megpróbálják kiszűrni a hozzájuk feltöltött hihetetlen mennyiségű hangfelvételből azt, ami teljesen generatív mesterséges intelligencia által szintetizált zene, több-kevesebb sikerrel, de itt olyan számokról beszélünk, hogy mondjuk a Spotify-nak egy korábbi jelentésében, mikor eltávolítottak több mint 75 millió dalt az ő kis szervereikről, és amit ők használnak és rendelkezésre bocsátnak, az urván 100 milliós nagyságán. Tehát, hogy hihetetlen és döbbenetes számok uralkodnak, naponta több 100 000 mesterséges intelligenciával generált dalt töltenek fel ezekre a platformokra. Ezt megpróbálják a platformok is kiszűrni. Ugye a probléma, hogyha itt teljesen az anyagi részét is górcső elővesszük, az, hogy a streaming szolgáltatásból nagyon-nagyon, tehát ez a penny business, tehát hogy a fillérek töredéke egy-egy meghallgatás után, amit a szerzők, az alkotók. Sok kicsi sokra megy, tehát pontosabban. És a magyar piacnak ez is egy nehézsége, hogy a sok kicsi sokra megy egy 300 lelkes piacon, vagy egy 9,5 milliós nem annyira erős gazdasági országban azért más végeredményre vezet egy-egy előadó, vagy egy-egy dal kapcsán is. Amire figyelni kell, hogy és a streaming szolgáltatók is valahogy megpróbálnak ebben közreműködni és partnerek lenni, hogy ne adjanak lehetőséget és teret annak, hogy a mesterségesen szintetizált dalok, amik elöntik az ő ezt a bizony, az egyes streaming platformot, hogyha azokat mesterségesen meghallgattatják robotokkal a világ mindenféle részén, akkor ez ugye jogdíjbevételt generál. Mert ugye meghallgatás után kapnak jogdíjat az alkotók. És akkor az élő, normálisan tevékenykedő, humán alkotóknak a jogdíjából vesznek el a mesterséges intelligenciával szintetizált daloknak az alkotói, tehát kvázi meglopják az alkotókat. És ugye, hogyha az előző részben ecseteltük azt, hogy milyen alapokon jönnek létre ezek a szintetizált dalok, tehát az egész emberi kreativitást, amit megetettek a rendszerekkel, abból hoz valamit, abból szintetizálnak valamit.
2: Igen, csak hát ugye most van egy másik vetülete is ennek az egésznek, hogy akkor, amikor az internet megjelent, akkor voltak nagy csodálkozások, aztán utána a különféle felhasználási módokról lehetett hosszú polémiákat folytatni, hogy jogos-e, nem jogos-e. A technológia ma már ott tart, hogy otthon ülve egy számítógép előtt vannak olyan rendszerek, amiben bármilyen zenét én is otthon össze tudok rakni. Márpedig, ha már én összeraktam bármilyen zenét otthon, ami nekem tetszett, hát akkor, ha megvan a lehetőségem, akkor föltöltöm, hát hadd hallgassa más is. Tehát innentől kezdve megint csak kinyílt egy ajtó, amit nagyon nehéz kontrollálni.
3: Igen, tehát a technológia mindig előrébb jár, és itt van jelentősége annak, hogy aki egy kicsit tudatosabban hallgat zenét, vagy válogat zenét, akkor ez a transzparencia első megjelenése, hogy jelölésre kerülnek, jelölni kell a teljesen mesterséges intelligencia.
2: Igen, csak ez a hallgatót nem nagyon fogja érdekelni, ha tetszik neki.
3: Igen, hát és ami a nehéz ebben az egészben, ami nagyon sematikus, ami hihetetlenül populáris, nagyon, nagyon csúszós, ezek a dalok lehetnek sikeresek ebből a szintetizált zenéből is. Ami egy korábban, még talán 2 éve a magyar művészeti felsőoktatásban a hallgató, tehát diákok, hallgatók és a mestereik között végeztem egy kutatást a mesterséges intelligencia használatáról. Hogy mennyire használják, ugye akkor már megjelent, akkor ChatGPT volt az első, és voltak már a vizuális művészetbe is belekapó ilyen-olyan szolgáltatások, meg megjelentek már a zenei szolgáltatások is. És ami döbbenetes volt, hogy a hallgatók, a diákok borzasztóan elzárkóztak ettől, tehát hogy nagyon tartanak is tőle, vagy tartottak is tőle, és elutasítóak voltak. A mesterék egy kicsit megengedőbbek voltak, holott ők látták azt a problémát is, hogy ez a saját megélhetésüket is veszélyezteti. Tehát ez már korábban ezen a magyar speciális világunkban is megjelent ennek a problémának a művészeket érintő része.
2: Hát igen, de mondjuk, bocsánat, ez teljesen normális gondolkodása mondjuk a tanulók, a diákok szempontjából, hiszen ha én egy művészeti ágban tevékenykedem, és abba szeretnék kiteljesedni, akkor én pontosan a saját agyam által és a saját kreativitásom által elkészített anyaggal szeretnék szerepelni. Tehát abban nem engedek be semmifajta olyan AI-t, amelyik egy kicsit torzítja, vagy jobbá teszi, mert akkor az már nem én vagyok. De ez csak akkor csapódik le az emberek fejébe, egy bizonyos edukáció fölött, akik, ahogy mondtad, a tudatos hallgató vagy a tudatos felhasználó.
3: Igen, hát és megint visszatérünk oda, hogy ami a ProArt-nak az egyik alap, tehát a tevékenységünknek egy pillére, hogy a tudatosságot próbáljuk segíteni, fejleszteni a széles közönség köreiben, ami részben a szerzői tudatosság, de az alapfokú oktatásnak, tehát a közoktatásnak része kéne legyen a kultúrának, a vizuális kultúra, a zenei kultúrának, és valahogy jobb átadása és érzékenyebbé tétele. Ugye a technológia nagyon sok mindent megold, tehát a számítási kapacitások, mindenféle egyéb, tehát nagyon, nagyon sok energiánk szabadulhat fel, és az sokkal értékesebb lenne, hogyha még nem mindig egy magolniuk kéne adatokat a nebulóknak, hanem mondjuk azokat a skilleket fejleszthetnék, hogy ami a humán mi voltunknak az óriási vívmánya, a világegyetemből kiemelkedve, hogy képesek vagyunk alkotni. És ez a irodalmi, zenei, a vizuális világban, és akkor ezeket az új dolgokat, mint eszközt tudjuk használni, ne pedig minket helyettesítő lehetőségként. És ami mindig elhangzik az összes AI-os produktunk kapcsán, hogy ez mindig valamiféle átlagos, sematikus dolgot eredményez. Hát, hogyha tudni akarjuk azt, hogy mi egy általános vélekedés valamilyen tárgyban, akkor az AI azt megmondja nekünk.
2: Tudtok Magyarországon ilyen jogsértésről? Magyar előadót? Hát rányos helyzetben hozó jogsértésről?
3: Történt olyan, most nevet nem akarok, nem, erre nem vagyok felhatalmazott, de történt olyan, hogy egy hazai előadó művész, aki nem is a legpopulárisabb területen, zenei területen működik, egy pár éve nem adott ki lemezt, és talán tavaly év végén, akkor hirtelen egy-két új dal megjelent tőle. És így nem, senki nem értette, tehát, és ugye ez így gyorsan kiderülnek ezek a dolgok.
2: A rockzenekarról van szó?
3: Nem.
2: Nekem is van egy ilyen példám.
3: Világzenés vonal, és három dalt valaki generált, és feltöltötte, visszaélt az előadó művész nevével, és itt volt az a pont, ahol a jog érvényesítés kvázi egyszerű, mert hogy vagy lehet ilyet csinálni, vagy nem. Tehát itt nincsen...
2: Konkrét fekete-fehér.
3: Itt fekete-fehér, és ez fekete volt, úgyhogy azonnal le lehet tiltani és eltávolítatni. Tehát már történt, és biztos, hogy más területen is történt, minden információ nem jut el hozzánk.
2: Illetőleg van ennek a felmérésnek egy másik nagyon fontos vetülete, ami mondjuk nincs annyira elől a mi gondolatunkban, mert nem konkrét dalokról beszélgetünk, vagy konkrét ilyen kompozíciókról, hanem a háttérzenéről, a reklámzenékről, és azokról a ének nélküli felhasználás, amikor a dallamot használják fel, ez pedig még egy sokkal hátrébb lévő, nagyon zárt burok, amit sokkal nagyobb mértékben használnak, ha jól vettem ki, mint egyébként egy normál plágiumot, mondjuk egy Springsteen kontra Bonnie Tyler.
3: Igen, és ennek az a furcsasága, tehát hogyha ugye különböző felmérések készültek már arról, hogy ha különböző környezetben, tehát mondjuk egy bevásárláskor, egy liftben, különböző helyeken, hogyha szól a zene, vagy ha nem szól a zene, az milyen érzetkülönbséget okoz. Az, hogy milyen zene szól, annak is van jelentősége, tehát ez egy külön az iparágon belül egy külön szaktudás, ugye, és ez a retaileseknek is egy különleges tudás, és ezért hajlandóak szakértőket megfizetni, és ezt használni, ezt a tudást. Tehát, hogy amit nem veszünk észre, de fontos a komfortérzetünkhöz, és hihetetlen tömegeket érint. És itt talán az első között van ez a terület, ahova betett a lábát ez az új szolgáltatás, a szintetizált zene, és ugye ez is azon alapszik, hogy ezt korábban élő zeneszerzők, alkotók kitalálták, zenészek adták hozzá teljesítményüket, és ez a területen már abszolút megjelent, és itt is ez elkezdte kannibalizálni ezt a piacot.
2: Ez mekkora árkiesés, vagy árbevétel, mert ugye attól függ, hogy melyik oldalt nézzük.
3: Erre pontos számot nem tudok mondani, és nem is
2: akarok. És miért pont 2028-ig volt ez a vizsgálódás?
3: Megpróbáltunk egy belátható időhorizontot látni.
2: Két év?
3: Hát ugye 25-ben, de ugye...
2: Egy három, igen.
3: Most, tehát ez jó, hát 25, 26, 27, 28, tehát egy ilyen négy éves intervallumot. Ugye mindenképpen szeretném megemlíteni a White Reportos csapatot, tehát Ince Kinget és Nagy Tímát, akik a kutatásnak a szakmai részét végigvitték az elemzésektől a mély interjúkig. És velük, amikor ugye minden, az 11. zeneipari jelentésünk van, és mindig zeneipari jelentéshez megpróbáltuk azt a kutatócsapatot megtalálni, aki az adott területnek a legjobb szakértője, akik újdonságot tudtak hozni ebbe az egészbe. Ugye az elején megpróbáltuk megfogalmazni a magyar zeneipart, hogy mégis mi ez, hogyan működik, az értékláncot leírni, ezt meghatározni, megbecsülni azt, hogy ez mekkora a gazdasági mekkora bevétele van, mekkora gazdasági jelentősége van, hány főt foglalkoztat, milyen a GDP.
2: Az abba után tudjuk, hogy fontos GDP generációs.
3: Hát igen, igen. Hát mint a, meg az Iretnek a YouTube igen, volt igen. A whisky mellett, meg a Guinness mellett a másik legnagyobb export terméke. Úgyhogy ennek nagyon nagy jelentősége van, és ugye ami nem elhanyagolható, hogy a kultúránk színessége, tehát a kulturális sokszínűséget is veszélyezteti az, hogyha minden sematikus és gép által szintetizált zene lesz. Tehát van a gazdasági jelentőség, ami nagyon-nagyon fontos, itt munkahelyekről van szó, megélhetésekről, egzisztenciákról van szó, de emellett van egy az egész társadalmat érintő probléma, hogyha az lesz a normális, ami sematikus, és nem lesz az emberi alkotásban, tehát amitől más lesz valami. Tehát,
2: amitől emberi lesz.
3: Amitől emberi lesz, pontosan.
2: Igen. Tehát... Ez az, amit ugye az előző fél órában mondtam példaként, hogy tökéletes gitárriffek, tökéletes ének, olyan magasságokat már férfi-nő nem tud kiénekelni, amit az AI generál, tehát ebből lehet látni, hogy ez nem igazi. De végeredmény tekintve meghallgatható, meg jó, meg szórakoztató tud lenni, csak éppen nem egy élő ember által elkövetett büntén volt. Igen, mert lehetett jó is, vagy rossz is. Mik lehetnének most a következő, mondjuk 28-ig is, bocsánat, ugye 28-ra vetítettétek elő, de a prognózis, ez még csak 26-os számok alapján vetíti elő ezt a veszteséget, de hát ha így megy ez fölfelé, akkor ez sokkal nagyobb is lehet.
3: Igen, tehát és hogy kicsit pontosítok, és ez ilyen kis kulisszatitok, hogy 24-es adatokból tudunk dolgozni, tudtak dolgozni a kutatók is. Ugye mindig auditált adatok, tehát hajszál pontosan auditált adatokról van szó, tehát ugye maga a kutatás menete, ugye az alapadatokat a három magyar jogkezelő, az Artisius, az EI és a MAHASZ adta az ő auditált adataik, illetve a streaming szolgáltatóktól nyert adatok, tehát mindenképpen megalapozott számokból indultak, és ezt egészítették ki a különböző modellekkel a becslések, illetve az egésznek a hátterét megadta, meg az alapjait és a pontosításokat az a 16 szakértő interjú, ami még kiegészítette ezt, hogy egy teljesen, tehát ne egy íróasztalon kreált, kicsit akár elefántcsontorűzű dolog legyen, hanem legyen benne a magyar zeneipar, meg aki a zeneipar produktumét felhasználja, az iparág a képviselőitől is egy olyan input, ami az egészet kerekké tudja tenni.
2: Mit tudsz tanácsolni a zenefogyasztóknak, amikor zenét hallgatnak, akkor mire figyeljenek?
3: Tudatosak legyenek, így ez már többször elhangzott. Ami abban nyilvánul meg, hogyha mondjuk van egy jelzés, hogyha, és egy kicsit csapongok, de mondjuk a Spotify-nál, a Deezer-nél az ajánlókba már nem nagyon tesznek bele olyan dalokat, AI-jal generált. Tehát, hogy amiről tudják, hogy az, akkor azt már nem teszik bele.
2: Ja, de mondjuk a Spotify esetében például van egy fake music oldal is, amelyik eleve ott, hogy fake, tehát hamis, mint a fake news, fake music.
3: Szerintem sokkal egészségesebb, hogyha transzparensen megjelenik valami, és elérhető, ami egyébként is elérhető lenne, és hogy aki abba akar megmártózni, akkor tudja azt, hogy ő azt hallgatja meg, azt nézi meg, és akkor tud majd különbséget tenni. Tehát azt is, ugye korábbi kutatásokkal foglalkoztunk azzal, hogy a zenei nyitottság, a zenei élvezet, az, hogy ki hogyan választ, ki hogyan hallgat zenét, és hogy mit akar meghallgatni, hogy ez, hogyha a zenei oktatásban valamennyire részesült, akkor sokkal tudatosabban, sokkal kifinomultabban, és sokkal több zenét is fogyaszt.
2: Utolsó kérdés, csak most jutott eszembe, van arról tudomásatok, hogy mondjuk legális szolgáltató, nem streaming, mondjuk egy rádió használ fake musicot? A playlistben?
3: Tudatosan.
2: Nem tudatosan. Hát szerintem, jó, aki oda beteszi, az a szakmája, neki tudnia kell.
3: Igen. Tehát, szerintem volt olyan zenei szerkesztő, aki nem vette észre, nem tudta, hogy ugye főleg mondjuk még egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt, akkor voltak olyan a listákon nagyon jó helyen szereplő dalok, amiről senki nem tudta, hogy azok AI, abszolút AI generálta. És akkor, hogyha valaki, jó, akkor el akart menni a koncertre, és akkor kiderült, hogy ja, hát valahogy nem, tehát ezt még nem tették mögé, de hogyha még ezt a kreált valóságot is mögé teszik, akkor nagyon nehéz lesz. És innentől van szerepe annak, hogy igen, a technológia szintetizálja, akkor a technológiának lesz olyan megoldása, amivel szűrni lehet, és akkor megint elkezdődik egy macskaegér, vagy kópó és bűnöző játék, hogy ki lesz, ki tud kit elkapni. De bővebben a zeneipar.info oldalon az egész jelentésünk elérhető, és javaslom mindenkinek, hogy forgassa, illetve a korábbi 10 is.
1: Búza Sándor beszélgetését hallották Horváth Péterrel, a ProArt szövetség a szerzői jogokért igazgatójával. Némi zene után a Menni Enni című műsor folytatásában az ország kenyeréről lesz szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend, a Trend FM-en, Péli Nagy Kata vagyok. Fél tíz után pár perccel, van, aki még most ébredezik, de hát van, aki már az ebédhez is hozzáfogott. Nos, az biztos, hogy kenyér kerül majd az asztalra. Na de vajon milyen kenyeret szeretünk? A fehér kenyér kifli zsömle korszakának már vége. A kenyérfogyasztásban is vannak trendek. Most éppen a legkelendőbbek a kovászos technológiával készült magvas és barna kenyerek. Kenyérmustra következik Búza Sándorral az augusztus 20-i ország kenyere kapcsán. Beszélgető partnere pedig Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke.
2: Kikiáltatott a 15. kenyérverseny győztesei, mármint három kategóriában. Az Szent István napi kenyér kategóriában első helyezett lett a pilisi pityókás kenyér, aztán az innovatív kenyér kategóriának az első helyezettje lett a magvető kenyér, és volt egy úgynevezett kis leveles sétáló sütemény kategória. Itt az első helyezett a citromvirág, itt a Pedro Pékség volt az elkövető, most természetesen jó értelemben mondva, a magvető kenyeret a Kossuth egy pékség, és a pilisi pityókás kenyeret pedig a Hell Pékség készítette el, és remélhetőleg már sokan meg is tudták kóstolni ezeket a kenyereket, hiszen a Magyar Ízek utcájában debütáltak, és nagyon-nagyon sokan tudták felkeresni ott a standokat, és meg tudták kóstolni. A telefonvonal túlvégén Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke. Üdvözlöm, József!
3: Jó napot kívánok!
2: Mekkora volt a siker? Van-e valami információ?
3: Én úgy tudom, hogy a siker nagy volt. Azok a cégek, ugye itt a három nyertes cég, akik az első helyezett terméket gyártották, kipakoltak a Magyar Ízek utcájába, gyakorlatilag a vásárlóközönségnek bemutatták a termékeket, és egyben értékesítették is ezeket a termékeket. Az én információm szerint több ezer darab termék fogyott mindegyikből a Magyar Ízek utcáján, és ugyanakkor párhuzamosan az ország 105 gyártóhelyén kezdték el gyártani ezeket a termékeket, ahol szintén tetemes mennyiségű pékáru fogyott ezekből a győztes termékekből.
2: Voltak éppen akkor ennek a hozzáférhetősége ugyanolyan szisztéma szerint működik, mint az országtorták esetében?
3: Igen, ugyanolyan szisztéma szerint működik. Hát még nem értük el azt a telítettséget, mint az ország tortájával a cukrászok, de nagyon törekszünk rá, és nagyon örülünk, hogy kaptunk itt egy lehetőséget egy kis bemutatkozásra, mert igazából minden ilyen augusztus 20-a alkalmával csak a leginkább az ország tortájáról beszélnek, de szerintünk olyan, ha nem fontosabb kérdés az, hogy az ország kenyere is elkészült, és ezek a díjnyertes termékek is nagyon jó minőségűek. Hát 105 gyártóhely lett az idén, sokkal-sokkal több, mint eddig. Remélem, hogy mindegyik gyártóhely nem csak augusztus 20-a környékén, hanem folyamatosan és fokozatosan ellátja hosszú időn keresztül a vásárlókat ezekkel a jó termékekkel.
2: Van-e valami fajta trendváltás, érzékelhető-e egyébként itt a kenyérfogyasztás szempontjából Magyarországon? Vagyis mit keresnek a vásárlók, mit preferálnak? Az a fajta edukáció, amivel ugye most már egyre jobban meg tudjuk nézni, hogy miből készül a kenyér, honnan jön az alapanyag, ez mennyire fontos. Szóval hogyan érzékelik és hogyan észlelik önök ezeket a trendváltozásokat, amennyiben vannak?
3: Azt érzékeljük, hogy vannak trendváltozások, nem is akármilyenek. Ugye régi trend azt tartalmazta, hogy fehér kenyér, kifli zsömle. Ebből ment ugye a legtöbb termék. Hát ez a itt változások vannak, ez megtört, mert igazából kevesebb fogy fehér kenyérből, kifli zsömléből, és egyre több fogy ezekből a speciális termékekből, például a magvas kenyerekből, a barna kenyerekből, de mindenképpen azt kell mondjam önnek, hogy a kovászos technológia került előtérbe, a magyar emberek egy olyan trend felé váltottak, ami kovászos technológiával készül, magyar alapanyagokkal készül, sőt, most a hosszérelési kovászos technológiás, úgynevezett kézműves termékek irányába is nagyon nagy mértékben elmozdultak. Azt látjuk, hogy a vásárlók nagyon igényesek, nagyon szeretnék tudni azt, hogy milyen alapanyagból készül a termék, hogy készül a termék. Ugye mindenki egészséges terméket szeretne fogyasztani, Természetesen nagyon fontos, hogy ellenőrzött körülmények között készüljenek a termékek, és ezt úgy látjuk, hogy a vásárlók díjazzák is. Aztán vannak még olyan trendek, például a gluténmentes termékeknek a fogyasztása egyre nagyobb mértékben kerül előtérbe. Azt látjuk, hogy a pékségek megfelelnek ennek a trendnek is, tehát megfelelő módon ki tudják szolgálni a vásárló közönséget minden olyan termékkel, ami a új trendek szerint igényt tartanak.
2: Ha azt látjuk egyébként, hogy a kovásznak ekkora bumja van, és ennyire uralkodóvá vált a kenyér és a péksütemi készítésben, akkor ez azt is jelenti, hogy a nagyipari termelésben is egyre inkább átveszi a szerepét az élesztőtől?
3: Én azt gondolom, hogy a nagyipari termelésben megőrizték az éle, a kettő nem ugyanaz, megőrizték az élesztővel való gyártást, de a kovászos technológiára egyre több nagyüzem áll rá. Úgy néz ki, hogy vannak olyan kovászok, amelyek egyértelműen is jó minőségű termékeket lehet vele gyártani, nagyüzemi körülmények között is.
2: Akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk egy multihoz bemegyünk kenyeret vásárolni, és ott mondjuk egy-két olyan terméket találunk, amire ott van az a kitétel, hogy kovászos vadkovásszal készült, akkor az hihetően abból készül?
3: Igen, igaz is lehet.
2: Még az is lehet, igen.
3: Igen, de azt gondolom, hogy igen. Tehát ma már olyan szigorú szabályozások vannak, ahol gyakorlatilag senki nem engedi meg magának azt, hogy ne azt írja rá a termékre, amiből készül, olyan szigorú ellenőrzések és egyebek vannak, és olyan szigorú vásárlói visszhangok és vásárlói visszajelzések vannak, ami nem teszi lehetővé azt, hogy bárki bármilyen módon félrevezesse a vásárlókat. És nem is hiszem, hogy ez ma már bárkinek a célja lehet.
2: Az élesztővel való dolgozás azért van elsősorban, mert nem annyira macerás, mint kovásszal dolgozni?
3: Igen, mondhatjuk ezt is, hogy nem annyira macerás, mondhatjuk azt is, hogy gyorsabb. Tehát egy nagyüzemi termelés keretében, ahol mondjuk 80-100 másra kenyeret készítenek egy éjszakás műszakba, ott lehet, hogy jobban tudják ezt kezelni. Ugyanis ennek a kovásznak a kezelése és egyebe az nem egy egyszerű dolog. Természetesen már erre is van ma automatikus gépek, vannak kovászoló gépek, de annak a kezelése akkor sem egyszerű. Tehát sokkal egyszerűbb technológia az, hogyha egy sima élesztős technológiával dolgoznak a cégek, de azt látjuk, hogy a kovászos technológiát díjazzák a vásárlók, ezért kezd mindenki átállni erre a technológiára.
2: Mi a különbség a hagyományos kovász és a vadkovász között?
3: Hát a hagyományos kovász és a vadkovász között az a különbség, hogy a hagyományos kovász az tartalmaz élesztőt, a vadkovász pedig nem tartalmaz élesztőt, tehát a vadkovász az abba a környezetbe érik meg, ahol ugye van, a vadkovászt azt etetik minden nap, vagy a kovászt minden nap etetni kell, és gyakorlatilag a vadkovász az hát nem tartalmaz az élesztőt, úgyhogy az ennyiből más.
2: De voltak éppen akkor, ha azt olvassuk valahogy kovászos kenyér, vagy kovászból készült kenyér, akkor az még tartalmazhat élesztőt, csak az nem tartalmaz, amelyikre az van konkrétan, hogy vadkovászból készült.
3: Így van, tartalmazhat, így van, de nem biztos, hogy tartalmaz.
2: Akkor mi a különbség a hosszan érlelt kovász és a nem hosszan érlelt kovász között?
3: A hosszan érlelt kovász az azt jelenti, hogy 24 órán keresztül érleljük ezt a kovászt. Tulajdonképpen ezt úgy lehet elmondani, hogy a fermentáció már az érlelés folyamán elindul, tehát gyakorlatilag bizonyos fermentációs folyamatok nem a bélben, nem az emberi szervezetben zajlanak le, hanem már előtte megtörténnek, és ezért ez a hosszérlési kovászos technológia egészségesebb, mint a hagyományos technológiák.
2: Mert hogy megkönnyíti az emésztést, hiszen valamilyen módon...
3: Így van, megkönnyíti az emésztést, tehát gyakorlatilag jó emésztési képessége van azoknak a termékeknek, amelyek így készülnek. Jó élettani hatásuk van, így mondjuk ezt.
2: Az, hogy ma már nagyon sokfajta kenyérfajta készül, és a kenyerekbe beletesznek, mit tudom, paradicsomot, hagymát, az mennyire trend ma már Magyarországon? Mennyire keresik, vagy még azok mindig egy picit megosztóak, és valójában a fehér kovászos kenyére bukik mindenki, vagy a nagy többség?
3: Én úgy gondolom, hogy nem. ez már nem így van, hanem nagyon buknak éppen a paradicsomos kenyérre. Tehát ugye a Pépszövetségnek is van ez az innovációs kenyér kategóriája, ahol igazából sokkal szabadabb az alapanyag felhasználás, ugyanígy szabad az alapanyag felhasználása a különböző trendeknél, és nagyon sok helyen látom azt, hogy például a rozsos kenyérbe diót tesznek, aztán a hosszérelési kovászos kenyérbe hagymát tesznek, vagy koriandert, vagy akármit, tehát nagyon-nagyon sok olyan termék van, amivel lehet ízesíteni, és azt látjuk, hogy erre vevők is az emberek, tehát nagyon szeretik az újdonságot, nagyon szeretik az új ízeket, és azt látom, hogy a pékek nagyon jól eltalálják ezeknek az ízeknek az elegyítését ahhoz, hogy ez a vásárlóknak megnyerje a tetszését.
2: Hát igen, ugye itt az a kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, mert hogyha van egy innovatív pék, aki egyébként rajta tartja a szemét és a kovászát a fogyasztás ütőerén,

0: észreveszik, és mindig kitalálnak valami újítást a termékekbe. Ugye nagyon sok rozlisztet használunk, aztán nagyon sok például, nagyon sokszor alkalmazzuk, mint itt például a Szent Istvánnapi kenyérnél a burgonyát, ugye a nyertes kenyérnél burgonyát raktak bele, ez is egy megszokott termék, aztán kukoricalisztet is raknak bele. Általában akkor jó egy kenyér, hogyha minél többféle lisztből készül, például a Pékszövetség versenykiírásánál is kiírtuk azt, hogy többféle lisztből készüljön kovászos technológiával. Tehát mindez, amit most ön elmondott és kérdezett, gyakorlatilag a Pékszövetség versenykiírásában is igyekeztünk ezt összefoglalni, és olyan kiírást készíteni, amely olyan termékeket tudunk készíteni, amelyek a vásárlók tetszését megnyerik, és a jelenlegi trendeket tükrözik.
1: Ha már a lisztnél tartunk, ugye említette, hogy egy kenyér akkor jó, ha esetleg többfajta lisztet használnak föl, viszont az ma már akkor, ha tudatos vásárlót vesszük előre, egyáltalán nem mindegy, sőt, valaki arra is figyelhet, hogy az a liszt az honnan kerül oda, vagyis milyen módon termelődik meg, mert ugye egy alaptézis, rossz alapanyagból nem lehet jó terméket készíteni. Vagyis a liszt miensége és minősége az nagyon fontos. Milyen a mai magyar liszt helyzet?
0: Hát én azt kell, hogy mondjam önnek, hogy a mai magyar liszt helyzet teljes mértékben biztonságos. A 2027-es aratásig gyakorlatilag a gabona a raktárakban van, tehát a kenyérhez szükséges liszt az teljesen be van raktározva, úgyhogy biztos a készletünk. Azt láttuk, hogy az idei évben 20-25%-kal kevesebb a gabona termett a földeken. Ugye tudjuk a vízhiányt, tudjuk azt, hogy nagy szárazság volt ma Magyarországon, vagy volt mostanában Magyarországon, illetve Európa több részében is. És ennek ellenére jó minőségű gabonákat tudtunk aratni, jó minőségű liszteket készítettünk, hiszen azt kell mondjam önnek, hogyha már nagyon komoly ellenőrzött malmokba készülnek a lisztek, a pékek nagyon kényesek a lisztre, abban a pillanatban jó pékségekben észreveszik, ha nem olyan minőségű a liszt. Igyekeznek a malmok egy egységes minőségű lisztet készíteni, hogy a sütőipar ebből minél könnyebben dolgozzon. Ugye itt különböző bizonyítványok, minőségi bizonyítványok állnak rendelkezésre, tehát gyakorlatilag teljes egészében biztonságos alapanyagból, biztonságos körülmények között termett lisztből készülhetnek a kenyerek.
1: Az alternatív megoldások mennyire vannak már jelen, gondolok az alakorra, a cirokra vagy a hajdinára?
0: Egyre jobban föltörekvőben vannak. Én magam is részt vettem egy ilyen kísérletbe, ahol ezzel próbálkoztunk. Van, ahol már ez ki van fejlődve, de egy biztos, hogy vásárlói igény erre jelentkezett, és a vásárlói igény folyamatosan nő ezeknek a termékeknek a felhasználásával, illetve azt látom, hogy szakosodnak is erre termelő cégek, akik megfelelő mennyiségű földnagyságon tudnak előállítani alapanyagot a sütőipar részére. A sütőipar hajlamos arra, hogy ezeket az alapanyagokat új alapanyagként kezelve felhasználja, belerakja a kenyerekbe, tehát hajlandó olyan recepteket is elfogadni, feldolgozni, amely ezeket használja.
1: Ma Magyarországon lehet vásárolni cirok kenyeret?
0: Tudomásom szerint van, sőt, nem csak kenyeret, hanem nokedlit is, meg mindenféle ilyen dolgokat gyártanak ezekből az alapanyagokból. Én úgy tudom, hogy még azok is megehetik, akik gluténra érzékenyek és egyebek, és nagyjából azt gondolom én, hogy ezekkel a gondolatokkal fogják majd ezek a termékek elnyerni a vásárlók tetszését, és egyre nagyobb mértékben lesznek a különböző kenyerekben megtalálhatók. Hát ezt mindenki ugye jelzi a címkéken, egyebeken, hogy mit tartalmaz, de egyre több helyen lehet látni, egyre többen kísérleteznek vele, egyre többen keresik a pékségeket, hogy ilyen és ilyen lisztet tudnak gyártani, ilyen alapanyaguk van, itt vannak a minőségi bizonyítványok, és hogy próbáljanak meg próbasütést végezni. Én azt gondolom, hogy minél szélesebb körbe ki tudjuk a vásárlókat szolgálni, ehhez ez kell és szükséges, hogy

0: ezeket igénybe vegyük, figyelembe vegyük, és elfogadjuk a különböző termelőknek a termelők által felajánlott alapanyagokat, és ezeket beletegyük a új trendbe lévő kenyerekbe.
1: A végére csak egy gyors választ szeretnék kérni öntől, mert az elmúlt évek arról szóltak különösképpen, hogyha valamit azt mondták, hogy ez egy magasra pozícionált kenyér, az teljes kiörlésű volt. Most hogy állunk a teljes kiörlésűséggel?
0: Hát ennek a teljes kiörlésűségnek most egy kicsit lejjebb áldozott, mert azt gondolom, hogy itt a teljes kiörlésű liszt helyett már vannak olyan lisztek, amelyek ugyanaz, ha nem többet tudnak, és egy egészen pontosan elkezd ebbe az irányba elmenni a trend, de ugye ezt nem mi határozzuk meg, hanem ezt a vásárló határozza meg megkóstolás után, hogy ő neki melyik kenyér tetszik, de ezekből az új trendekből most azt látjuk, hogy már nem csak a teljes kiörlésű lisztből készült kenyerek a fenoménok, hanem már az egyéb lisztekkel készített kenyerek is nagyon fontos szerepet játszanak.
1: Hát ráadásul ugye a győztes a magvető kenyere, ami ugye innovatív kategória első helyezettje lett, hogy pontosan nem a teljes kiörlés előnyeit csinálták meg hagyományos módon, hanem ide már korpadúsítással, hanem természetes magvak felhasználásával dolgoztak.
0: Tehát így van, négyféle magvat használtak fel, és egy hosszú élési kovászos technológiát alkalmaztak, amelyhez négyféle magot használtak, és gyakorlatilag egy olyan termék jött ki, amely a zsűri tetszését elnyerte, és én azt láttam, hogy a vásárlók tetszését is elnyerte, mint a Magyar Ízek utcában, mint pedig a többi értékesítési helyen.
2: Septe Józseffel, a Magyar Pékszövetség elnökével Buza Sándor beszélgetett. Rövidesen következnek a hírek, majd Olá Andrea könyves műsora következik, a Könyvben utazom.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: I've been waiting for this light to arrive and shine through my door. Rising my esteem, I've been waiting

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán pénteken. Lenet Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanétkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen érthető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnök hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a Hétvégi menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Szatírába oltott kiáltvány az idősekért. Fekete Judit regénye Dolly-ról, az idős hölgyről szól, aki kezdi felismerni, hogy ideje lenne egy kicsit élnie is, és aki egyre inkább megtalálja a saját hangját, és bizony használja is.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
2: Egy regényt hoztam mára, amely olyan, mint egy üzenet. Mára címe is különös, Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. És már is mutatok néhány méltató mondatot a könyv fülszövegéből. Szatirába oltott kiáltvány az idősekért, amelyben Dolly a szócső, méltóságot, tiszteletet, felnőtt bánásmódot követel korosztályának. Vagy... A szépkorúság lehetőség ahhoz, hogy mindazt megéljük, amire egyszer vágytunk, csak lehet, hogy elfelejtettük, hogyan is kell. Hiánypótló, tabu döntő és realista mű úgy facsarja a szívedet, hogy közben nevetsz. És még egy rövid idézet. Dolly 70-valahány év után rájött, hogy kár volt megtanulni a csendben maradni, úgyhogy elkezdi megismerni a saját hangját. Vitába száll a konyhással, az eladóval, a biztonsági őrrel, de még a saját vérnyomásával is. Fekete Judit regényéről beszélünk ma, amely megérinti az olvasót. A főhőse, Dolly, pontosan tudja, mit szeret és mit nem. Nem szereti például a parkokat, a hangos embereket, és semmit, ami kizökkenti a megszokott rendjéből. Eljár a Margaréta idős otthonba, hogy megebédeljen, mert 70 év fölött az ember már megtanulja, hogy a világ akkor működik jól, ha kiszámítható. Csak hogy Dolly testében mostanában valami egészen furcsa dolog történik. Különös szívdobbanások, megmagyarázhatatlan érzések törnek rá, mintha valami változna benne. Ezzel kezdjük a beszélgetést Fekete Judittal, Dolly fiát idézem, aki egyébként orvos, és a riasztó tünetekről beszél. Anyám mostanában táncolás közben összeesik, indokolatlan hangulatingadozásai vannak, lepkéket érez a mellkasában, és pizzát eszik.
3: Van egy idős nénink, aki... Hát éli a nyugdíjasok átlag életét, tehát van egy kis panellakása, egy nap egyszer lemegy ebédelni egy idősek otthonába, visszamegy és várja, hogy elteljen az idő, és így telnek a napjai, amikor egyszer csak mindenféle fizikai tüneteket észlel saját magán, amit nyilván egyáltalán nem ért, és azt mondja, hogy valami nem stimmel, furcsa tünetek, és elkezd azzal foglalkozni, hogy mi történik vele, és nyilván hát van egy ilyen kalandos része is a dolognak, és egy kicsit átmegy nyomozásba is, de a lényeg az, hogy Dolly elkezdi furcsán érezni magát, és elkezdi azt érezni, hogy talán ebben a világban valami más is van azon kívül, amit ő eddig látott.
2: Arról mesélhetsz, hogy miért nem látta ő ezt eddig?
3: Hát az, hogy ő miért nem láthatta eddig, szerintem nagyon sokan nem látják, és ez nem csak Dolly, hanem szerintem ez a mi korosztályunk is, és tényleg bármilyen korosztályt lehet erre mondani, hogy nem nagyon látjuk ebben a nagy rohanásban és ebben a nagy kapkodásban, hogy miben vagyunk, kik vagyunk mi, és hogyan érezhetnénk sokkal jobban magunkat. Most nyilván egy nő esetében azért azt kell, hogy mondjam, főleg ugye Dolly generációjánál, az, hogy hogyan élték le az életüket, és hogy volt-e, hát nem volt, ezt tudjuk, hogy nem volt én idő például, tehát, hogy ez nagyon divatosan hangzik ma, de hogy tényleg szükségünk van az én időre, és szükségünk van arra, hogy mi magunk jól érezzük magunkat, hogy egy kicsit magunkra figyeljünk, és igenis kell egy bizonyos fokú önzőség. Ez Dolly generációjában tulajdonképpen nem volt, tehát mit csinált Dolly? Dolgozott egész életébe, szinte egyedül nevelte az egy szem fiát, és éjjel-nappal tulajdonképpen azzal foglalkozott, hogy másoknak hogyan legyen jobb és komfortosabb, és egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy így elrepent az az élet, ami tulajdonképpen róla is kellene, hogy szóljon.
2: Hogyan szól ez rólad, ez a regény? Mert nyilván téged valami miatt foglalkoztat ez az idős generáció, de hát azért a te életed az utóbbi időben elég sokat változott. Két laki lettél, egy napsütötte országban, Spanyolországban is élsz. De hogy jött ez a téma neked?
3: Jól érezted, Sherlock, jól érezted, hogy ennek van hozzá köze. én is éltem azt a bizonyos életet, amit azt gondolod, hogy ez a normális élet. Reggel bemész dolgozni, ott vagy az irodába, berakod a gyerekeket ide-oda, dolgozol 8 órát, hazaruhansz, összeszeded a gyerekeket, elmész bevásárolsz, főzöl, és mire ágyba zuhansz, nem tudom, 11 óra, és tulajdonképpen így teltek el a napok. Az én életemben az a változás, hogy egy kicsit Spanyolország és egy kicsit Magyarország ide-oda ingázgatás, ez tulajdonképpen egy teljesen más életszemléletet adott. Ez valószínűleg köszönhető a fantasztikus spanyolok életszemléletének is, akik sokkal-sokkal lassabban és jobban odafigyelve az élet finomságaira tudnak élni. Ez egyszerűen ragályos, tehát hogy tényleg azt veszi észre magán az ember, hogy Atya Úristen, ez nekem mennyire hiányzott, és hogy mennyire szüksége van az embernek arra, hogy egy picit lassabban, egymásra jobban odafigyelve, kicsit jobban élvezve az életet, és ez elkezd beszűrődni azért az ember életébe, ez a fajta nézőpont, és nekem ami nagyon-nagyon meglepő volt, hogy kint, amikor azt látod, hogy hogy áll össze egy család, hogy az idősebb generáció hogyan van megbecsülve, hogy ők milyen fontos részei a családnak, hogy milyen renoméja van ott a nagymamának vagy a nagypapának, hogy egy egész másfajta családi struktúra áll ott össze, és ezt tényleg látod a hétköznapokban. Itthon meg azt látod, hogy az idős ember teljesen láthatatlan, hogy teljesen infantilizálva vannak, hogy tulajdonképpen észre se vesszük őket, vagy idegesítenek, mert túl lassúak, mert csoszognak előttünk, mert kiskocsit húznak, türelmetlenek vagyunk velük. Tehát, hogy az a fajta szemlélet, amit kint én tapasztaltam az idős emberek irányába, az olyan fokú különbség, ami elkezdett azért bennem is mozogni, hogy elkezdtem magamat figyelni, hogy én amúgy hogyan viszonyulok az idős emberekhez, hogyan reagálok rájuk. És azt hiszem, hogy ez kezdett el bennem így ficeregni, és ezért született ez a regény.
2: Az, amit produkál Dolly a könyv első oldalain, egy pici szorongást okoz az olvasóban, mert a demenciának bizonyos jelei lehetnének ezek, és végig szorongja az ember tulajdonképpen a könyvet amellett, hogy nagyon jól mulat Dolly ténykedésén, és most nem mondjuk el, hogy mi derül ki a végére, de hogy ez benne van a levegőben. Aztán gondolkodom azon is, hogy ez mennyire tipikus, nem, hogy Magyarországon ez jut az embernek eszébe, igen, hogy biztos valami nagy,
3: igen,
2: baj van.
3: Igen, hogy biztos, hogy nagy baj van, és ez nem csak a betegségekre, hanem én azt látom, vagy lehet, hogy ez csak az én érzékelésem, nem tudom, de én azt látom, hogy az az első reakció, ha bármi történik, hogy megijedünk, hogy imádunk rettegni, és várjuk a rossz dolgokat, és nagyon fel akarunk készülni minden szörnyűségre, és egyébként magamon is így érzékelem, hogy teljesen máshogy reagálok bizonyos szituációkra itthon, tehát, hogy azonnal a para van, hogyha valami történik, és nagyon vicces, hogy a kinti Judit, a spanyol életű Judit, meg megint egy másik Judit. Kint olyan emberekkel vagyok körülvéve, és olyan a környezet, hogy egyszerűen fel sem merül bennem, hogy ezt ne lehetne megoldani. Tehát, hogy egyszerűen az az első reakcióm kint, ha bármi probléma van, hogy van egy ilyen bizalom az emberek felé, hogy tudom azt, hogy nagy dolog nem történhet, mert százan ugranak oda segíteni mindennel. Meg fog minden oldódni, és hogy van egy ilyen, tényleg egy ilyen pozitív. Nyilván, aki kint él régóta, vagy aki spanyol, ő nem biztos, hogy ezt ennyire látja, vagy érzékeli, hiszen tényleg teljesen máshogy ítéljük meg. Én is azzal, hogy ilyen ingázgatás van, azért nyilván nekem még egy rózsaszín szemüveg rajtam van, tehát hogy nem azt mondom, hogy én nagyon-nagyon ismerem őket, de az, hogy magamon érzékelem a különbséget, hogy itthon hogyan reagálok bizonyos helyzetekre, és kint hogyan, azért az elég érdekes.
2: Hogyan lett Dollyból szabadságharcos, vagy forradalmár, vagy nem is tudom, hogy te hogy nevezed.
3: Anarchista.
2: Igen, megelégedhetne azzal, hogy ezeket a kis változásokat beiktatja az életébe.
3: Én azt hiszem, hogy, hát most Dolly nevében próbálok nyilatkozni, de én azt hiszem, hogy ez a sok változás, hogy ő elkezd érezni, tehát hogy az apátia helyett elkezd érezni dolgokat. Az igazságérzet szerintem még egy nagyon fontos mozgatórugó, amikor van több empátia, akkor megjelenik az igazságérzet is, és elkezdünk kiállni másokért, elkezdünk igazságtalanságokat jobban érzékelni, és kimondani, és lépni, és azt gondolom, hogy Dollynál ez a változás az, hogy elkezdi érzékelni a dolgokat, saját magára odafigyelni, és hogy az igazságérzete is elkezd tombolni. Ő valószínűleg ilyen lehetett, tehát hogy én azt gondolom, hogy Dolly biztos, hogy ilyen volt, csak
2: fiatalon?
3: Az élet és az ebből adódó nehézségek egyszerűen kikoptatják az emberből azt, hogy még erre is energiát. Tehát, hogy szerintem valószínűleg az alaphabitus az nem hiszem, hogy nagyon megváltozik, de biztos, hogy vissza tud jönni egyszer csak.
4: A saját felnőtt fia, aki orvos, azt mondja róla, hogy teljesen szürke életet élt, nem nagyon látja nevetni.
3: Igen, hiszen a fia tulajdonképpen abban nőtt föl, azért a picikorunkra nem annyira emlékszünk, de hogy ő amióta emlékszik az ő Dollyval való, a saját édesanyjával való kapcsolatára, ő nyilván azt látja, hogy van egy nagyon-nagyon fáradt és kicsavart édesanyja, aki csinálja reggeltől estig a dolgokat, ő ebben nőtt fel, hogy az anyjával volt egy ilyen kicsit távolságtartó kapcsolata, hiszen Dolly valószínűleg nem tudott vele annyit foglalkozni, vagy nem tudott ezzel az időszakkal ennyit foglalkozni, vagy ennyire odafigyelni a családra és a fiára, és hát ebben nőtt fel, hogy ő ezt látta. Tehát ő nem ismerte azt a Dollyt, akivé vált Dolly, vagy aki volt annó, ő azt látta, hogy az édesanyja tulajdonképpen a reggeltől estig rohanás, és hogy abban nincs mosoly, meg abban nincs kedvesség.
4: Mégis az idős korára is ez jellemző, hogy ő teljesen beszűkült.
3: Igen, mint ahogy annyian egyébként, tehát hogy attól függetlenül, hogy ez a könyv azért egy ilyen feel good kötet, és az, ahogy tudunk nevetni Frederick Backman Uwe könyvén is.
4: Sokszor eszembe jutott.
3: Igen, én is nagyon szeretem, és ezen is nagyon sokat lehet nevetni, és hogy tulajdonképpen humorral van minden tálalva, de hogy azért tényleg azt tudjuk elmondani az idősebb generációról, vagy az idős emberekről, hogy ez a fajta beszűkülés, ez azért nagyon veszélyes tud lenni. Azért látunk egy-két kivételt, hogy azért 70-80, akár 90 évesen is hogyan tudnak pörögni. Most pont beszélgettem egy ismerősömmel, hogy az édesanyja 80-valahány éves, és hogy nem lehet levakadni a repülőről, tehát ő most világutazó lett 80-valahány éves korára. Tehát, hogy van azért ellenpélda, és látjuk, hogyha fizikailag egyébként rendben vannak egészségileg, akkor miért ne? De hogy ez a szellemi leépülés, meg beszűkülés, azért ez egy nagyon veszélyes dolog.
4: Hogyan reagál a fia? Mi mindent próbál?
3: Neki ez ijesztő, tehát ezt értjük azért, hogy egy, még ha felnőtt is az a gyerek, azért neki ijesztő teljesen más arcát látni egy szülőnek, akit valamilyen módon valahogy megszokott egy karakterként, és ő ahhoz, hát ahhoz nincsen hozzászokva, hogy egyszer csak az ő édesanyja elkezd igazságbajnoka lenni, és hogy különböző tünetei vannak emellé, ami még egy ilyen félelmetes dolog.
4: Táncolni.
3: Szerintem mindannyiunknak egy kicsit félelmetes lenne az, hogyha a szüleit egyszer csak azt látná, hogy teljesen kivetköznek önmagukból, holott ennek így lehet, hogy lehetne örülni. Tehát, hogy az, hogy azt látjuk, hogy elkezdik élvezni az életet, még akkor is, ha azelőtt nem úgy éltek, alapvetőleg egy ilyen teljesen pozitív dolog. És hát van a könyvben egy jelenet, ahol ugye Dolly elmegy orvoshoz, és minden, ami egyébként egy ilyen hatalmas öröm, azt az orvostudomány lefordítja egy ilyen időskori parának, mert hogy nem találkoztak azzal, hogy 70 évesen vannak ilyen jó dolgok az életünkben. Tehát, hogy ez ilyen tipikus szerintem egy gyereknél, ez biztos, hogy félelmetes, hát persze.
4: Ráadásul, Dolly, ez a te hősöd hajmeresztő dolgokra is vállalkozik tényleg, ami életveszélyes, és említette az előbb Backmant, Frederick Backmant, nekem Richard Osman csütörtöki nyomozóklubja is eszembe jutott, de azért, mert ott ugye a 80 fölötti időseknek már semmi nem drága. Meg pontosan. Nincs veszíteni valójuk, tehát, hogy eszemen dolgokra vállalkoznak, mert azt mondják, hogy oké, nincs már olyan sok hátra, még ez nekem belefér. Igen. És Dollyn is azt érzem, hogy hát nem nagyon gondolkodik.
3: Hogy mit veszíthet? Igen. Hogy tulajdonképpen semmit. És hogy tényleg nagyon vicces, én a 40-es korosztály vagyok, de már én is érzem magamon, hogy egyébként sokkal könnyebben döntök, és sokkal könnyebben reagálok bizonyos dolgokra, mert azt érzi az ember egy idő után, hogy így elvesznek ezek a ilyen stresszel járó, saját magunkat szétvizsgáló, tehát hogy nincs rá szükség, rájön egyszer csak az ember, hogy igenis lehetek önmagam, és dönthetek úgy, ahogy, és jogom van dolgokat érezni, és jogom van úgy érezni dolgokat, ahogy. Ez egy szerintem egy rettentően felszabadító érzés, tehát hogy szerintem 70-80 éves korra eljutni odáig, hogy tulajdonképpen nem tök mindegy, szerintem nagyon-nagyon felszabadító lehet.
4: Mennyire szántod ezt a regényt kritikának, társadalomkritikának, mert hogy azért számos olyan szegmensét bemutatod a magyarországi helyzetnek, az egészségügyet, az idős gondozást, és akár a médiát, amire érdekes ezen a szemüvegen keresztül rálátni. De te ezt ismered?
3: Én ezt ismerem valamilyen szinten, igen. Nekem a nagymamám is jó pár évig idősek otthonában lakott, úgyhogy... Persze, nyilván, hát amikor az ember bemegy látogatni, akkor látja, hogy mi a helyzet, látja, hogy a gondozók, ápolók, akik egyébként végtelenül ki vannak csavarva, és ki vannak égve, és minden tiszteletem mellett, hogy milyen munkát végeznek, azért mégiscsak szembesül azzal az ember, hogy amikor úgy lépek ki az otthonból, hogy atya úristen, és ez az otthon, ez nem egy állami otthon volt, tehát hogy ez egy ilyen fizetős magánotthon volt, és hogy még ott is találkozol olyan szituációkkal, meg olyan helyzetekkel, ami azért riasztó tud lenni. Abszolút volt benne kritika, és ez teljesen tudatosan. Most nyilván próbáltam arra odafigyelni, hogy ez ne egy ilyen nyomorpornó legyen, meg hogy így ne próbáljam meg ezt a rengeteg sok jó embert és jó szakembert bárhogy is kritizálni, hisz sose dolgoztam ebben, de az biztos, hogy kell róla beszélni. Tehát az, hogy milyen állapotban vannak mondjuk az idősek otthonai, vagy a kórházak, hogy a falak, a fürdőszobák, de hát ezt tudja az ember, hiszen amikor, ha van gyerekünk, és már voltunk kórházban és szültünk, akkor van az, amikor ilyen ijesztőbe menni a fürdőszobába letusolni. Tehát, hogy pontosan tudjuk, meg látjuk ezt a helyzetet, de ez olyan szempontból nehezebb szerintem, hogy itt nem rólunk van szó, hanem arról a nagyszülőről vagy szülőről, akit ránk bízott a sors, és utána nekünk kell eldönteni, hogy ő hol legyen, és ez egy tök nagy felelősség. És úgy ott hagyni őt, hogy hát tudjuk, hogy azért ez nem pontosan az, amit mi szeretnénk neki, és hát azért ez elég nehéz, tehát hogy teljesen tudatosan voltak benne ezek a jelenetek és leírások.
4: És mi a helyzet a médiával, mert itt nagy segítségére lesz Dollynak, de ahogyan ez működik, azért ez elég ironikusan van benne a regényedben.
3: Én azt hiszem, hogyha valaki a médiában dolgozik, akkor ennek látja azért persze az, hogy miért van benne irónia. Attól függetlenül ez egy fantasztikus eszköz lehet a média. Tehát, hogy ha ez jól van használva, és jókor, jó helyen, azért a könyvből is szerintem az jön le, hogy egyébként fantasztikusan lehet ezt használni, és Dolly ilyen teljesen ösztönösen képes média személyiségé átalakulni.
4: Instagram sztár lesz.
3: Instagram sztár lesz. Igen, igen. Úgyhogy azért attól függetlenül, hogy egy kis kritika itt is van, meg ott is van, azért ez elég hasznos dolog tud lenni, én azt gondolom.
4: A kiszolgáltatottságról, és arról, hogy mennyire gyerekként kezelik ezt a generációt, az előbb erről már beszéltél, de azért ez nagy hangsúlyt kap itt. Tehát ő sokszor kikéri magának, hogy nem vagyok gyerek, majd én eldöntöm, én tudom, mit kell, akkor megyek ki, amikor akarok. Nem kérem ezt a vizsgálatot, pedig a fia kéri. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy probléma, és észre se vesszük.
3: Igen, szerintem ez az egyik ilyen fő hát ilyen irány, amiről szerintem az összes interjúban, meg mindenhol szeretek beszélni, hogy hogyan kezeljük az idős embereket. Hát abszolút gyerekként kezeljük őket, tehát csak meg kell nézni egy szituációt a kórházba, tehát a fejük fölött beszélgetünk az orvossal, akkor is, ha ő egyébként szellemileg teljesen épp. Az, hogy átbeszélünk a fejük fölött, hogy gyerekként kezeljük őket, szerintem az, hogy megnézni mondjuk egy idősek otthonában, hogy sokszor milyen, ha egyáltalán szerveznek programot, hogy milyen programot szerveznek, hogy én egyébként simán el tudnám képzelni, és én úgy hallottam, hogy van is ilyen, hogy megtanítják a mobil kezelését, vagy számítógépes kezelést, vagy bármit, tehát hogy miért ne lehetne, helyette bábozás van, meg rajzozás. Tehát hogy ez az infantilizálás, amit az idős emberekkel mi magunk is csinálunk, hogy elkezdünk más hangon beszélni, máshogy nevezni őket, nem a nevükön, hanem a mama, meg a nem tudom, főleg az egészségügyben, mint ahogy a frissen szült anyát, nyilván nem lehet nekinek a nevét megjegyezni, de hogy egyszer csak anyukává válsz, és onnantól kezdve anyuka lett a neved. Tehát, hogy ez az idős embereknél szerintem, ahogyan őket kezeljük, hát arról van mit beszélni, igen.
4: Tudatos volt az, hogy teljesen reális boldogság pontokat adtál Dollynak? Tehát, hogy nem vitted őt el a Maldív-szigetekre, vagy semmi extrémitás nem történt, hanem csak attól, hogy süt a nap, vagy nem tudom, egy-két táncmozdulat eszébe jut, vagy tetszik valakinek. Szóval, hogy ezek annyira ilyen valós dolgok, nem kerülnek semmibe.
3: Itt fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, hiszen nincs mindenkinek arra lehetősége, hogy a Maldív-szigeteken süttesse magát, és valószínűleg ennek ahhoz is van köze, hogy én magam is kint Spanyolországban tényleg az most ez borzasztó nyálasan hangzik, de tényleg az apróságoknak kezdtem előrülni. Tehát, hogy az, hogy bámulhatom korlátlanul a tengert, vagy amikor kisüt a nap, vagy nem tudom, meglátom ezeket a csodálatos növényeket Spanyolországban, virágokat és színeket és egyebeket, én magam is elkezdek rácsodálkozni ezekre a dolgokra, és szerintem ez az, ami mindenkinek elérhető. Tehát apróságokra rácsodálkozni, és így örülni nekik, szerintem az mindenkinek elérhető. Tehát a kis nyugdíjasnak is, meg nekünk is, csak elfelejtünk ezekre odafigyelni, mert annyira rohanunk, meg annyira tényleg minden az értékről, és a gyorsaságról, és a pénzről szól, hogy nem vesszük észre ezeket az apróságokat.
1: Olá Andrea Fekete Judit íróval beszélgetett a legújabb könyvéről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Dolly, amikor üt az utolsó órád, ideje elkezdeni élni. Ez egy szívszorító, de néha karcos és vitriolos regény címe. Ez az öregedésről és arról szól, hogy miképp bánik a társadalom az idősekkel. Folytatjuk Olá Andrea beszélgetését az íróval, Fekete Judittal.
2: Mennyire szól ez a te könyved az elszalasztott lehetőségekről? Már úgy értem, hogy azért a Dolly, ahogyan így gondolkodik, mert ugye sokszor látjuk, vagy olvasuk, hogy mi zajlik benne, vagy mi minden jut eszébe, hogyan élt, hogyan nevelte a gyereket, milyen párkapcsolata volt, és akkor nyilván az ember érzi, hogy valamit nagyon elmulasztott.
3: Ő nem az a típus, aki nagyon visszafelé tekingetne és megbánna dolgokat, ő egy sokkal gyakorlatiasabb nő. Tehát, hogy ő szerintem nem tekinget vissza, és nem érzi azt, hogy, de hát a fene tudja, hát én se ismerem, csak leírtam a történetét. De abban viszont nagyon bízom, hogy az olvasók egy kicsit azt is érzik majd, hogy ha letették a könyvet, egyrészt nem hajítják jó messzire, hanem kiteszik a polcra, és szerették. Másrészt, hogy abban egy kicsikét belegondolnak, hogy most élünk meg, most lehet jó dolgokat csinálni, most tudunk örülni dolgoknak. Szerintem ez először egy tudatosság. Uh-huh. Aztán jön magától szerintem.
2: De ebben benne van az is, hogy lehetne azt gondolni a könyv üzenetei alapján, hogy jó, akkor most kimegyek a Margit-szigetre, sétálok egyet, és nem rohannok egyik helyről a másikra, de azért a Dolly történetében benne van az is, hogy lehet, hogy a párkapcsolatomon időben kéne módosítanom. Szóval eznél sokkal nagyobb dolgok is szóba kerülnek.
3: Igen, az ő életében ugye van egy szál, ami az ő toxikus párkapcsolatáról írók, és Dolly esetében egyébként persze ezek olyan történetek, ami azt gondolom, hogy fontos vele foglalkoznunk, meg így átgondolnunk, de ezt a szálat, ezt azért nem érdemes egyébként szerintem, vagy én azért gondoltam, hogy nem fogom ezt jobban kibontani, vagy foglalkozni vele, mert ez az a sztori, amit itt tényleg mindenkinek magának kell, tehát hogy meg kell pendíteni, és aztán vagy történik, vagy nem, bármi is az olvasóban, ennél mélyebbre én nem mehetek, én csak leírtam ezt a történetet, utána mindenkinek magának kell megtalálni a könyvből azokat a pontokat, ami neki segítség lehet, vagy amivel egy kicsikét így elindulhat. Ez a trükk a regényekben, hogy nem, nincs megmondva a tuti, tehát ez nem egy self-help könyv, meg nem egy ilyen non-fiction ismeretterjesztő könyv, amiben megmondjuk, hogy mit kell csinálnod, hogyha narcisztikus a pasid, tehát semmilyen nem történik. Ez egy regény, ez egy szórakoztató regény egy történettel, amiből ha egy picikét is ki tudunk csipkedni a saját életünkre vonatkoztatva dolgokat, akkor én vagyok a legboldogabb.
2: Mivel régóta ismerjük egymást, én azért olvasás közben gondolkodtam azon, hogy jó, itt a Judit, mellé szegődött a Dolly, most nyilván hónapokat töltöttél el vele, hogy mikor kerültél a legnagyobb bajba, amikor írtad. Tehát, hogy mi volt az, amikor azt mondtad, hogy fú, ezt azért nem kéne csinálnia, mert hogy szerzők gyakran mondják, hogy ők eltervezik, hogy merre megy ez a karakter, de nem biztos, hogy arra fog menni.
3: Tulajdonképpen nem is az ő akciózásával kapcsolatban, ott aztán tényleg Dolly döntött el, hogy mit csinált. Én csak leírtam, igen, ott nagyon szaladt a kezem. Inkább, ami nekem egy kicsit így problémás volt Dollyval kapcsolatban, hogy próbáltam egy ilyen személyiségfejlődési ívet végigvinni. És Dolly azért visszarántott időnként, azért jó olyan karaktert írni, aki nem a nagyon ilyen, nagyon olyan, nagyon pozitív vagy nagyon negatív, hanem ez ilyen emberi dolog legyen, emberi Dolly legyen, tehát hogy igenis van, amikor így tökre elegünk van valakiből, és elviselhetetlen, és hogy ezt is meg kell, hogy ismerje az olvasó Dollyról, tehát ezt az arcát. Tehát Dolly nem egy szuper nagymama, akit így imádunk mindig, minden helyzetben, hanem Dolly egy ilyen húsvér idős asszony, akinek vannak olyan arcai, amire azt mondjuk, hogy na jó, ezt így be kéne fejezni.
2: Ledügítenném a boltból, hogyha üzletvezető lennék, igen.
3: Igen, hogy hát ilyenek vagyunk mind. És azért így íróként a személyiség fejlődését jól átadni, hogy van, amikor tök fárasztó és idegesítő Dolly, és van, amikor meg így megzabáljuk, azt nehéz, mert hogy idő után tényleg ilyen önálló életet élnek, úgyhogy itt kellett azért nekem nagyon fékezni.
2: Fontos momentum a könyvedben az étel. Mint boldogságforrás is, de úgy is, mint legalapvetőbb elem, az ember életében, ami nincs meg mondjuk ebben az otthonban, hogy nincsenek ízek.
3: Én amikor ezeket a részeket írtam, én ezen komolyabban nem gondolkoztam el, nekem ez egy ilyen teljesen ösztönös, hogy így vannak ezek az élvezeti dolgok, amit neki tudunk örülni, tehát hogy a jó ízeknek, a szép tálalásnak szerintem az, ahogy például a mediterrán népek is, ahogy megadják a módját a gasztronómia területén, szerintem abból így tanulni lehet, mert maga az evés és az étel az nem csak azt jelenti, hogy így ne korogjon a gyomrunk, hanem főzni a másikra az egy ilyen gesztus. Szépen megteríteni neki az egy gesztus. Úgy megadjuk a módját. Szerintem onnantól kezdve, hogy vállalhatatlan ételeket teszünk az idős emberek, mert nyilván úgy a legolcsóbb, meg annyira nem is érdekel minket, és nem is számítanak, és szerintem ez ilyen alapvető az egész könyvbe végig, hogy mennyire számít az idős ember, vagy mennyire nem számít. Szerintem megalázó egyszerűen egy ember számára, amikor azt látja, hogy már annyiba se veszik, hogy egyébként így ne egy ilyen hideg sárga leves tálaljanak oda elé. Tehát, hogy szerintem az étel, az evésnek az élvezete, a gasztronómia, ez mind-mind ilyen élvezeti dolog. És tényleg ez kell úgy mondjam állandóan, de hogy amikor az ember jobban megismer egy mediterrán országot, ahol mondjuk a gasztronómia még fontos is, akkor azt látja az ember, hogy a legutolsó, legkisebb béna büfébe is olyan ételeket kapunk, ami ketté áll a fülünk, és a boltokban olyan minőségű alapanyagokat tudunk venni, még az alsó polcról is olcsón, amivel azt érezzük, hogy megtisztelnek minket azzal, hogy a fonnyat, szottyat, drága dolgot nem teszik oda elém. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az étkezés, az, hogy ez hogyan van tálalva, és most nem csak szó szerint, hanem hogy hogyan van tálalva ez az egész, szerintem ez egy fontos, fontos momentum, igen.
2: Van egy meghökkentő figura a könyvedben Dolly mellett, a Bugi nevű karakter, gondolom mindenki szóba hozza. Mindig azt éreztem, hogy te ismertél egy ilyen fickót, de lehet, hogy csak kitaláltad.
3: Képzeld el, a Bugi az... Én nem ismerek ilyen fazont egyébként. Az Adrian Moore könyvben ez a Bird Baxter típusú pali. Sajnos, hogy nem ismerek ilyen fickót. Zaválom ezt a karaktert, tényleg nagyon szeretem. Én Bugit nagyon régóta meg akartam írni. Nekem több regénybe is bekerült és kikerült így a próbálkozásaim során, mert nagyon akartam írni egy ilyen karaktert. Ő az, akit egyszerűen nem lehet lecsapni, aki kimondja, amit gondol, irtószemtelen, elképesztő humorral. Tehát, hogy az, amikor egy idősebb emberben, főleg egy férfiben, amikor megjelenik ez a Bird Baxter-ség, hát ez valami zseniális szerintem. Tehát, hogy ezt nehéz elviselni egyébként egy ilyen típusú palit, tényleg nem egyszerű. Több emberből tudok egy ilyet összegyúrni, tehát nekem nincs konkrétan mellettem egy ilyen Bugi, bár lenne. Inkább azt mondom, hogy az idősebb férfiaknál, nagypapáknál látok ilyen dolgokat, amit így ki lehet csípni, és ebből született a Bugi, roppant szórakoztatóak. Tehát az, aki cigizik és káromkodik, és amúgy még mindig csajozik, és még mindig a nőkkel van elfoglalva, és roppant szemtelen, tehát hogy ez egy olyan karakter szerintem, ami ilyen parádés tud lenni.
2: És neki köszönhető az is, hogy belecsempészheted a, hát nem is a szerelmet, hanem egyszerűen csak a tetszeni vágyást ebbe a könyvbe, de azért a fiatalok terén is van egy pici szerelem. Ez alapvető egy ilyen szórakoztató könyvben, hogy legyen ilyen érzelmi szál?
3: Hát igen, szerintem kell. Én nagyon nehezen írok ilyeneket, mert nagyon ebbe azért tök szemérmes vagyok, de azért ennyi kell, és ez se volt azért annyira tudatos, hanem egyszerűen hozta magát a történet, hogy igenis, hogy kell, hogy valahogy az emberek kapcsolódjanak, és kell, hogy itt alakuljanak dolgok. Azért mégiscsak én magam is, ha olvasok egy regényt, azért tökre jó az, amikor úgy érzékeled, hogy itt így valami alakul. Szeretünk erről olvasni, persze. És egyébként azt is gondolom, hogy igen, 70-80 évesen is miért ne lehetne vonzódni a másikhoz, meg miért ne lehetnének szerelmi kapcsolatok. Tehát, hogy ez megint az, hogy azt gondoljuk, ilyen címkéket teszünk a 80 éves emberekre, hogy már pedig ott már biztos, hogy érzelmileg. Nem, miért ne? Ez is az élet szeretet szerintem, tehát, hogy ez is arról szól.
2: Nagyon más ez a regény, mint amit eddig írtál.
3: Hát nem tudom, az előző könyvem, az Őrület határán, ugye ez a munkanélküliséggel foglalkozik egy ilyen napló formájában, mint egy ilyen Bridget Jones, ott is ugye nyilván a humor, ott tulajdonképpen ami hasonlóság bennük az, hogy mind a két esetben olyan témát dolgozok föl, amiről így nagyon nem szeretünk beszélni, tehát a munkanélküliségről se szeretünk, mert megalázó, mert kellemetlen, az időskorról se szeretünk, mert úristen, hát mi is azok leszünk, és rettegünk ettől, tehát én azt gondolom, hogy ezek a témák azért tök jó, ha így regénybe így megjelennek. Amiben különbözik, az talán csak annyi, hogy kicsit a Dolly fikciósabb lett, tehát meseszerűbb lett. nem akartam elvinni a Dolit egy olyan irányba, hogy realitás szintén jobban megmutatni és mélyebben belemenni, mert hogy ez nem ilyen hangulat. Én azt szeretném, alapvetően az a célom, hogy szórakoztassam az embereket. Tehát akkor, amikor végre kiszakadunk ebből a nyüzsiből, és van egy óránk olvasni, és ott így leülünk, akkor igenis a szórakoztató irodalom azért tök sokat tud segíteni. Tehát egy picikét fikciósabb lett, mint az Őrület határán, szerintem ebbe van nagy különbség. Nem mondanám, hogy én amikor leülök és írok egy történetet, akkor én lennék a tudatos író, aki végig gondolja, hogy milyen zsáner, és hogy patika mérlegen kicentízni, hogy miből mennyit. Én a teljesen ösztönösen, tehát hogy ami jön, az így jön, és aztán birkozzon meg vele a szerkesztő, de ebbe különbözik az Őrület határántól, igen.
2: De azért Dolly hasonlít rád?
3: Én nagyon bízom abban, hogy én bennem is lesz majd egy kis Dolly, és igenis akarok anarchista lenni, és kimondani, és megvédeni embereket, és oda csapni, hogyha kell. Tehát, hogy ezt nagyon szeretném, ha ebből lenne bennem. Azt hiszem, hogy egy kicsi van is bennem, és hogy remélem, hogy erősödik majd bennem, így ahogy telnek az évek.
2: Milyen visszajelzéseket kapsz? Mert most már sokan olvasták.
3: Igen. Hát nagyon boldog vagyok. Nagyon jó visszajelzések jöttek, bár ki vallaná be, ha nem, de hogy amúgy tényleg az nagyon tetszett sokaknak, hogy egy olyan témát humorral feldolgozni, ami egyébként egy tök szomorú téma, tehát hogy az öregedéssel járó szörnyűségek, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, és hogy ezt egyszer csak majd mi is megtapasztaljuk, és ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy mégiscsak humorral, meg hogy azért mégiscsak megmutatni a jó oldalát ennek, ez nagyon sokaknak tetszett. Hát a humor része az mindig nagy öröm számomra, amikor így azt hallgatom, hogy a humor az mennyire jó benne, ezt nagyon szeretem. És hát a szórakoztatás, és hogy milyen gyorsan elolvasták, ami persze én ezt tök sokáig írtam, tehát tökre nem jól működik. Szerintem ezt nem tudom, egy évig írtam kb. Abba hagytam egy kicsit, és újra kezdtem. Elég sokáig írtam. Most, ha valaki ezt, mint egy Netflix sorozatnál is ez van, hogy nagyon sokat dolgoztak vele a készítők, és én ledarálom 20 perc alatt, az készítőként biztos nem jó érzés, de hogy alapvetőleg, hogy két nap alatt kiolvassák, azért ez nagy boldogság, igen.
2: Meg hogy érdekli őket, nagyon érdekes, hogy írod a végén a könyvnek, hogy már az csodálatos, hogy valaki egy idős főszereplővel elolvas egy könyvet. Ez annyira meglepő?
3: Nekem ez nagy félelmem volt a könyvvel kapcsolatban. Bachmann sikere azért egy különleges dolog szerintem, hogy a magyar olvasók körében is ekkora sikert arat. Nem jellemző ránk, hogy idős emberekről olvasnánk, nem szokás, és pontosan ezért nekem tényleg nagy félelmem volt, és hát nagyon hálás voltam a Partvonal kiadónak és Korencsi Mátéknak, hogy nagy örömmel igent mondtak ennek a könyvnek a kiadására, mert attól fél az ember, hogy nem szívesen olvasunk idős emberekről, mert szembesít minket azzal, hogy mi lesz velünk. Ezért kapott a könyv egyébként nagyon vidám borítót, nagyon erős színeket, és hogy egy kicsit elvigyük ezt abba az irányba, hogy ez egy szórakoztató regény, és nyugodtan le lehet venni a polcról és elolvasni.
2: Most ugye egyes ember azt mondja, hogy fú, azt hiszem ezután a könyv után másképp nézek a nagymamámra, nem tudom, az otthonban élő apukámra, anyukámra, de hogy ez kevés talán. Amit mondasz, hogy másképp élnek és másképp bánnak az idősekkel Spanyolországban, ez egy társadalmi kérdés?
3: Teljesen máshonnan indulunk mi is, tehát nyilván nekünk, mint kis ember, meg kell próbálnunk mindent megtenni a saját rokonainkért, meg a családtagjainkért, meg a körülöttünk lévő idős embereket. De alapvetőleg azért Spanyolországban ez teljesen máshonnan indult, tehát hogy az a fajta megbecsülés, amit ott nem csak családilag, hanem mindenhogy társadalmilag is, ahogy megbecsülik az idős embereket, azért az sok mindenben megmutatkozik. Ami nekem nagyon meglepő volt, és teljesen így belém ivódott ez az élmény. Sétáltunk el egy idősek otthona mellett, akkor még nem tudtuk, hogy ott idősek otthona van, egy átlag épület, nagy parkkal, zöld volt, szép volt, és egy ilyen dübörgő zenére lettünk figyelmesek, így délben, a legnagyobb rekkenő hőségben valami diszkószerű dolog, és kapkodtuk a fejünket, hogy honnan jön ez a zene, és egyszer csak észrevettük, hogy pont mellőlünk ott az épületből, benéztünk, és azt láttuk, hogy ez egy idősek otthona, ahol 20-30 idős ember táncol körbeállva, középen az ápoló srác, egy fiatal fiú volt, aki ott táncolt, szülinapoztak, tele volt lufival a kert, meg tortával, meg mindenfélével, és ezek a 70-80, nem tudom, 90 éves emberek, ezek délben Spanyolországban úgy táncoltak, és úgy ünnepelték a szülinapot, és csak úgy borultak az üvegek, meg a tányérok, hogy én még ilyet nem láttam.

0: Én legalábbis azt látom, hogy ez a tapasztalat átadás, ami miatt régen nekünk nagyon fontosak voltak az idős emberek, ugye az, hogy a családban a különböző generációknak átadni a különböző tapasztalatokat. Most itt mindegy, hogy arról beszélünk, hogy hogyan kell bevetni a földet, tehát hogy mindegy, hogy melyik területéről beszélünk, de ez a tudás átadás, meg a tapasztalat, az élettapasztalat átadása, amíg régen az fontos volt, és ezért voltak jobban megbecsülve az idős emberek, ma már nem fontos nekünk, hiszen nem ez az érték. Az az érték, hogy érts az AI-hoz, hogy a digitális technológiához minél jobban értsél, hogy gyors legyél. Tehát, hogy kicsit azt érzem, hogy az élettapasztalat, mint olyan, az ma már nem érték nekünk, hiszen ezt tudják ők átadni, azt az élettapasztalatot, amivel rendelkeznek, és olyan, mintha ez már nekünk nem lenne fontos. Spanyolországban ez még mindig érzékelhető, hogy igenis odafordulnak a nagymama felé, és igenis, ez nagyon szépen látszik. Egyébként van ott egy ilyen, évente egy ilyen nagy ünnep, és ilyenkor kivonulnak ők a tengerpartra, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak a fiatalok vonulnak ki, és esznek, isznak, és élvezik ezt az ünnepet, hanem a teljes család és az idős ember is ott van velük. Tehát, hogy ott a legkisebbtől a legidősebbig mindenki ott van együtt, és a tengerparton megy az ünneplés. Tehát, hogy amíg nekem nem jutna eszembe az, hogy egy ilyen nagy tömegrendezvényre a nagymamát kivinni, mert jaj, mi lesz vele, meg hangos, meg zajos, ott ez teljesen természetes, hogy együtt ünnepelnek, és nagyon fontos nekik az idős rokon, tehát hogy így meg vannak becsülve, és hogy fontosnak tartják őt.
1: Fekete Judit íróval regénye kapcsán Olá Andrea beszélgetett. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére, egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma egy gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változás nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: waiting for you at home. Come on, baby, swim this way.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
3: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában technológiával fogunk foglalkozni, a többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
5: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
4: A mai adásban beszélünk arról, hogy a kelet-európai mobilpiac nincs jó helyzetben, pontosabban a gyártók nincsenek jó helyzetben a kelet-európai mobilpiacon, de nagyon nem. Arról is, hogy érkezik az újabb, mindennél erősebb, mindennél gyorsabb, mindennél jobb Apple számítógép chip. Egy kicsit megnézzük a Google-t, hogy miért tesz föl a Play Store-ba olyan alkalmazást, ami igazából elsőre úgy tűnik, mintha semmit nem csinálna. A műsor közepén pedig azon filozofálunk, hogy vajon az okos telefonjaink, amik kiváló, csodálatos, fantasztikus és kívánatos fotókat készítenek, vajon tényleg a valóságot képezik el-e, vagy milyen technológiai megoldásokkal teszi azt lehetővé a mobiltelefonoknak az érzékelője, szenzora, kis objektívje, hogy mi azt gondoljuk, hogy a valóság ennél színesebb, szebb még sohasem volt. A műsor legvégén pedig megnézzük a pandatornáztató Huawei Fit 5 Pro-t, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

This way. Don't try to deny it. Don't try to fight it.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Mobiltelefongyártónak, mobiltelefon márkának az elmúlt, mondjuk azt, hogy 10-től az elmúlt 1-2 évig sokkal jobb volt lenni a kelet-európai piacon, de általában globálisan is, de most kifejezetten a kelet-európai piacra koncentrálunk, mint mondjuk idén, vagy akár csak a tavalyi évben, ugyanis nagyon-nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy komoly bajok vannak, nyilván nem csak a mobiltelefon piacon, de ott aztán végképp elég komoly esésekre és elég komoly buktákra számítunk 2026-ban.
2: Kijött a Counterpoint Research új piaci körképe, ami alapján úgy tűnik, hogy az elmúlt negyed évben, hát mondjuk azt, hogy elég meglehetősen visszaesett az okostelefon eladás, így ennek megfelelően éves szinten 10%-a kevesebb készüléket értékesítettek a gyártók. Ez azért is különösen érdekes, mert a legnagyobb visszaesést a kelet-európai piacon lehetett tapasztalni, és a legnagyobb visszaesést pont az itt népszerű, főleg ázsiai és főleg kínai gyártók tapasztalták, miközben a stabilitás azért megmaradt egy-két nagy márka esetében. Itt most gondolok arra, hogy az Apple az 25%-ról 34%-ra növelte piaci részesedését, míg a Samsung a korábbi 31-ről 34%-ra ugrott, tehát fejfej mellett halad a két legnagyobb cég, és az olyan vállalatok, mint a Xiaomi, az Oppo vagy a Honor, egytől akár egészen 5%-os visszaesést is tudtak produkálni az elmúlt időszakban. Ez gyakorlatban azt jelenti, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, hogy egyre kevesebb okostelefont vásárolnak azok a felhasználók, akik jellemzően a közép vagy alsó-közép kategóriában, esetleg konkrétan az alsó kategóriában mazsoláztak, amikor új okostelefon vásárlásra adták a fejüket. Amúgy egyébként nyilván ez egy olyan érdekes jelenség, ami megmutatja, hogy most már itt is átalakuló trend van, mert hogy a felső kategóriában sok-sok-sok évig ment az a lendületes váltás, az a lendületes okostelefon csere, aminek köszönhetően évről évre a gyártók el tudták adni a csúcskategóriás készülékeket azoknak is, akik mondjuk előző évben vásároltak ugyanattól a cégtől, vagy a konkurenstől, de ugyanúgy felső kategóriás készüléket. Ugye ebben a szegmensben az elmúlt években azért egy picit visszább esett már, tehát nem költ mindenki minden évben horribilis összegeket okostelefonra, még az alsó közép kategóriában tényleg azért egy-két évente várható volt egy csere, és most ez az, ami úgy tűnik, hogy leáldozóban van itt Kelet-Európában is.
1: Erre pedig rájön még az is, hogy mi is nagyon sokszor beszámoltunk róla, de maguk a gyártók is nagyon-nagyon nyomják, nyilvánvalóan különböző szabályozási megfelelés kényszerként, tehát ezt nem a gyártók találták ki, de hogy egyre több verziószámot biztosítanak mondjuk egy androidos telefonon, vagy egy iOS Apple telefonon, tehát már maga a gyártó is azt mondja, hogy ezt a telefon, tehát már maga a gyártó is azt mondja, ugye ebben az Európai Unió szabályozás azért élen jár, de azt mondja a gyártó, hogy az én telefonomat még 4-5, sőt most már akár 7 verzió frissítésig, fő verzió frissítésig is használhatod, ami több éves használatot biztosít, tehát olyan hardvereket ad ki a gyártó, hogy azt mondja, hogy ezt 2-3 év múlva még ugyanolyan minőségben használható készülékként tudod a magadénak, mint hogyha mondjuk most vetted volna, nyilván lehet, hogy az aksi egy kicsit rosszabb lesz, nyilván, hogy a legújabb, legdurvább játékok már nem mennek el rajta, de mint telefon és mint az internetre kitekintő kis ablakocska még mindig tökéletes lesz, ugye a számítási kapacitás most már jó pár éve azért bőven elegendő, hosszabb időre is, de ezzel, hogy kitolták a gyártók a verzió frissítéseket, ugye ez is visszaesést jelentett, tehát most már nem kell, nem érzik a vásárlók sem, semmelyik kategóriában sem azt, hogy na akkor nekem mindenképpen jövőre telefont kell venni, hanem ha mondjuk az történik, mint például a Pixel telefonok esetében elmondtuk, hogy igaz igazából drasztikus, forradalmi változásokat nem hoztak az újabb Pixel telefonok, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy Pixel 9 telefonnal még jövőre is boldogan el lesz a gazdája, csak hogyha mondjuk egy sokkal jobb fotós, vagy egy kicsit nagyobb, vagy más szint szeretne, akkor kellene váltani a pixelekből, ez nem mindenkinek ér meg több százezer forintot, szóval ez így együtt még tovább erősíti, nyilvánvalóan a hardveres, chipes és egyéb drágulások mellett a mobiltelefon gyártókat, de ha már arról beszélünk, hogy mobiltelefon gyártók, akkor említsük meg az Apple-t, és bár nem a mobiltelefon fronton, de úgy néz ki, hogy megint az övék lesz a legerősebb chip a világon.
2: A Cupertino gyártó ugyanis bemutatta a két legújabb számítógépekbe szánt, de már évek óta hagyományosan inkább a mobil architektúrát alapul vevő chipjét, az M5 Ultrát és az M6-ot. Ezek az eszközök, ezek a chipek nyilvánvalóan eddig is elég komoly kihívást jelentettek a gyártók számára, mert a konkurens gyártók számára, a klasszikus, nem mobil architektúrával, nem ARM architektúrával dolgozó gyártók számára, és úgy tűnik, hogy idén is erre készül az Apple, hogy megőrzi ezt a fajta dominanciáját, és ezt több területen is megtette, mert hogy mindenki azt várta egyébként, pont ha már a Pixelt nemrég emlegettük, hogy majd a Google-féle Tensor G6-os chip lesz az első, amelyik az úgynevezett 2 nanométeres technológiára alapul, de minél kevesebb nanométer, annál fejlettebb technológia, annál nagyobb számítási kapacitást tudnak adott méretben, adott területen a gyártók beintegrálni egy-egy chipbe, és a 2 nanométeres technológia az egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon komoly ugrás az előző 3 nanométerhez képest, illetve lett is, csak nem éppen a Google-nél, hanem az Apple-nél, ugyanis ők hozták el ezzel az M6-os chippel az új technológiát is, így még jobb teljesítményt, még jobb üzemidőt várhatnak a gyártótól a vásárlók. Nyilván azért itt majd a tesztek fogják megmondani azt, hogy a valóságban mekkora lesz a különbség az előző modellekhez képest. Az M5 Ultrával technikailag csak adósa volt a gyártó az eddigi elvárásoknak, mert hogy ugye minden évben az adott M processzor család, az kap egy normál, egy Pro és egy Ultra változatot, ez hiányzott tavaly, úgyhogy ennek megfelelően ezt most pótolták is. Megjelentek ezzel együtt természetesen már új számítógépek is, amik használják ezeket az új chipeket. Ugye a Mac Studio, a Mac Mini, a MacBook Air és a MacBook Pro is frissült, és hát nyilván ezzel együtt mindegyik eszköz drágult is. Százalékos arányban azért eltérő, hogy melyik készülék mekkora mértékben ugrott meg, de a pár száz dollártól az egészen akár $1000 feletti összegig így is beszélgethetünk drágulásról. Mindezek mellett azért azt is figyelembe kell venni, hogy a tárhely mérete növekedett az egyes modellekben, a rendszermemória mérete is adott esetben nagyobb, mármint kezdő kiindulási alapként is, és hát persze, ahogy emlegettük, a RAM-válság és chip-válság mellett azért nem egyszerű most semmit sem jól beárazni, és ezeket az eszközöket egyébként az Apple amúgy sem úgy tervezte, hogy kifejezetten a büdzsé árkategóriába essenek, úgyhogy annyira nem meglepő, hogy itt igen-igen magas kezdőárakról is beszélgethetünk, de arra nagyon kíváncsiak leszünk, hogy a jövőben az Apple-féle üzemidő erőpárosítás dominanciáját melyik cég fogja végre megugrani, mert azért az Intel és az AMD egy új ideje próbálkozik ezzel, de még nem nagyon sikerült olyat alkotniuk, ami laptopokban és asztali számítógépekben is megállja a helyét elég jól, és ezzel együtt például várjuk ugyanezt a Qualcomm-tól, aki már évek óta ígérgeti ugyanezt a megoldást, amit az Apple már idestova a 6. generáció óta produkál. De ha már nagy gyártókról és nagy nevekről beszélgettünk, és kicsit a mobiltelefonért is érintettük, akkor mindenképpen érdemes megemlíteni a Google-t is, és kicsit megnyugtatni az Android felhasználókat, mert hogy a rejtés alkalmazás, ami sokaknál feltűnik, ez az úgynevezett Pulse nevű applikáció, nem egy bloatware, nem egy vírus, nem valami fertőző dolog, hanem a Google egy új megoldása, ami pont a hardverek optimalizálására szolgál.
1: Nemrégiben márciusra datálódik talán az első verziója a Play Store-ban elérhető Android Pulse nevű applikációnak, amit a Google fémjelez mint gyártó, mármint hogy szoftverfejlesztő, és az internet népe elkezdett azon agyalni, hogy vajon mit csinálhat ez az app, nem mérje pulzusunkat, semmi köze nincs ehhez, pontosabban nem a mi pulzusunkat méri és egészségünket, hanem az Android rendszer egészségét nézi, tehát a telefonunkat nézi, és az az igazság, hogy maga amit csinál, már nagyon-nagyon régóta benne van az Androidban alapból, tehát azt figyeli, hogy mondjuk egy-egy alkalmazás nem kére túl sok energiát, nem terheli meg túlzottan a processzort, vagyis nincs benne esetleg rossz kód, ami túlságosan pörgeti a mobiltelefonunkat, és ezáltal mondjuk felmelegíti, stb. Tehát ilyeneket is figyel, és ez már régóta benne van az Android operációs rendszer lelkében, de most idén úgy döntött a Google, hogy egy külön letölthető alkalmazásként is a felhasználók saját maguk is frissítik, ez természetesen ugyanúgy bekerül a frissítési listába, így is szúrták ki, hogy ez az alkalmazás is szeretné frissíteni magát, mert az alkalmazás is szükséges ahhoz, hogy az Android operációs rendszer optimálisan működjön, és egész egyszerűen ennyi történt. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy Banyi néni a CBA-ban erről beszél, de azért jó néhányan kiszúrták, és már több mint 10 millióan letöltötték manuálisan az Android Pulse applikációt, hogy vajon mit tud ez, gyakorlatilag figyeli a mobiltelefonunk egészségét, és igazából nem tudjuk elindítani, nem tudunk mi felhasználók magunk mit kezdeni vele, ez tényleg egy háttérben az operációs rendszer szerves részeként futó kutató kis alkalmazás, és nyilvánvalóan az eredménye az, hogy küldi vissza az adatokat a Google-nek, hogy milyen olyan alkalmazások futnak a mobiltelefonokon, amiknek mondjuk a fejlesztőinek jó lenne szólni, hogyha egy picit jobban optimalizálnák azt az alkalmazást, mert mondjuk túl sok energiát igényel, mert mondjuk ahhoz képest, amit tud, túl sok processzor erőt igényel, és akkor nyilvánvalóan a következő frissítéskor az az alkalmazás lehet, hogy sokkal jobban muzsikál, mint annak előtte, úgyhogy ha valaki esetleg felfigyelt az Android Pulse alkalmazásra, nem kell megijedni, Google csinálta, rendben van, figyeli a telefonunk egészségét, igazából letörölni se tudjuk, úgyhogy ez csak egy kis érdekesség, de ha már érdekességekről beszélünk, és arról beszélünk, hogy mit, hogyan töltünk le eszközökre, és most már nem mobiltelefonra, hanem számítógépre, azon belül is, hát elég bika számítógépre, akkor meg kell említenünk a Perplexity-t, ugyanis letölthető lokális változat érkezett belőle.
2: Ez nem azt jelenti gyakorlatban persze, hogy Perplexity applikációt tölthetünk le, azt már mi is természetesen nagyon régóta tudjuk. Nyilván ez nem egy egyszerű kis app, ami aztán az online Perplexity szolgáltatást eléri, hanem konkrétan egy nem felhő alapú futatásra, hanem lokális futatásra optimalizált változat a Perplexity-nek. Adott esetben, ha szükséges extra erőforrások hozzáférnie, akkor beállítástól függően a Perplexity Portable Computer, mert hogy ez a neve a szolgáltatásnak, vagy ez a neve a szoftvernek, hozzá tud férni a távoli felhő alapú Perplexity-hez, de a technikai alapjait, a hardware-es kiszolgálást, azt a helyi számítógépünk végzi. Ennek köszönhetően ugye sokkal kevésbé kell arra építenünk, hogy milyen internetkapcsolattal rendelkezünk, hol használjuk a Perplexity helyi verzióját, és hát nyilván ez egy adatvédelmi szempontból is fontos dolog, mivel olyan fájlokkal is dolgozhat ez a fajta mesterséges intelligencia, ha mondjuk kikapcsoljuk a cloud hozzáférést, aminek nem igazán örülnénk, ha bárki bármilyen módon a részesévé válna, tehát a tartalmát nem szeretnénk felfedni az online szolgáltatásnak.
1: És ez a legfontosabb, ez a legjobb indok, hogyha valaki ezen gondolkozik, hogy miért kell lokálisan mesterséges intelligencia szoftvert futtatni. Itt is vannak természetesen olyan kérések, olyan megoldások, amihez mindenképp kell, hogy hozzáférjen a felhő alapú szolgáltatásokhoz, de ezt engedélyeznünk kell, tehát hogyha azt mondja a Perplexity, hogy hát már pedig ezt csak akkor tudom megcsinálni ezzel a dokumentummal, vagy ezzel az elemzéssel, teljesen mindegy, miről beszélünk, mondjuk egy céges vagy jogi belsős dokumentum kapcsán, hogy hát most hozzá kéne férnem a cloudhoz, akkor tudom befejezni azt, amit kérsz tőlem, kisgazdám, megtilthatjuk neki, hogy ezt megtegye. A másik nagy előnye a dolognak, hogy akkor, amikor lokálisan a számítógépünkön, bár bika számítógép kell hozzá, tehát itt több százezer forintos VGA-król és komoly PC-kről beszélünk, de ha valakinek ez megvan, akkor tudja futtatni a Perplexity Portable Computer, de hogy ez nem fog beleszámítani, amit a saját számítógépen végzünk, nem fog beleszámítani abba a kreditbe, amit megvásárolunk havonta, tehát effektíve még pénzt is spórolhatunk vele, hozzátéve azt, hogy jelenleg a Portable Computer csak az előfizetéses modellek mellé jár, tehát ingyenesen nem tudjuk megszerezni ezt a kis szoftvert, úgyhogy addig működik lokálisan, ameddig valamilyen előfizetésünk van, de mindenképpen azt mutatja, hogy egyre több szoftvergyártó és a hardvergyártók is összpontosítanak arra, hogy elszakadjanak a méregdrága, energiazabáló, borzasztó, hőtermelő és hát most már mindent felzabáló szerverparkoktól, és lehetőséget adjanak arra, hogy otthon a kis asztalunkon legyen egy saját AI megoldásunk, e felé megy a világ, most már van a Perplexity-nek is ilyen megoldása.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Amióta a világ, a fotózás arról szólt, hogy rögzítsünk egy pillanatot, a valóságot, és hogy utána valamilyen úton, módon, először papír alapon, most meg már ugye digitálisan felidézhessük ezt a képet, és ezáltal felidézhessük azokat az emlékeket, amik ahhoz a fotóhoz kapcsolódnak, és az elején arról is szólt, hiába volt csak a gazdagoknak a kiváltsága a fotózás, hogy valóban a valóságot rögzítettük, valóban azok a fotonok megérkeztek valamilyen felületre, analóg felületre, ami aztán rögzítette azt a képet, és ez idővel egyre olcsóbb lett, és eljutottunk az eldobható filmes fényképezőgépekig, vagyis már sok millióan tudták rögzíteni az adott pillanatot, és ezzel együtt a valóságot, majd megérkezett a digitalizáció ide is, ahol ugyanez a folyamat zajlott le. Először nagyon-nagyon drága volt digitális fényképeket készíteni már, mint drágák voltak maguk a gépek és az eszközök is, és utána az elkészült képeket mondjuk, ha papír alapon szerettük volna jó minőségben kinyomtatni, az is sokkal, de sokkal drágább volt. Majd ahogy telt múlt az idő, ez is egyre olcsóbb lett, és eljutottunk odáig, hogy ma már nincs olyan 10 éven belül készült mobiltelefon, ami nem képes valamilyen minőségben rögzíteni a valóságot, ám de ellentétben a leges-legelső filmes gépekkel és minden mással, az a helyzet, hogy igazából nem a valóságot rögzítik ezek a mobiltelefonok, mert hogy egész egyszerűen képtelenek rá.
2: És itt a technológia az, ami a kulcsfontosságú, az változott annyit az elmúlt időkben. Ugye a kezdeti időszakban az volt a fontos, hogy minél valósághűbben tudjuk elkapni a pillanatot, a pillanatnyi fényt, amit látunk, ugye ezt egy filmes rétegre rögzítve elkaptuk úgymond a fotonokat, és ezt utána az előhívás folyamata során dolgoztuk ki, és tettük a lehető legvisszaidézhetőbbé. Nyilván azért elég erős technológiai korlátok voltak már akkor is, mikor a korai időszakban a filmeket használták a fényképezőgépekben, és az első vita annak kapcsán, hogy mi is a valóság és mi is a valóság rögzítése, az első digitális fényképezőgépek megjelenésekor is felmerült, mert hogy ott már azért megint közbeékelődött valami, és egy technológiai fejlődésnek köszönhetően egy elektronikus rendszer volt az, ami érzékelte a fényt, és felmerült a kérdés, hogy mi utólag azután, hogy elkattintottuk ezt az exponáló gombot, azt kapjuk-e meg, amit láttunk, vagy azt kapjuk-e meg, amit egy szenzor lát, és ami a szenzor érzékeléséből készül számunkra látható módon. És ez a vita egyébként ismételten csak aktuális, mert hogy az elmúlt évtizedekben, még mielőtt az AI-ra ténylegesen rátérnénk, már annyit fejlődött az okostelefon kamera technológiája, hogy már a digitális fényképezőgépekhez képest is megváltozott annak módja, hogy hogyan is történik a fényképezés.
1: És ennek egyszerűen a fizika az oka, amit mi is szoktunk mondani a Petivel, nehéz meghazudtolni a fizikát. A jó minőségű fotónak, digitális fotónak az a lelke, hogy egy minél jobb minőségű üvegen keresztül, minél nagyobb és minél jobb minőségű üvegen keresztül, egy minél nagyobb és minél jobb minőségű szenzorra érkezzen be a lehető legtöbb fény, ahhoz, hogy ezt tudjuk rögzíteni, mármint ahhoz, hogy a valóságot tudjuk rögzíteni, és ebben a digitális kamerák most már nagyon jók, tehát a dedikált fényképezőgépek már hosszú-hosszú évtizedek óta nagyon jók, az utóbbi időben pedig már nem nagyon lehet kapni olyan készüléket, ami ebben igazán rossz lenne, hiszen akkor nem fizetnék ki az amúgy sokszor igen magas, sok milliós árcédulát egy-egy ilyen fényképezőgépért, szemben ott vannak a mobiltelefonok, egy apró testben egy számítógéppel, kijelzővel, egy csomó mindennel, SIM-kártyafoglalattal, hangszórókkal, és a többi, és stb., és közben oda valahogy bele kéne szuszakolni egy lehetőleg minél jobb minőségű és nagyobb szenzort, és egy minél jobb minőségű és nagyobb lencsét, hát erre fizikailag nincs lehetőség. Éppen ezért kell szoftveresen feljavítani a képeket a mobiltelefonoknak, és az is hozzá tartozik, hogy bár pár évvel ezelőtt elkezdték a gyártók ezt a nyers, úgynevezett RAW formátumot a mobiltelefonjában is erőltetni, vagyis azt, amit a fényképezőgépek, a dedikált fényképezőgépek lőnek, és azt, ami az emberi szem számára, az átlagos emberi szem számára egy ilyen szürkés, szintelen, olyan semmilyen fotó, de ami minden egyes adatot és minden egyes fotont, amit képes volt beszedni a fényképezőgép tartalmaz, ezt elkezdték behozni a mobiltelefoniába is, De hiába az Apple-nek a megoldása, vagy éppenséggel a Samsungi, hogy a mi telefonjaink tudnak nyers fotókat, RAW fotókat lőni, igazából az sem a valóság.
2: És itt jön be a módszertan, amit az okostelefonok alkalmaznak, mert hogy a kép átlagolással készül, az azt jelenti, hogy a gyakorlatban, amikor mi elkattintjuk az első fotót, akkor valójában több képet készít a telefonunk, és több kép részletről is még több és több információt gyűjt be azzal, hogy újabb és újabb fotó darabkákat készít, amiket utána pedig összedolgoz, pixellenként megtörténik az átlagolás, vagy 4 pixellenként, ez technológiája változtatja, de a lényeg az, hogy azt nézi meg a készülék, hogy egy bizonyos standard elfogadott algoritmus rendszer szerint, amit a gyártó applikált annak idején még a telefonba, és amit a gyártó ugye a kis számítógépes rendszerrel vezérel, mármint a kamerának ezt a szoftverét, mi az a végeredmény, ami a felhasználók nagy része által a leginkább elfogadható lesz, és pontosan ez az a különbség, ami egyébként egy digitális fotózástól is megkülönbözteti a mobilos fotózást, mert hogy itt valójában sokszor egymás mellé kerülő pixelek nem ugyanabban a pillanatban, ugyanakkor, ugyanolyan fényben, ugyanolyan színben, ugyanolyan élességgel, ugyanolyan mélységgel rendelkező képrészleteket adnak, tehát a gyakorlatban a változás a valósághoz képest pont azért történik meg, hogy a kamera a mi számunkra és a közösségi médiában felhasznált tartalom számára leginkább megvalósítható, leginkább eladható és leginkább elfogadott formátumot adja ki, és nyilván ebben utána történik még azért ennyi kis turpisság, hogy különféle színjavító algoritmusok is átmennek a képen, különféle korrekciós munkákat elvégez a telefon, és a nyers fotóknál ez utóbbiakat azért nem applikálja rá a rendszer. De maga a folyamat, ami az átlagolással történik, az minden egyes ilyen nyers képnél tetten érhető, és ezekkel együtt azért azt lehet elmondani, hogy az már igazából nem az a nyers kép, amit a digitális fotózásban megszoktunk, mert hogy réges-régen, amikor még az első időszakban ilyen nyers képeket készítettünk telefonokkal, akkor mindenki fanyalgott, hogy hát igen, kicsi szenzor, kicsi objektív, nem túl jó minőség, és hát lehet, hogy ennek így semmi értelme, ezért a gyártók inkább úgy döntöttek, hogy némi algoritmusos javítást ezekre a képekre is ráeresztenek, és ennél fogva ez már nem ugyanaz, mint a digitális fotóknál.
1: Ez pedig több kérdést is felvet, ugye vannak az etikai kérdések, hogy akkor valóban a valóságot rögzíti-e. Ugye nálunk is járt az Anőrnek jó néhány készüléke, és most már nem csak ők az egyetlenek, akik az úgynevezett AI szuperzoomot bevezették, hogy a fizikai határait elérve a készülék, ha van benne optikai zoom, meg a digitális is, akkor megpróbálja a végén az AI kitalálni, hogy mit fotóztunk le. Ott egészen biztosan nem fogja tudni azokat a fotónokat beszedni, ami mondjuk annak a több kilométerre lévő templom toronynak az óráján van, vagy az épület oldalán van, azokat kitalálja, mutatom az idézőjelet az AI, vagyis az már nem a valóság, de önmagában ezekkel a korrekciókkal sem voltak olyanok a színek, sem volt olyan a felhő, sem voltak olyanok a fák, tehát ez önmagában zavarhat már embereket, és ezért fordulnak egyre többen a fiatalok közül is a valódi fényképezőgépek felé az utóbbi években, tehát elindult egy ilyen folyamat, mint ahogy a CD lejátszóknál, ugye a digitális detoxról is sok szó esett itt már nálunk, egész egyszerűen azt mondják, hogy nem, én szeretnék, ha fotózok, a valóságot rögzíteni, és hát itt elérkeztünk ezzel az AI-hoz is, amikor már ugye nem tudjuk, hogy mi a valóság, és ha már a mobiltelefonjaink is, mutatom az idézőjelet, kicsit becsapnak, meg ugye itt az AI. A jövőben már egyre kevésbé fogjuk tudni azt, hogy egy adott kép az valóság-e, videó, hanganyag, stb. Együtt, és az tényleg az, amit valaki rögzített, éppen ezért egyre fontosabb lesz ez a kérdés. Mi ezt most csak így kicsit bedobtuk a köztudatba, hogy mi ezt hogy látjuk, és egyáltalán a technológia hogy működik, a valóságban azt el kell fogadnunk, és azzal sincs baj, hogyha ez senkit nem zavar, hogy az, amit a mobiltelefonnal lövünk, nagy valószínűséggel nem a valóság, attól még nagyon-nagyon sokszor baromi jól néz ki.

0: TESZTPAD. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Az az igazság, hogy én szeretem azt, amikor akár kényszerből, akár saját elhatározásából egy cég egy picit arrébb kormányozza a hajót, mint ahogy mondjuk elindult a kikötőből. És ez a Huawei, ugye akit annak idején az Amerikai Egyesült Államok hát finoman szólva is páriává tett, és azóta egy ilyen nagyon erős kanoszajárásban van az egész cég a világon, hogy végül is azért a világ legjobb mobiltelefonjait csinálják, de közben meg mégsem, mert alapvető Google szolgáltatásokat kell ugye mellőzniük. És akkor úgy gondolta Huawei, hogy oké, megtartjuk a mobil szegmest, mert fontos, mert oda tudunk jó készülékeket gyártani, de hogy nézzük már meg ezt a wearables, hordozható eszközök piacát, mert hogy ott is van már múltunk, és igazából azt láttam, hogy nagyon-nagyon komolyan elkezdtek koncentrálni erre a területre, és ennek egy tökéletes példája a most nem a csúcs szegmensbe szánt Watch GT 5, hanem a Watch Fit 5 széria, ami hát nem is titkolják szerintem nagyon, hogy egy Apple Watch homás, hogyha szépen akarom mondani, a formavilág mindenkinek ismerős lesz, és

0: is elhelyezkedni. Ez a modell abszolút egy olyan termék, amit leginkább könnyed ruházathoz sportoló emberek karján fogunk viszont látni, illetve ha ránézzük is, ez fog eszünkbe jutni. Alapesetben ugye a legtöbb okosóránál kínálnak kétféle méretet. Itt a Huawei úgy döntött, hogy mindenki egy méretet kap. Ez egy 44,5x40,8x9,5 mm kocka, amit így a kezünkre csatolhatunk. A három alap szíjjal, amivel megjelenik a készülék, nem kell feltétlenül megelégedni, le lehet csatolni a szíjakat, de egyedi csatlakozó van, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen meg kell várni, amíg lesz utánpótlás. Minden másban a külső szempontjából egyébként pont azt kapjuk, amit egy okos óránál el tudunk képzelni, főleg ugye az említett Apple Watch homage kategóriáján belül. Ennek megfelelően az előlapon egy 1,92 szolos érintő képernyőt találunk, ezen keresztül kommunikál velünk az okos óra rendszere, ami már szintén egyébként alapértelmezés szerint nagyon-nagyon hasonlít az Apple-re, és teljesen őszintén ezt úgy utoljára fogjuk igazán ilyen rugózás szintjén feladni, de hogy érdemes azt elmondani, hogy ez nem ciki, főleg nem az első gyártók legfőbb piacén nem ciki dolog, mármint hogy tényleg ennyire ráállni, vagy hajozni egy másik versenytárs termékére, mert hogy ez segít úgymond vásárlókat szerezni, akik érdeklődnek a másik márkák iránt is, de mondjuk az előző dizájnjához, megjelenéséhez, kezelési felületeihez szoktak, és ennek megfelelően például a gombbal is csak egy tekerhető koronás, lenyomható gombbal, illetve egy programozható funkcióbillentyűt kapunk a jobb oldalon, tehát mondhatjuk azt, hogy Apple Watchról dizájn szempontjából könnyű váltani.
1: Ráadásul a Huawei tényleg jó abban, hogy mind a két ökoszisztémában jól érzi magát, tehát a Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére, a sima Fit 5, amiben nincs a Pro kitétel, is egyaránt jól fog működni androidos platformon és az almás gyártó platformján, tehát így aztán végképp egy direkt konkurenciája tud lenni az Apple Watchoknak, habár például olyan funkciókról az Apple ökoszisztémában le kell mondanunk, mint mondjuk az üzenetekre való válaszolás, de ha meglátjuk, hogy az EU hogyan szabályozza majd ezt a területet, ez az egyik olyan terület nyilván az USB-C, a cserélhető aksik stb. Mellett, ahol bizony-bizony presszionálni fogja a következő években az Európai Uniós szabályozás a gyártókat abba az irányba, hogy nyissák ki ezeket a szolgáltatásokat, tehát lehet, hogy később ezeket a funkciókat is megkapja majd a Huawei Watch Fit 6-7 valamelyik széria jövőben, de ez akkor is egy nagyon nagy aduász a Huawei kártyái között, hogy Apple ökoszisztémában is jól működik az óra, Androidon meg nyilvánvalóan teljesen mindegy, hogy milyen androidos készüléket használunk. Ha letöltjük a Huawei Health applikációt, akkor tökéletesen fogjuk tudni használni az órát, habár egy picit azért tud idegesítő lenni ez az app.
0: És amiben itt igazából idegesítő, az nem is a funkcionalitás. Egészen konkrétan egy dologról van szó, hogy mindjárt kitérünk, de önmagában nézve az applikáció nagyon részletes, nagyon sok információt kínál, nagyon jól használja a beépített szenzorait az eszközeinknek, beleértve a tűpontos több csatornás GPS-től kezdve, a Pro modellekben elérhető EKG-n át mindent, és ezek többségét egyébként semmilyen korlátozás nem tartja vissza a felhasználótól, nem kell előfizetnünk semmilyen előfizetéses konstrukcióban ahhoz, hogy ezeket ki tudjuk használni. Vannak olyan funkciók, vannak olyan extra edzéstervek, olyan extra életmódtanácsok, amikért a Huawei is már pénzt kér havili szolgáltatás formájában, de alapértelmezés szerint minden elemzésünket, az részletes alvás elemzéstől kezdve, és itt fontos, hogy a különféle kis, mondjuk azt, hogy délutáni szundikat, a power nap-nek nevezett gyors kis alvásokat is képes mérni, és ezeket is képes rögzíteni az eszköz. Tehát minden ilyesmit nagyon ügyesen, nagyon jól mér. Egyébként ebben az elmúlt években egyre ügyesebb és ügyesebb lett a Huawei is. Ami idegesít egy picit számomra egyébként, az egyik ilyen noszogatós dolog, igazából arra van szó, hogy nagyon gyakran próbál emlékeztetni az óra minket arra, hogy mozogjunk többet, igenis mozogni kell, még 300 lépés, még 50 lépés, még 18 kilokalória elégetése kell ahhoz, hogy a napi célunk meglegyen, és ezzel nekem ez már egy picit erőszakos, ahogy egyébként a szoftver csinálja. Ezt nem is elsődlegesen az óra, inkább a Huawei Health alkalmazás adja, és valahol viszont megértem, mert a gyártó a legalapabb, leginkább kezdőtől kezdve a profibb sportolókig mindenkit egy kalap alá akar venni, hogy mindenkit le tudjon fedni egy ilyen eszközzel, és pontosan ezért viszont van egy olyan érdekes szoftveres funkció, a mini edzések funkció, amit idén bemutatott a Huawei Watch Fit 5-tel és az Air Pro-val, mint például a mini edzés funkció, ami igazából arról szól, hogy jelen esetben ennél az órán egy ilyen kis animált panda mutogatja meg nekünk, hogy mit kell csinálni egy ilyen rövid edzés sorozat során, de alapvetően, ha valaki úgy gondolja, hogy edzeni akar, akkor fejben végigmegy, hogy át kell öltözni, el kell pakolni, hogyan kell elkészülni, mentálisan, fizikailag minden, hogy arra edzünk, főleg azok az emberekről beszélek, akik mondjuk nem szokott, vagy előszokott az edzésektől, és ez

0: Budapest, itt vannak ezek a 30, 60, 90, 120 másodperces kis mini gyakorlatok, amik nagyon-nagyon minimalisták is lehetnek, és igazából arról szólnak, hogy egy-egy izomcsoportot megmozgassunk, főleg akkor, hogyha ülő munkát végzünk, vagy nagyon kötött mozgásunk van munka közben, akkor ezekre a pillanatokra, ezekre a rövid alkalmakra, ezzel a kis animált pandával bemutatott, az óra előre egyébként indítható, és az óra által nagyon gyakran felajánlott kis mini edzésekkel tudunk egy picit tenni azért, hogy egészségesebben éljünk, és nyilván onnan, ha elindulunk tovább, akkor majd kihasználhatjuk jobban az EKG-t, jobban a véroxigén szintmérőt, jobban a különféle szenzorokat, különféle további edzőgyakorlatokat, amiket kínál a szoftver. Úgyhogy tényleg megpróbál egyébként lökni abba az irányba, hogy legyünk aktívabbak, legyünk egészségesebbek, ilyen szempontból értem a szokatást.
1: És ha már szenzorok, akkor gyorsan egy pár szó arról, hogy mire képes az óra. Természetesen pulzusmonitorozást, alvásfigyelést, stresszkezelési funkciókat is kapott, de a Pro modellben ugyan mindig kiemeli a Huawei, hogy nem orvosi szintű eszközről van szó, de a Pro modellben, ami nálunk van, ebben még EKG funkció is van, úgyhogy gyakorlatilag tényleg azt kell, hogy mondjuk, hogy amit lehetett egy ilyen prémium aluházas órába belepakolni szenzorok szempontjából, azt azért a Huawei beletette, és még egy óriási hiányosságát pótolta az okos óráinak a Huawei. Ez az első olyan okosóra, Huawei okosóra az utóbbi időben, amivel már tudunk fizetni. Ehhez természetesen, mint ahogy a bevezetőben mondtam, nem a Google-féle Google Pay szolgáltatást fogja használni, nem is az Apple Pay-t, hanem a Curve céggel állapodtak meg, és a Curve Pay nevű alkalmazást telepítve oda fölvíve a bankkártyáinkat, de már tudunk fizetni a Huawei Watch Fit 5 Pro-val is. Ez mindenképpen egy abszolút pozitívum, ez nagy hiányosság, és tényleg egy olyan népszerű funkció, amit szinte minden okos órában megtalálunk, akik Google vagy éppen Apple ökoszisztémában képesek dolgozni, úgyhogy ez is megoldódott, és hát a szén-szilícium alapú aksi, amiket mi nagyon szeretünk az utóbbi időben a Petivel, az bizony jótékony hatással van az üzemidőre is.
0: Ez az egyik, mondjuk azt, hogy nagyon sarkalatos pontja az okos óráknak, mert vagy elég okosak és nagyon sok szenzor van bennük, vagy inkább egy picit butáskák és inkább egy egyszerű fitness trackerként működnek, cserében nem kell naponta töltögetni, vagy két napot töltögetni őket. Igen, mi is tudjuk, vannak olyan nagyobb gyártók, akik mindkettőre képesek voltak már elfelelni, ugye Garmin például, de hogy a többség, és ugye a sok szempontból példaként emlegetett Apple Watch is, egy olyan eszköz, amit azért naponta, két naponta rá kell dobni a töltőre, ez a Huawei Watch Fit 5-nél nincs így, az említett szén-szilícium alapú akkumulátor képes akár 10 napig üzemeltetni a készüléket, viszont ha nagyon mindent kihasználunk, tehát tényleg ebben úgy is kell számolnunk, hogy azért a GPS használattól függ nyilván az üzemidő, de hogy egy 4-5 napot így is lazán ki tudunk húzni vele aktív edzések mellett is, és mindezekkel együtt tökéletesen jól összerakták azt, amit az elmúlt években a gyártó az asztalra tett, jó üzemidő, jó funkcionalitás, és most már végre van fizetési mód is.
1: A Huawei Watch Fit 5 Pro és a kis testvére a sima Pro kitétel nélküli Watch Fit 5 igazán jól sikerült, látszik, hogy tényleg nagyon sok energiát, mérnökórát, pénzt és fejlesztést tesz a Huawei abba, hogy az okos eszközök és a viselhető eszközök piacán illovas legyen. Kifejezetten jó Apple Watch alternatíva, jóval olcsóban az Apple Watchoknál, de természetesen iOS platformon nem annyira tökéletes és nem annyira részletes működéssel, de abszolút, ha azt nézzük, hogy nem az Apple gyártotta óra, akkor szerintem most Apple-nél ez a második legjobb óra, amit lehet vásárolni, úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült az óra, nagyon örültünk, hogy megnézhettük közelebbről, de hát ez az egy óra általában igen-igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de az iFutter.net oldalon, a Blue Sky platformon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
0: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
0: Sziasztok!

0: Jó csinálom.
1: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.2
1: Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
4: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: A radarképen is megjelennek az árvaszúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
1: Időjárás jelentés.
5: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: It's more cheaper and Ruth Maneuver. And we are together in unity into the furnace.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóság, észrevehetőség a témánk, és talán megszokhattátok, hogy néha nem teljesen egyenesen futunk neki a témának. Most egy picit ferdén fogunk nekifutni, ha szabad így mondani, mert arról fogunk beszélni, hogy látható-e a jövő, mennyire lehet észrevenni azt, hogy mi következik, és azt hiszem, hogy nem is hívhattam volna mást vendégül, mint Rab Árpád jövőkutatót. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy.
2: Én köszönöm, hogy itt lehetek. Szia!
1: Látjuk-e a jövőt? Erről fogunk beszélgetni. Nyilván ez egy nagyon nehezen megfogható ügy. Jól gondolom, hogyha abba az irányba terelem a dolgot, hogy ez egyfajta rendszerben gondolkozás, hogyha akarunk jövőt nézni, akkor inkább erről érdemes megfogni?
2: A legfontosabb gondolkodni a jövőről, mivel a jövő nem állandó, nem egy fix egyeneset járunk be, hanem forgatókönyvek léteznek. Trendeket, adatokat, irányokat láthatunk előre. Ha elgondolkodunk rajta, akkor azzal megnöveljük igazából a reakcióidunk intelligenciáját. Tehát ha jön valami változás, akkor jobban tudunk rá reagálni. El tudunk kerülni csapdákat. De ami talán még fontosabb, tudjuk úgy formálni az egészet, hogy nekünk jó legyen, hiszen egymás mellett különféle forgatókönyvek is lehetnek. Lehet olyan cég, ahol csak emberek dolgoznak, van, ahol csak robotok dolgoznak, és aki amelyik felé szeret menni, a felé megy. Úgyhogy ezért mindenképp érdemes gondolkodni róla. De ha nagyon üzletiesen akarnék fogalmazni, akkor teljes költséghaszon elemzést végzünk, de nem csak a jelenre és a közeljövőre, hanem a távoljövőre, és ha mindenhol zöld pipa, akkor már úgy kezdünk megnyugodni.
1: És miket rajzol fel az ember a táblára, amikor azt mondja, hogy na nézzük a jövőbeli lehetőségeket, miket elemez?
2: Rengetegféle módszertan van, a jövőkutatásnak nagyon jó szakirodalma van nemzetközi és hazai szintéren is, és különféle emberek különféle módszertanokat használnak. Nekem olyan kiforrott, hogy én mindig így dolgozom, nincsen, hiszen nagyon sokféle iparággal dolgozom, és általában más és más lehetőségek vannak. Vannak különféle ilyen keréklogikák, vagy forgatókönyvlogikák, bármilyen mintázatban elképzelhetjük. A legfontosabb szerintem az, hogy vázoljunk fel egy térképet, tehát hogy hívhatjuk probléma térképnek, azt azért mindenki ismeri, de itt már nagyon sokan el szoktak akadni, hiszen nem biztos, hogy mindent figyelembe vesznek, amire szükségük van. Én azért azt tapasztalom, hogy a jövőkutatásnál nagyon sokszor sejtjük, hogy mi van, de van, amikor ez kényelmetlen tudomásul venni, és inkább elhessegetjük, hogy ez majd egy jövőbeni Árpád problémája lesz. Tehát látjuk, hogy ez a probléma jön, de most van egy közelebbi, és most ezt, és majd akkor az lesz a közelebbi, akkor majd nem tudom, mit csinálok.
1: Ezt a krízis kommunikációban is ismerjük, egyébként ezeket issúnak, vagy lopakodó krízisnek hívjuk, hogy amikor tudjuk, hogy ez a jövőben fog problémát jelenteni, akkor inkább azzal foglalkozunk, amit most kell csinálni.
2: Hát igen, és ez nagyon jó szó, ez a lopakodó tetszik, mert amikor már itt van az órunk előtt, akkor viszont meg olyan nagy lesz, hogy akkor az már krízis, vagy dráma, vagy tragédia. Míg, hogyha időben látom, akkor üzleti lehetőség is tud lenni, hiszen ez másoknak is a problémája. Ha valami problémára üzleti megoldást szállítok, akkor azért fizetni fognak, hogy megoldottam helyettük ezt a problémát. A másik pedig az, amikor nem gondolunk valamire, amire kellett volna. Ez valóban nehéz ügy, mert nem lehet megőrülni sem, hogy mindig mindenre, és nem lehet, nem tudom, a spanyol mesztelen csigák párosodását is olvasgatni, az ember közlekedést akar fejleszteni, de nagyon meglepő dolgok hathatnak. Általában minél jobban belegondolunk a valóságba, minél közelebb hozzuk az élethez, annál inkább előjönnek, hogy mondjuk egy autófejlesztésnél a gyalogosokról is szó van, de az útminőségről is, de az időjárásról is szó van, és így tovább. És akkor ezeket összerakjuk, azért nagyon jó, mert akkor jönnek elő azok a kis finomságok, azok a kis hatékonytalanságok, azok a kis jó megoldások, amitől elkezd működni az üzlet mondjuk, vagy hát én társadalmi cselekvésekben is szeretek dolgozni, nyilván üzleti tanácsadó is vagyok, hogy amitől működik. Amikor azt érzi mindenki, hogy hát ez annyira evidens, meg hogy ez tök jó, hogy van, nem is kell magyarázni. És amikor így teszel le valamit az emberek elé, akkor azt használni is fogják. Érdektérképeket szoktam felállítani,
1: na,
2: nekem az mindenképpen van.
1: Annyira, úgyhogy menjünk bele.
2: Ezt mondhatjuk, hogy én találtam ki, de lehet, hogy valaki
1: másik
2: használta, de a logika az nyilvánvaló számodra, és ha minden szereplőt leírsz, és megnézed, mi a valódi érdeke. És biztos vagyok benne, hogy a krízis kommunikáció az egyik alapvető szó, az őszinteség, és itt is. pontosan mi az érdeke, nem csak az, amit mond, hanem valójában. Tehát, hogy persze, azt mondom a munkavállalomnak, hogy
1: te vagy a legfontosabb.
2: Te vagy a legfontosabb, én téged szeretlek, mindenképp gondolok rád, babzsákot is veszek neked, de figyelj, fejlesztjük közösen ezt a digitális transformációt, de nem nyugtatom meg afelől, hogy ezt nem azért csinálom, mert el akarom venni a munkáját, vagy azt mondom neki, hogy ennek segítségével majd többet tudunk dolgozni, és akkor ő azt mondja, hogy rendben, de az nekem miért jó? Vagy legyen akkor 4 napos munkahetem, vagy fizetésemelésem, vagy valami, de nem ezt szoktuk mondani. Tehát, hogy a valódi érdekeket jó végiggondolni, mert akkor nem történnek meg a látás szabotálások, nem történnek meg a félreértések. A jövőkutatásnál nyilván, amikor arról beszélsz, amiről mindenki beszél, az a jelen, azt is kell, ki kell szálazni, tehát, hogy az is egy külön műfaj, és imádom, amikor, hogy mi az igazán lényeges a nagy zajban, mi az, ami pontosan mi is történik. Szeretem ezeket megfejteni. Szeretek gondolkodni rajta, hogy megfejtem, hát néha, igen, néha nem. Szeretek másoktól tanulni, akik megfejtik ezeket. De alapvetően a jövőkutatás nagyon sokszor a perifériát nézzük. Tehát amikor már a vezető újságok címlapján van, akkor az megvan.
1: Akkor már lemaradtunk.
2: De akkor mondjuk azért 3 évvel azelőtt már látsz egy szabványbejelentést, már látsz egy tudományos cikket, amit egy kis kör fölkapta a fejét, de mások nem, és lehet, hogy egy mezőgazdasági szakcikk, ahol azt mondják, hogy ez egy forradalmi dolog, akkor látok egy szabványt bejegyezve, ami egy olyan gépre, látom, hogy nagy az átütő ereje, látszik, hogy lesz mögötte tőke, akkor azt mondani, hogy ez 2 év múlva be fog robbanni, ez inkább üzleti elemzés. És akkor van, ami leginkább a legszabadabb, és amit nagyon szeretek, azon, ha jövőn gondolkodni. Milyen lesz? Mik a versenyképes képességek? Hogyan leszünk benne boldogok? Mik lesznek az értékek? És kiben fogunk bízni? Nagyon komplex mátrixokat lehet rajzolni, és vannak olyan szlájdjaim, ahol lassú trendek, gyors trendek, közepes trendek, ciklikus trendek, hol a meccés pontja, de a lényege az, hogy ezen gondolkodjunk.
1: De hát akkor a töprengsz, tehát így értsem, ha gondolkozom rajta, hogy úgy ülök és töprengek, hogy kibe fogunk bízni, vagy valami szolíd adatot azért próbálsz mögé rendezni.
2: Hát szerintem jó ezen töprengeni, de ha most csak ezen töprengenék, akkor azt tartsam meg magamnak, tehát hogy mondjam mindenkinek.
1: Remek ötleteink lehetnek.
2: Imádok verseket írni, nem tartom őket olyan jóknak, hogy kiálljak velük mások elé, de magát írni szeretem, az életem része, de nem, hát nyilván adatok, tanulás, imádom a történelmet, rengeteget olvasok, még többet tanulok más emberektől, és még többet tanulok gyakorlati projektekből, és még többet tesztelek. Nagyon sok zsákutcát én vágok le, és nagyon sokszor azért, hogy mondjam, fizetnek meg, vagy köszönik meg, hogy a zsákutcát lejátszottam már, és akkor nekik ezt nem kell. Tehát azt mondani egy fejlesztésnél, nézzétek, 3 lehetőségünk van, és azt mondani, hogy figyelj, ebből egy, ez biztos, hogy nem jó, ennek ilyen az esélye, ennek olyan, akkor már nyertünk időt. És érvelés. Vannak ciklikus dolgok, ez tény, de mindig olyan izgalmas elgondolkodni azon, hogy mi az, amit valóban más. Nagyon könnyű azt hinni, hogy az ember mennyi mindent tud. De igazából én csak a forrás kritikámon rengeteget dolgozom. Hát adatok. Melyik adatban bízzak? Nem is föltétlenül rossz indulatból, de nagyon sokszor torz adatokat lát az ember. Mindig eszembe jut az a talán régi indiai történet, amikor az 5 vagy 6 bak ember elindult, hogy megismerje a világot, és egy elefántba ütköznek, és az egyik fogja az ormányát, és azt mondja, hogy ez egy hosszú csőszerű állat, a másik meg, hogy egy nagy tömbszerű állat, tehát, hogy valaki ki akarja hangsúlyozni, hogy a klímaváltozás milyen erős, van, aki meg azt mondja, hogy nálam meg egy másik oldala erős, nálam a vízhiánya nagy, nálam a vízbőség, hogy mondjam, hogy elárasztják a tenger a földjeimet, és akkor melyiket vegyem figyelembe, és ez önmagában, ez számomra csak úgy lehetséges, hogy másokkal beszélgetek és vitatkozok.
1: Azon szoktam gondolkozni, töprengeni, hogy amikor valaki ilyen trendeket jelez előre, és jósol, így szoktuk mondani, hogy ez csak egy ilyen viccesen mondjuk, hogy jósol, akkor szokott szembesítés lenni, megmondom, hogy mire gondolok, hogy mondjuk ez főleg politikai előrejelzés jut eszembe, hogy mondjuk, ha valaki 20 évre előre megmondja, hogy ő szerintem erre fognak alakulni a politikai erővonalak, vagy akár egy tőzsdei előrejelző, aki szintén ilyen nagy távlatba jelez. Van, hogy szembesítik 20 évvel később, vagy az időpontját, amikor ő bemondta azt a dolgot. Hát de figyelj, te tök más mondtál, valahogy én nem szoktam ilyenekbe. Tehát, hogy számon kérik, vagy elcsípik a jövőkutatókat a jövőben?
2: Remélem, hogy igen. Én azért elég régóta csinálom, és hát nem is lenne helyes, hogyha nem lenne visszajelzés. Azt mondani, hogy figyelj, itt tévedtél, és akkor az a kérdés, hogy miért tévedtél, az nem azt jelenti, hogy hülye vagy, hanem azt jelenti, hogy valamiért tévedtél, rossz volt az adatod, vagy valamit rosszul értelmezte, hogy tanuljunk a jövőre nézve. Tehát, hogy ez szükséges. Azért nem mindegy, hogy mennyire pontosan mondasz valamit. Mondok egy példát. Az, hogy a klímaváltozásnak borzasztó nagy hatása lesz, mondjuk a szélsőséges időjárási körülmények, stb. Az, hogy a jövő egyik üzleti modellje tartalmazza ezeket. Az, hogy az energiaszemléletű megközelítés, akár a saját időnkben, akár a konkrétan az energiával, de sok minden másban fontos lesz 20 év múlva, és ez biztos igaz. Azt mondani, hogy 42% lesz az Nvidia részvény növekedése, az egy nagyon merész dolog, és én nem is mondanék szívesen ilyet, egyrészt, mert nem is releváns egyébként a ügyfeleimnek olyan értelemben, hogy ugye 20 évig semmiképp ne add el. Tehát, hogy ezt most itt felejtsük el, lássuk el, a 20 évre máshogy pektetünk bele. De vannak azért nagy trendek, ami mellett sokszor elmennek az emberek. Egyik izgalmas projektem volt még 15 évvel ezelőtt, amikor egy ilyen ingatlan befektetővel beszélgettem, és Bergenről beszélgettünk, norvég város, hogy jól olvastam egy cikket, és mondtam, hogy milyen olcsókat el kell, mondta, persze, hát mi van, hogy semmi. Hát
1: mondom, nagyon szép kisváros egyébként.
2: De mondom, mellette van egy csomó másik cikk, ami a klímaváltozásról beszél, hogy mi van akkor, hogyha 15 év múlva ezek sokat, és akkor egy olyan összeget, ami neki tényleg ilyen 15-20 évre befektetésileg beletette, és most nagyon örül neki, mert ott most egy kicsit jobban tudja használni őket. Ez most nem azt jelenti, hogy ilyen titkok vannak, amik föllebbennek, alapvetően azért nem én legalábbis ilyenekre nem. Maga az előrejelzés, maga a százalék megmondás, maga az, hogy melyik csapat fog győzni, milyen eséllyel, ez egy külön nagyon jó műfaj, és nagyon izgi ezek az előrejelzések. Én inkább trendekkel, társadalmi változásokkal szeretek foglalkozni, és az üzletnek is mindig azt mesélem el, hogy az emberek hogyan fognak viselkedni, és úgy finomítják a dolgaikat. Más szakemberek máshoz értenek sokkal jobban.
1: Azon törtem a fejem, hogy nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy van valami reményünk a jövőre nézve. A klímaváltozás sokszor bemondtad, és valóban az egyik legmeghatározóbb trendje az életünknek, hogy arra számítunk, hogy addigra meg kitalálnak valamit. Ez mennyire reménybeli, nagyon boldog az, ez mennyire reménybeli dolog, vagy mennyire az, hogy hát figyelj, nincsenek olyan kutatások, ami azt mutatná, hogy.
2: Hát dehogy nincsenek, én teljesen optimista vagyok, olyan értelemben, hogy eddig is számos kihívás volt az emberiség előtt, ezeket mindig megoldottuk, mindig újra struktúráltuk a gazdaságunkat, kommunikációnkat, értékrendszereinket, stb. Most is egy ilyen változás előtt állunk, összeszedjük magunkat, megoldjuk, miközben megoldjuk, majd újabb problémákat generálunk, és akkor megint jön egy újabb hullám, és akkor is megoldjuk. Az, hogy azok nagyon tévesek, csak két klasszikus hiba is benne volt ebben, amit említettél. Az egyik klasszikus, de az a lehető legrosszabb, amikor valaki lát egy adatot, és úgy képzel a jövőkutatás, hogy csak meghosszabbítja azt. Tehát, de jó, létrejött a 3D nyomtató, már 10%-osan elterjedt, a jövőben 100%-os lesz, akkor elkezdek arról beszélni, de miért? Kinek az érdeke, kinek nem az érdeke terjedni. A másik pedig az, hogy egy mostani helyzetből ítéli meg az 5 év múlvait, és ezt nem szabad. Én, amikor hosszabb távon fejlesztek, nekem az 5 év múlvai emberek bizalmi terét kell megmondanom az ügyfeleknek, nem az, hogy most kinek hisznek, az AI-nak, vagy egy humánnak, vagy egy weblapnak, vagy egy nem tudom minek, hanem az 5 év múlvaik miben, mert hát addig ér oda. És értem, hogy némely dolgok lassan változnak, de minél nagyobb a nyomás, annál több az innováció is, mert 10 éve arról beszélünk, hogy amikor az üzlet rájön, hogy meg tud gazdagodni abból, hogy megmenti a földet, mennyire más hozzáállás innovációk terén, és most végtelen sok innováció indult be, nagyon sok változás indult be. Persze jó kérdés, hogy elég gyorsan, és a többi, de ezek a végítéled drámák két szempontból is problémásak. Az egyik az, hogy van jó forgatókönyv. És hogyha félsz, akkor lebénulsz, akkor nem cselekszel. Tehát, hogy vegyek rá valaki, csak a manipuláció szó is elhangzott, de hogy pompás dolog fákat elültetni. Oké. 20 év múlva fogod látni. És hogyha nem adok neki időhorizontot, akkor miért akarjon elültetni valamit a 20-ra? Azt mondom neki, hogy pedig a ma problémát oldjuk meg, csak a már. Mire megoldjuk? Tegnap lesz, úgyhogy mindig lesz újabb probléma. Ez parttalan, kell jövőképünk legyen, kell bíznunk a jövőben, és van is miért. Ami nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Csak ha lehetőségként nézel rá, ha csoportosítod, mi az elkerülhetetlen, hol van a mozgásterem, mi az, aki mindenkit érint, mi az, ami csak engem. Hogy tudok kivédeni valamit, ami 2 év múlva jön el, de eljön, mások, akik nem készülnek rá, 3 hónapig sokban ülnek, hazat a 3 hónap alatt én pedig tarolok, ezeket ki lehet dolgozni.
1: És akkor azt is lehet mondani, hogy igazából nem kell mindenkinek ugyanabba az irányba gondolkozni, vagy ugyanabba az irányba menni, hanem vannak egységek, csapatok, akik egy irányban közösen gondolkoznak, és ez majd kitermel valami jót.
2: Igen, igen, ez is szokott zavarni, amikor a milyen lesz a jövő, ugye ezt mondtad, hát igen, úgy is tetted fel a kérdés, igen. De hát azért sem jó kérdés, mert ahogy beszéljük is, nem csak egyféle működési modell van. Igenis vannak emberek, akik nem szeretnek otthon dolgozni, akik igenis szeretik azt, hogy egy kis szociális élet, egy közösség, akkor tudnak, van akik meg szeretnek otthon dolgozni, van akiknek meg mindegy, egy kicsit nevelés kérdés. Most azt mondani, hogy a jövő csak az otthoni munkavégzésé, ez egyszerűen nem igaz, mert akkor elveszít a munkaerőed részét.
1: Az. Meg az irodapiacot.
2: Igen, és akkor az, hogy viszont jó, de hogy? Akkor mennyi? Akkor mekkora irodák legyenek? Mit tegyek az irodákban, hogy még jobb legyen? Az már megint egy más kérdés. Tehát, hogy ezek a végletessége, hát ahogy a Csillagok háborúja című dokumentumfilmből is tanultuk, az a sziteknek a végze, nem az, hogy ilyen lesz, hanem olyan lesz, hogy amúgy nagy hatások vannak. Tudjuk, hogy a konnektivitás, tudjuk, hogy a rugalmasság, tudjuk, hogy a mesterséges intelligencia pont az emberi képességeket emeli föl, a kíváncsiságot, az ügyekben való hitet. Ezek szép szavak. Hogy fordítsam le az én nyelvemre? Ez most akkor mit jelent? Vegyek elektromos autót, vagy ne vegyek? Vagy az utolsó autó helyett humanoid robotot vegyek? Vagy úgyis majd megoldják, én foglalkozok azzal, hogy szeressem a családomat? Vagy tagadjam, hogy van mesterséges intelligencia, vagy pont, hogy használjam rejtve? Mi a jó forgatókönyv? És ezekre azért vannak válaszok. Tehát, hogy... És az utolsó, az tényleg mindig a szembenézés. Én nem... És szerintem pont neked, aztán biztos nem kell magyarázni, hogy mennyire sok időt lehet nyerni azzal, hogy az ember beleáll a dolgokba, hogy figyelj, ez a helyzet. Tehát, hogy most a víz az egy probléma, kevés lett belőle. Igen, így gondoljuk végig, hogy mi van, hogyha korlátozva lesz a vízfogyasztás, mint az, hogy dramatizálva feküdni. Ha azt mondom, hogy lesz vízkorlátozás, akkor tudok rá üzleti modellt fejleszteni, vagy már most egy kicsit spórolok, és akkor, ha előáll ez a helyzet, már nem vágom fel az ereimet, stb.
1: Na hát sok kérdést tettél fel, úgyhogy ezekre fogunk aztán válaszolgatni, legalábbis amennyire tudunk. Ez a Krízisek és pofonok, Rabárpád jövőkutatóval beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Mi a szép, ha a fények kihúgynak? Mi a csúk, ha a vágy elszáll? Mi a múlt, ha az órák

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Rab Árpád jövőkutatóval beszélgetek arról, hogy látható a jövő, ez picit ilyen mondva csinált, hogy elhívhassam Árpit beszélgetni, mert ugye a láthatóság ennek az évadnak a témája. Visszakanyarodnék egy picit a jelen kihívásaihoz. Azt mondtad, hogy tulajdonképpen sokszor van az, hogy megértünk valami pofon egyszerű dolgot, amit ha látunk, akkor már könnyű, de addig meg ugye elképzelhetetlen volt. Én azt írtam itt fel magamnak, hogy ez a fekete hattyú jelenség egyébként, amikor az van, hogy de hiszen ezt láthattuk volna, hogyha odafigyelünk, vagy úgy adja magát ez a dolog, vásár után okosabb paraszt, szokták mondani, én legalábbis szoktam. Mi a helyzet ezzel a fekete hattyú jelenséggel, amikor így a homlokunkra csapunk, hogy na hát, ha ezt tudtam volna, akkor én lettem a legokosabb.
2: Igen, ez a... Persze a jövőt könnyű megmondani, főleg utólag. Tehát, hogy van egy számos ilyen mondat.
1: Meg hosszú távon minnyáján halottak leszünk, hogy ez a Keynes.
2: Hát igen, és akkor aztán úgymond le is zárjuk a kérdést, de abszolút nem erről van szó, hanem az hogy egyébként tényleg meglepően vakok tudunk lenni dolgokra. Ez nem azért van, mert az emberek ne lennének kíváncsiak, vagy ne igyekeznének. Nagyon sokszor azért van, mert a saját iparágukra figyelnek. És én ezért szeretek több iparággal foglalkozni, minden iparágban dolgozom olyan szakemberekkel, akik nagyságrendekkel jobban értenek ahhoz az iparághoz. Látják a mélyét. Én igyekszem ezeket összekötni, mert van olyan, hogy az egyik iparágban egy közhely. Hát persze, hogy itt tartunk. A másikban nem is hallottak róla. És a fekete hattyú nagyon sokszor, ő egy teljesen békés fehér hattyú. Már a kis rucái is mennek mögötte, és a másik iparág meg azt mondja, hát ez hogy lehet? Tényleg ilyen van? És ez az egyik. A másik, amikor tényleg megértünk valamit, ami úgymond ott volt a szemünk előtt, de nem kattant össze. Én ezeket nagyon szeretem, ezeket a koanszerű felismeréseket, amikor így előadásaimban is szeretek ilyeneket mesélni, amikor így látom és érzem a hallgatóságon, és most kattan a helyére. Például pontosan mit csinál az AI, és akkor a mesterséges intelligencia, és hát, hogy igazából mi történik? Az egyik, ami történik, hogy amit eddig összetartozónak hittünk, hogy egy okos ember létrehoz egy okos terméket, és sebészkéssel elvágtuk középen, és ez most már okos termék tud ember nélkül lenni. És ez mit jelent igazából? Hirtelen nagyon összezavarodunk az értékválságok, stb. De nyilván a szerzőjogtól kezdve a bizniszen át sok minden. És hogy pontosan mi történik? Arra rájönni, hogy alapvetően emberek vagyunk, és hogy az érdektérkép javarésze az, hogy csak szeretnénk jól, egészségben, szeretetben élni. Tehát, hogy néha így kimondani egyszerű igazságokat, és vannak azok a fekete hattyúk, amik úgy megjelennek. Ez a fekete hattyú nem írja le az, hogy most pozitívként vagy negatívként gondolunk rá. Tehát, hogy az most épp egy elefánt a porcelánbordban, amit eddig nem vettem észre, vagy az innováció, amit pont az előbb említettél, hogy majd megoldják. Ó, hát ez az. Hát a mesterséges intelligencia milyen gonosz, meg deepfake, meg elveszi a munkát, de közben használom, mert segíti, vagy egyszerűen ez azért van, mert optimalizálnunk kell, és ennek a segítségével 30-40%-okat tudunk megspórolni sok erőforrásból, és mivel sokan vagyunk ez átrendszerben, szükségünk van optimalizálni. És akkor, hogyha ezeket fölismered. Én azt gondolom, hogy az olyan mindenki által váratlanul megjelent dolgok, amik ilyen olyan mértékű innovációs kreatív felismerések, hogy azelőtt nem gondolt rá senki, én nem nagyon tudnék ilyet mondani. Olyat tudok, hogy kevesen hittek benne, olyat tudok, hogy nem vettek tudomást róla, olyat tudok, hogy nehezen tudok elképzelni. Ettől függetlenül a fekete hattyú jelenség az nagyon-nagyon fontos, és nagyon szeretem, és ugye a konferencián találkoztunk, ott az is a kulcs elem, nagyon helyesen.
1: Hogy totem állat.
2: Igen, és ez tök jó, csak egy mondat van, amit nagyon-nagyon nem szeretek, az pedig az, amikor azt mondjuk, hogy jövőt nem lehet megismerni. Mert egyrészt azért nem szeretem, mert nyilván sok igazság van benne, nem tudunk mindent. De számomra ez a felelősségeltolásról szól. Arról szól, hogy mivel úgyse tudjuk megismerni, úgyse tudunk felkészülni, tehát nem marad más, mint a ma küzdünk.
1: Lesz, ami lesz.
2: És kicsit a fekete hattyú is nekem olyan, hogy hát úgy is vannak olyan jelenségek, amik bum, és az nem jó, akkor valaki nem gondolkodott elegen.
1: látszólag messziről indítom, de ide fog kapcsolódni. Voltam most egy barkácsáruházba, és árulnak egy olyan terméket, fiam mutatta nagyon lelkesen, amit tulajdonképpen úgy tudok elmondani, hogy egy ilyen pumpaszerűség, egy ilyen gumitömlő, amit kézzel lehet felpumpálni, és tulajdonképpen amire használják az az, hogy beteszed mondjuk az ajtó alá, és felpumpálod, és ez egy picit megemeli, és akkor le tudod venni arról, amit vagy zsanérnak hívnak, vagy nem, ezt nem tudom. És ugye ez egy teljesen mechanikus termék, és azon, arra csodálkozom rá, és sok ilyen termék van, hogy ugye mi kellett 2100 év ahhoz, vagy 2000 akármennyi, hogy egy ilyenre. A másik ilyen, amit szoktam, a idő, főleg nénik, de bácsik is szokták, az olyan kis leülős kocsit tolni maguk előtt, amire le tudnak ülni, pihenni. Ez is egy mechanikai dolog. Tehát, hogy azokhoz a dolgokhoz, amihez formailag azért nem kellett 2000 év fejlődése, azok hogy kerülnek be ilyenkor a képbe meg a boltba?
2: Hát igen, ugye, hogyha ez a tömlő hamarabb van, sokkal több, vagy kevesebb lila lábúj, és sokkal kevesebb
1: törött lábúj,
2: rossz szó, igen, vagy csúnya szó hagyta volna, hát ez az ajtó leszedésed egyébé. Jó, azért nyilván az is benne van, hogy az, hogy te egy ilyen kisértékű terméket le tud gyártatni, és el tudja adni a világ másik pontján, ahhoz kellett a jó reg longtail üzleti modell, kellett egy világgyár, kellett egy e-business, a másikhoz kellett egy idősödő társadalom, az, hogy a fejlett országokban már a lakosságnak a fele idősnek számít, a régi dolgok szerint. Azért mondom így, mert most már abszolút másra gondolkodunk erről, de mondjuk azt mondom, hogy magyar lakosság harmada is 65 év feletti lesz, ami már egy piacméret, amire már. Tehát, hogy azért benne vannak ezek is.
1: Az üzleti gondolkozás.
2: Igen, tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy tudunk találni ilyen képet, és az is lehet, hogy már a hallgatók találtak is, ahol már sumerisnek is volt még fakerék, de ő tolta is le tudott rá ülni, mert egy valaki megcsált az édesanyjának. De az, hogy ebből üzlet legyen, ahhoz piacméret kell, ahhoz gazdaságosság kell. De másik tény, igen, van ez, hogy fú, tényleg milyen egyszerű.
1: Hát meg ha ez nekem jut eszembe, ugye az igen, a másik ilyen.
2: Igen. Igen, igen, ez amúgy is szeretjük a tippeket, trükköket, hát az internet is tele van ilyenekkel, ha itt fordítod, úgy fordítod, imádom is ezeket a videókat, hú, tényleg, ezt tudti, meg fogom jegyezni, nyilván nem jegyzem meg, és
1: megcsinálom. Egy műanyagflakon közepét kivágom igen, körzővel, igen, és igen, akkor, igen, igen, ezekre megjön.
2: Ja, de azok cukik, amikor figyelj, milyen egyszerű, és akkor 10 percen keresztül olyanokat csinál, hogy nekem nincs olyan eszközkészletem, meg kézügyességem, de tény, hogy az nem baj, hogyha egy olyan szemléletre átállunk, hogy barkácsolni, mint ahelyett, hogy megnyomok egy gombot, hogy a világ másik pontjáról egy zöld békát szállítsanak. De vannak igen olyan dolgok, amik úristen tényleg, hogy ez milyen egyszerű, és nagyon szeretjük az ilyen felismeréseket, és biztos, hogy millió ilyen is lesz. És az is olyan izgalmas számomra, és én nagyon szeretek így lemenni a projektek mélyére. Nem tudom, a vasút történetről lehet nagyon sokat beszélgetni, és így megy a társadalom úgy, és a vasút mentén hogy terjed, de minél többet olvas az ember, és akkor kiderül, volt egy csábó, aki egyszer kikalapált egy szöget, és akkor azt kezdik sorozatgyártásba, és emiatt messzebbre jut el, tehát ezek az ügyeskedő emberek, ötletek nagyon sokszor teljesen láthatatlanok, mert egy háttérben mutatok kódrészlet, vagy egy szög. A mérnöki tudományok azok szerintem végtelenül jó dolgok, és jövőben meg még jobban felértékelődnek. Az az igazság, hogy egy nagyon bőségben és gazdagságban sokkal könnyebb az állandó cserén, vagy a egész tárgyban gondolkodni, egy erőforrás hiányos világban felértékelődnek az innovációk és az ötletek, és mi egyébként ebben jók vagyunk, tehát mi magyarok jól tudunk innoválni.
1: Most az jutott erről eszembe, amit az előbb itt végig gondoltál, hogy azért sokszor az is van, hogy a feltaláló, vagy aki forgácsolja ezt a szöget, amit ő nem is tudja még feltétlenül, hogy az milyen messzire vezet. Tehát, hogy azért nagyon sok olyan találmányt tudunk meg fejlesztést, amit amikor azt kitalálták, vagy elkezdték aztán, akkor még messze nem volt benne, akár az AI-ig is eljuthatunk egyébként ezen a gondolatsoron, de hogy aki az első, aki elkezdi ezt bütykölni, az még nem is tudja, hogy ez mi mindenre vezet.
2: Igen, ez abszolút van, mint ahogy van annak is a kultúrája, hogy kísérletez, ki tudja, üzlet lesz belőle, ez főleg az Egyesült Államokban ez az azonnal védes le, és általában azért nem arról volt szó, hogy most építs egy űrrakétát, ételt, hanem nézd most ezt a függönyt milyen egyszerű elhúzni, mert kitaláltam egy kampót, azonnal levédetem, mert hogyha ez a kampó elterjed, dúsgazdag leszek, ugye az amerikai álom. Mint ahogy az is van, hogy látja előre valaki tudósként, és mondjuk lemond róla a penicilliről akár, vagy olyan felismerések, és van az is, hogy gondolkodunk róla, és egy jó darabig, ez a gondolkodunk, ez úgy hangzik, mintha én azok közé a zsenik közé tartoznék, akik ilyeneket kitalálnak, hát, de hogy ha. Most így a tudomány miét egy magamhoz vettem, de hogy a lényeg, ott vannak például az atombomba fejlesztői, akik tudják, hogy megváltoztatják a világot. Tudják, hogy egy nagyon nagy dolgot hoznak létre, de félnek is tőle, ők maguk figyelmeztetnek. Emberi gondolkodást utánzó gépet gyakorlatilag mindig is akartunk, már a kínai császároknak is volt repülő fülemüléje, hogy milyen jó lenne, és a gólem is erről szól, minden erről szól. És akkor nézzétek, itt van a matek, itt van a függvények, már vannak adataink, van processzorunk, próbáljuk már megcsinálni, és az 50-es évek óta fejlesztik, és sikerül. Az, hogy a neurális hálós oktatás működni fog, azért nem volt biztos, de bejön. És akkor most meg van ez az érzés, hogy megcsináltuk. Jesszú, megváltoztattuk a világot. Tehát eznek ennek a felismerésnek a örömteli, vagy akár a pánikba esősi része, ez mind lehet. Itt a nagyon fontos hát szerintem nem lehet megúszni az etikus gondolkodást. Nem lehet megúszni azt, hogy nem mozoghatunk mindig a hatékonyság mentén. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a kampó most jobb, most egy embernek könnyebb, de a világ másik részén valakinek nehezebb. Ezeket az alkukat most már nem fogjuk tudni megkötni.
1: De az elméleti kérdések között pont akár az atombomba kapcsán szokott leginkább lenni, meg a klasszikus példa a kést, mi mindenre lehet használni, de ugye azt szokták mondani, hogy a tudósnak az a dolga, hogy mindent kihozzon abból, amit az ő tudományával és az ő fejével meg tud oldani, és a felhasználásnak a felelőssége, meg az etikussága, az meg már valamiféle döntéshozói kör. Tehát, hogy te hol állsz ebben a gondolkozásban?
2: Ott, hogy mindenkinek van felelőssége. A tudósoknak nem csak abban, hogy az szerintem nem igaz, hogy amit én ki tudok találni, találjam is ki, és hogyha használják, az ő bajuk, az nem elég, mint ahogy az is a tudósok felelőssége, hogy kommunikáljanak a dolgaikról, tudománykommunikáció, és igenis azzal a társadalom visszajelzéseit is kaphatod, de való igaz, nagyon sokszor azért ezek nem azonos nyelvek. Alapkutatás véget valaki, általában kiszokták, hát nem is kacagni, de olyan kicsit lesajnál, hogy te mit csináltál egész életedben, 30 évig egy laborban voltam, muslincákat pakoláztam, de fura fiú vagy. Amúgy kitaláltam a nem tudom milyen vakcinát, és megváltoztattam az 1 millió ember életét. Ja, milyen okos vagy. Tehát, hogy kommunikálni róla. Igen, tehát az alapkutatás, miből mi hozható ki. Persze cinikusan lehet mondani azt, hogy

0: olyák az emberiséget, vagy félelmet gerjesztenek, azokat általában titokba fejlesztik ki. Tehát pont ez a kommunikáció rész, ez nincs meg.
1: Miért nem véletlenül? Azt nem akarják elveszteni a szabványukat, tehát inkább gazdasági érdeknek tűnik, mint,
0: abszolút, mint
1: szemérmességnek.
0: Verseny. Hát verseny is, másrészt, hogy nyissá társadalmi vitát olyanról, ami nagyon nehezen magyarázható el, és kicsit hit kérdés is. Tehát a mesterséges intelligencia és az elmúlt 3 évben sokkal inkább hitvitákat hallhattunk, hogy ú, nagyon jó, ú, nagyon rossz. Most, ha közelít a valóságot, most már tudjuk, hogy erre jó, arra rossz. De most egy mesterséges intelligenciáról, vagy egy újfajta műtrágya gyártási eljárásról, ami 100 fokkal alacsonyabb hőfokon tud műtrágyát csinálni, erről társadalmi vitát csinálni azért nem igazán érdemes. Ritkán futnak ki az emberek az utcára lobogtatva a szakfolyóiratokat, hogy nézzétek, hát most megjelen, és nagyon jól is teszik ezt, mert a legtöbb azért elég unalmas. Hanem azért, mert de ez mondjuk azt jelenti, hogy a fejlődő országokban nagyon sok helyen meg lehet akadályozni az éhezést. Akkor meg a migráció is kisebb. Tehát, hogy ezeknek, ezt el kell tudni magyarázni, hogy ez mit jelent. Szóval szerintem mindenkinek van felelőssége, és ezzel lezárva ezt a gondolatot, én mindig gyémántokban, vagy szeretek gondolkodni az állam kapcsán, a Wilsoni gyémántnak hívják ezt, ahol 4 részre osztod az államot, hogy a kormányzat, a tudomány, a civilek, és az üzlet, és nem is az a lényeg, hogy melyik megy jól, hanem az, hogy a köztük levő kommunikáció hogy jó, és a köztük levő kommunikáció jó, akkor tök jól működik minden.
1: Egy egész egyéni, vagy egyén szintjére lehozva ezt a dolgot, ami engem szokott frusztrálni, vagy zavarni, mesterséges intelligencia kapcsán hoztál be valami hasonlót, hogy azt mondtad, hogy egy nagyon okos ember létrehoz egy nagyon okos gépet, és akkor elvágjuk középen, és akkor az önálló. Tehát ami az én félelmem, hogy amikor mondjuk csinálunk mi emberek egy olyan gépet, ami nagyon jól tud sakkozni mondjuk, és legyőzi a világ legjobb sakkozóját, és akkor az a gép, tehát hogy az ugye az egyetlen egy ember, aki amúgy is sokkal jobban tud a többieknél sakkozni. Tehát az én gondom az, hogy ugye nem az átlag tudásnál okosabbak ezek a gépek, kicsit messziről indítottam a dolgot, hanem azon, hogy van egy-egy legjobb képességű ember, és annál is jobb ez a gép. Tehát nem arról van szó, hogy a többségünknél, hanem hogy a legtetején egy valakinél még jobb. Tehát nem versenyben vagyunk ilyen értelemben, hanem mondjuk ilyen világcsúcs futásról van szó.
0: Ez tény, de ha belegondolsz, mégis akkor jön a kulturális sok, amikor úgy érezzük, hogy a nagy tömeget támadja meg. Tehát ez a jó öreg Deep Blue hadművelet talán, mikor vett meg először sakkozót, Kaspar, már Go-ban is, a Go mennyivel összetettebb, ezekről mondjuk olvasgattunk.
1: Mert ez hír.
0: Izgi volt, igen, hír volt, és tényleg gondolkodtunk, és a Turing-teszten most akkor átment, nem ment át, hát most úgy ment át, hogy direkt infantilisnak tettem meg, de most már mindig átmegy, ezek jók, és az érdeklődők elolvassák. És valóban amikor azt mondod, hogy a világ legjobb sakkozóját legyőzte, akkor úha, hát akkor engem
1: ki se hívom.
0: Hogy mondjam, engem a bioszával le fog győzni, tehát még el se indul az intelligencia része. De mégis, amikor megjelenik az első ilyen mondjuk úgy általános célú generatív mesterséges intelligencia chatbot, és az emberek rájönnek, hogy az, amit ők csinálnak a hétköznapokban, azt tudja utánozni. Tehát nem az, hogy a világon a legjobban tud sakkozni, hanem én írtam egy e-mailt, most ő is ír egy e-mailt. Írtam egy szemináriumi dolgozatot, és ír egy szemináriumi dolgozatot. Akkor van a kulturális sok, hogy akkor most mi van?
1: Hétvégén ebből főzött a családom Gemini-jal, és az jelzett vissza, hogy
0: és talán... És jó lett?
1: Szerintem jó lett.
0: Na, hát ugye, a család.
1: De és ilyen van a sok, igen, ami... Vártam valami pozitív befejezés, csak belekotyogtam.
0: Ez abszolút pozitív befejezés, mert ott jön el az a jó rész, hogy sokan vagyunk és sokfélék, és abban a pillanatban nem az fog számítani, hogy a világ legjobb sakkozóját le tudja győzni. Mert ez igazából, most ezt nem akarom rosszul hangozni, de látszat probléma. Tehát nem az a fontos, hogy a világ, az egy erődemonstráció, az egy demo. Az a lényeg, hogy ezt meg tudja csinálni. Hú, de jó, akkor a gyengén látóknak tudok segíteni az utcán tájékozódni, akkor jobban tudok tanítani, akkor jobban tudok fejleszteni, bárki tud főzni. Külföldön már nem csak arról van szó, hogy le tudom fordítani a szöveget, hanem elmagyarázza, hogy abban a kajában mi van. Hogy lehet kulturáltan enni, melyik csészécskéből vegyek először, magabiztosabbnak érzem magam. Hirtelen mindenki megnézi a saját

0: értékkészlet, és azt mondja, de jó, ezt nem tudtam, most már tudom, kölcsönvet tudást be kell építsem, de jó, ebbe jó voltam, még jobb tudok lenni, de jó, ez most már erről, ez a képességem meg nem is volt, de mindig vágytam rá. Az az igazi rész, és ez abszolút relevatív, kivéve, ha félünk a jövőtől.
1: Ez volt a Krízisek és pofonok, Rabb Árpád jövőkutatót hívtam vendégül. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Nagyon élveztem, köszönöm, hogy itt láttam.
1: Na hát a jövőről aztán tényleg nagyon-nagyon hosszan lehetne beszélni, hiszen nem ismerjük, de megismerhető, mint Árpi valamennyire elmesélte, vagy beavatott ebbe a részletekbe. Ennyi fért most ebbe a műsorba, búcsúzik a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
2: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Ma a megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
0: Időjárás jelentés.
1: Majd gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Helyenként kialakulhat zápor, zivatar, majd délutára csökken a felhőzet. A szél északnyugatira fordul, és élénk erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: Idén 16 helyszínen rendezik meg a Szent György hegy matinét, amely borokkal, zenével és árnyékos teraszokkal várja a közönséget a Badacsony melletti Tanúhegyen szeptember 5-én. A csatlakozó pincészetek kertjei és teraszai amolyan nyitott pince jelleggel várnak mindenkit, lesznek borkóstolók, piknik, fűbenülés, kis koncertek, tűzsó, zsonglőrök, tai chi és számos egyéb program. A részvételhez nem szükséges előzetesen regisztrálni, a helyszínek bármelyikén hozzá lehet jutni kóstoló pohárhoz. A rendezvény helyszíneinek listáját és részletes programját a Szent György hegyalja hajnalig honlapon találják.
0: Kiállítás.
1: A nyári felújítás után újra megnyitja a kapuit a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény szeptember 5-én és 6-án ingyenes programokkal és díjmentes látogatással várják a látogatókat. A vezetett programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek, így szombaton többek között az Újra nyitva című évad nyitó tárlatvezetés, vasárnap pedig a pincétől a padlásig vendégségben Róth Miksánál című épülettörténeti séta. Vezetésen látható a Róth 160 időszaki kiállítás, de iparművészeti kulisszatitkokba és Róth Miksa mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A Lakásmúzeum, a Róth 160, a Mozaikok és Üvegek című kiállítások, az alkotóműhely programok, valamint az épület előzetes regisztráció nélkül díjmentesen látható.
0: Esemény.
1: Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség Napjai rendezvény sorozat, amelyet idén szeptember 19-én és 20-án rendeznek meg a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság közös szervezésében. Az Európa számos országában megrendezett programsorozat célja, hogy felhívja a figyelmet az épített értékek és a kulturális sokszínűség megőrzésére, valamint a hazai építészeti örökség és műemlékállomány gazdagságára. Mint írták, az idei esemény központi témája a veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, épített örökségünk élettel való megtöltése. A kétnapos rendezvény alatt a nagy közönség sok más esetben máskor elzárt, nem látható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg a kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, az Acsai Prónai Kastély vagy a Kőszegi Festetics Palota. A szervezők hangsúlyozták, a kezdeményezés sikeréhez elengedhetetlen a helyi közösségek, intézmények és örökségvédelmi szereplők részvétele. Ezért várják az ország minden pontjáról azoknak a helyszíneknek és szervezőknek a regisztrációját, akik megnyitják kapuikat a látogatók előtt, és szakszerűen bemutatják a rájuk bízott épített örökséget.
0: Színház.
1: Három premierrel és a korábbi években sikerrel játszott produkciókkal vág neki ősszel induló új évadának a pécsi Bóbita Bábszínház. A Baranyai Vármegye székhelyen több mint 6 évtizede, 2016 óta a Zsolnai negyedben működő intézmény közlése szerint az új produkciók közül elsőként, még az évad hivatalos kezdete előtt, a pécsi nyárzáró gyerekrendezvény a Szamárfő Fesztivál keretében augusztus 29-én a Bőgős fia meg az ördög című 4 éven felülieknek szóló báb előadást tekintheti meg a közönség. A Sramó Gábor és Alapítóth Zoltán által rendezett, Arató Máté Balogh Zita Mária Tatai Gergő főszereplésével színpadra kerülő produkció története egy valóra vált kívánság és az abból eredő problémák köré épül. Szeptember 30-án láthatja a közönség először a Csizmás Kandúr című, szintén 4 éven felüli gyerekeket megcélzó produkciót. A Sramó Gábor rendezésében megvalósuló Várnagy Kinga, Rácz Attila, Arató Máté, Szalai Barbara és Matta Lóránc szereplésével műsorra tűzött bábjátékban a legkisebb testvér és különleges macskája kapcsolatát mesélik el. Az ugyanennek a korosztálynak szóló Minden egér szereti a sajtot című darabot a következő esztendő tavaszán, jövő áprilistól láthatja a publikum. A Blattner Géza díjas Bartal Kis Rita rendezésében színre kerülő produkcióban a fehér és szürke egerek viszályainak és barátságainak mozzanatait eleveníti meg a társulat. A teátrum a következő évadban olyan előadásokat tart műsoron, amelyek korábban számos alkalommal sikert arattak a közönség körében, így a gyerekek továbbra is láthatják a többi között. A történetek a kutyusról, meg a bicusról, a bűbájos lakat, a dzsungelmese, az elveszett szaloncukor és az Ali király ünnepi vacsorája című darabokat is.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Tedd próbára a bátorságod. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból, és olyan élményekkel feltölteni, amelyeket még évek múlva is lelkesen emlegetünk. A legváltozatosabb kínálat Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark. Kislőd. A Balatontól északra, Ajka közelében, Kislődön található, a 30 hektáros területen fekvő kalandpark, amely a Bakony legendás betyárjáról, Sobri Jóskáról kapta a nevét. A park kínálata rendkívül sokszínű. Van itt szinte minden, az erdei erőpróbáktól a kvadig, a vízi akadálypályáktól az állatsimogatóig, az extrém drótkötélpályáktól a bobig, a gokártig és a jetskiig. A drótkötél pályán akár 80 km/órás sebességgel is szágulhatunk, 1 km hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk. Aki pedig különleges kiképzésen szeretne részt venni, az FBI akadémiára is beiratkozhat egy kalandos gyors talpaló erejéig. A Legek parkja, Zemplén kalandpark, Sátoraljaújhely. A lenyűgöző környezetben fekvő kalandpark nem véletlenül lett az ország legismertebb adrenalin turbózó létesítménye, hiszen számos különlegességgel büszkélkedhet. Itt található Közép-Kelet-Európa leghosszabb, 2275 méter hosszú, egész évben látogatható bob pályája. Ha kipróbáltad, utazz fel a Magashegyi kilátóig az ország leghosszabb libegőjén, amelynek menetideje oda-vissza 50 perc. A Szárhegy és a Magashegy közötti átcsúszó pályán akár 80-nal is szágulhatsz, és kamerát is kölcsönözhetsz az élmény megörökítéséhez. Fizikai erődet a több nehézségi fokozatú kalandpályákon teheted próbára, míg a sebességet a bob pályán is élvezheted. A legmagasabban fekvő kalandpark Oxigén Adrenalin Park, Sástó. A Mátra déli lejtőjén Mátrafüred és Mátraháza között terül el az ország legmagasabban fekvő kalandparkja, ahonnan tiszta időben a Kékestetőtől akár az Alföldig is elláthatunk. Több mint 30 féle játék várja a különböző edzettségi és erőléti állapotban érkező bátrakat. Van itt kvadpálya a vezetés szerelmeseinek, függőhíd, kenopály, 360 fokos átforduló hinta, kalandpark, mászófal, de a kicsik sem unatkoznak. Rájuk a Frédi Béni játszótér, a légvár és a játszóház vár. A kalandparkot és Sástót libegő köti össze.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Sziasztok, ez itt a Sport 365 legújabb podcastja, amelyben legfőképp a labdarúgással fogunk foglalkozni, olyan témákkal, amelyek iránt mindenki érdeklődik, háttértörténetekkel, sztorikkal és olyan érdekességekkel, hogy például egy-egy adott pillanatban, akár egy világbajnokság megnyerése mögött milyen legfőbb sztorivonalak húzódnak meg, és hát egész nyáron a világ arra figyelt, hogy ki lesz majd a labdarúgás új királya, ki ül fel a világbajnokság trónjára. Ez a spanyol labdarúgó válogatott lett, amely 16 év elteltével megszerezte második világbajnoki címét, és hát a La Furia Roja egészen ledominálta az egész világot, mert hogy az egész VB alatt egyetlen egy gólt kaptak. Az érdekességekről, az idáig vezető útról, De La Fuente örökségéről és a jövőjéről Füstös Andrással fogunk beszélgetni, a spanyolfoci.hu főszerkesztőjével. Szia András, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a meghívást, és nem is tudok ennél jobb témát így nekünk a spanyol foci témájába ugye beszélni így a VB döntő kapcsán.
1: Akkor egyből induljunk a VB döntővel, ugye adja magát a kérdés, hogy spanyolfoci.hu, honnan jön nektek ez a szerelem, hogy Magyarországon magyar emberekként foglalkoztok ilyen mérehatón a spanyol labdarúgás világával, és a szerkesztőségen belül volt-e közös világbajnoki döntőnézés?
2: Ugye tulajdonképpen az nem titok, hogy többen vagyunk, több csapatnak szurkolunk. Nyilván szerintem mindenki gondolja, hogy a Real Madrid, a Barcelona nálunk is a domináns, de van rajtam kívül, ugye én Villarreal szurkoló vagyok, Atletico Madridos szerkesztőnk, Valenciás, Celta Vigós, Sevilla szerkesztőnk is, úgyhogy azért egész jól összejöttek ezek a középcsapatok is. A spanyol foci iránti szeretet a többiek nevében anya nem tudok beszélni, de nálam ez kiskoromtól jön. Szerintem azért, aki nézte most ezt a VB-t is, így a labdás technikás játék, vagy csak gondoljunk a Barcelonának a tiki-takájára, nagyon sok embernek azért beleívódott így a fejébe, vagy a szívébe. Nekünk meg közös nézésünk nem volt sajnos, azért a távolságok azok nagyon közbejátszak nálunk is, a online térbe próbálunk főleg aktívak maradni, és ez a felületeinken is látszik.
1: Most hát akkor kanyarodjunk rá magára a világbajnoki döntőre, aztán fogunk majd sokkal mérhetőbb érdekességekről és témákról beszélni, de egy picit tényleg visszatekintve itt a VB döntőre. Ugye mindenki úgy értelmezte ezt a világbajnoki döntőt, hogy Messi versus Yamal, először összecsap egymással a két klasszis, a két Barcelona ikon, és aztán igazából nem róluk szólt a világbajnoki döntő, mert hogy igazából egyetlen egy emlékezetes pillanatuk nem volt. Legfőképp talán Rodrit lehet kiemelni, nyilván a gólszerző Ferran Torres története is megír egy misét, és nagyon különleges, hogy ő honnan, hova küzdötte vissza magát. De hát mindenki ugye Messi és Yamal csatájaként értelmezte ezt a VB döntőt, viszont lehet most már azt kijelenteni, hogy a középpályán dőlnek el ezek a nagyon fontos párharcok szerinted, és Rodrinak a hozzáadott értéke mennyi volt ebben a spanyol válogatottban?
2: Itt inkább arra helyezném ki, amit mondta, hogy ez az egy-egy embereknek a párharca. Azért így a 21. század az erről szól, Ronaldo Messi párharcáról, vagy most ugye Haaland és Mbappé is, mint az új generációk jön. Aztán ez a casual foci rajongók körében így van, de aki egy kicsit jobban nézi a játékot, vagy érti ezeket a dolgokat, az tudja jó, hogy ez 22 embernek a mérkőzése mindig, ugye 11-11 ott. A középpálya az mindig döntő lesz szerintem az átmenetek miatt, vagy éppen azért, mert nekik a legtöbbet kell futni, a legjobban kell dolgozniuk. Ugye Rodri erről te is mondtad, egy nagyon jó példa, kicsit így a háttérbe is játszott, nem rá került mindig a reflektorfény, bár ezt majd biztos érinteni fogjuk, hogy azért mégis most ő jött ki ebből a sztoriból a legjobban. Inkább azt mondanám, hogy az a probléma, hogy felgyorsult a világunk, a foci és most már a TikTokok, az eredmények.com-nak a világában van, tehát ugye minél gyorsabban meg tudjuk ezeket a infókat kapni, ezeket a benyomásokat. Nyilván azt fogja látni az ember, aki felmegy egy hétvége alatt, ahol 40-80-200 mérkőzés van, attól függ mennyi ligát követ, hogy kilőtte a gólokat. Úgyhogy talán ezért volt az, hogy Messi, aki ugye párhazban volt a végéig a gólkirály címért, volt az ember agyában, meg mégis az a karrier, amit elalkott, az páratlan, valamint Lamine Yamal, aki még csak épp hogyha 19 éves, és már minden díj közelében ott volt, és minden meccsen arról beszélek, hogy milyen szélt ad a Barcelonának, vagy most itt például a spanyoloknak, de én inkább mondanám azt, hogy a középpályán dőlnek a fontos dolgok, vagy emeljük ki a védelmeket, amivel például a spanyolok is most már nyerték ezt a VB-t.
1: Igen, fogunk majd beszélni edzői döntősekről is, de ha Rodrira egy picit még rátekeredünk, az aranylabda kapcsán ugye most Lamine Yamal neve van ott, mint a legfőbb esélyes. Megérdemeltnek tartanád-e, hogyha Lamine Yamal kapna ezt a díjat, és látsz-e bármi esélyt arra, hogy Rodri esetlegesen duplázon ebben az aranylabda díjban?
2: Az a probléma az arra a labdával nekem, hogy hogyan fogunk értékelni egy kapust, egy védőt, egy középpályás és egy támadót. Jamának azért a szezonja az idei az kimagasó volt, talán a legjobb, hogyha a gólokat és az asszisztokat nézzük. Nyilván aki most nézte a VB-t, az kicsit ebbe csalódhat, de ugye neki nem az volt a feladata, hogy ő szerezze a gólokat De La Fuente alatt. Rodira azért látok olyan szempontból, hogy egész jó éve volt, de hogyha a klub szezonját nézzük, akkor ez most egy sokkal rosszabb szezon volt számára. Nyilván az aranylabdánál nem feltétlenül azt számít, hogy milyen szezon ott volt, ezt láttuk is a korábbi években. Én inkább gondolok arra, hogy se nem Rodri lesz, se nem Lamine Yamal lesz az aranylabda győztes. Az, hogy ki lesz, azt most szerintem csak úgyis olyan december-január környékén fogjuk látni. Talán most Lionel Messit mondják, hogy ugye bejött mégiscsak a második helyre, de ő már nem Európában játszik, és azért, hogyha valaki nem Európában játszik, az szerintem kizárja őt ebből a párharcból.
1: Csak egy rövid kitekintés erejéig Rodrira még egy picit kitérve. Jó eséllyel a Real Madrid játékosa lesz, ugye erről lehet a leginkább többet olvasni. Ti nyilván gondolom, mint spanyol foci követők örültök ennek. Jó helyen lesz szerinted a királyi gárdában?
2: Szerintem igen. Egyébként a Manchester City-nél is ugye Pep Guardiola alatt játszott, aki ugyanúgy spanyol edző volt, ugye úgy tudta, hogy mik az erényei. Ő korábban játszott az Atletico Madrid-nál, ami ugyanúgy egy tot csapat volt, legalábbis Spanyolországban biztosan. Előtte pedig ugye a Villarreal Akadémiáról jött ki, úgyhogy szerintem ő már sok mesternek, sok csapatnak a filozófiáját megszokta. A legjobb korban van középpályáshoz, ugye 29-30 éves lesz idén, még van benne 3-4 év. Az ő szempontjából szerintem ez a döntés, ez mindenféleképpen egy jó döntés lenne, hogy visszajön a Real Madridnak megint csak. Itt most az anyagiakon múlik, hogy a City és a Real Madrid mibe egyezik meg egymással.
1: Fogunk majd még beszélni ugye itt az elmúlt időszak utánpótlás válogatottairól is, hiszen Rodri is dolgozott például az a Luis de la Fuentével, aki szintén gyakorlatilag mint egy mesteredző végigjárt ugye itt a korosztályos csapatokat, de még mielőtt ennyire előre szaladnánk, te már ugye szóba hoztad a védelmet. Egyetlen egy gólt kapott ez a spanyol válogatott, ami a világbajnokságok történetében, hogyha az XG-t nézzük, ugye a várható gólmennyiséget, valahol volt legkevesebb, úgyhogy egy mérkőzéssel többet kellett játszaniuk. Sir Alex Ferguson legendás mondata ugye az, hogy a támadók lövik a gólokat és nyerik a meccseket, de a védelem a bajnokságot. Egy világbajnokságon kijelenthető az, hogy egy védelemmel tudsz VB-t nyerni. Nyilván ez most kicsit lebutott kérdés, mert látjuk, hogy igen, tehát hogy egyetlen egy gólt kaptak, Unai Simonnak az egész évben 10 védése volt, megkapta a legjobb kapusdíjat, de megérdemelten kapta el meg, mert hogy 10 védése volt, míg a döntőben Emiliano Martíneznek csak egy meccs alatt 11, és ugye volt már előtte egy olyan fantasztikus védelem, akik igazából azt okozták, hogy egyedül 10 védést kellett bemutatnia.
2: Szerintem ezek a díjak egyébként a védelemnek szólnak első sorban. Nyilván a kapus kapja meg, mert valakinek kell adni, de ez a védelmet dicséri. És ilyen szempontból nézve egyébként Unai Simon, amikor a legjobban kellett például a franciák ellen, akkor megmutatta, hogy azok a kritikák, amit érik, ugye gondolok is Joan Garciára vagy Rayára a De La Fuente választása kapcsán, egyébként valamennyire nem jogosak, tehát De La Fuente vállalta a kockázatot, vállalta a felelősséget, és azt mondta, hogy Unai Simon fog játszani, mert akkor, amikor a legjobban kell, akkor ő tudja a legjobbat nyújtani, és Franciaország ellen ezt be is mutatta. Itt kitérnék egyébként Kubarsira meg Laportra. Ahogy mondtad is, az a védelem, amit leraktak itt a VB-n, ez páratlan, tehát 1990-ben az olaszoknak volt hasonló, és idézőjelben mondom, ők is csak 2 gólt kaptak. Unai Simon megdöntötte ugye a legtöbb percig való kapott gól nélküli meccsek rekordját, amit egyébként korábbi nemzeti társától Iker Casillas-tól vett, tehát a spanyoloknál ez olyan, mint a már a vérükbe csörgedezne elmúlt 16 évben, de ugye nagyon sok párhuzam vonható a 16 éve előtti válogatott és a mostani között is, szerintem erre is majd biztos ki fogunk térni.
1: Viszont még egy picit ugorjunk vissza az egész VB elejére. A zöldfogi köztársasággal kezdett a lefúrjáróha, 0-0 gól nélkül döntetlen, nyilván azt tudjuk, hogy Vozinha azonnal ugye celeb lett az internet berkein belül, gyakorlatilag királyt csináltak belőle a spanyol focisták, viszont a spanyol sajtó kicsit elkezdte temetni a válogatottat, mondván, hogy ez mégsem olyan erős csapat, ugye volt olyan időszak a tornának, amikor nem is ők voltak már a legnagyobb esélyesek, hanem előlépett Franciaország és Argentina, talán ha jól emlékszem, még a harmadik is volt ebben az erős sorrendben a spanyol válogatott. Személy szerint te vagy ti gondoltátok-e úgy, hogy ez a spanyol válogatott mégsem az a sztárcsapat, mint amit előzetesen gondoltunk a VB előtt?
2: Ez nagyon érdekes, hogy mondod, mert ugye a spanyolok úgy jöttek a VB-ről, hogy plusz 30 meccses feltenségi szériában voltak, és ezeket a kritikákat egyébként Spanyolországon belül is inkább a médiára és a klasszikus sajtóra lehet ráhelyezni, és Delafuente kiválasztására, ugyanis ugye nem hívott be egy Real Madrid játékosa, és a fő sajtó...
1: Hát a végén végül Cukurella bekerült, igen, és a Király Gárda büszkén mondta, hogy az ő játékosuk.
2: Igen,
1: már...
2: de hivatalosan, mivel a FIFA-nál a Chelsea játékosaként ismerik el, nem lett. De itt csak arra akarok beszélni, hogy az AS és a Márka az klasszikusan madridi sajtó, ezeket a kritikákat ők mindig felerősítik, és már egy kritikus szemlélettel mentek ki a spanyolok. Egyébként hazai Real Madrid szurkolói berkekbe is az volt, hogy hát de nem vitte ki Hőszent meg Kárrára, azt ez mekkora blama, és hogy egy Cucurella meg egy Marc Pubill tudok kimenni a helyükön. Ugye jött a említett mérkőzés, amit te is mondta, és onnantól kezdve a spanyolok már maguk is azt mondták, hogy jó, hát itt nem fogunk semmihez se kezdeni, kiestünk, nincsen esélyünk arra, hogy a legjobb nyolcra tovább menjünk. Ugyanakkor a másik oldala a spanyol médiának meg azt mondta, hogy türelem, még mini plusz 30-as veretlenség szériában vagyunk, és amúgy is 10-20 kapura lövésünk volt az ötfokiak ellen, ez még lesz jobb, és onnantól kezdve egyébként fel is javultak a spanyolok a Szaúd-Arábia ellen már. Nagyon jól játszottak, igaz, ők gyengébb válogatott is voltak, valamint azért így kiemelném az őfokiakat, akik Argentínát meglepték, és csak hosszabbításba tudták az argentinok is helyőzni őket, akik ugye a későbbi döntősök voltak.
1: Itt, hogyha még rátérünk a világbajnokság egészére meccsről meccsre haladva, ugye hozott egy nagyon-nagyon bátor döntést Luis de la Fuente, amikor Pedrit leültette a kispadra. Ugye gyakorlatilag a korunk egyik legkreatívabb, legjobb középpályásáról van szó, szóval nagyon fiatal, 23 esztendős mindösszesen, de úgy döntött a szövetségi kapitány, hogy például inkább Fabián Ruizt dobja be a középpályára, vagy éppen Dani Olmót. Amikor ezt a döntést meghozta a szövetségi kapitány, téged személy szerint meglepette, jó döntésnek tartottad, és mennyire kell azért ehhez bátorság, mert ugye visszaemlékezhetünk például a 2022-es VB-re talán, amikor leültették Ronaldo a padra, és akkor ugye mindenki felháborodott. Pedri esetében nem volt ilyen, és talán ez jól mutatja ennek a csapatnak a kohézióját.
2: Merész is volt, meg nem is. Merész volt azért, mert Pedri milyen játékos, ahogy említetted is, viszont azért nem tartom annyira merészek, és inkább egy okos taktikus döntésnek, mert Pedrinek más a szerepköre itt, mint a Barcelonában. Itt egy kicsit hátrébb kell játszani, fizikálisabban kell, ugye Rodri mellett valamennyire védekező aspektusokat is meg kell villantani, főleg akkor, amikor a szélsők átadják az ellenfél átmehetének a teret, és ebbe azért Pedri nem annyira kimagasú. Amikor játszott, akkor se volt egyébként rossz, hozta azt a közepes szintet, de Fabián Ruiz sokkal fizikálisabb játékos volt, és én úgy gondolom, hogy amikor bejött a 70. perc környékén pedig, vagy akkor, amikor már tartani kellett a spanyoloknak az előnyt, vagy akkor már az ellenfél fáradtabb volt, akkor sokkal hasznosabb tagja tudott lenni a válogatottnak, és itt megint csak ki kell emelni egyébként Perit, aki ezt tudomásul vette, egy panaszáradatot nem engedett meg magának, és tudta jól, hogy a

0: nevét senki nem hallotta, válogatottaknál dolgozott, nincsen klubedzői múltja. Aztán látjuk, hogy mekkora siker lett belőle, hiszen Európa-bajnokságot nyertek, most világbajnokságot, és azt gondolom, hogy a 28-as EB-nek is úgy megyünk neki, hogy az egyik, hanem a legnagyobb favorita a spanyol válogatott. Utólag visszanézve nyilván jó döntésnek bizonyult, mert bejött az, hogy ő azokkal a játékosokkal dolgozott már az elmúlt 10 évben együtt, akik most a felnőtt keret magját adják. Nyilván például Lamine Yamal nem feltétlenül, de őt is ismeri, ezért akkor ismerheti a korosztályos csapatokból és az akadémiákról. Ez mekkora előny volt szerinted a spanyol válogatottnak, meg mennyire okos döntés a spanyol szövetség részéről, hogy egy ilyen embert választottak, és lehet-e ez követendő út esetlegesen majd bármely más válogatottnál?
1: Mindenféleképpen azt látom, ez követendő példa, de egyébként erre látni más sportokban is, például most a magyar kézilabda csapatot ki tudom emelni, ahol ugye egy friss EB győztes edzőt nevezték ki Kemen helyére. Azért azt hozzá kell tenni, hogy De La Fuente hogy jutott oda, ahova egy újsághirdetésbe feladott ugye promóció vagy keresőanyag kapcsán, mikor Alavés csapatától rúgták, és másfél évig nem volt egyébként állása, tehát mindenféleképpen valamilyen szempontból ez egy tündérmese. Az, hogy egyébként a játékosokkal több évet dolgozott egymáshoz, ez benne van a La Masia kapcsán a Barcelonának a mentalitásában is, amikor például Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín López felkerülnek a nagy csapathoz, ők már több éve egymással játszanak. Ez a válogatottban is egyébként nagyon jó kivilágító tényező, hogy mennyire megvan egymás között egyébként a kémia a játékosokkal. Itt most gondolok arra, hogy Unai Simón és Laporte ugye nem csak, hogy egy csapatból, egy akadémiáról jönnek, de megvan köztük ez a baszk identitás kapcsolat, a Barcelona játékosoknál a katalán, és így tovább, és így tovább. Ugye Baena, aki egy ilyen kényszerszélső volt Nico Williams kiesése után, hogy úgy dolgozott De La Fuentével, és megnyerte vele a EB-t, a U19-es sikerek is ott vannak mellette, és ugyanezt el lehet mondani már Pubira is, aki pár perceket nem kapott, ugye ahogy említettem is Hőszennel kapcsolatban, nagyon sokan kiakadtak Madridba, hogy miért Pubir és miért nem Hőszen. Hát azért, mert együtt dolgoztak, és valószínűleg az öltözőbe, vagy a kommunikációval a mester jobban meg tudta vele értetni, hogy figyelj, nem fogsz egy percet se játszani, de kell lesz nekem, mert te vagy a legjobb opció, vagy a jobb szélre, vagy a védelem, hogyha valaki kiesik. És a játékos valószínűleg a közös múlt miatt is sokkal könnyebben vette tőle, mint egy olyan edzőtől, akit akkor lát 2-3 hete igazából a felkészülési táborban.
0: És nyilván az eredmények ugye igazolják is jelenleg Luis de la Fuentét, meg az ő döntéseit, az ő filozófiát, amit megvalósított itt a spanyoloknál. Mennyire adsz abban igazat a szaksajtónak, akik azt fogalmazták meg, hogy igazából a spanyol válogatott egyik nagy hátránya az volt, hogy fizikalitásban nem tudták felvenni a versenyt a top válogatottakkal, mint az angolok, a franciák vagy éppen a németek. Ezért ebből adódóan ők inkább próbáltak megvalósítani egy ilyen fifikás, tikitakára, szép játékra épülő futballt, amiben ugye el tudják tüntetni ezt a fizikális hátrányunkat, hiszen azért látjuk, hogy a spanyoloknál nincsenek olyan kaliberű testi adottsággal rendelkező játékosok, mint mondjuk az angoloknál, most hozhatjuk mondjuk Dembőnt, vagy bárki más ilyen robusztus védőt. A spanyoloknál azért igazából fiatalok rohangáltak ott a pályán, de hogy ennek szerinted a szaksajtó részéről van-e bármi relevanciája és igazságtartalma?
1: Van relevanciája és igazságtartalma, de hát a tikitaka ezért alakult ki. Annó Pep Guardiola alatt, ha megnézzük Iniesta-t, Xavit, Messit, vagy mondhatnám Busquetset is a védekező középpálya szerepbe, hát egyik se egy olyan legény, aki a konditeremből jött ugye ránézése, de azzal, hogy a labdát tartsák, háromszögelnek, ugye ez a passzív védelmet hozzák azzal, hogy náluk van a labda, nem is kell neki fizikálisnak lenni, fusson az ellenfél. Ez az egyik aspektus, ami felhoznék, a másik meg az, hogy azért ne felejtsük el, hogy a spanyol válogatottnak a többsége, vagy a spanyol topfocisták többsége előbb-utóbb kiköt a Premier League-ben. Tehát előbb-utóbb nekik is fel kell pakolni az izomzatot, fizikálisnak kell lenni, és ezáltal legalább kettő futballkultúrát megismernek. Az angoloknál szerintem pont egyébként ez az, amiért ők nem fognak felérni mostában a csúcsra, mert Bellinghamen kívül, vagy Sanchón kívül nem annyira ismerik meg a külföldi kultúrát. Most ugye Harry Kane ottan a Bundesliga-ban, ami ugye fizikális focit igen játszik, mint az angolok, és így elég eksikúak lesztek. Szerintem a VB-n azért ezt mutatták is az angolok, hogyha elfogy a tudomány, akkor a fizikalitásunk kívül hiába vannak top játékosaik, nem tudják úgy megjátszani a labdákat, nem tudnak olyan ötletesen játszani, mint a spanyolok, úgyhogy valamilyen szempontból visszatérve igazat adok a szaksajtónak, de viszont ezzel több profilt is kaptak a spanyol játékosok, aminek szerintem például a belgák elleni meccsen, amikor egy-egy lett, tudtak egyet változtatni is, vagy itt a cserekén bejövő Merinót tudnám kiemelni, aki most már nem csak technikásságával, hanem fizikalitásával is kétszer sütött. Ott tudott lenni, amikor kellett.
0: És akkor a világbajnoki döntőt eldöntő Ferran Torresről is egy pár szót fejtsünk, mert nem biztos, hogy ismeri mindenki az ő történetét. Ugye a beceneve az, hogy cápa, Ez ugye onnan jön, hogy a cápa soha nem áll meg, legalábbis az én

0: tudomásom szerint ezt ő onnan kapta és onnan hozta magával. Elég nehéz volt az ő karrierje, és nagyon-nagyon sok kritikát kapott a barcelonai évé alatt, nagyon-nagyon keményen betalálta a katalán sajtó, meg a katalán drukkerek is, rengeteg kihagyott helyzet, ugye elpuskázott lehetőségek, és a világbajnokság döntőjét ő döntötte el. Egyrészt ugye a második cserejátékos lett, aki eldöntött egy világbajnoki döntőt Mario Götze után, amikor a németek ugye megnyerték a világbajnokságot. Szóval ő maga az útja, meg a profilja, meg így az egész érdekesség, ami vele kapcsolatban felmerült, mennyire ad így kapaszkodót azoknak az embereknek szerinted, akik ugye mélyebben vannak, vagy már kicsit kezdik eltemetni azt, hogy lehet még belőlük hős egy válogatottnál, vagy akár egy klubcsapatnál?
1: Hát nem is csak a Barcelonáról beszélek, mióta elhagyta Valenciát, már Angliában Manchester City-nél is fontos kritikák érték őt, és szerinted neki a legnagyobb hátránya az, hogy nem egy klasszikusan szélső profil, vagy nem egy klasszikusan center profil, hanem valamilyen szempontból átmenet.
0: A kettő között valahol.
1: Igen. És ezt láttuk az első meccsen is, ahol bal szélsőként próbáltad el a Fuente játszani, tragédia is volt, amit nyújtott, de viszont centernek még se tehette be, és ilyen szél és a center pozíció között próbál játszani mélységi beindulásokkal, aminek az a hátránya, hogy előbb-utóbb gólt kell neki lőnie, mert ugye kijön neki a mentális teljesítményén is az, hogy elég feszült lesz, és eléggé akarja azt a gólt. A VB kezdete óta látott egyébként ez rajta szerintem, hogy nagyon feszült, és a döntőben nagyon jó volt látni, hogy amikor 160. percben belőtte azt a gólt, utána a következő 14 percben úgy játszott, mint hogyha a világ egyik legjobb csatárja lenne, ott gondoljunk a Lesz góljára is, amit elvettek tőle, érvénytelenítettek, ő megint felszabadult, és ez megint lehet neki egy löket a barcelonás szezon kezdetre, egészen addig, amíg megint egy kisebb válságba nem kerül, vagy ugye most mondtam Barcelonát, azért itt kiemelném vele kapcsolatban, és a PSG egy ilyen 80 és 100 millió közötti összeget akar érte, tehát még mindig egy nem futottak még játékosról beszélünk, hogy mennyire lehet ez egy motiváló tényező, szerintem azért a foci meg a VB ezért is jó átlag embereknek, vagy mélyen lévő sportembereknek, mert ebből mindig lehet inspirálódni, hogy látjuk azt, hogy egy olyan játékos, aki Valenciában, Manchester Cityben, Barcelonában játszik, a válogatottal döntőn van, még mindig tud egy olyan gödörbe kerülni, mint egy átlaggyári munkás, vagy valaki, aki azért aggódik, hogy most ezt a pénzt ide tudom-e tenni, vagy oda tudom-e tenni, ezt mutatja meg, hogy mindenhonnan van egyébként tovább.
2: Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Dress.
1: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívül intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Már gyenge hidegfront érkezik, de számottevő változást nem hoz. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudna ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
1: Időjárás jelentés.
3: Ma az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett is több órára kisüt a nap, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Az északnyugatira-nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökésre kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
1: Beszéltünk már ugye arról, hogy a Barcelona adta gyakorlatilag ennek a válogatottnak a gerincét, és igazából, ha úgy nézzük, nyilván a Real Madrid nagyon büszke volt utólag arra, hogy Cucurella nevét kiírhatták a saját közösségi média oldalaikra, hogy van egy világbajnokuk. Nem biztos, hogy ez így lett volna, hogyha nem valósul meg az a transfer, sőt, egészen biztosan nem így lett volna. De hát megkerülhetetlen kérdés, hogy gyakorlatilag a Barcelona akadémistái adják most a válogatott jövőjét is, és magának a spanyol futballnak és a spanyol labdarúgásnak, hogyha válogatott szempontból nézzük, mennyire meghatározó az, hogy a Barcelonának van egy ilyen szintű akadémiája. Nyilván most a klubcsapatra is egy picit muszáj kitekinteni ilyen szempontból, mert ha megnézzük az elmúlt 2 vagy 3 szezonját a Barcelonának, ugye nem volt lehetőségük anyagi gondok miatt igazolni, és olyan sztárok születtek emiatt, talán éppen emiatt, mint Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, akik nem biztos, hogy egyébként oda kerültek volna a kezdőcsapat környékére, hogy a Barcelona eltapsolt 50-100 millió eurókat a sztárjátékosokra. Számítasz-e még hasonló Yamalokra, hasonló Cubarsíra, La Masiáról, vagy bármilyen más spanyol akadémiáról?
2: Biztos, hogy lesznek, csak szerintem nem ennyi a közeljövőben. Ugye ennek a Cubarsí, Lamine Yamal, Fermín López felhúzatalnak volt egy nagy átka, hogy a Barcelona B az kiesett a harmadosztályba, a negyedosztályba. Hogy ez miért fontos, mert sokan mondhatnák, hogy Lamine Yamal se járta meg a B-t. Igen ám, csak hogyha van egy-két éve túlkors játékosod, már nem a saját közegbe tudod nevelni, kölcsön kell adnod, hogy fejlődjön, nem tudod monitorozni napról napra, hétről hétre a teljesítményét, és elveszik az, hogy nem a társaival játszik, tehát nem ebbe a rendszerbe, nem ebbe a tiki-taka rendszerbe, amit ugye a Barcelonán látni. Valamilyen szempontból ez a visszaesés, ez már most megvan. Nyilván ez a felnőtt csapatnak egyébként nem hátrány, hanem előny. Mindenféleképpen ki fognak jönni, mert azért ez a monitorozás és csapatban játszottás, ez még mindig megvan a C, az U17-16 és így tovább csapatoknál is. Viszont ez a hátrány, ez már most kézzelfogható. Az, hogy ez milyen előnyöket ad a spanyol foci egészének, azért azt látjuk, hogy La Liga és Segunda szinten nagyon sok játékos az volt La Masia növendékig. Most csak egy példát emelnék ki, az az Arnau Tenyas, aki ugye a Mallorcának a kapusa lesz, most igazolt a Villarrealból a Segunda Ligába, az is ugye a La Masián védett nagyon sok mérkőzésen, és a mai napig egyébként egy 22-23 éves kapusról beszélünk. A La Fabricáról, hogy egy kicsit a Real Madridről is beszéljünk, ugye mint kontraszt, ugyanúgy kijönnek ezek a játékosok, úgy megvan, hogy a ligába játszanak, itt például Rafa Marinra gondolok, mint egy ilyen híresebb növendék, aki a Napolinak a védője, de a Real Madridnál sose volt meg az, hogy na hát akkor mi felhozzuk, és akkor itt fognak játszani. Inkább a sztárjaik, ugye azokat úgy igazolták. A legutolsó ilyen sztárjaik az a Casillas féle generáció, vagy Raúl a 2000-es évek, 2010-es évek elejéről.
1: Igazából az kicsit a klub DNS-ében is van, tehát igen, a Barcelonáiban ezt elvárják a szurkolók, én azt gondolom, hogy legyen ott a saját nevelési futballista, tudjunk neki szurkolni, hogy tudja, mi az a katalán életérzés, tudja, hogy mi az Katalóniában játszani. Míg a madridiaknál tényleg inkább azt látjuk, hogy Florentino Pérez, ahogy építi a klubmodellt, az inkább arra irányul, hogy minél jobb igazolásokat, sokszor ugye ingyen és óriási fogásokat tudnak ezzel szerezni, de gyakorlatilag a sztárcsapatot épít.
2: Ez így van, de egyébként az látható is abban a katalán identitásból, hogy akkor mi csapatként oldjuk meg, még a Real Madrid-nál a DNS-e, úgyhogy egyébként megnézzük a történelmüket, és bár sokan nem szeretik azt mondani, hogy nincsen taktika, és ez nagyon leegyszerűsítő, mert nincsen, hogy a foci csapatnál lenne taktika, de már a Di Stefano Puskás időszakban a Real Madrid-nál az volt, hogy a sztárok, az egyéniségek megoldják. Ez is egyfajta út a focihoz, és látjuk, hogy egyébként működik is, mert előbb-utóbb ki fog jönni belőlük ez a sztáralűr, mint Lars Mbappénél is, aki folyamatosan rúgja 20-30 gólokat a szezonban, viszont a csapatjátékra nem feltétlenül jó hatással van ez, azért látjuk az öltözőbe a Real Madridnál csak az előző szezonban nézve, hogy milyen botrányok jöttek ki, vagy hogy az edzőre ugye milyen hatása van a Xabi Alonsóra, aki egy helyi legenda volt a Real Madridnál, míg azért Barcelonában nem igazán lehet ilyen problémákat felvérni. Most a Xavi Hernández kikezdése is inkább volt a médiának a hibája, mint az öltözőjének. És ez az összetartás, hogy megint visszahozzuk egy kicsit a spanyol válogatottra a témát, ez meglátszik egyébként a játékosok egymással való viselkedésében, abban, hogy hogyan viselkednek a pályán kívül, milyen közösségi médiatartalom jut el hozzánk. Ugye míg az üte a Real Madridról, hogy akkor Valverde és Tchouaméni az éppen milyen új küzdősportot találtak ki. Én amiket látok, az üte, hogy a Pedri éppen a barátnő helyett a Ferránt ültette maga mellé ugye a hullámvasúton, és igen, teljesen más hatása van ennek a átlag szurkóra, vagy a katalán szurkókra nézve is.
1: Hozzá talán több információ, vagy több pletyka jut el abból a szempontból, hogy a madridiak, vagy a Real Madrid szurkolók, vagy esetlegesen mondjuk, nyilván ez biztos, hogy nem hallottad első kézben, de mondjuk Florentino Pereznek, és inkább itt most a madrid szurkolók oldalára akarnám megközelíteni, van-e olyan ambíciója a 2028-as EB-re, vagy a 2030-as világbajnokságra, amelynek ugye majd társházigazdaként Spanyolország is otthont ad, hogy ott már legyen Real Madrid játékos? Tehát el tudod képzelni, hogy a Real Madridnál van ilyen ambíció, hogy neveljünk egy olyan játékos, hogy mi is tudjunk valakit felmutatni, mert azért mégiscsak nyilván ez két olyan klub, a Barcelona és a Real Madrid, akik szemben állnak egymással gyakorlatilag már évtizedek óta, és ez ilyen harc tud-e szerinted lenni a spanyol sajtóban, vagy ők ugyanúgy boldogok, a mi válogatottunk nyert, nincs ilyen törekvés, nincs ilyen ambíció.
2: Szerintem egyáltalán nincsen, mert a mostani VB-t is megnézzük, Mbappé, Bellingham termelték a gólokat, nagyon jó szerepeltek, ugye megdöntötték azt a rekordot, hogy a E-klub adja a legtöbb góllövőt, most ez a Real Madrid a 2026-os VB-n, el tudják számolni azt, hogy igazából nincsen semmi probléma, a mi játékosaink teljesítenek, és azért Florentino Pérez sok minden mondak, de ami gazdaságilag csinál a Real Madriddal, vagy gazdasági szinten űz, az lekövethetetlen más csapatnak. Én szerintem nem fogják ezt nézni most, hogyha csak a nyár híreit megnézzük, éppen a Fulhammel tárgyalnak, hogy Gonzalo Garciát ugye akkor eladják minél magasabb összegért.
1: Igen, de ugye az ember a tárbeló lett a vezetőedző,
2: igen,
1: aki
2: igen,
1: ugye dolgozott vele.
2: De én akkor mondanék egy másik aspektust, amit a Real Madrid szerintem mesterien űz, és azt látom, hogy ez lesz a jövő átigazolási piacának is a trendje, hogy nem feltétlenül a magas összegek fognak repkedni, így közepes és kisebb csapatoknál, hanem ugye ez a visszavásárolási opció, valamint az, hogy bizonyos százalékát megtartjuk a játékosnak. A
1: Real... kópáz.
2: Így van. Hát meg a többi játékos is, most a Real Madrid 100 millió euró felkeresett olyan játékosokból, akik az előző szezonban nem játszottak, igen, náluk. A említett Nikópáz az azért jó példa erre, mert 60 millió eurót kerestek passzívan tulajdonképpen belőle, és innentől kezdve én azt mondanám, hogy Cucurella és Rodri az, akit visszahoznak, mint spanyol játékos a Real Madridba, el tudják számolni, hogy te is mondtad, hogy akkor kettő BB győztesük lesz, aki spanyol.
1: Hogyha még itt kitérünk magára a válogatottra, a 2026-as VB győztes válogatottra, és a 16 évvel ezelőtti első sikerre, akkor is elképesztően nagy spillerek, legendák futballoztak ott a pályán. Nyilván most még nem tudjuk, hogy kiből mekkora legenda lesz, de a spanyol sajtó próbálja őket kicsit szembeállítani, párhuzamokat keresni, esetlegesen identitásokat kapcsolni, akár a 2010-es VB győztes válogatotthoz, meg a mostanihoz, és olyan szempontból látszik a hasonlóságot, hogy meg tudják-e ők azt csinálni, vagy akár még egy szintet lépni, ugye 2008-ban EB-t nyert az a spanyol csapat, 2010-ben VB-t, és 2012-ben megint Európa-bajnokságot. Most a háromból kettő megvan, jön a 28-as EB, és tudnak esetleg még egy szintet lépni, és lehet ez a válogatott jelenleg nagyobb, mint a Xavi, Iniesta, vagy akár Busquets nevével fémjelzett 2010-es?
2: Életkor alapján mindenféleképpen. Ott azért már bőven 30 felett is voltak játékosok, most még azért nagyon fiatal ez a válogatott, valamint azt látom, hogy aki korosodik, az inkább pótolható szerepkör, most ha csak Unai Simon szerepét mondanám, ugye a kritikák főleg a kapusposzton érik De La Fuentét is, kettő olyan kapus van mögötte, itt most főleg Joan Garciára gondolok, de Raya is egyébként, amit a PL szezonban leművelt, az fergeteges volt, akik simán ki tudják szerintem váltani. A védelemben Laporton kell majd elgondolkozni, főleg azért, mert Kubászival milyen jó párost adtak, valamint én azt gondolom, hogy azért Rodri, hogyha 34 éves lesz a következő VB-re, 33-34, azért mindig egy olyan szerepkör tud lenni abban a korban, amivel még meg tudja mutatni azt, hogy akkor na ezt még oda feltesszük a polcra maga mellé. Azért nagyon nehéz egyébként ezt mondani, mert még elfelelkezünk arról, hogy van egy olimpiai győzelme is a spanyoloknak, úgyhogy ha ezt az aspektus nézzük, akkor már EB-vel tulajdonképpen egy magasabb polcra teszik a válogatottot, de a VB-t oda teszik, és meg is tudják őrizni a VB címüket, EB címüket, és akkor tegyük mellé azt, hogy hát még az olimpiai címüket is, azt szerintem talán soha nem látott válogatott teljesítményt fog lerakni az asztalra, és ez azért is jó példa, mert egyébként a spanyoloknál mondunk 2-3 nevet folyamatosan, de olyan nagyon nagy sztárokat, mint a franciáknál, ugye egy gála válogatottról beszélnénk, az nincsen meg, és a fejekben is az volt, hogy ezek a spanyolok jók, de nem esélyesek a VB címre, mert hogy ott vannak a franciákkal egy ágon, és az egyik legsimább meccsüket játszották a franciák ellen.
1: Igen, mert hát igazából, ha úgy nézzük, Merino ugye kétszer döntött el úgy mérkőzés, hogy csereként állt be akár a portugálok, akár pedig talán a belgák ellen, egy csereként. Oyarzabal, akiről tényleg gyakorlatilag csak az hall, úgymond, aki a spanyol labdarúgás mérehatóbban követi, míg a franciáknál tényleg, hogy te is mondtad, Mbappé, Olise, Dembélé, aranylabdás, meg világklasszis játékosok futballoznak. De hogyha most így, ha úgy nézzük, hogy kohézióról és koherens csapatról beszélünk, a jövő garantáltan sikeres lehet, hiszen talán könnyebb azt mondani, hogy ha tele vagy sztárokkal, hogy akkor a jövő garantáltan sikeres, aztán látjuk, hogy a franciáknál mégsem ez a helyzet. El tudod képzelni azt, hogy egy csapat kohézió könnyebben vetítheti előre a következő sikert is a spanyol válogatottnál, vagy egyáltalán igazából mi lehet az, ami ezt a spanyol válogatottot elronthatja a következő 4 évben, mert ugye kiemeltette is a fiatalságot, itt ilyen probléma nem lesz, tehát itt nem fognak visszavonulni a legnagyobb sztárok, nem lesz generációváltás, hanem ezek a játékosok csak érednek, és egyre jobbak lesznek.
2: Valamilyen belső konfliktus mindenféleképpen ott lehet, de arra is tudnék gondolni, hogy éppen egy elrontott vagy rosszul kijövő lépés. A 2014-es VB-n, ha jól emlékszek, akkor a spanyolok ugye csoportból estek ki, rögtön azután, hogy megnyerték a 10-eset, és ott se azt gondolom, hogy egy nagyon rossz válogatottuk lett volna, hanem egyszerűen elrontotta a 2 mérkőzést, ez 3 meccs esetében nem feltétlenül ugye szerencsés. A másik, amire én tudok gondolni, hogy már most belengedték, hogy 64 csapatos VB jön, az ki tudja, hogy mennyi mérkőzés lesz, hogy mennyi sérülésük lesz, vagy még arra tudok gondolni, hogy De La Fuente-nek a kiválasztási rendszere lehet, hogy csődött mond, mert most is hozott el játékosokat, így gondolok Victor Muñozra, vagy Nico Williamsre, hogy akik sérültek voltak, és mind a 2 balszélső volt. Jeremy Pino ugye lesérült, és akkor azt a Bayernnak kell betenni balszélsőnek, aki bár tud szélen játszani, de ő szélről befele szeret mozogni, és onnan szervezni a játékot. És azért láttuk, hogy volt egy jó meccse, az egész spanyol média felkapta, hogy na, Bayern akkor megmutatta, gólt lőtt Uruguayán, ráadásul Valverde mellől, ami neki ez egy külön ugye egyéni motiváció is volt a balhelyük után, akkor megint nincsen probléma, megvan a balszélsőnk. Kijött egy meccs, a többi meccsen nem ment úgy neki, és megint egyébként a célkeresztbe került. Én egy ilyen kiválasztásbeli problémát látnék, hogy valami ott elborul, és lehet, hogy a kohézió akkor 2 meccs alatt, mint a dominó összeesik. Valamint, amit még kiemelnék, de nem biztos, hogy ez bejön, majd ego probléma, itt inkább Yamára gondolok, mégis csak egy gyerekről beszélünk még mindig, még mindig elfelejtjük a 19 éves, hogy ki tudja, hogy mikor jön el nála egy olyan pont, hogy mennyire nem tudja kezelni azt a nyomást, amit kap. Jelen pillanatban a sikerek jönnek, mint klubnál, mint válogatottnál, még minden happy nála, minden boldog, de lehet, hogy egy olyan szezon után, amikor nem úgy jön ki a lépésnál a Barcelonánál, rosszul fogja kezelni, és vagy összeroppan, vagy éppen elkezd egy olyan irány felvenni, ami inkább egy ilyen Ronaldósabb vonal, csak hogy ezt a Ronaldo 41 évesen egy lerakott karrierrel jobban elnézzük neki, talán mint például egy 19 éves gyereknek.
1: A spanyol foci viszont nem áll meg, hiszen most már ugye túl vagyunk a világbajnokságon, de néhány hét is kezdődik ugye az új szezon, a La Liga 2026-27-es idénye. Csak tényleg egy gyors tipp erejéig, ugye nagyon izgalmas lehet most majd itt a Real Madrid és a Barcelona párharc, mert azt gondolom ez megint 2 pólusú bajnokság lesz. Mourinho visszatér a királyi gárda kispadjára, tele lesz a Real új játékosokkal. A Barcelona viszont talán Hansi Flickkel kicsit taktikusabb lehet. Egyrészt milyen szezonra számítasz, a klasszikokon mire számítasz, és szerinted ki lesz a bajnok, de tényleg csak röviden.
2: Nagyon röviden, én azt gondolom, hogy a szezon úgy egésze, mind a 20 csapattal jó lesz, most többet is igazoltak a csapatok, több pénz jutott még a kis csapatoknál is, jó feljutók jöttek, klasszikus csapatok, így gondolok a Deportra, Malagára, Racing Santanderre, a Super Deport azért még az idősek fejébe itt él, úgyhogy szerintem érdemes ezt nézni a többi csapatot is, a Betis és a Villarreal ugye a középmezőnben a Celta Vigóval jobban erősödött, szerintem ők is egyszer-kétszer azért meg fogják húzni a nagyobb csapatoknak a bajszát, a Atletico Madrid az továbbra is öli a pénzt a csapatába, ők is azért próbálnak ott lenni, és azért most látjuk, hogy a Real Madridnál talán megint egy újabb galaktikus korszak jön, a Barcelonánál meg a 1-1-es szabályhoz visszatéréssel jönnek az igazolások és a fiatal játékosok, izgalmas lesz. Én azt gondolom, hogy azért talán így a harmadik évben valami probléma már csak jön a Barcelona és Flicknél is, mert ez már tündémese lenne, hogy ennyire egyszerűen megnyerik a harmadik szezont is, valamint úgy gondolom, hogy azért Mourinho-nak a pragmatikusabb felfogása, bár nem lesz olyan szép a szemeknek, de egy bajnoki versenyfutásban azért izgalmasabb versenyt okozhat majd nekünk nézőknek, és a szurkolóknak is, mint amit például idén láttunk, hogy folyamatosan üldözték a Barcelonát, és nagyon röviden én azt gondolom, hogy ezért a Real Madrid és Mourinho lesz, aki a magasba emeli a trófeát idén.
1: Füstös Andrásnak, a spanyolfoci.hu főszerkesztőjének nagyon köszönjük, ti pedig tartsatok velünk legközelebb is, akkor majd a német labdarúgás helyzetéről, Jürgen Klopp kinevezéséről és a jövőről fogunk beszélni. Ott nem feltétlenül ilyen sikerekről, hiszen a német válogatottnál most elég komoly mélységek vannak, de megpróbáljuk megfejteni, hogy hogyan nézhet ki majd a következő 2, 4 vagy akár 6 év, és mi lehet a kulcs, mi lehet a siker kulcsa, és Jürgen Klopp volt-e a megfelelő választása a német válogatott élén. Most arra köszönjük a hallgatóságot és a figyelmet, sziasztok, tartsatok velünk legközelebb is.
2: Sziasztok!
0: Sportérték! Minden ami sport, minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Volt Péter zeneszerző. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást.
2: Annál is inkább szívesen látlak, mert számomra olyan szimpatikus dolgokat csinálsz. Feszegeted a határokat, műfajokat általában nem műfaj határokat nem tartasz be. Nagyon jókedélyű vagy, és szereted a szóviceket.
3: Ez így van.
2: És ezeket a műcímeidben is alkalmazod.
3: Próbálok, igen, olyan címeket találni, amik megragadnak az embereknek.
2: A Wolf Temper írt ez a klavír, ami egy ilyen zongoracikusodat tartalmazza, az ugye egy akár egy szemtelen utalás is lehetne a nagy elődre, Bach.
3: Persze, egyrészt én azt gondolom, hogy minden zenész életében kikerülhetetlen a Bach. Akármilyen műfajban dolgozik, a tanulmányai során, vagy a zenehallgatásai során, a Bach kikerülhetetlen. De miért is kéne kikerülni, amikor egy földön túli géniusz, legalábbis én így tartom. Ugye az ő műve a Wohl Temperiertes Klavier, tehát a helyesen hangolt, jól hangolt zongora, és már az első három betűs, nem mer ott a H harmadik, de a hangzásában az első három betűs stimmel, akkor az én darabom, amelyik a Wohl Temperiertes Klavierhoz hasonlóan 24 darabot tartalmaz, a Wohl Temperiertes Klavier ugyan 48-at, de ott is minden a kromatikuskán minden hangjáról indul egy dur és egy moll darab. Ez nálam is így van, az enyémek csak prelüdők, tehát fuga nincs, és hát találtam egy brilliáns zongoraművészt, Balogh Józsefet, aki ezt már nem ezzel rögzített, és többször előadta.
2: De maga a cím az hogy jött? Az kísérleteztél, hogy minden a legfrappánsabb cím ennek a darabnak, vagy kaptál külső segítséget, mondjuk a Fábri Péteréktől esetleg, nem. Vagy attól a csapat, mert azért ez egy jó, erre mindenki fölkapja a fejét.
3: Igen, címadásban egyedül...
2: Én amikor először beszéltél róla, a telefonon beszéltem, akkor éppen én akkor hangosan felrögtem, hogy hát ez baromi jó.
3: Tehát igen. Éppen Fábri Péter viszont viszonylag egy kicsit kifogásolta ezt, bizonyos tekintetben igazat is adok neki, de ha egy címről beszélnek, akkor az már jó. Ha nem nagyon negatív a kontextus, akkor rendben van.
2: És miben kifogás volt, ezt lehet tudni? Vagy ez...
3: Nem akarok részletekbe bemenni, de némileg igazat is adtam neki. Kicsit pofátlan cím, de oké, hát legyen. A címadásban egyedül apámtól kaptam segítséget, annak idején írtam egy darabot, és mondtam, mi legyen a cím? Sweet, mondtam én. Ezt mondja, hát mutass egy kicsit bőle. Elkezdtem ezt, mondja, legyen ennek az a cím, hogy tiszteletem Vivaldi úr. Na most, ahogy te fölfigyeltél, a Wolf Temperiertes Klavierra, ugyanígy a Zeneakadémián az egyik tanára Nagy Oliver jött, és milyen jó, és nem tudom micsoda. És onnan kezdve is szerette a darabot is.
2: És nem voltak soha olyanok, akik ezt kvázi ilyen a szentség megsértésének titulálták, és azt mondja, ennyi, hogy...
3: Mindenkinek szíve joga ezt úgy értékelni, ahogy akarja. Aztán én vagy foglalkozom vele, vagy nem.
2: Vagy nem, általában nem szoktál.
3: Hát nem akarok senkit megbántani, de hát ha mindenkihez igazodni akarsz, abból semmi jó nem jön ki. Olyan, ami mindenkinek tetszik, vagy aki mindenkinek tetszik, ilyen a földön nincs. Nem kell vele foglalkozni. Megírom, tisztességes szándékkal írom meg a címeket is, a darabokat is, és aztán akinek tetszik, ha körülök, aki nem tetszik, az ne foglalkozzon vele, vagy én nem foglalkozom vele.
2: Mikor jöttél rá, hogy nem szabad igazodni semmihez és senkihez, meg semmi valamilyen irányokhoz.
3: Nagyon régen, én tulajdonképpen annak az elvnek az alapján élek, hogy mindenki véleményét tiszteletben tartom, ezzel szemben elvárom, hogy az enyémet is tartsák tiszteletben. És tulajdonképpen ez a kiindulás, mert ha én elvárom ezt, akkor hogy várhatnám el, hogyha én mások véleménye iránt nem tanúsítanék tiszteletet?
2: Apukád zenész volt.
3: Apám zenész. Mérnök volt, de mérnökként egy percig nem dolgozott, mint zenész élte le az életét.
2: És akkor ennek dacára így rögtön megtalálta a korai művedben a lényeget, és akkor címeket is tudott javasolni. Tehát volt benne ilyen kreatív
3: erő. Nagyon kreatív ember, több nyelven beszélő, nagyon értelmes, olvasott, művelt. Mai szóval mondanám, hogy egy világfi volt. Én a nyomában nem érek, de próbálkozom.
2: Hogyan lehet ezt utolérni? Zeneszerzésben, életvezetésben?
3: Érdekes, hogy ő nem nagyon írt zenét, de a végén a halál után találtam egy füzetet, ahol az volt a tetejére, vagy szerzemények, és a könyvzene világában próbálkozott, és egész jó kis dalamok voltak, de ezt ő nem tekintette, ezt valószínűleg csak egy játéknak tekintette. Tehát az, hogy több nyelven beszélt, az abból is adódott, nem csak a tanulmányaiból, hanem abból is, hogy több országban húzamosabb ideig élt, és aztán tanárként, előadóként mindenképpen sok területen dolgozott, komoly ismeretekre tetszett minden területen, és én örülök, hogy apámtól, anyámtól is ugyanilyen dolgokat tanultam.
2: Te eredetileg zongoraművésznek készültél. Ugye volt sok év alatt, és az egyszer csak volt egy valami, nem is tudom, villanás, vagy valamilyen gondolat, hogy nem ez lesz a befutó szakma.
3: Mindenki úgy tekintett rám, mint majd egy leendő zongoraművész, és a tanulmányaim teljes mértékben erre irányultak. Tehát én már zeneóvodába jártam, aztán jártam a Steinitz zenedébe, az általános iskolával párhuzamosan, aztán fölvételt nyertem a Bartók Gabriel zeneművészeti szakiskolába párhuzamosan a zenegimnáziumba, és aztán fölvételt nyertem a zeneakadémiára, akkor még akadémiának hívták, most Liszt Ferenc Egyetem, zeneművészeti egyetem. És már korán versenyekre jártam, ahol lehetett fellépni, mert gyakoroltatták velem, hogy a publikummal hogy bánik az ember az előadói székből, és ezeket általában meg is nyertem. Tulajdonképpen nem is lett volna semmi baj, hogyha a zenegimnáziumi éveim alatt nem tűnik föl a Beatles együttes, amelyiknek a zenét az egyik tanár hozta be az órára egy magnón, tehát én a legjobb forrásból, a legjobb körítésben találkoztam igen a Beatles első dalaival, és megőrültem értük. De nem voltam egyedül, hát az egész korosztály, az egész világ. Ugye ott két dolog találkozott.
2: Ez a 60-as évek legeleje, amiről beszélünk, tehát 62, amikor berobbantak.
3: Igen. Én azt gondolom, hogy ilyen szerencsés két véletlen nem fog egyszerre, helyesen nem tudom elképzelni, hogy történhetne. Egyrészt ők hoztak zenében valami döbbenetesen olyan. A másik a technika volt, mert hallottunk egy basszus hangot, amit fogalmunk sem volt, hogy mivel állítanak elő. Basszus gitárral állították elő, az akkor tűnt föl. És ez a technikai és zenei forradalom egyben találkozott két rendkívüli invenciózus ember, ugye a Paul McCartney és John Lennon, a 20. századot jelző két géniusz, és én akkor elkezdtem a zongorán nézegetni, hogy is vannak ezek a dalok, milyen harmóniákat is fognak hozzá. És akkor ez egy icipicit elvont engem a napi mondjuk 3-4 órás klasszikus zongora gyakorlástól. Olyannyira, hogy mire a zeneakadémiára mentem felvételizni, addigra már nem csak a zongora érdekelt, mentem biztos, ami biztos, karvezetésre is, mert az elméletben nagyon jó voltam, és zongorán már nem gyakoroltam annyit, mint amennyi ez a pályához szükséges lett volna, de a zeneszerzés is érdekelt. Már a zenegimnáziumban, a konzervatóriumban bekéreckedtem Sugár Rezsőnek a zeneszerzés óráira, megtűrt, és ott nem is voltam hivatalos vendéghallgató, csak bennültem a többiekkel az óráján.
2: Ott sok ilyen volt, hogy más szakokról mentek?
3: Nem, ez nem volt gyakorlat. Én voltam ilyen, például a Zeneakadémián is, még első éves voltam, amikor már bejártam Nagy Olivérnek a folyamot tartott összhangzattan óráira. Tehát jött a Beatles, és akkor én elkezdtem egy picit a könnyű zene felé nyitni, és nagyon vonzott a dolog. Ráadásul apám, aki a könnyű zene területén ténykedett, néha olyan időben hívták őt felvétel, amikor nem ért rá, mert vagy aludt, vagy korán volt, vagy későn volt, vagy egyáltalán más dolga volt, és elkezdett engem küldeni maga helyett a rádióba könnyű zenei felvételekre zongorázni. És én bizony 15-16 éves koromban belettem dobva a mély vízbe. A Stúdió 11-ben, ha nem egy billentyűs hangszerre volt írva a hangszerelés, hanem kettőre már én játszottam a másodikat. És a szimfonikus zenekar szervező is igen hamar rám kaptak, mert soha senkinek nem mondtam nemet. Sokkal szívesebben mentem ezekre a felvételekre, mint alkalmasint iskolába, úgyhogy ott megült a bajom természetesen, de ott olyan menlevél volt, ha az ember zenéleg jól teljesített, hogy tulajdonképpen mindent elnéztek nekünk, nem csak nekem, mindenkinek. Hát volt példa rá, hogy iskolai óra helyett, közismereti óra helyett elkaptak minket, hogy zsugázunk a pincében. És hát nem akarom mondani a neveket, de tényleg európai hírű művészek lettek azok, akikkel én a dzsugáztam, és kiírtak az fali újságra, hogy így meg úgy, és fegyelmi, és tárgyalás, és nem tudom, hogy micsoda. És valamennyiünk főtanár azt mondta, hogy mutass fiam megbánást és szerénységet, és akkor nem lesz semmi baj. Úgyhogy egy súlyos, szigorú enyhe lett a vége, mert az egyik jól zongorázott, a másik jól hegedült, és így tovább is.
2: Ezek a csintevések egyébként valahol alapját is jelentik az invenziózus gondolkodásnak, meg a kreativitásnak, vagy nem nincs ezek között összefüggés?
3: De jól látod, szerintem igen. A szokásostól való eltérés, és ez alkalmasint a, hogy mondjam, a jó nevetségtől való eltérés is néha jön.
2: Wolf Temper írt ezt klavír.
3: Hát igen. Jó. Szóval igen, a csibészségnek bele kell férni az életbe.
2: Biztosan térünk egy kicsit vissza. Neked a Paul McCartney a kedvenced. Ezt több helyen nyilatkoztat. Miért nem a Lennon? Vagy miért a
3: hát McCartney? Kevesen tudják, mert a Paul McCartney a zeneszerző ebből a összétől.
2: De nem az van, hogy azok a dalok, amiket ketten jegyeznek, ott az, aki énekli, az írta magát a zenét is, meg a szöveg, ez nem így van?
3: Nem.
2: Minden zenét a McCartney írt.
3: Angolszász országokban elő van a szövegíró, és aztán a zeneszerző, fordítva, mint ahogy nálunk.
2: Tehát az összes zenét a McCartney írta?
3: Az zenét, igen.
2: Persze. Tényleg?
3: Tényleg.
2: Én ezt nem tudtam.
3: Na, akkor most itt volt az ideje.
2: Tehát a Lennon csak szövegeket írt?
3: Zöm előírt a szövegeket, de írt dalokat is, de a Zöm, hát meg kell hallgatni a Paul McCartney egész életművét, ahol már nincs John Lennon, a Zömében nincs a John Lennon.
2: Én megmondom, nekem annyira nem tetszik, mint a John Lennoné, de azért gondoltam, hogy
3: joga.
2: Abszolút, de hogy ez érdekes. Mert például a Wings az olyan átütő volt, például Abszolút, győzz meg, én csak érdekel a véleményed.
3: Nem akarok én senkit meggyőzni, én mindenkinek fenntartom a saját döntésjogát, sőt, nagyon nem viselem, hogyha ilyen ízlés diktátumok, vagy bármiféle diktátumok működnek az ember életében. Snit. Tehát azt gondolom, hogy a Wings, nekem nagyon tetszett a Wings, az egyik embernek tetszik a tök főzelék, a másiknak meg a lencse főzelék, és képesek ölre menni érte. Uh-huh. Én Real Madrid drukker vagyok.
2: Most ezt kihagyjuk.
3: Én Real Madrid drukker vagyok, de a Barcelona minden meccsét megnéztem, ebben a Messi játszott, mert azt gondoltam, hogy az én életemben ennél zseniálisabb focista nem volt, és ugyan miért zárnám el magam az egyiktől azért, mert amúgy a másiknak drukkolok. Ez elmebaj. Uh-huh. De gondolj bele, hogy amikor bárminek elkezdünk drukkolni, akkor rögtön automatikusan elkezdünk a többinek ellen drukkolni. Normális dolog ez?
2: Nálam nem, de hát így, de így működik a világ.
3: Akkor úgy teszem fel, hogy normális a világ.
2: Nem. Persze, és egyre kevésbé normális lesz. Egyre kevésbé lesz normális.
3: Ezzel egyetértek. Bár sokszor beszélünk azon, hogy nem hiszem, hogy nagyon változna a világ. De az információ változik, tehát amit valaha vagy eljött a híre, vagy nem jött a híre, és tudtunk róla, azt ma a világ másik oldalán történik valami, és élőben nézzük az interneten, élőben, egy időben ugyanak a történése. Tehát tudomást szerzünk, az az egyik. A másik része pedig az, hogy olyan módon kaptak az ostobák fórumot a social media révén, tehát egy buta ember régebben nem volt hol, mert azt szűk körben oszthatta az eszét, mondjuk a kocsmában, amíg meg nem pofozták. Rádióban nem mehetett el, televízióban nem mehetett, újságban nem mehetett el. Ma a legostobább embernek is szíve joga, és él is vele, hogy az interneten, mondjuk a Facebookon közzé bocsássa a legelvetemültebb, legostobább véleményét. És ha nagyon hamar egymásra találnak. Szóval ez még a Falka ösztönből van, szerintem a hülyék nagyon hamar egymásra találnak. A lapos földhívők, az oltás ellenesek, ezek nagyon hamar megtalálják egymást, és igazolják, hogy a másiknak ereje van, mert hát tömeg áll mögöttük. De nem gondolom, hogy a világ változik, és biztos, hogy nem változik olyan mértékben, mint hogy ez kívánatos lenne, ha már elnevezzük magunkat kicsit elhapkodva homo sapiensnek, azaz bölcs gondolkodó embernek, de lassan föl lehetne nőni a feladat a névhez.
2: Hát majd a Marson. Majd a marsi kolóniában. Egyébként miért gondolod, hogy nem változik a világ?
3: Hogyan?
2: Miért gondolod, hogy nem változik a világ?
3: Nagyon lassan. A felmérések azt mutatják, hogy még mindig az ösztöneink vezetnek, még mindig az érzelmeink sokkal-sokkal dominánsabbak, mint a ráció, az a gondolkodás. És ha változik a világ, nem biztos, hogy minden tekintetben az irányba változik, ami az emberiség javát szolgálná. Nem biztos, hogy mi vagyunk itt az első, hogy mondjam, élőlény halmaz, amelyik sikerrel kiirtotta magát. Én nem tudom, tényleg azok, akik a klíma dolgait vonogatva, azoknak nincs melege nyáron? Vagy azok nem vették még észre, hogy télen nincs hó? És így tovább, és így tovább. És vannak emberek, akik ennek ellenére azt mondják, hogy ez egy

0: ír, az ugye főleg az érzékekre adott, és valahogy ösztönökre, érzékekre épít egyébként. Abszolút. Ez csak egy érdekes szempont. Arra világítva, amit mondtál.
1: Abszolút, és...
0: Az érzékek ösztönök felül nem jöhet jó döntést, vagy egy jó megérzés, ráérzés?
1: Dehogy nem. Amit mi józan paraszti észnek hívunk.
0: Az ez,
1: igen, gondolom én. És bízom is abban, hogy végül is még a legelvetemültebb butát is visszatartja a végén egy végzetes lépéstől az, hogy ja, ez rám is érvényes lehet. Amikor majd saját maga sínyli meg a butaságát, akkor lehet, hogy észbe kap. De lehet, hogy még akkor sem.
0: Uh-huh. Igen, a McCartney kontra Lennon vitát egyszer korábban már lefolytattuk még a Klasszik Rádió irodájában, amikor egyszer ott találkoztunk, ahol te egyébként a legjátszottabb kortárs zeneszerző lettél, ezt az érdemes megemlíteni. Még egy másik rádióról van
1: jó,
0: szó,
1: igen.
0: De azért ez a maga módján egy...
1: Azért ez tényleg... Napokig vigyorogtam ennek a hírnek a vételén.
0: Én örültem, amikor megláttam a listában, akkor én örültem neki.
1: Hát még én.
0: És a magyarázatát is tudom. Tehát hogy a te munkásságon abszolút egy...
1: Én nagyon kedves vagy. Ugye én viszonylag később, ugye az egy klasszikus zenét adó rádió, és én viszonylag későn kezdtem el csak erre koncentrálni. Hát az életem első felét a könnyű zenében értem le, popzenét írtam. Írtam akkor is mindig ilyen a klasszikus zene felé kacsintgató műveket, de hát az egy ilyen oldalág volt. Egyébként élni a popzenéből, könnyű zenéből, szimfonikus könnyű zenéből értem. És akkor egyszer csak bekövetkezett a 80-as évek végén, 89-90 táján egy ilyen bajom volt, és nem tudtam megállapítani, hogy mi az, ami nem tetszik igazából. És elmentem Amerikáig, vittem magammal ilyen reklám, rólam a zeneimről készült reklámanyagot, és ott kint egy hét alatt, hála a Jóistennek, rájöttem, hogy nem a világgal van bajom, hanem saját magammal. Tehát én nagyon sok olyan munkát végeztem korábban, amiből csak a bevétel volt, ami igazán örömet okozhatott volna, de maga a munka az nem elégítette ki ezt az igényt, amit én a zenével kapcsolatban magamról látok. Tehát elkezdtem.
0: Pedig nyilatkoztál olyanokat, hogy te alapvetően örömödet lehetett majdnem minden munkádban.
1: Addig dolgoztam azon. Most mondjam azt, hogy bizonyos munkákat túl csináltam ahhoz képest, ahogy kellett volna, messze az igény fölé csináltam meg egy hangszer, de tulajdonképpen a dal ugyanaz maradt, az énekes ugyanaz maradt attól, hogy én szebben öltöztettem föl, az alaptermék az ugyanolyan, hogy mondjam, kommerciális valami.
0: És nem is biztos, hogy átlag hallgató hallja, amire te utalsz, nem?
1: Valószínűleg csak a zenész hallja, igen. Na most én nem csak annak a néhány zenésznek akartam megfelelni, akinek a véleményét a mai napig kérem, hanem azt gondoltam, hogy nekem olyan feladatom is van, hogy ez nagyon fellengzős, amit most mondani fogok, hogy egy kicsit emeljek, vagy neveljek, vagy nem tudom micsoda a zene ízlésen, egy picit, ha tudok, emeljek. Hát voltak elődeim, amikor Fényes Szabolcs, vagy egy Bágya András olyan nívós darabokat írtak, amik akár a dalirodalomba is elmentek volna, de egy Schubert dalnak a szövetétől nem nagyon térnek el ezek. Vagy a Lehár operettek, vagy egyáltalán tényleg ezeknek a dalait énekelhetik volna, énekelték is operaénekesek.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére, egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Wolf Péter zeneszerző. Wolf Katival, a lányoddal sokat dolgoztok együtt, és milyen, amikor együtt dolgoztok? Mennyire van meg az alapkémián túl a szakmai kémia is?
2: Igen. Miután az én lányom pop énekes, egy pop diva, én rögtön az elén elmondtam, amióta ez a sorsa, azt mondtam, hogy popzenét nem papák szoktak írni a lányuknak, az a fiatalok zenéje. Fiatalok beszélik azt a zenei és irodalmi nyelvet, hersemetszett szöveget, ami egy ilyen popdalban benn van. Ha az unokáim ki akarnak zárni engem a beszélgetésből, akkor olyan szavakat használnak, amik állítólag magyar szavak, de ilyen összefüggésben és ilyen háttérjelentéssel én nem ismerem őket. Tehát én nem vagyok alkalmas arra, hogy a lányomnak ilyen dalt írjak. Ha mégis, akkor az csak azt merném, hogy a zenét írom és a szöveget írja valaki más. De az ő élete, ő viszi a vására a bőrét. Az, hogy én csináltam neki két, szintén Fábi Péterre, két gyereklemezt a pandémia alatt, az egy kirándulás volt, nagyon élveztem, hallottam, hogy a Kata, hogy pánik a lányaival, az én unokáimmal, és mondtam, hogy akkor ezt nyugodtan ő lejje át az összes gyereket, meséljen nekik ugyanilyen kedves, meleg szívvel, és megírjuk ezeket a dolgokat. Egyébként direkt Katának az élet első lemezét írtuk, ott is volt egy pár szövegíró, de ott olyan kényszerhelyzetben voltunk, hogy néhány dalnak én írtam a szövegét. Hát ez egy röpke kirándulás volt, azért nem töröm a fejemet szövegem, zenéken töröm a fejemet.
1: És egyébként ő jó érzi magát popdivaként, tehát ő megtalálta magát ebbe. Te hogy látod, mint apa és mint alkotóművész? Tehát például hogy érted meg, amikor ott a tehetségkutatón ott hatalmas siker volt, Eurovíziós dalfesztivál, igen. Akkor ez robbant az a híres dal, amit
2: a kortársai írtak meg, igen, a Rakoncé Viktorék írták meg a dalt. Menjünk egy kicsit korábban vissza. Én az összes gyerekemnek azt gondolom, hogy kinyitottam annyi ajtót, amennyit csak tudtam, és amelyiken döntöttek, hogy besétálnak az emberek, abban kell segíteni őket. Kata elvégezte a Zeneakadémiát, hogyha ha zenei akar, pályára akar menni, akkor neki nem engedném meg azt a merényletet, amit én merénylőknek hívom, nagyon sokan a popzenébe, komoly tehetséggel, komoly adottságokkal tanulatlanok maradnak a pályán. Ezzel maguknak egy határt állítanak, egy limitet állítanak, a fölött sose fognak írni, és a gondolkodásuk mint egy ketrecbe fognak csak. Aki csak három akkordot ismer, az a negyediket sose fogja megírni.
1: Akkor te nem szereted a punkot?
2: De azt is, de minden zenét szeretek, amit
1: Komoly
2: gondolkodás. Jó, mondjuk a repér nem vagyok oda, mert azt gondolom, hogy lassan teljesen zajnál maradunk.
1: Ott a szöveg, és ott arról van szó, nem a zenei.
2: Az a szöveg is, ha bemegyünk a részletekbe, hát milyen prozódiával mondják ezeket? Mondjuk volt erre példa korábban is, de hát most ezek a kedvesem, lelkem, velem, hát ez azért, mert a ritmus így hozzá, ezt nem lehet így mondani. Én nálam nem lehet így mondani. De ettől a publikum szeretheti, érezheti a sajátjának. De azért érzi a sajátjának, mert nincs benne fölkeltve az a normális igény, ami ha három nyelvtanórán odafigyelne, akkor már élne, de nem figyel oda. Vagy lehet, hogy el se hangzik az iskolában az, aminek el kellene hangzania. Na, visszatérve Katára. Amikor Kata zenépályára ment, azt mondtam, hogy oké, tessék felszerelni a tehetség mellé magadat a szakmai tudással. Mert például az asztalos, aki nem tudja, hogy milyen irányból kell gyarulni, az nem asztalos, az egy kontár. Tehát felszerelte magát a mindenféle stúdiumokkal, és utána, Hát én hallottam óráját az énektanárnál, ahol Gildát énekelt. Nem popdalt énekelt, hanem Gildát énekelt, de úgy, hogy könyvbe lábadt a szemünk. De nem érdekelte. Nem ez volt a cél, hanem az volt a cél, amit most csinál, és azt fantasztikus körültekintéssel, és szakmai tudással, és alázattal csinálja, és semmilyen megalkuvás nincs a részéről, és én ezért ezt megsüvegelem. Tehát azt gondolom, hogy ennek így kell lennie. És hál' Istennek megtalálja hozzá a legjobb partnereket, a legjobb kollégákat, zenészeket, akik most már vele együtt teszik föl erre az életüket. Egyébként is azt gondolom, hogy bárki bármilyen pályát választ, ha nem teszi föl az életét, akkor az csak egy foglalkozás marad. Hivatás sose lesz belőle.
1: Ezzel egyetértek egyébként. Én is mondtam az előbb, hogy a képzetlenség egy idő után határt szab a tehetségi bontakoztatásának, de és hogyha túl sok ez a tárgyi tudás vagy képzettség, az nem szabadhat át ennek az ős energiának.
2: Igen, szerintem ettől félnek. Igen, hát ez olyan, mint a Hályok Kovács volt annak idején, aki Budlibicskával operált szemet. És amikor bevitték az egyetemre megmutatni neki, hogy mit csinál, akkor soha többé nem mert. De ezt nem gondolom, hogy ez a zenére ugyanígy érvényes lenne. És azokat, akik a pályán tényleg, engem bosszant. Én azt gondolom, hogyha valaki a tehetségét nem bontakoztatja ki tanulás hián, tehát azért, mert nem hajlandó tanulni, az nem érdemelte meg, hogy tehetséget kapjon. És amikor ilyennel találkozom, én mindig mindenkinek fölem, gyere el, egy pár órát leülünk, és egy kicsit fény kerül a dologra. Jaj, nagyon jó, kösz. Soha egyszer el nem jött ezért, hogy... Mert az életem megy folyamatosan, és így is megvan a fellépése, és így megvan a dalai, meg a nem tudom, Ábrahám Pál is elfütyült a dalait, és mégis egész sikeresek lettek. De én komolyan azt gondolom, hogy amihez semmi közünk nincs, hogy tehetségesek vagyunk, mert azt vagy kapjuk, vagy nem kapjuk. Az a dolog egyik része, hogy ezt kibontakoztasd, ahhoz neked is tenni kellene. De most én azt gondolom, hogy ezek az emberek nem tesznek, és én ezért nem is értem őket.
1: Ugye beszéltünk arról, hogy zenehatárok nélkül, illetve hogy nem nagyon tartott be ezeket. Voltál könnyű zeneszerző, jazzt is írtál, komoly zenét is szereztél, vagy klasszikus zenét, vagy ki hogy hívja. Most a ma futó, ma érvényes, vagy ma időt, tehát a mai idő zenék közül melyek azok, akikkel, vagy amikkel te tudsz azonosulási pontot találni? Vagy pedig ez igazából azt mondod, hogy ez már nem a te nyelved, és nem tudod közel engedni magadhoz.
2: Nagyon-nagyon ritkán hallgatok könnyű zenét, pop zenét. Szándékoltan csak komoly zenét hallgatok. Tehát ha választhatok, akkor komoly zenei koncertre megyek, komoly zenei adókat hallgatok, a YouTube-on komoly zenei előadókat. De azért olyanokat, hogy azért képes vagyok elmenni, májusban el fogok menni Münchenbe egy koncertre. 2-3 napot veszel az életemből, hogy beüljek egy fiatal zongora művésznőnek a koncertjére.
1: München? Ki lesz az?
2: Úgy hívják a hölgyet, hogy Alexandra Dovgan. És véletlenül botlottam bele a Facebookon, valaki föltett vele egy Bach partitát, és most már értes korú a hölgy, mert most már megvan, 18 éves is. Az a felvétel, amiről beszélek, az 17 éves korában készült, és káprázatos. Nekem volt alkalmam megfigyelni embereket évtizedeken keresztül. És azt látom, hogy tisztul a dolog, kezd csallangmentessé válni, és az igazán nagy öregek megengedik maguknak. Már nem versenyez senkivel, már nem akar bizonyítani senkinek, már nem arról szól a történet, hogy ő tetszen meg, nem tudom. Ezek egyszerűen leülnek egy hangszerhez, és eljátszák a darabot, amit valaki megírt. Minden faxni, minden hajlongás, minden külsőség nélkül. Na most, amikor ezt egy 18 éves embertől látod, az orba vág, mert ezek a 18, van fönt egy olasz kisfiú, nem mondom meg, hogy kicsoda, nagyszerűen zongorázik, de a félszemében mindig azt nézi, hogy honnan fényképezi őt a kamera. és ilyen átszellemült pofát vág, ami egy gyerektől olyan idegen, ezt csak betanították neki, borzalmas. Pedig jó zongorázik. Na ez a kislány, Alexander Dovgan, nem tudom, hogy orosz a lányka, de hogy hol él, meg nem tudom. Ez olyan letisztultan játssza ezt a Bach partitát, annyira meggyőző, hogy az ember azt mondja, hogy hát igen, Bachot így kell játszani. Igen ám, de fönn van vele Mozart is a YouTube-on, és akkor azt mondta, hogy hát Mozartot is így kell játszani. És ami a koncerten megyek, azon négyféle szerzőtől játszik. Én már most, mint egy izgalmas randevúra úgy készülök erre a dologra, ami májusban lesz Münchenben. Uh-huh. Szóval elmegyek a világ végére és egy hajót.
1: Én legutóbb Münchenbe a Wagner Ring ciklusáért mentem el, tehát átérzem ezt a dolgot.
2: Akkor tudod.
1: Bár én egy nagy apparátusért megyek, te meg csak egy hölgyeményért.
2: Elmegyek én nagy zenekarért is, hogyha tényleg van ilyen. Hát amikor Dublin, említettük már Dublint, amikor én a Friderikával Dublinba vezényeltem, akkor tűnt fel a Riverdance. És nekem annyira tetszett a produkció, hogy akkor ahol Európába jöttek, én 2-3 helyen elmentem és megnéztem őket, és hát csábítottam másokat is, mondom, gyertek ilyet, mert amióta élek, nem láttam még ilyet, már a dublini eurovíziós adásnál az a telefonáltam a feleségnek, mondom, vedd fel a tévéadást, mert az lesz benne egy táncolat, amit még 5 perc, amit még sose. Na most én ezeknek láttam ott kint a gyakorlását, énekelt minden, nagyon-nagyon nagy hatással voltak rá. De ugyanígy elmegyek egy jó zenekarér, elmegyek egy jó zongora koncertér, elmegyek én a világ végére, és hogyha olyan csemege kínálkozik, amit az élmények nincs ára. Tulajdonképpen ti mondja meg, hogy drága. Mi az, hogy drága? Egy ruha drága? Hát drága. Egy koncert drága? Hát drága. Na és ha élvezetet akarsz, halál még emlékezni fog rá.
1: Mm-hmm. Szereted a jóban jól söröket? Sörös vagy? És ott az ember kiegészíti kulináris élményekkel, és
2: én pici töményet szívesen elfogyasztok, és borokat. Igen. A sörben engem az összes sörivó, most mindenki olyan pofákat fog vágni, hogy borzasztó, mert én a Radlert szeretem, az a sörös limonádé, amit nyáron iszom, mert akkor oltja a szomjat, de hát egy igazi sörös ettől, kivet engem az emberi társadalomból.
1: Hát én meg nem iszom bort, engem meg a boros társadalom, és akkor más ott van, hogy Barcelona vagy, Real Madrid, bor, sör, és akkor lehet vitatkozni.
2: De nem, lehet, ez is jó, és az is jó. Lehet, hogy azért nem szeretem a sört, mert a nagyapám mindig hurcolt magával már, amikor nagyon kicsi voltam, és a sörből mindig megkaptam a habot. És ezt úgy adta oda, mint egy ajándékot, tehát nem lehetett visszautasítani, nekem keserűnek tűnt. Lehet, hogy a sör egyébként jó, de én azóta nem kóstoltam meg.
1: Egyébként, amikor legutóbb még a Klasszik Rádióban találkoztunk, akkor épp arról beszélgettünk, hogy mennyire van túlértékelve Liszt Wagnerhez képest, és hogy maga Liszt mint zeneszerző túl van értékelve. Nem tudom, hogy emlékszel erre, nyilván nem, mert évek ezelőtt volt.
2: De tudom.
1: Hogy ez...
2: Tudom, hát a Wagner kiröhögte az apósát. Ez egy nagyon... A Wagneri szövethez képest a Liszté egy... áttetszőbb, jobban is befogadható. Tehát én azt gondolom, hogy a Liszt zenére talán több ember vendég ma, mint a Wagnerre. A Wagner egy nagyon súlyos szövet. Én bevallom, hogy én ott az instrumentális részeket hallgatom tátott szájjal. És na, menjünk egy kicsit odébb. A Wagner-féle hangzás az annyira megragadta az embereket, hogy ez tovább élt. Azt ma is a John Williams...
1: Meg a filmzene, az egész, Korngold, stb.
2: Mind ugyanazt a partitúrát, ugyanazt a hangszer összeállítást használják, ugyanaz a zenekari összeállítás. Na mondjuk egy-két modernebb dologgal fűszerezve, de az öme az nagyon hatásos és nagyon jó. A Wagnernek az operáiban a dalok az én számomra egyszerűen megegyezhetetlenek.
1: Nem is törekedett arra, hogy megegyezd.
2: De azokat az opera énekeseket, akik ezeket kívülről meg tudják tanulni, hát azok előtt én leborulok, mert Én képtelen, igaz, hogy én arra is képtelen lennék, hogy ezt a rengeteg népdalt, ami kötelező volt az akadémia megtanuljon, mert valahogy ez nem, a, nem nyílik rá az agyam. Vagy ha igen, akkor egy bejön, és amikor megtanul a következőt, akkor mint egy gyufás katjából betold, akkor az egyik bejön, a másik meg putja, a másik végén kiesik.
1: Na most akkor Liszt Wagner ellentét után zárjuk azzal a beszélgetést, hogy most éppen mindmiken dolgozol, akár egyedül, akár közösen, akár Fábri Péterrel, ahogy akárkivel együtt.
2: Van ilyen is, és van olyan is. 2024 áprilisában egy New York-i koncerten játszották a zongoradalbéimet, és akkor kimentem Amerikába.
1: Ez a Wolf Temperiers Klavier volt, nem?
2: Egy része, igen. És mert a Jazz Prelüdők volt a másik része, az is, mint Wolf Temperit, ez kettő jelent meg, de annak önállóan a Jazz Prelüdők. Erről szívesen elmondom, hogy az kinyitott egy ajtót a komoly zenészeknek, akik sokan szeretnének jazz játszani, de nincs olyan kotta, ami az ő számukra értelmezhető lenne, mert a jazzisták más módon egy sorba írnak le egy melódiát, fölírják betűkkel a harmóniákat, és odaírják az elére egy swing, és onnan kezdve a ritmus képletekkel nincs baj, mert mindenki automatikusan úgy értelmezi őket. Én a komoly zenei notáció szerint írtam le jazz prelüdőket, és ezekből is elhangzott ott egy pár. És ott megkeresett engem egy amerikai ember, aki átnyújtott egy szöveget, és azt kérte, hogy ezt csináljam meg, és megtörtént, mert megírtam egy olyan, mint a Péter és a Farkas, egy ilyen narrátorral végigmenő zene, azzal a különbsége, hogy Péter és a Farkasban, Prokofjev művében megáll a zene, amikor a szöveg elhangzik, az enyém bele van komponálva a zenébe, tehát egy kivétellel a mesét úgy mondják végig, hogy az alatta szól a zene, sőt, mert rímbe van, még néha játszik is a ritmikával a darabban. Ez történik tehát Amerikára, ahol megtetszett a darab egy vonos négyesnek, és megkért, ez egy hatalmas szimfonikus zenekarai darab, és megkért a vonos négyes, hogyha lehet valamilyen módon ezt próbáljam átírni nekik, ennek ez a munkálat folyik most, és Fábri Péterrel pedig, ez egy nagyon izgalmas munka van, annyira benne vagyunk az angol nyelvű dolgokban, hogy és az opera után megint vágytam valami komolyabbra, hogy most a bibliai történet megírása van soron József szemszögéből, ami egy nagyon, hogy mondjam, egy komoly dolgokat fölvető, komoly kérdéseket fölvető téma. 17-18 dalból álló sorozat, kórussal, szólistákkal, és valamilyen zenekai kísérettel. Azon még spekulálok, de ezt is szeretném ugyanazokkal az előadókkal, akik az én misémet most már országszerte előadták, kórus, zenekar és egy-két szólista. Hát itt nem egy-két szólista, hanem négy, de azt remélem, hogy a nyelvi nehézség ellenére, mert angolul van. Ma már abban ringatom magam, hogy a fiatalságnak egy jelentős része nem idegenkedik az angol nyelvtől. Hát a történet meg mindenki számára ugye ismert, József és Mária története. Itt most ezen dolgozunk.
1: Ja, az angol nyelv ugye világszerte ismert, tehát akár még világkarriert is befuthat. Hát
2: ha őszinte akarok lenni, igen, van bennem ilyen vágy, és van bennem ilyen gondolkodás, hogy olyat csinálni, ami a nemzetközi piacon is valamilyen módon piacképes. Tehát ha valamilyen nyelv van, akkor a magyar nyelvet nagyon kevesen beszélik sajnos, és az, hogy a piac milyen kicsi, az már a Lisztet is, meg a Bartók Bélát is arra ösztökélt, hogy kinyissanak a világ felé.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk egy jót.
2: Én köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Brum-dur-i, brum-dur-i, brum-dur-i.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos. Vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és a CPI létesítménygazdálkodás igazgatójával, Győri Gyulával folytatjuk a napot és a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
2: Energiaellátás, energiahatékonysági intézkedések, egy szokatlan, és most már azt kell mondani, hogy egy gyakrabban előforduló helyzetre kellett reagálni önöknek is, a CPI-nak is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a bevásárlóközpontokban, a retail parkokban, vagy az irodaházakban milyen energiahatékonysági intézkedéseket valósítottak meg, és ezeknek milyen eredménye van, mert most már azért hetekkel az események után lehet mérleget is vonni. Honnan induljunk? Talán induljunk a bevásárlóközpontokba, az nagyon sokakat érint.
3: Ugye mire kell reagálnunk? Ugye beszűkült a villamosenergia rendszer mozgástere, volt egy kormányzati felhívás az önmérsékletre, azt tudni kell, hogy nekünk van energiakereskedő cégünk is, ezért történt direkt megkeresés is, hogy működjünk együtt a országos villamosenergia hálózatnak abban az időablakban, az este 5-től este 10-ig lévő időablakban egy csökkentés, hogy egy önkéntes csökkentéssel. Ezt nyilván mi azonnal összeültünk és lereagáltuk. Azt kell, hogy mondom, 24 órán belül sikerült reagálnunk ezekre a kérésekre. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban? Úgyhogy három nagy csoportra osztanám. Elsősorban ugye a legnagyobb energiafelhasználásunk az a hőmérséklet tartás és a légkezelés, a levegőbefúvás az irodaházokba, bevásárlóközpontokba. Itt kellett egy komfort csökkenés irányába elindultunk, egy 26-28 fok, illetve még a fölé is mentünk. Második lépésünk a maga az időzítés, hogy este 5 után, este 10-ig az energiaintenzitásunkat, azokat csökkentjük, a teljesítményünket le tudjuk csökkenteni. A harmadik részünk az, hogy minden olyan világítás, vagy minden olyan működő berendezés, reklámvilágítás, díszkivilágítás, mindent lecsökkentettünk, ami a biztonsági szintünket nem veszélyeztette. Hát ugye, hogy ezt hogy értük el? A bérlőket azonnal értesítettük, és azt kell, hogy mondjam, hogy 95%-ban mindenki nagyon támogatta ezeket a lépéseket, sőt, valaki még sokkal többet is vállalt, mint amit mi elvártunk volna, és ezért ugye egy irodaháznál, egy bevásárlóközpontnál is, de az irodaháznál mindenképp, a bevásárlóközpontnál azért egy kicsit ez nem biztos, hogy teljesen így néz ki, hogy mi megteszünk mindent, az üzemeltetők, de az épületet közösen használjuk, közös a felhasználásunk, és csak ezt együtt, közös erővel tudjuk minőségileg csökkenteni, és az az összefogás az megtörtént.
2: Önöknél mindig nagyon fontos, a CPI-nál mindig nagyon fontos a bérlőkkel való együtt gondolkodás, ugye ezt szokták mondani. De itt azért komfortról van szó, világításról, kvázi luxusról, hogy most hány fok legyen, 25, 23 vagy 20, tehát ez egy kényelmi dolog, és itt mindenkinek áldozni kellett valamit, mert valahol voltam egy bevásárló központban, ott például ilyen kellemes félhomály uralkodott, ez nem az önöké volt, teljesen mindegy. De ott is ugye a biztonság nagyon fontos, hogy a húsos pultba lásson a hentes, ne vágja le kezét, de ugyanakkor csökkentsünk is valamelyik. Szóval csak azt akarom mondani, hogy nagyon érzékeny ez az állapot, ez a helyzet, és csak együttműködve lehet ezeket az eredményeket hozni nyilván.
3: Így van, és azt kell, hogy mondjam, az utóbbi 15 évben ez nagyon sokat változott a bérlők hozzáállása. Nyilván nagyon sok kommunikáció folyik arról, hogy mi folyik a világban, illetve mindenki a saját bőrén érzi azt, hogy mennyire változik a föld klímája. Ezelőtt 25 évvel én még azt tanultam, hogy a vizek országa vagyunk,
2: Igen.
3: Sőt, még ez benne is volt a fejemben, és most meg ugye pont emiatt látjuk, kellett egy nagyon erős intézkedéscsomagot létrehoznunk, mivel a nagyon alacsony a folyóink vízállása, ugye a Paks emiatt az egynyolcadára vissza kellett a teljesítményét csökkenteni, és ezért nagyon az egész országnak össze kellett fogni. Azt mondjuk nagyon segített, hogy volt egy nagyon erős országos felhívás, volt egy erős irány, ami alól senki nem akart kilépni, inkább majdnem egy kis versenyt is láttam, hogy ki, hogy tud ez mellé válni, és ez nagyon, nagyon jó minőségűvé tette a mi intézkedésünket. Ami működött, az, hogy amit mondtam most, hogy volt egy országos felhívás, a másik, hogy egyébként a szakmánk egyik legfontosabb tanulsága, hogy a üzemeltetés hagyományosan azt gondolja magáról, hogy technikáról van szó, valójában meg annyira a párbeszédről. És itt is lehetett látni, hogy az összefogás épület akkor működik jó, ha bérlő nem elszenvedője a rendszernek, hanem a használója, és hogy ezt ő is közös erővel itt előre tudtuk vinni. És hogy mondtam, 15 éve valamelyik nap mondtam az egyik kollégámnak, hogy emlékszem arra a pillanatra, amikor egy mélygarázsba egy hölgy oda jött hozzám, hogy Győri úr, ő fázik, és egyszerűen nem tudtam neki elmondani, kvázi bikinivel állt szembe, bikinivel volt ott télen, januárban a lift előtérbe, és egy nagyon hosszú kedves levelet kellett neki írnom, hogy abban az előtérben amúgy sem fűtünk, és 17 fok volt ott, és hogy mi azt gondoljuk, hogy egy mélygarázsban ez már a minimum komfortszintet eléri.
2: Hát ezért mondom azt, hogy ez egy nagyon törékeny együttműködés, és nagyon diplomatikusnak kell, és nagyon tudatosnak lesz, nem csak lekapcsolok, meg leoltok, hanem nagyon tudatosan kellett megtervezni. Láttam, hogy az automata ajtókat Z-üzemmódba állították, a légfüggönyök felét leállították, a légkezelőket leállították 5 órakor. Tehát ez egy komplett stratégia, hogy mit hol lehet leoltani, a melegvizet hol lehet kikapcsolni, a világítást a parkolóházba. Fölül le lehet kapcsolni, mert ott úgyis bevilágít valamennyi kinti fény.
3: Este 5 órától a szellőztetés, a hűtés 90%-át le tudtuk kapcsolni a portfóliumba az együttműködés eredményeként. Ez egy nagyon nagy lépés, és nem csak annak a lehetőség, hogy ezt megtettük, hogyha ebből tovább lépünk, hogy nagyon sok olyan dolgot tanultunk, hogy egy krízishelyzet nem csak azt idézi elő, hogy egy cégnek a működő képessége milyen, hanem azt is, hogy tudunk ebből tovább lépni, mit tudunk ebből kiszedni, és mit tudunk ebből tanulni.
2: Meg hogy mennyire operatív a cég. És ugye az is fontos, hogy most már látszanak a számok, mennyit sikerült így megfogni, megtakarítani közösen, együtt a kollégákkal, emberekkel, bérlőkkel, látogatókkal. És nyilván ezt egyébként kommunikálni is kell mondjuk a bérlők felé, hogy lássák ezt az eredményt, hogy hát ezt együtt értük el. Lehet, hogy egy picit kisebb volt a komfort, de egyébként meg ennyit tudtunk visszaadni az országnak.
3: Eljutottunk együtt egy ilyen közös útra. Mi az energiaintenzitásunkat 20%-kal csökkentettük, egy olyan időszakban, hogy ami már amúgy is egy ilyen este 5 után egy picit elkezdjük visszavenni a terhelést az irodaházainkba. Ez a 20% 2 megawattnyi teljesítmény, ez egy hatalmas, és ezt számokkal tudjuk alá támasztani. Van egy energetikai csapatunk, van egy FM csapatunk, van egy PM és egy AM csapatunk, és ez most nagyon összedolgozott a bérlői kommunikáció és a műszak. Tényleg 24 órán belül az összes beállítást meg tudtuk tenni a házakon, kivéve volt, ahol szabadságolások voltak, de az is egy 95%-ba elindultunk, és ez egy nagyon nagy teljesítmény, és ami fontos, hogy nagyon sok olyan beállítást tudtunk most tesztelni, mert ugye ez egy szélsőséges állapot, amit idáig talán nem ismertünk megtenni, mert azt mondjuk, hogy az egy, hogy nincs kitesztelve, ezért nem biztos, hogy be tudjuk állítani. És a jövőben lehet, hogy nagyon sok beállítás még maradhat is, mert lehet, hogy nincs is rá szükség, vagy illetve lehet egy jövőbeni közös kommunikáció, hogy azért tudunk többet tenni a kibocsátásunkért, a normális fogyasztásunkért, vagy éppen nem az, hogy kikapcsolok, hanem azt az energiamennyiséget komfortba valahova át fogom tudni tenni, ott, ahol nagyobb szerepe van. Ennyit, én még ilyen off programozás nem végeztem, ennyi kikapcsoláson még nem gondolkoztunk soha, de úgy látszik, hogy mindennek eljön az ideje, és ez egy nagyon jó állapot volt, illetve abban is előre tudtunk menni, hogyha ez tovább tart ez a helyzet, akkor ezt hogy tudjuk fenntartani, azon is elkezdődött egy gondolkozás, és hogyha ez esetleg még egy tovább romlik a villamosenergia ellátás, az ellátás biztonság esetleg egy olyan szintre kerül, ahol már a irodaházainknak a biztonsága sérül, erre is azonnal egy csapat felállt, és erre is különböző lépéseket fogalmaztunk meg. Mert hát ilyenkor a másik dolog az, hogy magunkkal is foglalkozni kell, de el kell azon is gondolkozni, hogy esetleg egy ekkora cég, mint mi, hogy tud másoknak segíteni. Ezekre is történtek ilyen gondolkozások, de hál' Istennek azért a rapodás az megállt, illetve ez az önkéntes fogyasztás csökkentés is sikeres már nem elvárás, de mi attól függetlenül ezt a bérlőkkel közösen, mi mai napig fenntartjuk, és úgy néz ki, hogy augusztus 20-ai hétig még biztos, hogy maradni fog, nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy visszaállnának egy másmilyen módba. Azért egy cégeket nagyon nehéz egyik pillanatra a másik pillanatra átállítani működésre, de ebben nagyon partnerek, és ez egy nagyon pozitív megélés számunkra.
2: Jó, hát ez egyébként egy óriási szám, most délután 5 és este 10 óra között átlagosan 20%-kal fogták vissza a villamos energiafogyasztás a Szipja Hengeri ingatlan portfóliójának a tagjainál, és ez a 2 megawatt, ez meg nagyon sok, ez egy szemmel látható mennyiség. És azért mondtam azt, hogy fontos az talán, hogy ezt vissza kommunikálni valamilyen módon a bérlők felé, meg a kollégák felé, hogy ezt a sikert önök együtt érték el.
3: Ez biztos, hogy ebből elindulunk és megyünk előre, hogy mindenkinek vissza tudjuk adni. Biztos, hogy mi számokba is le tudnánk bontani szinte bérlőnként, hogy ki mennyire járult ehhez hozzá, illetve a munkatársak, akik ebben nagyon sokat dolgoztak, ez egy nagyon, nagyon fontos. Illetve az egész országnak ebbe az irányba való működése volt egy lüktetés, ami segítette ezt az egész munkát. Ez egy pozitív megélése volt. Én nagyon örültem ebben az állapotnak, mert hogy ugye krízis helyzetben tanul az ember, én egyből úgy néztem erre a dologra, hogy itt van egy újabb lehetőség, hogy tanulunk valamit. Ha visszagondolunk a Ukrajna-orosz háborúra, visszagondolunk a szoros körüli feszültségekre, igazából az országunk, vagy az ellátás biztonságunk mindig egy picit javult, mert azt mondjuk, hogy diverzek leszünk. Még egyszer van valamilyen külső helyzet, amit meg szeretnénk oldani, és ezért sokkal jobban felkészül az ország, sokkal jobban felkészül Európa olyan helyzetekre, ami most is van, és ezáltal sokkal védettebbek leszünk. Viszont azt nem kell elfelejteni, hogy ez a szélsőséges időjárás, ez pont a komfortunk miatt van, és az életmódunk elősegíti ezt az állapotot, úgyhogy erre biztos, hogy kell majd valami megoldást találnunk.
2: Nagyon szépen köszönöm. Energiahatékonysági intézkedések a CPI Hungary-nő Győri Gyulával beszélgettem, aki a CPI Hungary létesítménygazdálkodási igazgató. Nagyon szépen köszönöm az információkat.
3: Én köszönöm szépen, hogy beszéltünk.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A radarképen is megjelennek az árvaszúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképek, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délután a 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi Andrá és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra, következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és miről másról lehetne beszélni ezekben a napokban, mint energiahelyzetről, vízgazdálkodásról, meg is tesszük ezt a mai műsorban. Nézegettem a híreket, az ötödik hőhullám érje el Európát ezen a nyáron, azt gondolom.

0: gondolom ez is rekord. Aztán nyíregyenesen kilőttek az energiaárak, az ellátási bizonytalanságok miatt. Aztán egy picit föllélegeztünk az elmúlt napokban, már nem kell korlátozni a fogyasztóknak a fogyasztásukat. Szóval talán itt van az ideje annak, hogy egy picit az ember hátradőljön, de ne nagyon, és gondolkozzon, hogy milyennek a helyzetnek a tanulsága. Ráadásul olvastam egy cikket az Economicsnak, nyilatkozott dr. Boros Norbert, energiapiaci szakértő hasonló témában. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ahogy telnek a napok, ön hogyan látja, kinek milyen tanulságot kell levonnia a történtekből, és eljuthatunk egészen a szolgáltatókig, a kormányzatig, de hát nyilván érdemes talán a fogyasztóknál kezdeni. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Talán úgy vagyunk, mint egy hívinfarktus közeli helyzettel, megúsztuk, most már nagyon jó reményeink vannak, hogy a dologból ne legyen nagy baj, de azt be kell látnunk, hogy életmód változásra van szükség, el kell gondolkoznunk azon, hogy mit kell másként csinálni, és úgy látom, hogy ez történik is. Azon az egyetemen, ahol én tanítok energiagazdálkodás tantárgyat, korábban általában 20-25 hallgató jelentkezett, idén pedig 200. Mindenki látja, hogy az energetikai kérdés, a takarékos gazdálkodás, az újra gombolás idézőjelben nagyon fontos feladat lesz. És ezt valóban minden szinten meg kell tenni, hiszen ami történt, az nem csak egy erőművi probléma. Nem arról van szó, hogy az erőművi technikusoknak kell elgondolkozniuk, bár nyilván ott is van teendő, hanem egy kicsikét a felhasználás módját változtatnunk kell. Ha nem lett volna annyi napelem, mint amennyi van, akkor nagyobb lett volna a baj. És lám már is egy lehetőség is adódott, hiszen nem kellett mindenhol és mindig korlátozni a fogyasztásunkat. Egy olyan új modell bontakozott ki, ami a jövőben akár meghasználásaink alapján használható is lenne. Nem biztos, hogy mindig csökkenteni kell, lehet, hogy csak át kell csoportosítani a felhasználásunkat időben.
0: Igen, az nekem is eszembe jutott, hogyha ez a napelem boom nem történik itt meg Magyarországon, hihetetlen számokat produkált ez a szektor, ha mondjuk 5 évvel ezelőtt vagyunk ugyanebben a cipőben, akkor sokkal nagyobb a baj.
1: Valószínűleg igen, sőt, hát ilyen szempontból tulajdonképpen icipici előnyről is beszélhetünk. Ez az elmúlt időszakban már olyan nagymértékű volt a napelemes túltermelés, a déli órákban azért kellett a Mavilnak, a villamosenergia rendszer irányítójának fizetnie, hogy valaki elvigye a többlet energia fölösleget. Ilyen értelemben ez egy pozitív fejlemény, mármint hogy az, hogy láthatóan van lehetőség arra, hogy a fogyasztásunk átcsoportosításával, amihez már gyakorlatilag minden eszköz rendelkezésre áll, megtakarítsunk energiát. Nagyon érdekes volt egy hölgy hozzászóló olvasását olvasnom egy női labban, igen, én teszek ilyesmit is, ki azt mondta, hogy én most vettem észre, a mosógépemen van időzítő óra is.
0: Igen. Hát, és aztán most jönnek a szélerőművek, nyilván most arccal a szél felé, mert a nap nem mindig süt, és hát nyilván ezt az energiát tárolni kell valamilyen módon. Tehát, hogyha fölülről nézem a dolgot, akkor nyilván ott kell most ezeken a területeken kell ösztönözni, és nyilván ebben majd különböző programok is születnek. Ön hangsúlyozta ebben a beszélgetésben, amiről szóltam itt a riport elején, hogy az ellátóhálózat végül is jól vizsgázott. Ahhoz képest mondom ezt, hogy az elmúlt évtizedekben azért onnan hiányzott pénz, erről sokat beszéltek annak idején a szolgáltatók, meg a szakemberek is. De a dolog mégiscsak működött, ugye?
1: Így igaz, a beruházási források, az érdekes rezsicsökkentés típusú áralakítás és számos egyéb tényező miatt nem mindig voltak elégségesek a megfelelő hálózat fejlesztése, de szerencsére pont az a nagyfeszültségű importhálózat, amelyik a villamos energiát a szomszédos országokból szállítja, jó állapotban van, jól működik, így sikerült tulajdonképpen külföldről behozni azt a villamos energia mennyiséget, amire szükség volt. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne kellene fejleszteni, sőt, talán most jött el a fejlesztés ideje, hiszen látjuk, hogy egyre több megújuló kapacitás, hogy szerkesztő is említette, nap, szél, vagy akár másfajta kapacitások is csatlakoznak a hálózatra. Az energiát pedig el kell szállítani, most már nem csak nagy, 8 darab körülbelüli számú nagy erőműből egy irányba, hanem minden irányba az országon keresztül. hiszen már a legkisebb település is sok esetben komoly energiatermelőnek számít, legalábbis a déli órákban a napelemek miatt.
0: És hát a Duna is központi kérdés, ugye, hogy talán a cikkben idézik is önt, hogy a paksi atomerőmű Achilles sarka lett a Duna, ami mostanában azért kiszámíthatatlan, és azért akár duzzasztani fogjuk, akár nem. Akár lesz benne víz, akár nem. Ez idő, és nagyon sok pénz. Tehát azon gondolkozom, most ha már azzal kezdtem a beszélgetést, az ötödik hőhullám ért el Európát ezen a nyáron, és nyilván ennek a nyárnak előbb-utóbb vége lesz, és jön ebből a szempontból egy nyugalmasabb időszak, hogy itt mennyi idő van ezekre a fejlesztésekre? Erre a portfólió bővítésre, a szélelőművekre, az akkumulálásra, arra, hogy a Dunával tudjunk valamit kezdeni ott Paks környékén. Szóval itt mennyire szorít most az idő?
1: Nem vagyok vízügyi szakértő, a vízügyi kérdésekhez nehezen tudok hozzászólni. Talán a legkészebb Vaszódi Attila professzor előadásait meghallgatni ebben a témakörben. Én az ő szavaiból úgy veszem ki, hogy vannak olyan lépések, amelyeket mi hamarabb meg kell tenni. Nagyon kevés olyan erőmű van, pláne atomerőmű, ami tisztán csak a Duna folyó vízhűtésére támaszkodna. Romániában van ilyen, nagy gondjaik is vannak. Ha én lennék az, aki ebben a kérdésben tanácsot adhat, hogy elsőnek a hűtőtornyok, a Heller forgó professzorok által egyébként magyar találmányként világon elismerté vált hűtőtornyokat kellene megépíteni. Ilyenek egyébként számos más erőműben, a Máfra erőműben is vannak. És aztán persze folyamatosan ez egy nem egyszeri munka, a villamosenergia fogyasztás igény nő, egyre inkább használunk hőszivattyút, klímaberendezést. Lászlónak is egy a vége, hogy én azt gondolom, hogy két részre kell osztani az intézkedés csomagot, amit a kormány egyébként most már tárgyalásba is vett, és javarészt is fogadott. Egyrészt azonnali intézkedésekre, másrészt pedig egy hosszabb távú intézkedés sorozatra, nyilván inkább ilyen a hosszú távú energiatárolást lehetővé tesző valamilyen típusú olyan erőmű építése, ami erre mondjuk például vízszivattyúzása alkalmas lehet.
0: Azt úgy mondta, hogy ez nyilvánvaló, hogy nő a fogyasztás. Az mondjuk nem mindegy, hogy hol nő a fogyasztás, az ország mely részen és milyen módon, milyen napszakban nő a fogyasztás, és az sem mindegy nyilván, hogy az iparpolitika az milyen irányt vesz. Újabb akkumulátorgyárak jönnek, vagy nem, és mondjuk ezek az energiazabáló létesítmények már nem fogják rontani a helyzetet, ezt a fajta stabilitást, most hadd fogalmazzak ilyen egyszerűen. Szóval ezt a kettőt valahogy most együtt kell majd nyilván ennek az országnak végig gondolni, az energiastratégiát és az iparpolitikát.
1: Bizony, ez nagyon fontos felismerés, és hát egyszer már eljátszottuk ezt, ha most Dunaújvárosra gondolunk, építettünk egy vasművet ott, ahol se szén, se kokszoló, se vasérc, se semmi nem volt. El kell gondolkoznunk valóban, hogy Magyarországnak, akinek az energia szűk keresztmetszeti terméke, a víz szűkösen áll rendelkezésre, mert talán munkaerő sincs annyi, amennyi, óriás gyárakat kell építeni hatalmas vízfelhasználással, hatalmas energiafelhasználással, vagy valami ennél egy kicsikét szerényebb bevitelű, mégis nagy értéket termelő iparágra koncentráljon. Tipikus példa erre ugye Svájc, ők sohasem foglalkoztak ilyesmivel, hanem karórákon keresztül építették fel a precíziós iparukat. Ezt el kell döntenünk, mi legyen az irány. Ez tulajdonképpen sokkal jobban meghatározza azt, hogy milyen lesz a jövőnk, mint az, hogy otthon a lakásban mit csinálunk.
0: Ha már ezt mondja, hogy a lakásban mit csinálunk, a lakosság, és hát nyilván a szolgáltatók is, meg a többi szereplő is most jól vette a lapot, és a politikusok felszólítására szépen csökkent a fogyasztás, ez látszott majdnem minden nap, amikor ez a felszólítás elhangzott. De ez nyilván egyszer, kétszer, háromszor, négyszer megy, aztán az emberek ebbe picit belefáradnak, beleunnak, már nem. És eszembe jutott az is, mikor azt mondták, ugye, hogy zárjuk el a fogmosás közben ugye, a csapot, meg a platni közepére tegyük a lábast, és akkor így lehet forgó-morgó energiát spórolni. De ez tényleg összeadja azt a puffert, azt a lehetőséget, ami mondjuk ilyen vészhelyzetben fontos lehet. Most ez úgy történt, hogy igen, most azt, hogy a mosogatógépet éjszaka indítsam el, vagy ha már a hölgyolvasót említette, hogy van rajta timer, vagy a villanyboiler, vagy az elektromos autók töltése, légkondicionáló. Szóval mennyi rugalmasság van a lakosságban, a fogyasztókban ilyen téren?
1: Szerkesztő úr nagyon fontos fogalmat említett meg, amit a műszaki tudomány most már erősen tanulmányos, sőt, hát alkalmaz is, az úgynevezett hálózati rugalmasság kérdése. Már talán említettük is, hogy nem feltétlenül az összfogyasztásunkat kell csökkenteni, hanem megfelelő időben kell alkalmazni. Egyébként a múltban is volt ilyen, talán az idősebbek még emlékeznek az éjszakai áramra, amit ma már vezérelt államként említünk, téli éjszakákon fűtöttek föl a villamos kazánok. Hát ez egy kicsit megfordul, most nem téli éjszakákon van fölösleges villanymennyiség, hanem nappal, de tény, hogy nem lehet heroizmusra építeni csak. Azon egy nagyon jól bevált megoldás, ez pedig a gazdasági megoldás. Olyan ösztönző tarifarendszerre van szükség, ez az ipari fogyasztóknál már egyébként létezik is, ami olcsó villamos energiát biztosít mondjuk dél körül, és nem ösztönzi a túlzott felhasználás mondjuk este 6-7 órakor, amikor hiány van. Ausztriában például már olyan megoldást is alkalmaztak, hogy egy rugalmas tarifarendszer és az ehhez szükséges okos mérők segítségével dél körül bizonyos szolgáltatók gyakorlatilag ingyen adják a villamos energiát, csak a hálózat használatért kell fizetni, míg délután egy sokkal magasabb tarifával lehet vételezni. Tudom, hogy a magasabb tarifa szó az nem cseng sokak fülében jól, itt nem valami óriási eltérésre kell figyelni, hanem inkább a különbségre, hogy amikor sok a villamos energia, akkor az olcsóbb. Érdekes, hogy a piacon elfogadjuk, hogyha sok alma van, az igen, olcsó. Azt valahogy még nem tanultuk meg, hogy ez a villamos energiával sincsen másként, akkor olcsó, amikor sok van belőle.
0: Igen, ha hatásványvizet veszünk, akkor az olcsóbb, mint hogyha egyet vennék nagyon gyakran, ugye így akcióznak az állat, amíg még zsugorfóliát használhatnak, aztán ez se lesz. De ha már, és ez nagyon fontos, amit mondott, hogy világos a zsebünkön keresztül, és ezt egyre többen mondják politikusok is, hogy ehhez az ár struktúrához valamilyen módon előbb-utóbb így vagy úgy, de közelíteni kell, akár sávosan, hogy lássuk azt, hogy, és hogyha tényleg, ha palackot visszaviszem 50 forintért, akkor arra is figyeljek, hogy egyébként, ha most fogok most az egy százassal kevesebbe kerül, mint hogyha ezt délután 5 órakor teszem meg. De ehhez ugye okos mérő kell. Ez nagyon fontos, hogy ez önmagától nem megy, ezt nem lehet felülről lefelé csak úgy elindítani, mondjuk egy ilyen sávos árazást.
1: Az okos mérőórával kapcsolatban nagyon sok rémhír, furcsa meggyőződések is terjednek, pedig hát nem egy nagy csodáról van szó, egyszerűen egy hagyományos villanyórához hasonló elektronikus készülékről, mi egy valamivel többet, egy kis SIM-kártya segítségével információt cserél egy mérési központtal, és tud például tarifát váltani, tudja azt, hogy az egyik órában X, a másik órában Y forintba kerüljön a villamos energia kilovattórájának ára. Semmicsoda nincs benne, ez egy okos eszköz. Úgy egyébként nem kevés van már belőlük Magyarországon, az ipari fogyasztóknál mindenhol. Minden korábban 5000 kWh-nál, most már 4000 kWh-nál nagyobb fogyasztású lakossági felhasználónál is napelemes rendszert enélkül telepíteni nem is lehet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó út, erre érkeznek Európai Uniós pénzek is. Most talán kivételesen egyszer a szakembereknek kellene hinnünk, nem azoknak, akik azt gondolják, hogy kicsi japán emberek kukucskálnak ki az ablakon a okos mérőből, és megfigyelik, hogy mit tedélelünk.
0: A tudatos fogyasztó most akár léphet is egyet előre e tekintetben, és akár a szolgáltatójánál kérheti ezt, vagy ösztönözheti a szolgáltatót, vagy a szolgáltató és a fogyasztó együtt ezt a folyamatot erősíti?
1: A szolgáltató is teszi, de önmagában véve egy okos mérő nem túlságosan sokat
0: kevés,
1: ér.
0: Világos.
1: Rugalmas tarifa is kell hozzá. Nyilván meg lehet gondolni azt, hogy milyen szépen mutat, hogyha délben kéken világít, délután pedig zölden, de akkor leszünk igazán ösztönözöttek, én legalábbis biztosan, mert sajnos ilyen vagyok, hogyha ebben anyagi érdekeim is vannak.
0: Ennek az elmúlt nyárnak mi az egymondatos vagy kétmondatos tanulsága az ön olvasatában?
1: Ez számomra, hogy talán az elején is beszéltünk róla, először megszólanó riadó sziréna, oda kell figyelni. Lehet persze továbbra is azt mondani, hogy nincs globális felmelegedés. Én nem vagyok meteorológiai szakértő, ez nem tudok hozzászólni. De azt látom, láttuk mindnyájan, hogy mekkora bajok voltak Európában, Magyarországon ezen belül. És azt is láttuk, hogy ha nem teszünk, akkor ebből bizony komoly baj lehet.
0: Nagyon szépen köszönöm, Boros Norbert, energiapiaci szakértő volt a Monitor délután vendége. Köszönöm szépen, szép napot önnek.
1: Én köszönöm.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Hát nagyon kíváncsi vagyok augusztus 20-a után Makó meg a dél-magyarországi régió, az mit tud kínálni a vendégeknek, milyen koncepciója van. Jakab Berecki Edit Tündével beszélgetek, a Hotel Glorious igazgatójával. Egy fantasztikus 20-ai ünnepség volt itt Makón. Egy csomó barátom itt volt Makón, akik soha nem voltak itt, és kalapot lengetve mennek el ebből a városból. Sose gondolták volna, hogy ez a kisváros ennyi mindent tud adni. Erről majd beszéljünk, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy így a nyár vége felé mivel tudnak előrukkolni, mert szeptember, október, novemberben nem lesz már kalandpart, nem lesz maros part, már nem lehet csobbanni, csodálatos tiszta most a víz, nagyon kevés van Marosban, de fantasztikus ott lecsorogni, akár Apátfalvától. Szóval mi a koncepció, mi a terv? Ráadásul szakemberektől hallottam az elmúlt hetekben, hogy nagyon hiányoznak Szegedről is, Gyuláról is, Makóról is a román turisták, akiknek most drágák vagyunk, meg van elég bajuk otthon, most éppen nem utaznak annyian. És azért itt Makón a fürdőben is, a szállodában is jelentős százalékát tették ki a vendégeknek.
3: Hát először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Az az igazság, hogy mi úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen jól alakult ez a nyarunk, akkor ezt mi szeretnénk folytatni, és ezt úgy tennénk meg, hogy belecsapunk egy háromnapos fesztiválba, ami a Hagyma Fesztivál lesz itt Makón. Ez egy hagyományos bejáratott rendezvény, különböző fellépőkkel, természetesen szombat este egy sztár fellépő is lesz, akinek a nevét azért még nem árulhatom el, de a kedves vendégek, legyen az egy egynapos kirándulásra átruccanó, Makóra átruccanó vendég, vagy egy több éjszakás, biztosan meg fogja tudni kóstolni a különleges hagymás bombontól kezdve hagymalekvár.
2: Van még makói hagyma? Sokan azt mondják, Pestről már nincs is, tehát már csak kínai fokhagyma meg hagyma van.
3: Hát azért be kell vallani, hogy azért eléggé ritka, de azért rá lehet még találni.
2: Holnap piac van, csak azért kérdezem, szombaton van, piac van Makón, úgyhogy ott azért, ha van még, akkor ott makói hagymát mindenképpen lehet találni.
3: Sőt, egyébként volt olyan elvetemült gondolat, hogy hagyma pálinkát is készítettek már. Bár azt mondják, hogy nem feltétlenül a legfinomabb vízű, de a pálinka az mégiscsak egy jó kis itóka, úgyhogy itt ezen a fesztiválon szerintem olyat is meg lehet majd kóstolni. Úgyhogy erre készülünk most igazából, és akkor a szeptembernek az egyéb hétvégén is azért tervezünk mi még más programokat is.
2: Hát, mert születésnapjuk is van.
3: Így van, a Glorious Hotel most a 12. születésnapját ünnepli, úgyhogy ennek örömére szerettük volna a vendégeinket megvendégelni egy jó kis előadással, és a sztár vendégünk Kocsis Dénes musical és operetténekes lesz, úgyhogy számíthatunk néhány különleges sanzonra, dallamra. Nagyon szeretjük őt egyébként, mert makói szálak fűzik ide hozzánk, és ezért is kértük őt föl. Járt is már nálunk korábban, talán 23 tavaszán, és imádták a vendégek, úgyhogy gyönyörű hangja van, várunk mindenkit szeretettel erre a szeptember 18-20-ai hétvégére, és ő konkrétan szeptember 19-én szombat este fog majd föllépni a szálloda éttermében.
2: Kell attrakció, kell sztár vendég mindenképpen? Makón és máshol is. Nagyon árérzékenyek a magyar vendég. Ebben az évben is. Ezt mondják a pestiek is, meg a vidéki wellness hotelekben is. De mivel lehet attrakcióval, sztár vendéggel, gasztronómiai újításokkal?
3: Nem feltétlenül sztár vendéggel, ugye itt most a születésnap kapcsán ezt mindenképpen szerettük volna folytatni, azt a hagyományt, úgyhogy ezért döntöttünk ez mellett. Viszont a további események alkalmával, mint ahogy majd lesz nem sokára októberben, ugye már az őszi szünet, ott inkább olyan dolgokra helyezzük a hangsúlyt, amit a makói létet igazából jobban jellemzi. Kézműves programokat szervezünk a gyerekeknek, lehet majd az őszi szünetben nálunk mézes kalácsot díszíteni, lehet lovaskocsikázni, tehát a slow life-nak az olyan elemeit megmutatni a vendégeknek, ezt szeretnénk, hogy amikor ő tényleg ide érkezik hozzánk, akkor minden gondját, búját félre tudja tenni, és itt érezze jól magát, lazuljon a Hagymatikum fürdő csodálatos környezetében, és a legjobb, az egyik legjobb gyógyvízben, és aztán mondhassuk azt, hogy megújulva haza tud térni újra, és viszi magával ezeket a pozitív élményeket, pozitív érzéseket.
2: Mondtam, miatt leültünk beszélgetni, hogy itt pesti vendégeket hoztam a szállodában, meg Makor, akik nem voltak még itt, pedig van szegedi kötődésük. És rácsodálkoztak Makovecre, rácsodálkoztak a fürdőre, pedig a hölgy, ráadásul riporter is forgatott is annak idején itt Makovec emlékeket, épületeket. Erre a fajta békességre, a kerékpárra, hogy átengednek mindenhol, még akkor is, ha nem akarom, akkor is átengednek kerékpárra, hogy minden elérhető. Igen, ez a slow turizmus, amit azt mondják a turizmus kutatók, hogy erre egyre többen rákapnak, ezt kell valahogy összekapcsolni Makóval, ugye? Ezt a fajta igényt. Ez a legnagyobb feladat, szerintem az itteni szakembereknek, meg a város vezetésének is, azt gondolom.
3: Hát nem véletlenül kezdjük úgy a napot egyébként, amikor a vendég lejön reggelizni, hogy kap egy finom pohár pezsgőt, és egy kedves mosolyt mellé természetesen, mert ami még itt a hagyományőrzés és a Makovec épületek mellett, ami még nagyon-nagyon egyedisége a városnak, meg a lakosságnak, az a kedvesség.
2: Köszönnek, ahogy hogy tegeződnek.
3: Igen,
2: 70 éves is.
3: És lehet beszélgetni, le lehet állni, beszélgetni, jó szívvel segítenek mindenben, tehát hogy maga ez is egy olyan élmény. Aztán arról nem beszélve, hogy ott van például a József Attila Múzeum, ahol egy szabadtéri skanzen keretében.
2: Láttam ma a Ford modellt, Galamb Józsefnek is van itt múzeum, és kint volt az utcán a Ford, mert csodálatos élmény, azt is körbe bicikliztük háromszor.
3: Egyébként a holnapi napon lesz lehetőség rá, hogy bővebben megnézzétek, mert veteránjármű kiállítás lesz itt a Makovec téren, de egyébként, aki nem augusztus 20-ai hétvégén jön hozzánk, az bármikor meg tudja tekinteni a veteránjármű kiállítóközpontot, eredeti Forté modellel, Fordson traktorokkal, és hozzá szakmai támogatással, tehát nagyon sok információt át tudnak ott adni a kedves érdeklődőknek.
2: Slow turizmus, Délalföld, október, november, mi a legnehezebb? Időszak vagy feladat. És azt még hadd mondjam a mosolyhoz, hogy én azt mindig csodálom, hogy itt nagyon sok fiatal munkatárs van, és itt tényleg tudnak mosolyogni a kollégák a maguk kérdéseivel, a maguk szimpátiájával. Nem aki 40 éve a szakmában van és lenyomja akármiből, hanem látszik az, hogy alázat, hogy tisztelet, hogy izgalom. Izgalom, hogy a vendég, na ez talán jó szó, izgalom, hogy a vendég jól érezze magát.
3: Hát szerintem a nyitottság az, ami az a kedves nyitottság, amivel fogadják itt a vendégeket, hogy a kollégák, ez azért megmutatkozik a vendégszeretetben, illetve, hogy mi a legnehezebb igazából. Hát talán a statisztikai szempontból azt mondom, hogy a decemberi időszak az, ami a nehezebb, olyan szempontból, hogy legalábbis december első két hete, akkor inkább így szűkítenék. A születésnap alkalmával tervezünk mi egy szuper kampányt, aminek a keretében egyedi kedvezménnyel lehet majd szállást foglalni a szállodában, és ezt megtehetik a kedves vendégek október, november, akár decemberre, vagy még akár a jövő év elejére is. Viszont visszatérve a kérdésre, hogy mi a nehéz, ugye december első két hetében azt szoktuk tapasztalni, hogy általában ugye készülnek már a vendégek, az emberek készülnek, a karácsonyra kevésbé jut idő, illetve a nagyvárosok karácsonyi vására az, ami elmozgatja a vendégeket más irányba, viszont december közepétől, karácsonytól megint csak azt tudjuk mondani, hogy tele vagyunk vendégekkel, szuper jó programokkal készülünk.
2: Kollégákat honnan lehet toborozni? Én beszélgettem itt ben sokakkal is. Hát van itt bölcsész, tanár, sok mindenki megfordul, és maradnak is, az ami nagyon nagy dolog, hogy meg is maradnak ezek az arcok, ezek az emberek. Az mindig jó érzés, ha már a törzsvendégprogramot mondta, az jó érzés, hogy látom, hogy ugyanaz a hölgy van, étteremvezetőként ugyanaz az úr van a recepción, ezek azért jó, sokaknak jó leső érzés.
3: Igyekszünk a kollégákkal nagyon jó viszonyt fönntartani. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk még, ugye, hogy van egy szakképzőiskola itt Makón, ugye ott turisztika szakos hallgatók képzése folyik, és hogy ugye a gyakorlati helyet mi tudjuk biztosítani. Én tanítottam ebben az iskolában, és így direkt rálátásom volt, és így tudtam, hogy kik azok a nagyon ügyes gyerekek, akiknek biztosan itt van a helye közöttünk, úgyhogy idén is több tanulót foglalkoztattunk, nyári gyakorlatra természetesen, és az év folyamán is van terben. Úgyhogy ezzel igyekszünk hozzájárulni.
2: Ez versenyelőny, ezt nem is tudtam. Mert ha tanítottad, és van hozzá szeme is, pedagógusként is, akkor az én meglátásom akkor az ez teli találat. Tehát ezek nem véletlen szerint ide kerülő fiatal emberek, szakemberek.
3: Így van. Igyekszünk ahhoz hozzájárulni, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik utána lehet, hogy egy pici bizonytalanságot valahol feltételeztél, de ez még ugye a bejáratlanság véget van, viszont, mert ez egy 6 hetes nyári gyakorlat volt a tanulók számára, viszont aki hosszú távú gyakorlatot tölt nálunk szeptembertől áprilisig, ők ugye sikeres vizsgát tesznek, és erre mi nagyon büszkék vagyunk, hogy hozzá tudunk ahhoz járni.
2: És akár munkavállalók lehetnek.
3: Pontosan,
2: itt, és kollégák lehetnek itt a következőkben. Utolsó kérdés, meghálálja ezt a magyar vendég? Ha ezt a fajta szimpátiát, mosolyt, alázatot kapja. Kap az igazgató, vagy kap bárki a recepció, vendégkönyvben vannak ilyen beírások? Vagy csak az számít, hogy mi mennyibe kerül, hány fokos volt a szauna, és hogy volt-e marhapofa vacsorára?
3: Az az érdekes, hogy egyébként igen, azt gondolom, hogy a vendégek nagyon-nagyon kedvesek és hálásak minden egyes kedves mosolyért. Természetesen nehéz megfelelni minden elvárásnak. De nagyon érdekes, hogy nekem személy szerint volt olyan kapcsolódásom még régebben, hogy valami nem tetszett egy kedves vendégnek, majd én jöttem és próbáltam megoldani a kérését, és ebből lettek aztán a legjobb kapcsolatok és barátságok. Van olyan vendégünk, aki az ország túl végéről jár évente legalább 2-szer hozzánk, ez Katafa például, mint település. Nagyon fontos az, hogy megfelelő színvonalú és az elvárásokon túlmutató szolgáltatásokat biztosítsunk a vendégeknek, de mindezt én azt gondolom, hogy felülírja az, amikor jó szót és kedves mosolyt kap a vendég, és azt érzi, hogy a legjobb tudása szerint igyekszik mindegyik kollega segíteni, és programot ajánlani, vagy bármilyen egyéb kérésének eleget tenni, és nagyon hálásak a vendégeink. Igazából nagyon sokszor ők töltenek föl bennünket a kedves visszajelzésekkel és mosolyokkal, úgyhogy hálásak vagyunk mi is érte.
2: Boldog születésnapot, Glorious Hotel, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felel, fogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátoralja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
3: Folytassuk tovább a közös rádiózást Rományi Tamással, a Magyar-Máltai Szeretetszolgált kommunikációs vezetőjével. Szép napot, szervusz Tamás!
4: Szervusz, szép napot!
3: Két dologról szeretnélek kérdezni, az egyik a nyár, most már azért a nyár vége felé vagyunk, vöröskódok után. Nagyon sok minden történt a máltaiakkal, nagyon sok mindenbe vettetek részt, többek között több ezer idős, egyedül élő embert látogattatok meg, arra nem is tudom, hogy hogyan volt energiátok. És azon gondolkoztam még reggel, amikor tudtam, hogy hívlak majd, hogy azért télen mindig nagyobb figyelem, az az én szubjektív véleményem, télen mindig nagyobb figyelem irányul a hajléktalanokra, a hajléktalan ellátásra. Még eszembe jutott a kis gyufaárus lány is az irodalomból. Nem, tényleg tudom, hogy morbid, de akkor is. Viszont a nyár az, akkor sok minden mással vagyunk elfoglalva, a probléma talán nem ennyire látható. Nem tudom, most már sok éve van vöröskód, sok éve látjátok el a hajléktalanokat. Nem tudom, hogy te ezzel egyet tudsz bármilyen szinten érteni, amit gondoltam.
4: Növekszik a hajléktalan emberekre irányuló figyelem. figyelem egyébként nyáron is, tehát nyilván nem ugyanaz a figyelem követi az ő sorsukat, de azért egyszer-kétszer megcsörön a telefon, messze nem olyan számban, mint a hideg, leghidegebb téli időszakokban, de azért tapasztalunk szolidaritást, együttérzést, ajánlanak fel segítséget a munkánkhoz jó indulatú emberek, tehát valami változás történik ezen a területen is. És hát egyébként tehát a lehetőségeink azért valamennyire korlátozottak nekünk, és nyilván amikor elrendelik a vörös kódot, akkor az intézmények nyitvatartási időszaka megváltozik, a éjjeli menedékhelyek nagy része nem zárt be nappal sem, a nappali melegedők, ez ugye nyáron egy kicsit furcsa név, furcsa szóhasználat, de hát ez az intézményeknek a neve, tehát a nappali tartózkodásra lehetőséget nyújtó intézményeink szükség szerint nyitva maradnak éjszakára is. A lényeg az ugye, hogy a protokoll vagy az eljárási rend miatt ne kelljen senkit kiküldeni a forróságba, maradjanak bent az emberek, fedett helyen, árnyékban. Hát a hajléktalan ellátó intézmények nagy részében nincsen légkondicionáló berendezés, de ventilátorok szoktak üzemelni ott is. Az utcai gondozószolgálatunknak a munkatársai Budapesten a mélyhűtőbe pakolták a kulacsokat, amiket vittek ki a közterületen élő embereknek, hogy mire megérkezik a víz, amit visznek nekik, az valamennyire hideg legyen. Ez nem csak Budapesten volt gyakorlat, hanem Veszprémben és más városokban is. Tehát a kulacs az egy ilyen szezonális kelléke lett a hajléktalan ellátási feladatainknak ebben az időszakban.
3: Nehezebb volt ez a nyár egyébként, mint a tavalyi? Mert mi a bőrünkön úgy érzékeltük, akik nem vagyunk
4: hajléktalanok. Hasonló nehézségeket jelentett. Lehet, hogy a hőmérő egy kicsit magasabb hőfokokat mutatott, de hasonló mennyiségű feladat várt ránk. Nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Dunaújvárosban az egyik játszótér fogadott be egy hajléktalan hölgyet időszakosan, az egyik Máltai játszótér. Vizet tisztálkodási lehetőséget teremtettek a kollégák, ugye a Máltai játszótereken épület is van, azok télen is használhatók, és rendszeresek a foglalkozások, közösségi programok, ezt különbözteti meg a többi játszótértől, és akkor itt nem tagadták meg a segítséget egy környéken élő hajléktalan embertől sem. Több helyen volt az, hogy ahol nincs vezetékes víz, kiszáradt kutakat kellett pótolnunk, lóvízellátással volt erre például Esztergomban, Nógrád megyei Ecsegen, két patak találkozásánál a falu szélén, két utcában általában magas a talajvíz, tiszta friss vizet adnak a kutak, és mindig minden évben inkább az elöntés fenyegeti az ott lakókat, mint sem az, hogy víz nélkül maradnak. Hát idén először fordult elő, hogy a kutakból eltűnt a víz, és aztán a vízügyi szakemberek meg az önkormányzat bejárása után meg fordultak a Máltai Szeretett Szolgálathoz is, palackozott vizeket vittünk nekik folyamatosan, és aztán hát ugye a vízügy is közreműködik az ivóvízzel való ellátásukban a lakóknak, mert ez valami hosszú távú megoldást is kell találni majd erre a problémára. A Cegléd környéki településeken az ottani tanyákon élő embereknek a vízhordás, az ivóvíznek a biztosítása, az állandó feladata a tanyagondnoki szolgálatunknak egyébként is, mert a talajművelés miatt az ottani kutaknak a vizében túl magas a nitrát tartalom, se enni, se főzni nem szabad vele. Mosni, mosogatni, állatokat itatni lehet, de emberi fogyasztásra közvetlenül nem alkalmas. Ott is sajátos gyakorlatot alakítottak ki a kollégáink. Cegléd határában, amik vannak kék nyomókutak, tehát a városi vízhálózat részeként, onnan tankolják föl a csomagtartót, ami telepankolt, pakolnak 10 literes kannákkal, és azokból viszik a lakosoknak az ivóvizet.
3: Ezek a rutinszerű, már azt kell mondjam, hogy rutinszerű feladatok és dolgok, és ehhez képest mondtam itt a felvezetőben azt, hogy közben még idős, több ezer idős egyedülálló embert is látogattatok, a máltaiak látogatták ezeket az embereket, rájuk néztek, bekopogtak, hogy ebben a melegben, az extrém időjárásban hogy vannak, megvannak-e. Ez is egy újabb plusz feladat, vagy nem tudom mennyire új, de hát mindenképpen plusz feladat.
4: Hát ezt így először csináltuk ebben a formában, tehát ugye ebben a nagyon extrém hőségben az egyedül élő idős emberek különösen veszélyeztetettek voltak, hiszen magukra maradtak a problémáikkal, azzal, hogy most akkor elinduljanak-e a boltba bevásárolni, hogy legyen, mint legyen. De ez egy hétvégén összerakott program volt, amikor augusztus elején, amikor nagyon-nagyon meleg lett, és akkor gyakorlatilag hát a 30 34 idős otthonunk, az átmenet, a különféle gondoskodás, idős emberek ellátásában gondoskodás nyújtó egyéb szolgálataink, hát végülis ahogy megnéztük, mint egy 5000 emberrel állnak kapcsolatban, akik egyébként intézményi elhelyezést, vagy valamiféle szolgáltatást a Máltai Szeretett Szolgálattól rendszeresen nem vesznek igénybe, de tudjuk róluk, hogy van valamilyen kapcsolatunk velük, megvan a telefonszámuk, és hát elsősorban egy telefonos megkeresés volt az, amiből feladat lett, hogy fölhívják a kollégáink, megkérdezni őket, hogy érzik magukat, kérnek-e segítséget, van-e gondos órájuk, isznak-e eleget, mikor ittak utoljára, tehát hogy így ne maradjon magára senki a legnagyobb hőség idején. Voltak helyszínek, voltak idős asszonyok, ritkábban férfiak, akiket megkerestek a kollégáink személyesen is, vittek neki ivóvizet, volt, akinél esetleg fölmerült a gyanú, hogy vagy panaszkodott, hogy nem jól érzi magát, hogy kiment egy nővér, megmérte a vérnyomását, de leginkább az esetek nagy részében inkább csak egy kis beszélgetésre, törődésre volt szükség. Ez a program arról szólt, hogy az idős emberek azt érezzék, hogy nem maradnak magukra a problémáikkal, a döntéseikkel, meg ezzel a szituációval, hogy odakint 40 fok van már kora reggel, kimozduljanak, nem mozduljanak, ha be vannak zárva a négy fal közé, az a nyomasztó, ha kimennek, esetleg ott van a veszély, hogy rosszul lesznek a hőségben, elszédülnek, lesz-e, aki bevásárol nekik, mi lesz, hogy lesz. Ezek teljesen hétköznapi apró biciklis dolgok, de azt gondoltuk, hogy az egyedül élő időseket nem hagyhatjuk ebben az időszakban magukra ezekkel a dilemmákkal.
3: Hát akkor télen, úgy nyáron sem. És akkor fordítsunk, még van egy pár percünk a magányos idősek után a fiatalok, mert hogy már és ez egy vidámabb téma, és ez egy sokkal derűsebb dolog, beszéltem már tavaly vagy tavaly előtt önkénteseitekkel is, hogy elindult a Máltai Ifjúsági Mozgáskorlátozott Tábor, most már szerintem a 11. alkalommal, egy hetes tábor, ahol ott vannak a fogyatékosok, és ott vannak a segítők, vagy a másképpen élők, és ott vannak a segítők, és így két oldalról, ahogy mondjátok, két oldalról bontjátok a falakat, a láthatatlan falakat. Ez egy nagyon klassz kezdeményezés, és annak mindig örülök, hogy újra és újra meg tudjátok rendezni, és újra vannak önkéntesek, akik ott akarnak lenni ezekkel a srácokkal, gyerekekkel.
4: De erre nagyon nagy igény van erre a programra, és mind a két részről. Ez valahol nagyon-nagyon mélyen hozzátartozik a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat küldetéséhez ez a tábor. Ebben nagyon-nagyon sok minden megjelenik, hogy mit gondolunk a fogyatékos emberekkel, emberre való viszonyunkról, hogy hol képzeljük el az ő helyüket a társadalomban, a közösségben, hogy egyébként mi illetné meg őket, hogy hogyan tekinthetjük őket társainknak, hogy sok mindenre szükségük van, de sajnálatra biztos nem, és ugye tehát ezek a táborok látszólag nyaralásról, felhőtlen bulizásról szólnak. Az ideje egyébként annál jó volt többről, mert itt konfliktuskezelési foglalkozásoktól kezdve terápiás alkalmak, improvizációs színházi előadás, ami a fogyatékos emberekkel megtörtént való szituációt dolgoz fel, tánc, néprajzóra, kutyaterápia, örömzenélés, nagyon-nagyon sok minden van benne, mert ez a tábor, de ezek nem azt mondom, hogy a külsőségek, tehát ezek azok a foglalkozások, amik kitöltik a tábornak a napjait, de valójában ez tényleg arról szól, hogy ez a tábor azt mutatja meg, hogy az év többi 51 hetében hogyan lehetne élni ezeknek az embereknek, és az ő környezetükben élő nem fogyatékos embereknek, hogy hogyan tudnak közösségé kovácsolódni, és mennyivel másabb. Tehát egy mintát ad arra, hogyha kicsit bátrabban közelednek hozzánk, és közelítenénk egymáshoz, és egy kicsit természetesebben adnánk meg egymásnak a tiszteletet, és fejeznénk másik méltóságát, akkor mennyire más lehetne a társadalmunk.
3: 100 fogyatékossággal élő fiatal, és ugyanennyi önkéntes, ugye a táborban körülbelül
4: igen, 100-an érkeztek mozgássérültek, vagy halmozottan sérült emberek, és ugyanennyi önkéntes, meg még hát van a tábort üzemeltető személyzet, mert azt azért ne felejtsük el, hogy itt minden évben a kollégák akadálymentesítik a Balatonpartot, az azt jelenti, hogy rámpa vagy emelő van, amivel a kerekes székes emberek is be tudnak menni a Balatonba fürödni. Oda visznek több tucatnyi olyan kerekes vidéket a Máltai Szeretett Szovjet munkatársai, aminek nem baj, ha vízbe merül, sőt kifejezetten azért viszik oda, hogy aki kerekesszékes emberek ne a saját eszközeiket vigyék be a vízbe, ahol aztán esetleg utána rozsdásodni kezd, vagy valami tönkre megy, különösen amelyik elektromos, hanem kifejezetten erre fürdésre való kerekesszékeket tesznek oda. Az évek alatt kifristásodott nagyon sok részlet, amitől ez működőképessé válik, és amiután tényleg az, amikor vége van a hétnek, akkor mindenki sajnálja, hogy elmúlt, és azt várja a következőt.
3: Nyári szezon után Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetőjével, Rományi Tamással beszélgettem. Köszönöm szépen, és akkor nagyon jó tábori napokat még nektek ezen a héten.
4: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután.
3: Folytassuk a Monitor délutánt, itt a Trend FM-en az imént a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetővel, Rományi Tamással beszélgettem, és hát a nyári tapasztalásokról kérdeztem, a nyári munkáról kérdeztem a szakembert. Most pedig Mihalko Gáborhoz fordulok, a Hunren CFK Földrajztudományi Intézet kutatójához, Pannon Egyetem GTK professzorához, aki egyébként turizmus kutató. Jó napot kívánok, tanár úr!
5: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatóit.
3: És itt is a kérdés a nyári szezonnal kapcsolatos, ha úgy tetszik. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy turizmus kutatóként mik a benyomásai, mik a tapasztalatai, mik a kérdései, a felvetései a szezonnal kapcsolatban, akár itt Magyarországon, a régióban, akár globális szinten. Túlturizmus, hőségriadók, bármi érdekel. Kíváncsi vagyok, hogy egyedi volt ez a szezon a turizmus kutató szempontjából.
5: Igen, mindenképpen. Ha egy tudományos előadást kellene tartanom valamikor az ősz folyamán, akkor egy blikfangos címként a Tűz és Víz címet adnám, ez biztos sokan odafigyelnének. Hát valóban egyedi volt, tehát, és ugyanakkor pedig maradtak ugye a régi jól bevált fogyasztási szokások, tehát keressük a vizet, ez természetes nyáron. Hogyha Magyarországot nézzük, akkor mindenki emlékszik a hőkubolás napokra, amikor ugye a kedvenc vízfelületeink, Balaton és a Velencei tó vize, ugye nem is mondjuk, hogy elpárolgott, de mindenképp a vízszint csökkent, ami nagyon-nagyon megnehezítette a szezont, a Velencei tónál szinte ugye a fürdőturizmus lehetetlenítette, a Balatonnál pedig igen komoly nehézségeket okozott, ugyanakkor van mindig alternatíva. Tehát a Velencei tó esetében és a Balaton esetében is ugye a kerékpáros turizmus az továbbra is fennmaradt. Nyilván ez a reggeli délelőtti vagy a esti órákra húzódott. Tehát, de én igazából azt mondanám, ami az egész európai régióra igaz, hogy egy évek óta megjelent és egyre jobban felerősödő jelenség, ugye ezt úgy mondjuk angolul, hogy cool cation, tehát hogy ez a hidegebb helyeknek a keresés, ez most nem azt jelenti, hogy mindenki Észak-Európába vagy a feltétlenül a magashegységi régiókba indulna, hanem a tengerpartok közül is keressük azokat a tengerpartokat, ahol, tehát az északabbi területeken, ahol egy icipicit hűvösebb van. Nem fogjuk tudni elkerülni ezt a felmelegedést, ugye hát erről a szakértők nagyon hosszú ideje beszélnek. Azt láthatja mindenki, hogy sokkal hamarabb bekövetkezett a globális felmelegedésnek a turizmusra ható negatív következményei, mint ahogy ezt vártuk. Itt alapvetően ugye a trópusi éjszakákról beszélünk, tehát a 25 fok feletti éjszakára, amikor már nem hűl le, nem lehet nagyokat szellőztetni vagy sétálni. A víz hőmérsékletek a felmelegedése, főleg a tavak, állóvizek, a tengereket ez kevésbé érinti. Tehát megmarad egy trend, amit ugye itt az északi féltekén a társadalmi élet, a szabadságolás, a gyerekekkel való együttutazás mindenképpen motivál, nincs mese, menni kell a vízpadra. Ugyanakkor egy másik trend az, hogy próbáljuk elkerülni a napközbeni nagy melegeket, ez főleg a városi turizmus, nagyvárosi turizmusra élhetetlenek voltak azok a városok napközben, amelyeket mi szeretünk. és bejön egy másik trend, vagy erősödik egy szintén másik trend, ugye ez az éjszakai turizmus, ami az éjszakai gazdaságot mozgatja, tehát egy csomó tevékenységnek a súlypontja az áttevődik az esti éjszakai órákba. Ez jelenti például azt, nem csak a buli turizmust kell elképzelni, nem jelenti azt, hogy múzeumok nem 7 órakor zárnak be, hanem majd csak 10 órakor, és az utcai életek és a helyi lakosságnak valamiképpen ezt el kell tudnia viselni, hogy az utcán a tömegek azok nem a kora esti, hanem inkább a késő esti órákban hömpölyögnek. Hát körülbelül ezek az első benyomásaim, megosztok szívesen a hallgatókkal.
3: Professzor úr, közben két dolgot írtam föl magamnak. Az egyik a kreativitás, a másik a munkaerő kérdése, és nyilván ez tanárként is le kell képezni majd a hallgatókkal szemben is. Egyfelől az attrakcióknak mindenféleképpen nagyon sok helyen meg kell újulni. Most abban ne is menjünk bele, hogy a Velencei tó hogy tud megújulni víz nélkül. Értem én, mindenki ezt mondja most, hogy meg kerékpározunk, meg kirándulunk, meg nem tudom micsoda. Igen. De az a víz az ott, az alapvetés volt eddig.
5: A víz az úr, így
3: tehát, van. Oké, de hát nyilván kreativitás, ez az egyik. A másik az, hogy csomó éttermes barátom mondja, hogy látom is, most voltam lenn a Marosparton, Makón, bezárnak az éttermek. 2 és 6 óra között bezárnak, ezt munkaerővel le kell tudni képezni.
5: Igen.
3: Az, hogy ott ültek a szakács meg a felszolgálók a szünetben, láttam a bezárt étteremben. Ez egy nagyon nehéz kérdés lesz. Igen. Szóval kreatívnak lenni, kitalálni ezt az egészen másfajta időzítést, másfajta attrakciót, mást mondok, 35 fok felett nem mennek az emberek egy csomó helyen strandra, üresek volt, hát vagy víz nem volt a folyópartokon, vagy emberek nem voltak, és még a strandosok is panaszkodnak, hogy van az a hőfok, amikor már nem mennek sehova, csak a légkondicionált szobában ülnek. Szóval rengeteg mindenre kell itt most a turisztikai szakembereknek választ adniuk.
5: Abszolút.
3: Majd.
5: Mi nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és mindig elmondom, ugye, hogy ez egy olyan ágazat, ami mindennel összefügg, iszonyatosan rendszerben kell gondolkodni az ágazat siker érdekében. Ezt ugye a mediterrán országokban már nagyon-nagyon régóta csinálják, sziesztának hívják, amikor nem csak a vidéki területek, hanem a városi területeken is üzletek, éttermek, hanem feltétlenül bezárnak, de a tempóból visszavesznek. Én is hallottam ilyen történeteket, én is ugye járom a vidéket, az országot, és beszélgetek emberekkel, hogy egyszerűen nem lehetett már bemaradni a konyhába a légkondicionálók ellenére sem, és nincs is valóban kereslet. Ez eleve nagy probléma, ugye a munkaerő, ezt ismerjük. Azt, hogy itt mondjuk a Balatonparton 3 műszakban, de már csak 2 műszakban is ugye foglalkoztatni a vendéglátóiparban, különösen mondjuk a büfé sorokon az embereket, ez szinte lehetetlen és megoldhatatlan, hisz olyan munkaerőköltségeket vonz magával, amit nem fognak tudni a vállalkozók kifizetni. A másik kérdés, hogy igen, a kreativitás mindig is jellemezte a turizmuságatot is, szolgáltatás van, állandóan meg kell újulni, verseny van, nincs mese, kell tudni adaptálódni mondjuk az, hogy globális klímának a változásához.
3: És hát ahhoz, hogy a vendég hogy változik, mert régen mentek az emberek strandra 35 fok fölött, most meg egyszer csak azzal szembesülnek a vendéglátók, hogy nem jönnek, és este 8-kor meg dől a sor, vagy dőlne a sor a pizzás, a lángosnál, meg a fagylaltosnál, csak már akkor régen haza akart menni a kislány.
5: Hullafáradtak és szeretnének hazamenni, de én azért láttam, ahol mi gyakran tartózkodunk, hogy azért megpróbálnak kitartani. Igen, a vendégek azok napi szinten változnak, figyelik az időjárást. Eddig az volt, hogy várták a jó időt, ugye, hogy amikor jó idő lesz, akkor mennek le, és ez gerjesztette tulajdonképpen az egynapos, vagy egy éjszakás kétnapos turizmust, erről nemrég adtunk közre egy tanulmányt. A másik történet pedig az, hogy most azt figyelik, hogy mikor jön a csapadék, vagy mikor hűl egy kicsit, ugye a levegő, hogy el lehessen menni. Viszont most azt lehet mondani, hogy egy júniustól egészen augusztus végig stabil, biztos nyarunk van. Tehát ilyen korábban ugye a mediterrán régió volt, hogy nem kellett nézni, hogy melyik időszakban megy az ember, mert biztosan volt az egy hétben 5 olyan nap, amikor nagyon jó idő volt. Igen, a piac abszolút pillanatok alatt fog tudni erre reagálni. Szerintem a szolgáltatóknak kell ezt az adaptív képességüket valamiképpen fejleszteni.
3: Hát igen, ez is talán friss dolog volt, egy vagy két napja hallottam Balatonkör, vagy nem is tudom melyik szakmai szervezet jelezte, hogy egészen furcsa balatoni szezon volt a hétvégék. Igen, hétközben nem. Ezt lehet innen is, meg onnan is nézni, de nagyjából hát ezt mondta.
5: Augusztus 20-én hosszú hétvége is remekül sikerült.
3: Igen, tehát, igen. De hétközben meg nem, meg sokkal rövidebbek az etapok, tehát nem az egyhetes, hanem már annyira érzékeny, szenzitív ez az egész történet, hogy mint egy ilyen Jenga torony, vagy nem tudom, Marokkó, hogy itt alul hár, lehet, megmozgattuk, minden mozog, igen.
5: Balatonnak az elérhetőségének a javulása, ilyen-olyan elérhetőségének a javulása, az azt hozza magával, hogy az egy napra leugrunk turizmus, és ugye az árak mennek felfelé, ez ismert, hogy az egynapos turizmus az továbbra is jellemző. Tehát vagy azt lehet mondani, hogy az éjszakai tartózkodás nélküli, tehát jövünk, megyünk, hisz ugye ez Budapestről ez nem okoz különösen gondot, illetőleg az apartmanoknak a építése, megvásárlása pedig azt hozza, hogy nem a regisztrált fizetős szálláshelyeken vannak a vendégek, hanem a saját ingatlanjaikban.
3: Lehet, hogy az ősz az új nyár?
5: Én azt gondolom, hogy igen. Ez szerintem egy nagyon fontos gondolat, hogy nincs vége a szezonnak. Ugye ez egy ilyen szezonzáró beszélgetés, de igazából azt gondolom, hogy ha nem is most kezdődik a szezon, de ez még bőven október közepéig fog folytatódni.
3: Nagyon szépen köszönöm Mihalko Gábor, turizmuskutatóval, a Murencsi FK Földrajztudományi Intézet kutatójával, Pannon Egyetem GTK professzorával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, professzor úr.
5: Köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, és Siklós Bencével, fintech szakértővel, a PIK tanácsadójával beszélgetek. Szerbusz Bence, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
3: Szia András, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Revolut sztori, és én mondtam neked, hogy olyan hullámzó ez az egész, mert hatalmas hírek, milliárdos értékeltség, 100 milliós ügyfélkör, minden negyedik magyarnak van már Revolut számlája, aztán vannak kisebb-nagyobb botlások is, amit itt főleg azért ilyen hírecskékben lehet látni, az elmúlt napokban is volt ilyen zárolások, ellenőrzések. Hogy van most a Revolut, és mennyire töretlen a fejlődése, a szárnyalása?
3: Hát igen, a Revolut házatáján mindig van valami újdonság, nincs náluk uborka szezon nyáron sem. Hát a legfrissebb hír például, amiben most pont tegnap botlottam bele, az, hogy a Revolut egy saját márkás euróalapú stablecoin dob piacra, amit fokozatosan vezetnek be Európában, először Dániában, Lengyelországban, Portugáliában. Itt nyilván ugye egy euró, egy EURR nevű tokennek az értéke az egy euró, amit minden forgalomban lévő token euró vagy Európán denominált eszköz fedez. És itt ez azért is érdekes, mert az euró stablecoinok piaca jelenleg eltörpül a dollár alapú tokenek mellett. A stablecoin piac kb. 98% a dollárhoz kötött. Miközben ugye jól mondtad, a Revolutnak már több mint 80 millió lakossági ügyfele van, és 16 millió kriptó felhasználója is, úgyhogy egy ilyen disztribúciós hálózat érdemben felgyorsíthatja az euró alapú stablecoinok terjedését. Ami érdekesség viszont, hogy ez a Revolut stablecoin stratégiának csak az első lépése. Ugye más devizákhoz kötött tokeneken is gondolkodnak, például font alapú stablecoinon is, illetve még egy fontos szempont, magyar szempont, ha már mondtad, ugye jelenleg Magyarország nem tartozik az induló piacok közé, így a magyar ügyfelek egyelőre nem férhetnek hozzá ez a tokenhez, de amúgy sem tudnának, hiszen a Revolut tavaly év végén megszüntette a kriptoszolgáltatásait Magyarországon, amit még mindig nem hozott vissza, annak ellenére, hogy a hazai szabályozási környezet javulni látszik itthon, és már egyre több korábban megszüntetett kriptócég alkalmazás kezd visszatérni.
2: És hát magyar képviselete is van, meg a Fintech Szövetségnek is tagja, tehát beágyazódott ugye ebbe az ökoszisztémába, lehet azt mondani, itt most már teljes jogú tag a ligában.
3: Így van, igen. Amúgy meg hát a stablecoin bejelentés előtti nap, tehát 2 napja egy olyan hír érkezett, hogy a Revolut egy saját AI kutatási divíziót hozott létre, Revolut Research néven. Ennek az egyik központi projektje a Pragma nevű saját AI alapmodell, amit az Nvidia-val közösen egy stratégiai együttműködés keretében fejlesztettek.
2: Ami a legdrágább cég a világon, ugye?
3: Igen.
2: Legfrissebb mérések, már igen, szerint. Bocs, igen?
3: Igen, itt annyi, hogy a legfontosabb feladat ennek a részlegnek a Pragma továbbfejlesztése lesz, amelyet kifejezetten pénzügyi viselkedés minták elemzésére terveztek. Tehát a technológia az a hitelkockázat értékelésétől kezdve, a csalások felismerésén át egészen a személyre szabott ajánlatukig több területen is megjelenik majd a Revolut rendszerében. Tehát itt azért is érdekes ez, mert nem egy ChatGPT-szerű megoldást építenek be a platformba, hanem immár egy a teljes banki AI infrastruktúrát is saját maga akarja felépíteni a Revolut.
2: Ez a kriptovárakozás, vagy ez a kriptostop itt Magyarországon egyébként elvette a magyar ügyfelek kedvét a Revoluttól. Visszakeresgettem fintech.hu-s műsorainkat, közös beszélgetéseinket is, meg a te cikkeidet is a fintech.hu-n. Évekkel ezelőtt volt már a 1,5 millió felhasználó, most hol tartunk
3: Hát a Revolut magyar ügyfelének száma már meghaladja a 2 milliót, úgyhogy folyamatosan nő. Ugye július végén még 75 millió ügyfélszámot kommunikáltak globálisan, viszont most a legutóbbi sajtóközleményükben már 80 millió lakossági ügyfélről beszélnek, úgyhogy ez a növekedési tempó elég erős, nem csak itthon, hanem globálisan is. Ami a kriptofelhasználókat illeti Magyarországon, ez most nem csak a Revolut, hanem úgy összességében, nagyjából ilyen 500 ezer és 1 millió fő közé tehető, és ez is folyamatosan növekszik. Alapvetően ugye ez egy kicsit megakasztott, ez a tavalyi szabályozási incidens a kriptó felhasználás terjedését Magyarországon, de most, hogy javulni látszik a helyzet, így most kezdenek visszatérni a kriptóhoz is az emberek. Nyilván nagyon sokan használták a Revolut-on a kriptoszolgáltatásokat, és most azzal, hogy ez ugye megszűnt, áttértek más platformokra is.
2: Van egy teljesen szubjektív, személyes benyomásom. Nézegettem ezeket a héten feljövő, mondom, hírecskéket, inkább így nevezném őket, hogy szolgáltatás felfüggesztés, itt panaszkodik egy fogyasztó, másik három, zárolás, ellenőrzés, talán egy ékszerkészítő panaszkodott legutóbb valahol, de mondom, ezeken fél bulvár történetek, nem tudom, hogy mennyi hitelük van. Kell-e a magyar ügyfélnek, meg az európai ügyfélnek felkészülnie arra, hogy a Revolut már teljes jogú játékos, és ennek megfelelően más szabályok vonatkoznak rá, és ezért az ügyfelekre is talán más szabályok vonatkoznak, ha érted a gondolatmenetemet. Szóval lehet, hogy egy banktól megszoktuk ezeket a dolgokat, egy 50-100 éves banktól, de egy fintektől, egy neobanktól nem feltétlen. Ugye a radar alatt mozogtak sok évig, sokféle tekintetben. De most már ellenőrzésben, dupla-tripla ellenőrzésben, visszakérdezésben úgy tűnik, hogy mintha a Revolut komolyodna. De még egyszer mondom, ez az én gondolatkísérletem. Abszolút.
3: Tehát ugye a Revolutnak már van ugye magyar banki engedélye is az MNB-től, úgyhogy most már nem lehet rá nagyon fintenként vagy neobankként hivatkozni, úgyhogy rá is ugyanazok a szabályok, játékszabályok érvényesek, mint a többi hagyományos bankra. Ugye, hogy ezt említetted, igazából a Revolut globálisan is egyre inkább terjeszkedik, és minden egyes országban próbál banki licencet szerezni. Most legutóbb például 1-2-3 hete Franciaországban szerezték meg a teljes értékű banki engedélyt, ami azért is nagyon fontos, mivel a Revolut európai működésnek alapja eddig elsősorban a litván Revolut bank volt, így most egy kétközpontú európai banki struktúra alakul ki, aminek ugye Litvánia a közép-kelet-európai központja lesz, Franciaország pedig a nyugat-európai központja. És ez azért is lényeges, mert innentől kezdve már egyre nehezebb lesz a Revolutra pusztán neobankként vagy fintekként hivatkozni, mivel most már jogilag és működésileg is egy multinacionális bankcsoport épül. Ugye Nyugat-Európában már kb. 30 millió ügyfelük van, úgyhogy, ahogy mondtad is korábban, elég erősen növekedik az ügyfélbázis, úgyhogy igen, itt...
2: Hát itt most akkor csak az a kérdés, hogy ezt a fajta szexiségüket, fiatalosságukat meg tudják-e tartani, ugye? Ami miatt megszerette őket a félvilág tulajdonképpen.
3: Abszolút, igen. Tehát itt meg kell találni ugye az egyensúlyt, mivel most itt teljes értékű bankként nyilván nem tudnak olyan gyorsan sokat fejleszteni, haladni technológiával alól, mint ahogy korábban fintekként, viszont ugye ez volt az egyik fő, hát ahogy mondtad, igen, ilyen szexi tulajdonságuk, amivel tudták a felhasználókat bevonzani. Itt meg kell találni az egyensúlyt, de ahogy akkorábban a múlt héten beszéltük a fintech világában is, a Beyond Banking szemlélet az nagyon erősen megjelenik a Revolutnál, mint a vállalat alapműködésének a része. És ugye itt van ez az úgynevezett New Bets modellje, ami arra épül, hogy egyszerre sok kisebb kezdeményezést indítanak el, viszonylag kis csapatokkal és előre meghatározott időkerettel, és ha egy ötlet működik, akkor több erőforrást kap és skálázzák, ha nem, akkor viszonylag gyorsan elengedik. És itt ugye a cél nem az, hogy minden kísérlet sikeres legyen, hanem hogy a rossz ötleteket minél hamarabb és minél olcsóbban kiszűrjék. Úgyhogy ez a modell mögött nem az áll, hogy csináljunk meg mindent egyszerre, hanem az, hogy sok irányba érdemes kísérletezni, majd adat alapján eldönteni, hogy mi az, amit valójában érdemes tovább vinni. És akkor ezt kell ügyesen csinálni banki keretek között.
2: Egy utolsó dolog, meg most a te szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi, hogy sokat beszélgettünk, és láttuk azt, hogy a különböző országokban a nemzeti bankok, meg egyébként a klasszikus beágyazott régi pénzintézetek hogy viszonyultak a neobankokhoz, így a Revoluthoz is. Változik-e ez a helyzet most, hogy rájuk is egyre inkább azok a szabályok vonatkoznak, amik a régiekre. A harc módosul-e valamilyen téren? Szerintem csak fegyvernemet váltanak a bankok, de az biztos, hogy óriási kihívás előtt állnak. Hát ebbe már benne vannak jó pár éve, de ez egyre inkább ott van a küszöbön.
3: Igen, hát ha most a Revolutra vagyunk kíváncsiak, hogy a hagyományos bankok konkrétan a Revolutra hogy gondolnak, akkor szerintem ebből a szempontból sokkal inkább erősödik a kihívás, meg a, úgymond az ellenséges szerepkör, mint mondjuk egy fintek esetében, mivel a bankok nem feltétlenül versenyeznek minden esetben fintekekkel, hanem sok esetben ugye együtt is működnek, vagy esetleg fintekek beszállítanak bankoknak. Itt ugye a Revolutnál, miután megszerezte a banki engedélyt, így most már ugye teljes körű banki szolgáltatásokat is tud nyújtani, amivel közvetlen versenytársa lesz a jelenlegi bankoknak. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy itt egyre jobban élesedni fog a verseny, és itt már nem csak a kamatok fognak számítani, hanem azok a dolgok is, amikben ugye a Revolut alapvetően erős volt, hogy új funkciókat fejleszten ki, amik tényleg hasznosak, értéket teremtenek a felhasználók számára, úgyhogy fel kell kötnie a betyáját a többi banknak is, úgy gondolom.
2: Nagyon szépen köszönöm, Revolut Story 26 nyár végén Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, Bence.
3: Köszönöm szépen.
1: Továbbra is szép napot kívánok mindenkinek, folytatódik a Monitor délután extra, a turizmus.com műsorrész rovat percei következnek.
2: Folytassuk a turizmus.com összeállításunkat, a második vendég itt a stúdióban Kassai Tamás, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetője. Köszönöm, hogy eljöttél Pestre. És hát azért, mert ott hagytad most Miskolcot, meg Miskolctapolcát, meg a Barlangfürdőt, azért 20-a óta óriási élmény lehet most ott lenni a környéken, és látni azt, hogy ez a dolog újra működik 2 év szünet után.
4: Hihetetlenül óriási dolog, igen, egész hétvégén szinte telt ház volt Miskolcon, köszöntöm a hallgatókat, és téged is, örülök, hogy itt lehetek. Hát fantasztikus volt, tényleg, mint hogyha az ember külföldön lenne, lényegében szegény autósok örültek a legkevésbé, akik nem tudják, hogy Miskolctapolca egyik oldalán van egy hatalmas ingyenes parkoló, úgyhogy ezúton is, aki jön, annak ajánlom, hogy ott álljon meg, és 10-15 perc sétával mindent elérhet, és ne a másik oldalon, ahol keresni és vadászni kell a helyeket, és valószínűleg nem fognak találni. Úgyhogy óriási forgalom volt, nem csak autós, hanem a szálláshelyek is megteltek. Az augusztus 20-ai négynapos hétvégén gyakorlatilag online már nem lehetett szállást foglalni. Egész Miskolcon és még a környéken is teltek a helyek, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó kezdés.
2: Magyarország ikonikus barlangfürdője, fantasztikus élmény, és nagyon aggódtunk 2 éve, hogy mi lesz a régióval. És engem nagyon megleptél, mert azt mondtad, hogy oké, hogy a 20-ai hétvége az ilyen jól sikerült, de az előző hétvége is hasonlóan telt házat hozott ott a környéket. Tehát valamit akkor jól csináltatok, meg a szakemberek jól csináltak, meg a kínálat jól alakult, mert át lehetett hidalni ezt a 2 évet. Ott mondom, nagyon sokakkal beszéltem annak idején, polgármesterrel, fürdővezetővel, mindenkivel. Hogy lehet ezt átstruktúrálni? De akkor ezek szerint sikeresen át lehetett valahogy a vendégeket irányítani valami más felé. És persze az ígérettel, hogy azért ezt amint tudjuk megcsináljuk, és újra a tiétek lehet.
4: Igen, hát ez egy nagyon érzékeny téma, és mindenkinek nagyon más a megélése, attól függően, hát, hogy a városban
2: hol van üzlete például, persze, hát így van, miből él. Igen.
4: De hogyha városi szinten nézzük a statisztikákat és az eredményt, akkor valóban azt látjuk, hogy hogy egy sikerült elkerülni az óriási visszaesést. Tehát a tavalyi egész év az egy ilyen mínusz 6-8%-os eredmény, attól függően melyik mutatókat nézzük. Ez úgy gondolom, hogy egy olyan attrakció kiesésével...
2: Ezzel ki lehetett volna egyezni akkor, azt hiszem, két éve ezelőtt.
4: Ez láthatatlan, szerintem bárki aláírta volna, ha előre ezzel így ki lehet egyezni. Ami óriási lépés volt, hogy azonnal elkezdtük átstruktúrálni a teljes turizmust, hogy ne a barlangfűrű legyen az egyetlen dolog, ami miatt Miskolcra érkeznek a vendégek, hanem megpróbáltuk őket a Bükk szépségével, a kirándulásokkal, az aktív turizmussal is Miskolcra vonzani, és ez viszonylag jól sikerült, ahogy a számok mutatják.
2: Meg a gasztronómia.
4: És a gasztronómia, ami kiemelt, amit talán kevesen tudnak, hogy Budapest után a vidéki Magyarországon, Miskolcon van a legtöbb olyan étterem, amelyet vagy hazai, vagy nemzetközi toplistán és ajánlásban ajánlanak. Erre rendkívül büszkék vagyunk, és ami igazán különleges, hogy az Ehetőerdő projekt, az Erdély Gastro Express-szel az idei évben ugye a világ legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése címet nyert el, és már több étteremben is lehet ilyen ehetőerdős ételeket kóstolni, tehát abszolút megjelentek a Bükk ízei a miskolci kínálatban különleges erdei szörpökkel, tehát ez olyan unikális, amit sehol máshol az országban nem lehet megkóstolni, akit érdekelnek az ilyen gasztronómiai ínyenségek, azoknak Miskolcra érdemes, és igazából kell is látogatniuk.
2: A két év elég volt ahhoz, hogy kinőjenek olyan vállalkozások, amik a barlangfürdő árnyékában most utánhangzik. Eddig nem kaphattak szányra, akár régi vállalkozók valami újjal. Tehát ilyen is volt?
4: Elképesztően jó a kérdés. Nem. Ezek a vállalkozások évek óta már kiemelkedően teljesítenek, de a barlangfürdő árnyékában elbújtak, és mi segítettünk a Visit Miskolccal, hogy egy picit nagyobb szárnyakat és hírt kapjanak. Úgyhogy ez egy folyamat, aminek a kellős közepében vagyunk, két évre nem volt elég, de tartjuk tovább, tehát azzal, hogy a barlangfürdő most visszatér, és Tapolcára újra visszaköltözött az az élet, ahogy tényleg, mint a külföldön lennénk, hogy ott jönnek a turisták, és látjuk, forgatod, hogy ott vannak, és forgalom van. Ez nem jelenti azt, hogy a többi projekttel megállnánk, és akkor hátradőlünk, mert egyébként lényegében meg lehetne tenni, így a számok rögtön jók lesznek, de mi nem erre építünk, és eddig sem, az első naptól is arra építettünk, hogy egyrészt a válsághelyzetet túléljük, és utána pedig összeadódjon az újonnan megcélzott vendégforgalom, akiket a minőségi gasztronómia, az aktív turizmus, a kirándulások, a természet és a miskolci kultúra érdekel, és visszatérjenek a fürdővendégeink, akik számára ugye szintén picit kevésbé ismert, hogy Miskolc óriási fürdővárossá tért vissza most, hiszen a barlangfürdő mellett pár száz

0: Hát láttam a videókat, ugye nem csak az eredeti, vagy a régi állapotot állítottátok helyre, ugye itt nagyon sok minden történt. Még egy picit erről mesélsz, hogy aki eddig ismerte a barlangfürdőt, az most milyen változása számíthat, milyen fejlesztése számíthat?
1: Kulcsfontosságú azt látnunk, hogy amit a civil ember, a vendég lát és a vendég érzékel, az gyakran nagyon eltér attól, hogy mit tud egyébként egy komplexum. Itt műszakilag történtek a falak mögött, a falak
0: hogy alatt. Hogy mitől lesz fenntartható, hogy mitől lesz zöld, és az összes több így van. És ez egyre fontosabb a vendégnek, még akkor ez nem látja, de egyébként tudni akarja.
1: Igen, ez egészen különleges, és nagyon ritkán van arra lehetőség, hogy mondjuk egy fürdőtúra keretében valaki benézhessen a gépházba és a gépek mögé. Hogy amikor elképzelünk egy medencét, akkor úgy képzeljük el, hogy a medencének nagyjából a másfélszerese alatta tele van gépekkel. Na most ezek óriási költségvetésből újíthatók meg, és a teljes elektromos rendszer, a teljes épületkomplexumban, a légcsere, a légtechnika, ami nagyon érdekes, és ez aki régen gyakran járt a barlangfürdőbe, annak lehet majd egy fantasztikus új élmény igazából komfortban, hogy korábban párás volt a benti levegő a barlangban, ezt sikerült egy különleges technikával megoldani, hogy lényegében a hőmérséklet és minden azonos tud maradni, a légminőség azonos tud maradni, viszont az a fajta párásodás, ami régen volt, ez megszűnt, tehát most teljesen friss levegőben tudnak majd fürdőzni a vendégek, és ugye ez termál vízről van szó, tehát ez egy természetes termál forrás 30 fokos vízzel, és ez jön be a barlangba, ami ugye szintén nagyon fontos, hogy természetes, sokan keverik ezt esetleg más barlangfürdőkkel, nincs Magyarországon másik barlangfürdő egy van, Miskolc Tapolca barlangfürdő.
0: És most már nyitva is van.
1: Tehát ez úgy természetes, ahogy van, sok százezer éves, ez a természet csodája, ezt így kell nézni, ez nem egy wellness szálloda, ez a természet csodája, ami egyedülálló.
0: Alkalmas volt ez a két év szünet arra, hogy valamit változtassatok? Kellett valamit változtatni, vagy ezt úgy kell hagyni, ahogy volt?
1: Abszolút, hát ez egy sok százezer éves képződmény, tehát ezt így hagyjuk.
0: Nem falakat húznod, persze nem erre gondolok.
1: Ami változott, egyébként van is benne egy olyan, ahol sikerült falat húzni a barlangon belül. Volt egy korábban egy belső bérelhető kis pihenő szoba, ez ki lett nyitva a köz számára, tehát lényegében most már ingyenesen használható pihenőágyakkal lett ez kialakítva, illetve a beltéri medencéknél nagyon sok helyen történt újraburkolás, felújítás, a belső ilyen úgynevezett repülős installáció készült az egyik ilyen belső kupolacsarnokban, nagyon szép lett, és ami szintén a komforthoz hozzáad, hogy ki lett építve padlófűtés, aminek ugye két hatása van, az egyik, hogy kellemesebb rajta sétálni, a másik, hogy biztonságosabb is, hiszen a rá csöpögő vizet automatikusan rögtön párologtatja el, tehát jóval szárazabb is lesz
0: nem
1: a padló. Így van.
0: Akkor mozi?
1: Mozi.
0: Jó, tehát barlangfürdő rendben van, pipa. Nagyon örülök, hogy így alakultak a dolgok, szerencsésen alakultak a dolgok, de akkor most szeptember és mozi, ugye?
1: A Cinefest, hát itt be is tudjuk kapcsolni az előző gondolatba, hogy mi a kultúrát is próbáltuk elmesélni Miskolcról, hiszen Magyarország első kőszínháza Miskolcon van, és az idén azt hiszem a 203. évadát kezdi, és hát ez több mint 30 évvel idősebb színház, mint bármi más az országban, úgyhogy Miskolc mindig is egy kultúra városa volt, és ezt jól mutatja az, hogy a Cinefest is immáron több mint két évtizede Magyarország meghatározó nemzetközi filmfesztiválja, és most szeptember 4-től egész héten át minden nap párhuzamosan hat teremben folynak majd a vetítések, és ami egyébként szerintem nagyon vonzó, hogy egy-egy filmre 1400 forintos mozi egyel be lehet ülni, úgyhogy egy filmrajongók, így van, filmrajongóknak én most nagyon-nagyon ajánlom, hogy látogassanak el Miskolcra, különösen hétköznap, hiszen akkor rendkívül kényelmesen fognak tudni mozizni, bejárni a várost, fürdőzni.
0: Főleg ott, hogy ingyen parkolnak ott, ahol mondtad egyébként.
1: És igen, akkor, hogyha kimenek napozzára. Úgyhogy a Cinefesten, ami mindig nagyon izgalmas, hogy jönnek nemzetközi filmesek, nemzetközi sztárok, és olyan premierek, amik Magyarországon elsőként mutatkoznak be. Itt most az életműdíjat Gáspár Sándor színész fogja kapni, az Európai Mozi Nagykövete díjat pedig az Oscar díjas rendező Denis Tanovics és a szintén Oscar díjas Kevin MacDonald rendező fogja kapni, úgyhogy velük is találkozhatunk. Két kuriózum van, amit úgy kiemelnék, talán három.
0: Az erdő ízei és az erdő zene. zenéje, hogy ezt én is

0: kössek valamit valamihez, már te nagyon ügyes vagy, igen.
1: Az erdő zenéje, jól mondod, igen, hát egészen fantasztikus, ugye, hogy Miskolc a bükkvárosa, az erdővárosa és az ehető erdő, és nálunk pont az Erdő zenéje című film egy szabadtéri vetítésen, vagy a Szeletta Parkban kerül majd bemutatásra a bükkölelésében, a Bükk Geoparkban, ez egy UNESCO geopark, ez is különleges egyébként, hogy Magyarországon ugye kettő ilyen van, és az egyik az Miskolc és a Bükki Nemzeti Parknak ez a része. Itt lesz filmvetítés, illetve a Csengei kertben lesz szabadtéri kertmozi is, külön betétprogramként, úgyhogy nagyon izgalmas ez az egész történet, és nagyon látványos és élményszerű, szóval aki ide eljön, az úgy fog hazamenni, hogy jövőre is szeretne jönni.
0: És sok filmet láthat, de azért mindenképpen csobbanjon a barlangfüldőbe előtte, mert szerintem azért ezt kihagyhatatlan. Nagyon szépen köszönöm, örülök, hogy itt voltál, Kassai Tamás, a Visit Miskolc kommunikációs és marketing vezetője. Remélem tanítasz főiskolán vagy egyetemen, mert neked kéne egyébként, csak ez a benyomásom. Hogy
1: előfordult már,
0: ha valaki jól el tudja adni a régiót, a várost, az te vagy. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: Ez a Monitor délután extra.
3: Kedves hallgatók, ez volt a mai Monitor délután extra. Mindjárt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Továbbra is jó rádiózást, köszönöm szépen a figyelmet, Érszfalvi Andrást hallották.
2: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: A gyermekvédelmi rendszer problémáira hívta fel a figyelmet az UNICEF. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A gyermekvédelmi rendszer problémáira, az oktatási egyenlőtlenségekre és a gyermekek mentális egészségének helyzetére hívta fel a figyelmet az UNICEF Magyarország az ENSZ egyetemes időszakos felülvizsgálatát megelőző genfi egyeztetésen pénteken. Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója konkrét reformjavaslatokat ismertetett az ENSZ tagállamok képviselőivel. A gyermekvédelmi rendszerben jelenleg 21.212 gyermek él alternatív gondoskodásban, közülük szakértői beslések szerint mintegy 7000-en elsősorban a szegénység vagy a megfelelő életkörülményekhez szükséges szolgáltatások hiánya miatt nem élhetnek családjukkal. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Azt mondta, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkiviteli mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást, tette hozzá. 6 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat pénteken az MT-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszer irányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszereket, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázat kezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Izraelben továbbra is a média figyelmének középpontjában állnak a gázai övezetből a Hamas-Palesztin iszlamista szervezet fogságából kiszabadított túszok. Egyiküknek kislánya született 10,5 hónappal a kiszabadulása után, jelentette be a házaspár péntek reggel közösségi médiában. A Nova Fesztiválról elhurcolt Bubot 378 napig volt a terrorszervezet fogságában. Felesége mindvégig a kiszabadulásáért küzdött, miközben már volt egy kisfiúk, aki 3 éves volt, amikor apját elrabolták. Egy másik volt túsz, a 30 éves Emily Demery összeházasodott párjával, őt több mint 15 hónapon át tartotta fogva a Hamas.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója.
2: Sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: És köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk ebben a nagy melegben is, a pozíciódból, valamint az általad képviselt cég nevéből szerintem a kedves hallgatók kitalálják, hogy nagyjából miről is lesz a következő szűk egy órában, természetesen a private bankingről, és hát ugye a tehetős magyar honfitársaink befektetéseiről. Talán alig, ha árulunk el azzal a titkot, hogy az elmúlt évek elég zivatarosak voltak külgazdasági, gazdasági, globális értelemben is, a rizikófaktorok ismertek, orosz-ukrán háború, izraeli konfliktus, esetleges ukrajnai bevonulás, szóval ezek a tényezők hogyan is még itt hatottak a befektetésekre, kezdjük talán ezzel a külpiaci megközelítésből.
2: Nagyon érdekes egyébként, mert szélsőséges hangulatok voltak itt az elmúlt 2-3 évben a piacokon, ami azt jelenti, hogy ez a befektetési döntéseket is meghatározta. Tehát, hogy nagyon nagy ijedelem, ugye, hogy nem veszünk semmit, csak aranyat, mindenből ki kell szállni, le kell váltani az összes forintunkat, és a másik véglet pedig, úristen, mennyit esett? 30%-ot, 40-et? Hát azonnal vegyük meg. Tehát, hogy ez a két szélsőség uralta egyébként a befektetői hangulatot. Amit általánosan tudok mondani ugye a nemzetközi piacokról, hogy bátornak kell lenni. Tehát az ukrán háború ugye az egy nagyon nagy sokkot hozott, különösen azért, mert a várakozás sokkal ellentétben sokkal tovább tartott, mint ahogy bárki is képzelte. Tehát még
1: és most látjuk a végét sajnos.
2: Hát most ugye ez még azért nincs kimondva, hogy látjuk a végét, azért az látszik, hogy egy év alatt azért megszokta a piac. Tehát, hogy ami nagyon negatív hatás volt, gyakorlatilag az összes eszköz leértékelődött, tehát hogy korábban azért a befektetési piacon ilyet nem tapasztaltunk, hogy a kötvények, a részvények, az arany, tehát gyakorlatilag minden beszakadt. Egy dolog tudott erősödni, az amerikai dollár és az amerikai állampapírok iránti kereslet. És ugye ez egy ilyen sok hatás volt az egész piacra, és aztán úgy szépen fokozatosan ugye ezt megszokták a befektetők, és ugye elterelődött a figyelmük erről. És így, ennek köszönhető ugye, hogy most fantasztikus hozamok vannak bizonyos eszközosztályokban, gyakorlatilag az összesben, tehát hogy ami akkor negatív volt, visszafordult, és hát ugye látjuk az aranyár folyamát, a részvénypiacokat, különösen a digitális szektorban ugye minden hihetetlen nagyságrendeket emelkedett, és ugye ezt az időszakot meg egész jól át tudtuk vészelni egyébként kötvényekkel és állampapírokkal. Tehát ugye a pénznek mindig dolgoznia kell, és likvid alapokkal, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a nagy sztárok, de ugye ez a múlt, tehát hogy azért beszéljünk kicsit a jövőről is, mert most szerintem...
1: Ami szerintem még érdekes, itt ha esetleg tudsz hazai vonatkozást mondani, vagy esetleg tágabb vonatkozásban, tágabb horizonton a közvetlen orosz kitettségek mennyire jellemezték ezt a régiót? Hát csak azért igen, mondom, mert annak idején Budapesten a Váci utcában elég sok orosz hangot hallottunk.
2: Igen.
1: Most már nem annyira érdekes módon.
2: Egyébként szintén én a második kerületben elég sokat hallok, még most is. Tehát, hogy azért szerintem, tehát, hogy mint Budapest az egy kedvelt célpont, mind lakhelynek, mind utazás szempontjából, de igazából nem is az az érdekes, hanem hogy ugye az orosz befektetések szerencsére nem volt sok, és hát ugye azok gyakorlatilag lenullázottak, mivel a jegyzések azok úgy, ahogy van, megszűntek. Ami nekünk izgalmas volt itt Magyarországon, különösen az OTP, ugye az OTP-nek a kitettsége, illetve hát azért van még egy-két bank, Raiffeisen, Unicredit, akiket ez érintett, de leginkább az OTP-nél látszott az, hogy olyan döbbenetes szakadás következett be, és ennek semmi más oka nem volt, mint hogy a nagy külföldi alapkezelőknek egyszerűen el kellett adniuk a papírt a szankciók miatt. És ugye most gyakorlatilag ez a visszarendeződési folyamat látszik, hogy azért az OTP-nek a népszerűsége, illetve az orosz érintettségét más lapra helyezték, és így a nagy befektetők visszaszálltak. Tehát így a összességében ugye ez egy sok hatás volt a piacon, és mondom, szerencsére azért egyrészt voltak ügyfelek, akinél eladtunk mindent, valamennyi kitettségünk megmaradt, és azok meg is vannak, tehát hogy azért ennek a háborúnak vége lesz, ez egy nagyon érdekes folyamat lesz megfigyelhető, mert nagy valószínűséggel a nemzetközi vállalatok is vissza fognak térni Oroszországba. Bár ugye semmit nem tudunk egyelőre a végéről, meg a feltételrendszerről, de hogy jelenleg ezeknek a papíroknak nincs ára. Tehát mondhatjuk így, hogy nem is nagyon lehet velük kereskedni Európában, vagy Amerikában sem.
1: Hát tekintett arra, hogy a legtöbbet szankció sújtja, egyfelől, másfelől visszatérve itt a hazai zavaros vagy tarajos vizekre, hogy látod a private banking szektornak a magyarországi helyzetét, mi jellemzi, ha definiálni kéne a piacot?
2: A piacot definiálni? Hát szerintem hihetetlen lehetőségek vannak a magyar piacban. Ugye a nagybankoknak a privát banki állománya, ugye ők közölnek adatot igazából, folyamatosan nő. Ez az inflációs környezet ugye a forintban kifejezett értékét tovább dövelt ennek a vagyonnak. Ugye óriási állampapír állományok épültek fel, ugyanakkor a részvény csomagok is felértékelődtek, tehát én azt gondolom, hogy ennek az időszaknak is, és ugye a cégeknél is azért, tehát ez is kétélű, mert valamelyik cégnek nagyon jól ment, valamelyiknek kevésbé, de összességében elmondható, hogy ez a réteg nagyon erősödik Magyarországon.
1: Tehát amikor az elmúlt két év gyengelkedő makrogazdasági teljesítménye átmenetileg segítette a private banking szektort?
2: Igen, ugye, mert ami
1: likvid, bármilyen meglepő.
2: Bármilyen is. Meglepő, igen, mert hogy ugye a befektetési oldalról viszont nagyon sok lehetőség jött egyébként. És
1: itt is szélsőség volt, ugye, a magas kamatkörnyezet, elszaladó állam, papírhozamok, aztán pontosan. Most visszakonvergáló kamat.
2: Igen, hát hogy gyakorlatilag a háború évét azt úgy tudom jellemezni, hogy ilyen forgalom soha nem volt. Ugyan részvényekkel kevésbé tudtunk foglalkozni, de például a devizapiacon óriási lehetőségek voltak ugye a forint volatilitása miatt. Tehát ez azért most már csökken, tehát ugye ez a volatilitás visszament, de hát akkor ugye láttuk az iszonyatos szélsőségeket, hogy 370 és 425 között ott jött-ment a forint folyamatosan, és ugye ez az ügyfelkör ezt is ki tudja használni, a konverziókat és a határidős ügyleteket.
1: Jó, hogy említed ezt a témát egyébként, ebben az időszakban mennyire volt menedék eurót vásárolni, svájci front, vagy ügyfeleitek közül egyébként mi volt a trendi dollár?
2: Ugye nekünk alapvetően is, tehát mi úgy állunk hozzá, hogy megosztjuk. Tehát hogy van egy egészséges egyensúly, tehát a forint mellett többségben, ugye a forint a kisebbség, és akkor többségben van az euró. Dollár az nem annyira jellemző, ugye most azért a dollár befektetéseinket nem annyira segíti ez a kettős adóztatást elkerülő egyezménynek a felmondása, hogy ugye az amerikai adóhatóság felé elég extrém, ugye ez a 35%-os adófizetési kötelezettség áll fenn, illetve hát a magánszemélyek befektetéseit nem segítette a másik oldalról, ugye a szocó bevezetése sem, tehát hogy így viszonylag vékony mesdjén lavírozzunk, hogy kihozzuk az optimumot a portfóliókból, de természetesen az euró az nagyon erősen jelen van a portfólióinkban, tehát az euró befektetések mind ETF-ek formájában, ugye tudunk aranyat venni euróból, tehát a rengeteg kötvényt, tehát vállalati kötvényeket, a nemzetközi kötvénypiacon jelen vagyunk, tehát ez mind jó lehetőség arra, hogy mondjuk egy jóval kisebb inflációs környezetben dolgozzunk, ugye, ami az euróbefektetéseket illeti.
1: És kérlek szépen, hogy háborús környezetben mindig felértékelődnek a menedék devizák, ugye klasszikusan ilyen a svájci frank. Mit mondaná róla, hiszen láthatóan nagyon erős.
2: Igen, igen.
1: Tehát az euróval szemben is, most a magyar forintot nem hozom ide, ez ebből a szempontból áll nem annyira kulcstényező, de ugye, hogy összevetve más vezető devizákkal a toppon van.
2: Nagyon érdekes a svájci frank, mert valóban ugye nagyon jó, mint befektetési devize, ha jó időbe veszed meg. Ugye? Tehát azért nem mindegy, hogy mikor mész át forintból vagy euróból svájci frankba. A másik oldalon viszont ugye egy jó kérdés, hogy mit veszel belőle. Tehát mondjuk meg tudod venni a svájci tőzsdét, tehát a svájci tőzsdéről azt kell tudni, hogy ETF formájában, ugye index követő ETF formájában, hogy a háború hatására egyébként a svájci tőzsd az nagyon keveset esett. Tehát, hogy viszonylag stabil maradt, viszont most ugye, hogy volt a DAX-nak, illetve az amerikai részvénypiacoknak is az ugrása, a svájci tőzsde egyébként ott sem emelkedett természetesen óriásit. Tehát, hogy így befektetési szempontból ugye kamat az nincsen, tehát kötvényt nem tudunk venni, mindenképpen kockázatot kell belőle venni. Illetve hát vannak egyedi részvények, Nestlé, Novartis, ezeket mindenki ismeri, jellemzően nagyokat szoktunk vásárolni. Óriási potenciáról azért ezek esetében sem tudunk beszámolni, de önmagában maga a svájci frank tartása az egyébként egy egészséges megosztásra.
1: Csak egy kis mellékszál, hát ehhez képest a BUX nem, vagy pontosan a Budapest értékesítő nem remekelt 2023-ban. Szerinted mi áll a háttérben? Mivel magyarázod?
2: Hát én azt gondolom, hogy így ugye a kockázatot akarunk, vagy nem akarunk, ez ugye folyamatosan változik. Tehát havonta kijön egy inflációs adat Amerikában, egy munkaerőpiaci adat, és az egyik hónapban jobb, a másikban rosszabb, és ennek megfelelően ugye a nagy nemzetközi alapok keresik a pénznek a helyét. És ugye ez meghatározza, hogy mondjuk mennyire jönnek egy magyar piacra. Tehát amikor kockázatészség van, akkor ugye meglódul a BUX, tehát akkor elkezdik venni a nagy, de csak a nagyokat jellemzően, ugye a blue chipeket, de amikor ugye megint jön egy olyan munkaerőpiaci adat, hogy mégse nő a munkanélküliek száma, tehát magyarul pörög az amerikai gazdaság, azaz nem lesz várhatóan nagyobb kamatcsökket, és akkor ugye értelemszerűen a kockázatészség is csökken, mert hogy ott van a jó kis biztonságos amerikai állampapír.
1: Egy picit rugóznék ezen a háborúon, mert ilyen szituációban általában ugye felértékelődik a semleges országok helyszíne, és akkor nem pusztán Svájcról beszélünk, hanem Ausztriáról is például, ami a közvetlen szomszédunkban van. Mennyire jött meg az érdeklődés például nem pusztán az értékpapírok vagy a banki szolgáltatások iránt, hanem mondjuk ingatlan befektetések apropóján. Tapasztaltok valamit?
2: Ez nagyon érdekes, ugye annyira én az osztrák ingatlan piacot nem ismerem, amit én jobban látok, vagy ismerek, az a spanyol egyébként, tehát hogy Spanyolországban nagyon sok magyar vásárolt ingatlant, tehát hogy ez inkább egy trendszerű irány. Ugyanakkor most, hogy mondott, tehát Ausztriában is azért elvétve hallok, elsősorban mondjuk a tavak meg a hegyekben ugye ingatlan vásárlásokról, de ez nem befektetési célú.
1: Akkor ejtsünk arról szót. Jó, ejtsünk arról szót egyébként. Hát nyílt titok, hogy Budapest hordta ki annak idején a pénzt, a budapesti vagyonosok Ausztriában és Svájcban. Van még ilyen szála ennek egyébként, hiszen sokan biztonságosabbnak tartják, vagy hiszik a kinti banki szolgáltatások elérését és a bankszámlanyítását, amiről persze egyébként ugye a hatóság ugyanúgy tájékoztat.
2: Pontosan,
1: mindenkit.
2: Tehát ezt akartam mondani, hogy ugye adó optimalizáló előnye már nincsen, mert ugye az adatszolgáltatás az gyakorlatilag tökéletesen működik, ami ugye itt mindig az egészséges földrajzi diversifikáció, tehát hogy meg kell osztani a vagyont, legyen itt is, ott is, tehát ez most is működik. Ugyanakkor ezek a magyarországi kamatok, mondjuk, amit tavaly tapasztalt, ezért ezek nagyon vonzóak voltak az ügyfeleknek, tehát ugye nem tudta, melyik ujját harapja, mert hogy most, ha kiviszi, akkor kap 2-3%-os kötvényt, itt meg mondjuk kapott 16% meg 17%-os állampapírt, tehát hogy azért ezt erősen kellett mérlegelni, hogy milyen arányba helyezze el a vagyonát, illetve itt azért még egy fontos szempont mondjuk a költségek, tehát hogy Svájc, Ausztria sokkal drágább, mint Magyarország. Tehát ez a befektetési szolgáltatásoknak ez a köre egyértelműen, és ugye azért bizonyos vagyonmérték nem az is számít, tehát az 1% is számít egyébként.
1: Tehát hogy más az árazás,
2: teljesen más az árazás, igen. És a rugalmasság is. Tehát azért most már svájci bankoknál 1 millió euró az nem befektetett összeg. Tehát azzal már nem akarnak foglalkozni.
1: Tehát amit mondasz, az nagyjából ugye a private banki küszöb, tehát egy, ugye ez forintban számolva 400 millió forint.
2: Igen.
1: Ez nagyjából áll a magyarországi szolgáltatók esetében is?
2: De a magyarországi szolgáltatók
1: az... Lezserebbek?
2: Igen, tehát a magyarországi szolgáltatók azért inkább ilyen 100 millió forint körül vannak. Szerintem kisebb-nagyobb szórással mindenki mindenki itt tart.
1: És ebben egyébként van, bocsáss meg, hogy megszokítanak, van szerepe annak, hogy milyen hátterű a szolgáltató? Mondjuk, hogy osztrák hátterű, vagy német hátterű?
2: Szerintem
1: vagy
2: nincs igazából.
1: Tehát a piac hosszakosodva?
2: Igen, pontosan, tehát a helyi szokványokhoz igazodva határozzák meg a belépési limitet. Tehát, hogy természetesen, ha külföldre viszed, akkor más nagyságrendet
1: kellene. És arról kérdezlek téged, mint társadalmi vagy szociológiai definíció, hogy kitekintesz Magyarországon momentán gazdag vagy tehetős polgárnak, mi a válaszod rá? Mi kell hozzá? Mondjuk akár flóban, akár vagyonban, pénzügyi háttérben. Meg kell az összeg, amire azt mondjuk, hogy valaki gazdag ember.
2: Ez rettenetesen nehéz, ugye, mert Magyarországon nagyon nagy az ingatlan állomány, ugye az ügyfelek kezében, azt meg igazából senki nem tudja megmondani, hogy egy adott családnak mondjuk mekkora az ingatlan vagyona. Hát én azt mondom, hogyha likvid eszközben egy 501 milliárd forintja van valakinek, tehát a likvid eszköz alatt azt értem, hogy pénzügyi befektetésben, hogy ami viszonylag jól körülhatárolható, akkor őket tekintem, tehát annak a rétegnek, vagy a vagyonos rétegnek, aki mondjuk ezzel a szolgáltatással jól elérhető és megtalálható.
1: És hogy látod egyébként vagyonosodás konvergencia tekintetében jövünk fel a szomszédos kelet-közép-európai országokhoz képest?
2: Hát ez szerintem nagyon nagy a szakadék. Tehát én azt gondolom, hogy mind a lengyelek, mind a csehek sokkal gazdagabbak nálunk, és a románok is nagyon jönnek fel.
1: Hát, ez érdekes, amiket mondasz, mert azt gondolnak egyéb iránt, hogy azért Magyarországon is folyamatos vagyon felértékelődés van, ha már rendetre az ingatlant, akkor abban a szegmensben is. Tehát ehhez képest sem akkora a sztori, vagy ha lehet így fogalmazni.
2: Igen, és de nagyon érdekes, hogy az ingatlanoknál ugye reál értéken az elmúlt 2-3 évben nem volt áremelkedés. Ugye gyakorlatilag tehát ugyanazon az áron van egy ingatlan, mint 2 évvel ezelőtt, az gyakorlatilag átcsökkentés jelent. Tehát, hogy ugye az infláció az ingatlan szektorra nagyon rányomta a bélyegét, és ha ebből a szempontból nézzük, egyébként az ingatlanok alul értékeltek is. Tehát, hogy befektetői szemmel nézed, akkor ha nincs áramelkedés 2-3 évig, és nagy a kínálat, akkor egyébként jó belépési pont, de egyértelműen ez az érzés sem, hogy le vagyunk maradva a vagyon akkumuláció szempontjából a versenytársaink.
1: Tehát mondjuk, hogyha Buda...
2: együtt indultunk.
1: Most nem Bécshez hasonlítjuk magunkat, mert nyilván ott az eltérés 200 év elnézést, de mondjuk, hogyha Prágához hasonlítjuk magunkat, akkor is azt mondod, hogy...
2: Egyértelműen nagyon, nagyon nagy a különbség, tehát jóval vagyonosabbak a csehek és a lengyelek is.
1: Az említett 2 éves megtorpanásban nyilván bejátszik a makrogazdasági környezet, nem? Tehát az infláció alakulása, a háztartási fogyasztás visszaesése, stb. Nem?
2: Igen, egyértelmű persze, és ugye tehát ez egy nagyon egyszerű közgazdasági egyenlet, vagy képlet, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk az állampapírba el tudok kérni 18%-ot, akkor miért vennék ingatlant. Úgyhogy egyébként az ingatlanpiacnak az erős motorja a hitelek voltak. Tehát a maga a hitelezés és az alacsony kamatok, ami szintén ugye pont az ellenkező irányba mozdult el, hogy nagyon magasak lettek a kamatok, tehát gyakorlatilag a hitelből vásárolt ingatlanok piac az megállt. És ugye itt várható egy visszarendeződés, amint a kamatok ugye a hitelezésben is lejjebb mennek, vagy mentek már.
1: Hát a legutóbbi kamat döntés apropóján meg a jelzések szerint azért ez se lesz egy gyors folyamat, nem? Tehát nem olyan, mint korábban volt, vagy gyorsabban. Lehet tervezni esetleg?
2: Ugye rengeteg támogatott hitel van, ugye ez segítheti az ingatlan piacot, az még segítheti az ingatlan piacot, hogy az állam papíroknak a hozamai drasztikusan leestek. Tehát ugye amikor ott vagy, hogy mérlegeled, hogy akkor most elkezdjek egy ingatlant keresni, vagy vásárolni, vagy visszarakjam mondjuk ezen a 7%-on a pénzemet állampapírba, ugye az már egy döntési helyzet. Szerintem a 15%-nál nem volt döntési helyzet. Hogy inkább állampapírba rakták, úgyhogy ez is egy erős nyomás lehet ilyen szempontból az ingatlanok iránti keresletben.
1: Hát rajtam is van, hogy erősen másodással lejárom is az első része, és jönnek a hírek, úgyhogy tartunk egy pár perces szünetet, mármint amit a műsort illeti, és utána folytatjuk a beszélgetést, tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója a nap vendége.
0: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezér igazgatója. És hát továbbra is a private banking szektorról beszélünk, a háttérről, az eszközökről. Ha megengeded, még visszaugrani egy picikét a 22-23-as esztendőre, ez pedig ugye a nagyon magas infláció. Az évei voltak tulajdonképpen. Hogy látod itt a fogyasztói árindex, mennyire rajzolta át a private banking szektornak a komponenseit?
2: Hát egyértelműen átrajzolta, ugye, tehát, hogy ebben a kamat környezetben a kötvények nagyon előtérbe kerültek. Tehát értelemszerűen, ugye, amiről beszéltünk, hogy itt Magyarországon ugye az állampapíroknak a hozama olyan szinten emelkedett, hogy nagyon-nagyon vonzó lett a befektetők számára. És akkor itt ugye beszéltünk a likvid alapokról is, de ugye ez gyakorlatilag minden banknak van egy likvid alapja, ami ráadásul azonnal hozzáférhető, és ugye ott is ezeket a 15-16%-okat könnyedén el lehetett érni nulla kockázattal gyakorlatilag. Tehát ez értelemszerűen átrajzolja.
1: Most, hogy folyamatosan tehát lecsökkent a fogyasztói árak drágulási szintje, ugye a magas árszint sajnos itt maradt velünk, de hát azért a inflációs környezet nagyon sokat változott. Milyen átrendeződésnek lehettek a tanúi, mint szolgáltató? Láttok már egyébként teljes mértékű átformálódást, hogy elmozdul az állampapírból egy másik irányba a vagyon tömeg?
2: Nagyon érdekes, ugye ez nagyon érdekes, tehát hogy mikor indultál az állampapíroddal típusú, tehát hogy amikor lejárat van, tehát ugye helyzet van az újra befektetésre, ott azért már erőteljesen előkerülnek az egyéb eszközök is. Tehát hogy addig, amíg csak ugye itt ez most egy, azért is mondtam, hogy most a mostani helyzet sokkal izgalmasabb, mint amikor mondjuk 30-40%-ot estek a piacok, mert ugye most már nagyon sokat emelkedtek, tehát ha most mész át állampapírból részvénybe, kérdés, hogy akkor mondjuk egy OTP-nél egy 70 vagy 100%-os növekedést, attól függ, ugye mikor szálltál be, ezt meg tudod-e újra ugrani? Tehát ugye itt a céláraknak a kérdése jön be, de most egyértelműen én azt gondolom, hogy a tanácsadók szerepe felértékelődik.
1: És hát egyébként, bocsáss meg, hogy megszakítlak, de ugye a állampapírokra visszatérve, hát ott is vannak részvényekkel versenyző kondíciók, most ugye nem akarok termékismeretet mondani, de az állam is bocsát ki újabb és újabb állampapírokat, fel tudja venni a versenyt a részvénnyel? Mit mondasz?
2: Ugye ez kockázat tétvágy kérdése, illetve hajlandóság kérdése, hogy te egy részvény kockázatot, ugye ahol egyértelmű volatilitás van, és azért még mindig nem egyértelmű, hogy az inflációs nyomás elmúlt, hogy ebből ki tudunk-e kerülni, mert ugye azért itt tehát az a lényeg, hogy ezt a piacot mindig egybe kell tekinteni. Tehát Amerikától, az amerikai dollártól, az amerikai kamatoktól az egész világ befektetési piaca nagyon erős, erőteljesen függ. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ugye a dollár erős, és az amerikai Fed nem akar kamatot csökkenteni, akkor ugye részvénypiacok is stagnálnak és megállnak. Tehát ez egy mindig egy döntési pont, hogy én elhiszem-e, hogy a részvényekben mondjuk több van, mint ez a 7%-os állampapírhozam. Tehát, hogy ugye itt ez úgy, hogy egyébként kockázatot vállalok. Tehát, hogy ez ugye egy akár rosszabbul teljesítő piac is lehet, mint egy biztos 7% forintban.
1: Egyéb iránt te most hogy látod mondjuk akár a globális, akár pedig a hazai gazdaságnak a helyzetét? Mennyivel tűnik nyugodtabbnak, mint az elmúlt években volt? Ugye elméletileg idén már növekedés lesz. Nem akarok ezzel provokálni,
2: nem provokálsz.
1: Ha nyilván a gazdaság egy bővülési pályára lép, akkor minden szolgáltató számára ez mégiscsak egy más hátteret ad.
2: Ez így van.
1: Jobb a silabusz talán, mint tavaly volt, nem? Tehát kiszámíthatóbb?
2: Ugye nagyon nehéz kérdés, hogy az inflációval meg a kereslet csökkenése tudunk-e mit kezdeni. Tehát ugye az most ugye világpiac és Magyarország külön téma. ugye látszik, hogy az amerikai gazdaság nagyon pörög, a nyugat-európai gazdaság is pörög, tehát hogy már a növekedések kezdenek előtérbe kerülni. Ugye itt, ami az izgalmas, az az inflációs nyomás, hogy az változik, vagy nem. Európában úgy tűnik, hogy csökken, Amerikában nem. És ugye jó kérdés, hogy Magyarországon mi történik. Ugye Magyarországon azért az infláció következményeképpen egy nagyon erős olló nyílt. Tehát ugye beszéltünk a vagyonos rétegről, és az alatta lévő rétegekről, tehát azért egy elszegényedési folyamat elindult, ami mondjuk a keresletben erősen megjelenik. Tehát azért is a növekedési kilátásaink, ugye azok azért nem egyértelműek. Míg mondjuk én azt gondolom, hogy tőlünk nyugatra egyértelműek a növekedési kilátások. De ez is fordulhat, tehát hogy azért a gazdaságnak mindig vannak öngyógyító folyamatai, és ez könnyen helyre tud állni, és ez segíti egyébként a részvénypiacokat egyértelmű. Amit viszont el kell mondanom, hogy a magyar részvénypiac nagyon alul értékelt. Régiós összehasonlításban is, tehát nem csak a
1: nyugati. Amikor a sztárpapírokról beszélünk, a blue chipekről beszélünk, a tekintetben is lemaradás van?
2: Egyértelműen.
1: Mondjuk mihez képest? Prágai papírokhoz képest?
2: Igen. A prágai papírokhoz képest, a lengyelekhez képest. Egyébként még azt gondolom, hogy a románok is elég alul értékeltek. Tehát most itt, ugye ez nem befektetési tanácsadás, ez egy szakértői, igen, ez egy elemzés, ez egy szakértői vélemény, tehát hogy a magyar részvénypiac is alul értékel, és azért nagyon szép osztalékokat fizettek ezek a papírok, és szerintem jövőre is nagyon szépeket fognak fizetni. Tehát, hogy ez egy... Tehát, hogy a legnagyobb cégeinknek azért nagyon jól megy.
1: És hogy látod akkor, amikor beszélünk a vagyonos, gazdag, tehetős rétegről, ugye régen volt ez a kifejezés, hogy a felső 10 000. Ez nagyjából áll még volumen tekintetében, vagy már ez szélesedett? Mik a tapasztalataitok? Már egy szűkülésről beszélte, elszegényedésről, nyilván van egy ilyen része,
2: tehát én igen, azt látom, hogy ugye bizonyos szempontból keresletcsökkentés, nagyfokú keresletcsökkentés van, és ugyanakkor a felső rétegeknek a vagyona pedig tud exponenciálisan is nőni. Tehát, hogy ez a felső 10 000, ez nagyon nehéz kérdés. Tehát különböző elemzések vannak. Én mindig azt mondom, hogy ott van a bizonytalansági faktor, hogy egy céget, ami nem tőzsdéjegyzett, mennyire értékelek, mekkora az ingatlan vagyona, ugye, mert az asztály családnak az végképp nincsen, ugye, statisztikailag összeszedve. Tehát ez nagyon nehéz megmondani, hogy mekkora ez a réteg.
1: És eljutunk a generációváltás problémájához, hogy ez a trendi téma. Egyéb ránt nagyon sok szolgáltatott, pénzügyi szolgáltatott, private banking szektorban dolgozó céget megkeresnek leszármazottak, hogy mit csináljanak.
2: Igen.
1: Nálatok is van, ti is tapasztaljátok ezt, hogy nem tudnak az utódok mit kezdeni a örökölt gyárral, termelőzemmel, vagy agrárvagyonnal?
2: Ugye ez egy folyamat, ez igazából most indul be, azt, hogy mennyire nem tudnak vele mit kezdeni, vagy tudnak, szerintem ez nagyon egyedi, és cége válogatja. Szerintem én nagyon jó példákat látok egyébként az átadásra, és nagyon tudatos példákat az ügyfeleknél, tehát hogy ezen kőkeményen dolgoznak, és fő kihívásnak élik meg. Ugye nekem ugye két cégem van, az egyik az iPrivate Banking, aki direkt befektetésekkel foglalkozik, és befektetési tanácsadás keretében kezeljük az ügyfelek pénzét, és ugye van a Family Office, ami meg ugye egy globálisan segíti az ügyfeleket, akár generációváltással is. Tehát itt ugye kezdhetjük a családi alkotmány megírásától kezdve a BVK-k alapításáig. Szerintem a BVK egyébként Magyarországon a csodafegyver. Tehát, hogy a lehetőség arra, hogy tudatosan egyben tartva a céget rendkívül kedvező adózási feltételek mellett tudjunk tovább működni. Tehát, hogy a családi vagyont egy BVK-ban elhelyezve, én ebben például nagyon hiszek. És ez egy nagyon jó lehetőség.
1: Ez szóval új jelenség, ugye ez a vagyonkezelési alapítványi megoldás ötvezete, nem? Rosszra?
2: Igen, pontosan. Igen. Hát ez a bizalmi vagyonkezelőt alapít a család, és akkor ebben meghatározzák az elveket, hogy kezelődjön ez a vagyon, mind a cég maga, a pénzügyi vagyon, az ingatlanok. És én azt gondolom, hogy a private banking szolgáltatásnak 10 év múlva, hogyha majd esetleg beszélgetünk 10 év múlva is, és visszakérdezel, hogy az azok a szolgáltatók lesznek a nyertesei, akik a BVK-kat legrugalmasabban ki tudják szolgálni. Tehát, hogy például az iPrivate Bankingben is, tehát nem csak magánszemélyeket tudunk kiszolgálni, hanem cégeket és BVK-kat is. És szerintem ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a BVK-nak ugyanolyan befektetéseket tudsz javasolni, mint egy magánszemélynek. Tehát gyakorlatilag mindegy, hogy milyen formában tartod a vagyont. Illetve nem mindegy, mert a BVK esetében még komoly adóelőnyei is vannak.
1: Egyébként, hogy látod a hazai private banking szektor szereplőit, meg a általat nyújtott szolgáltatásoknak a minőségét. Elérte a nyugat-európai szintet, a közép-európai régió szintet, vagy van még hová konvergálni? Hogy a professzorunk azért, mondta.
2: Igen, én itt eléggé kritikus vagyok, ugyanerre a nagy bankoknál azért jellemzővé vált, hogy befektetési alapokkal megoldják a vagyonnak a kezelését, hogy gyakorlatilag az ügyfél kér ajánlatot, és akkor kap befektetési alapokat, néhány klassz struktúrált terméket, plusz állampapírokat, és akkor itt a vége. És ugye egy olyan izgalmas eszközök, mint az arany, az egyedi részvények, ETF-ek, vagy akár itt a Bitcoin, ugye, nehogy elfussanak a hallgatók, hogy ilyen elvadult befektetési formák is bekerülnek.
1: Itt hamarosan meg fog jelenni a szabályozásról, úgyhogy új uniós szabályozás lesz. Igen. Hát Svájcban meg ugye a Zug kantonban a Bitcoin az fizetőeszköz.
2: Hát most
1: ez egy érdekes sztorik.
2: Jó, igen, nagyon izgalmas szerintem a Bitcoin, én nagyon hiszek benne, és hogyha ugye itt ez megint egy a befektetési tanácsadás vagy nem, én a saját portfóliómra el tudom mondani, hogy nekem van egy komolyabb Bitcoin része a portfóliómnak, és nem véletlenül, bár én alapvetően egyébként ugye jellemző a nőkre is, hogy konzervatívabbak, tehát hogy én azért kockázatkerülő vagyok, de például a Bitcoinban nagyon hiszek.
1: Hát kérlek szépen, a jegybank friss statisztikái szerint hozzávetőleg 200 000 honfitársunknak van már Bitcoin érintettsége.
2: És ugye itt az izgalmas még abban,
1: ahhoz képest, hogy egy konzervatív piac a magyar.
2: Igen, pontosan, tehát hogy ugye mindenki betétet helyez el, és állampapírt vásárol, ehhez képest egyébként nagyon sokan fektetnek alternatív eszközökbe, és itt biztosan, hogy a Bitcoin élen jár, és ugye a Bitcoinról azt kell tudni, hogy nem csak a digitális formája van, hanem van tőzsdére bevezetett termék is belőle. Tehát, hogy nem kell azonnal izgulnunk, hogy akkor majd bármelyik kriptotőzsde csődbe megy, és akkor nem elveszik a pénzem, mert nem veszik el. Tehát, hogy tőzsdei termék formájában.
1: Szóval mennyire fejlett a hazai privátbanki piac?
2: Igen, tehát erre ezt elmondtam, hogy igazából nagyon sok izgalmas termék hiányzik a palettából, vagy csak akkor kerül be, ha az ügyfél nagyon kéri. Tehát, hogy igazából azért a könnyebb ellenállás irányába mennek el a privátbankok, és igaz, nem is ez a fő probléma, hanem, hogy nagyon nagy az ügyfélszám per tanácsadó. Tehát ez az egy tanácsadóra jutó ügyfélszám, nem akarok durva becslésekbe bocsátkozni, de ilyen 150-200 ügyfelet biztos, hogy eléri, és azért az már nagyon nagy probléma szerintem, mert hogy nem jut figyelem. Tehát, hogy az ügyfél megkapja a befektetési alapjét, és akkor az a legyen boldog évekig akár. Tehát ez szerintem ez egy nagyon nagy különbség a kifejezetten befektetési tanácsadással foglalkozó cégek, befektetési szolgáltatók és a nagybankok között, hogy sokkal intenzívebb kezelést tesz lehetővé, sokkal nagyobb odafigyelést az ügyfélportfóliókra, és azért ez hozamoldalon meglátszik természetesen.
1: Fura sztori, de hát mégiscsak Budapest központú Magyarország, és a tekintetben a private banking szektor elérés lehetősége is korlátozottak, vagy már vidékesen sok gazdag ember van, vagy nem így látod?
2: A digitalizáció... Igen, nagyon sok gazdag ember van vidéken. Így van.
1: Tehát és ugye a pénzügyszolgáltatók befektetési tanácsadók, tehát nagyon sokan itt vagytok Budapesten. Ezt az űrt hogyan lehet pótolni, vagy ezt a lyukat befedni?
2: Én nagyon szívesen megyünk vidékre, és igazából a napi működésben semmilyen szükség nincs a fizikai jelenlétre. Én azt gondolom, hogy itt igazából a megtalálás inkább az izgalmas, hogy a vidéki ügyfelek mennyire nyitottak arra, hogy egyébként meg bárhol lehet a tanácsadójuk. Tehát, hogy ez nem szükségszerű, hogy az adott városban legyen, és ott egyébként személyesen találkozni, ugye bármikor lehet. Mi például nagyon szívesen megyünk vidékre, én nagyon szeretem a vidéket, én is szombathelyi vagyok, úgyhogy ez nem egy nagy csoda, hogy beülünk az autóba, és meglátogatjuk az ügyfelet, és találkozunk vele.
1: Hát, van még hátra pár percünk, és tekintettel a Magyarországon lévő nagy ingatlan kitettségre, erről váltanánk egy pár gondolatot, mert ez mind a hallgatónak a kedvenc téma, akkor hogy látod a hazai ingatlan árszintet? Beszéltél már róla, de mondjuk Budapest-Balaton vonatkozásában, befektetés vonatkozásában, és hát ha gondolod, szívesen kitérhetsz a spanyol befektetési lehetőségre. Az például az egy érdekes vonal, hiszen ugye ezért erről rengeteg elemzés cikk születik, tehát miért pont Spanyolország, és akkor indítsuk innét végéről.
2: Nagyon jó a klíma, ezt tudom mondani. Egyébként, tehát, ugye itt igazából az ingatlan piac, mint olyan, tehát én ennek egyáltalán nem vagyok a szakértője, vagy szakavatott ismerője. Ugye beszélgetésekből, tehát ugye nagyon sokat beszélgetek ügyfelekkel, tehát inkább ezekből látom meg, tudom, hogy milyen irányokba gondolkodnak befektetésekbe. Egyébként nagyon érdekes, mert már irodaházat is inkább Németországban akarnak venni, mint Magyarországon. Tehát, hogy az üzleti befektetések iránya is, és azért elindult Nyugat-Európa felé. Az ingatlan piaca összességében én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy ugye most megint a family office-os gondolkodásommal mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a vagyonmegosztásnak. És ennek természetes eleme az, hogy Magyarországon és külföldön is vegyünk. Ha meg Spanyolország, akkor meg ugye kell egy jó nyaraló, vagy egy olyan lehetőség, ahova akár a család is elvonul.
1: Olaszországban is jó a klíma, és talán könnyebb oda közlekedni, és mégsem annyira felkapott.
2: Ez érdekes egyébként, mert én azt gondolom, hogy infrastruktúrálisan mégsem annyira fejlett Olaszország. Tehát, hogy ugye Spanyolországnak ez az Alicantétól Marbellaig terjedő részét azért már nagyon régen megtalálták a magyarok, és azért ott kiépült egy szolgáltató szektor. Tehát, hogy igazából szerintem ennek olyan racionális indoka inkább az, hogy ott könnyebben megtalálták a lehetőségeket, mint Olaszországban.
1: És akkor ejtsünk néhány szót a magyar tengerről, a budapesti szemetáról, tekintettel arról, hogy a Budapestnek a Balaton olyan, mint a Párizsnak a Côte d'Azur, vagy az osztrákoknak a Vörtító. Hogy látod a Balatonnál zajló ingatlan robbanást, árrobbanást? Hiszen akár olyan is, de már drágább az átlagos balatoni négyzetméter, mint a budapesti.
2: Ez egy hihetetlen egyébként, hogy én azt gondolom, hogy itt inkább egy ilyen tradicionális gondolkodás van a magyarokban, ugye, hogy van a budapesti lakásom, és akkor kell mellé egy balatoni nyaraló. Tehát, hogy ez nagyon erősen benne van. Illetve ugye itt megint bejön ez a kérdéskör, hogy az ügyfél mikor gondolja úgy, hogy akkor neki kell egy ingatlan, tehát mert nem állampapírt veszek, hanem ingatlant veszek. És azért tehát a Balatonon, ami történik, ebben erősen jelen van ez is, hogy alternatív befektetést is keresnek.
1: De úgy, mint befektetési eszköz bejött a Balaton. Nem?
2: Hát ha az áremelkedést nézzük, akkor igen. Tehát roppantul érdekes, most egy saját példát mondok. 15 évvel ezelőtt vettem egy lakást 13 millióért, amit most 63-ért adtam el. Tehát most, mint befektetési eszközt nézem, ez egy nagyon jó hozam.
1: És a más periódus mondok valami, még a 3 évvel ezelőtt vetted volna annyit, akkor még jobban jársz, de most nem akarom tippeket adni. De egyébként például a befektetési tanácsadóként hogy látod, tehát mégiscsak Balatonnál működő ingatlan államainak a többsége az nyaralás, vagy nyaraló szintjén működik. Igen. Ezzel együtt is egyébként semmilyen rizikó kockázat nem jön ki ebbe, hiszen voltak a Balatonnak olyan gyászosabb évei, amikor

0: Azon. Ha örömforrás, akkor meg minden pénzt megér. Tehát én mindig ezt mondom az ügyfeleknek, hogy hát akkor vegyünk pénzügyi befektetést, ha egyébként már minden mást megvett, amiben örömét leli. Tehát, hogy ha itt tekintünk egy Balaton nyaralójára, akkor, hogy a családnak megéri, természetesen megéri, de mint befektetés nagy valószínűséggel nem fog egy jó hozamot kitermelni.
1: Igen, köszönöm szépen, és ezzel az élmény alapú mondatokkal zárjuk a beszélgetésünket. A napvendége tehát Katona Ildikó, az iPrivate Banking vezérigazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyerekek biztonságáért. Szeptember 2-án találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Képzésekkel segítik az iskolákat az anafilaxiás allergiás gyermekek biztonságáért, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán pénteken. Lenet Judit bejegyzése szerint Magyarországon közel 25 ezer gyermek él ilyen allergiával, ezért az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium most konkrét segítséget nyújt a biztonságos tanétkezdéshez. Olyan ingyenes, könnyen érthető képzési és információs lehetőségeket nyújtanak az oktatási és nevelési intézmények számára, amelyek valódi segítséget adhatnak a pedagógusoknak. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel Antonio Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő európai tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján, előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Horvátország miniszterelnökével és Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az európai tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25 és szeptember 17 között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. Péntektől elrendelték a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és nyomozati elnök helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Az országgyűlés által július 28-án elfogadott az MVVH felállításáról szóló törvény értelmében a szervezet vezetője és 4 elnök helyettese különleges rendőri védelem alatt áll majd mentelmi joggal. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia ezért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap újra csendes napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Jó estét, ez a Trend FM különleges zenei válogatása egy újabb éjszakán át olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profi minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Tedd próbára a bátorságod. Az ország minden táján működnek olyan kalandparkok, amelyek képesek kicsit kizökkenteni a megszokottból. A legváltozatosabb kínálat Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark. Kislőd. A park kínálata rendkívül sokszínű. Van itt szinte minden, az erdei erőpróbáktól a quadig, a vízi akadálypályáktól az állatsimogatóig, az extrém drótkötélpályáktól a bobig, a gokártig és a jetskiig. A drótkötélpályán akár 80 km/h sebességgel is szágulhatunk, 1 km hosszan, sőt, akár éjjeli lecsúszásra is vállalkozhatunk. A Legek parkja, Zemplén Kalandpark, Sátoraljaújhely. A Szárhegy és a Magashegy közötti átcsúszó pályán akár 80-nal is szágulhatsz, és kamerát is kölcsönözhetsz az élmény megörökítéséhez. Fizikai erődet a több nehézségi fokozatú kalandpályákon teheted próbára, míg a sebességet a bob pályán is élvezheted. A legmagasabban fekvő kalandpark Oxigén Adrenalin Park, Sástó. Több mint 30 féle játék várja a különböző edzettségi és erőléti állapotban érkező bátrakat. Van itt quad pálya a vezetés szerelmeseinek, függőhíd, 360 fokos átforduló hinta, kalandpark, mászófal, de a kicsik sem unatkoznak. Rájuk a Frédi Béni játszótér, a légvár és a játszóház vár.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére, egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus party zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: hullok tovább.
1: Ez a különleges zenei válogatás a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A radarképen is megjelennek az árva szúnyograjok. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett, éjszakáról éjszakára, derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet az MT-vel pénteken. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébánia csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyerekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szandi Romulus honvédelmi miniszter Facebook oldalán péntek délután. A miniszter mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a kialakult vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra és csak a kényszerleszállás után katapultált. Gerincsérülés szenvedett, emiatt kedden megműtötték. Rendkívüli közgyűlést hív össze hétfőre az aszbesztmentesítés megkezdése érdekében Szombathely polgármestere, ezt közösségi oldalán jelentette be a városvezető, azután, hogy csütörtökön lakossági fórumot tartott. Nemény András a fórumon rögzített videójában úgy fogalmazott, szeretnénk most már véglegesen megoldani a problémát, szavai szerint nagyon sokat vártak arra, hogy adott legyen minden feltétel, de ha utat akarnak építeni, akkor az időjárást is figyelembe kell venni. Hozzátette, nem csak arról a területről van szó, ahol 80-100 ezer tonna aszbeszttel terhelt kő található, hanem a város egészére szeretnének olyan megoldást találni, amely még az ősz folyamán elvégezhető.
0: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a Sanzonok világa. A tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
1: Trend Night.
2: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Blaha Louisiana 2012 nyarán alakult az áttörést, ahol Összeér című számuk és az ehhez készült merész klip hozta meg 2015 tavaszán, mely klip ma milliós megtekintésnél jár. Az elmúlt 5 évben meghódították az összes kis és nagy hazai klubot, a zenekar nem csak határon innen, külföldön is szerencsét próbált, koncerteztek már Erdélyben, Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, de a Tallinn Music Weekend és Hágában is bemutatkoztak. 2017. októberében megjelent a Blaha Louisiana 10 számos korongja, Alagutak fények nagymamád jegenyéi címmel. 2018 elején az Alagutak fények turnéval járták be az országot. 2019 nyarának végén jelent meg Minden rendben című nagylemezük, a rajta szereplő Pont ilyen házra dalukhoz pedig egy izgalmas vertikál klippet is forgattak.
1: Trend Night.
2: Mindjárt az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni a Blaha Louisianától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökévé választották. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját. Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be pénteken Facebook oldalán. A miniszter azt írta, hogy az intézmény új főigazgatójává Durai Gábor Zoltánt a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezik ki. A Honvéd Kórház nem egy a sok kórház közül, Magyarország egyik legfontosabb centrumkórháza, a legmagasabb progresszivitási szinten is ellátást nyújtó intézmény, amely hatalmas területért és betegkörért felelfogalmazott. Az Amnesty International Magyarország szerint több aggályt is felvet a Közhang néven Radnai Márk kormánybiztos által bejelentett új generációs társadalmi egyeztetési platform. A civil szervezet pénteken Facebook oldalán közzétett állásfoglalása szerint nem egyértelmű, hogy hogyan fogja a mesterséges intelligencia összegezni a véleményeket, és mi a garanciája annak, hogy a kisebbségben lévő, de fontos vélemények is eljussanak a döntéshozókhoz. Arra is fontos lenne választ kapni, tették hozzá, hogy az adott témához értő és azzal hosszabb ideje foglalkozó szakmai szervezetek véleménye hogyan kerül be a döntés előkészítési folyamatba. Az egyik legnagyobb aggálynak pedig azt nevezték, hogy az adatkezelő személye érthetetlen és átláthatatlan. Rászoruló ukrajnai diákoknak szervezett tábort a Rákóczi Szövetség Sátor Alja újhelyi táborukban 260 gyerek táborozik augusztus 31 és szeptember 4 között Ukrajnából, közölte a szervezet pénteken az MT-vel. Tájékoztatásuk szerint az érkező gyerekek között nagyszámban vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háború következtében elveszítették szüleiket. A gyerekeket változatos programok, kirándulások, közösségi események és kulturális élmények várják.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban 12-20 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatti értékek is lehetnek. Délutára 30-35 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény terült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az indiai származású New Yorki énekesnő, dalszerző, színésznő Nora Jones első lemeze 2002-ben jelent meg, ami világszerte már is több mint 20 millió példányban kelt el, és ráadásul kapott érte 5 Grammy díjat. Azóta lemez eladási rekordja is sorban megdöntötte, 9 Grammy díjnál jár és filmekben is szerepel. Zongorán és gitáron is kitűnően játszik, de elsősorban nagyszerű hangja miatt szeretjük.
1: Trend Night.
2: Nora Jones érkezik most a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított, változó tagságú együttesnek 3 stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és 3 kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.
2: Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Azt mondta, nem fog menni.
3: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Azt mondta, nem vagy elég.
3: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Türelmes belé.
3: Türelmes belé.
2: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
3: Talán
2: na
3: most.
2: Már most ő is, te vagy első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen és a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
3: Ott, vagy a
2: ott
3: közepén.
2: Vagyunk veled.
3: Ott vagyunk
2: a történeted veled. Végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
3: ott vagyunk
2: mindig,
3: veled.
2: Mindenhol.
3: Mindenhol.
2: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad neked, nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
3: Emlékszel?
2: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
3: Elfut az élet.
2: Léteszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne, csak te emlékszel,
3: csak
2: vagy,
3: te emlékszel vagy,
2: rád is emlékezne.
3: Rád is emlékezne.
2: Ne félj, kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
3: Emlékszel.
2: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
3: Lép feljebb a zenével.
2: A történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz, olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
3: ott
2: mindig,
3: vagyunk veled mindig,
2: mindenhol.
3: Mindenhol.
2: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál.
3: Ha neki
2: elitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
3: nem tudsz többet.
2: Helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.
0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
4: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzversenyt zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
0: Trend Night.
4: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: faccia custa, husta, husta, må gå du dan. Emme krøttam, høttam, høttam, diske tjik og tosta, må gå mot dan. Må gå mot dan.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

Purchase them locally.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyel tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na, hogy a Trend FM-en!